0: h9.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ősvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: akkor a chipset is beraktam. Ez a hamburger, jöhet. Az almát, az alma az nem kell. Kérség, jó, akkor a körte megvan. Jó, de miért hozzon a körte? De minden ideig van, hogy mi van még itt. Honnan is, csoki, persze, hogy kell. Rengeteg rágó, nagyon sok rágót hozzá még. Jó, van, rendben, és az megvan. És mi van még, vagy a három, mikor jön a kilövés?
1: Most, vigyázz!

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket! Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Még Libanonra, ugye az jutott óhatatlanul eszembe, hogy 70-es, 80-as évek polgárháborúja előtt Libanon, hát a Közel-Kelet pénzügyi és banki központja volt, a Közel-Kelet Svájcaként emlegették, és akkor voltak éppen, hogyha azt latolgatjuk, hogy milyen sors is várhat erre a sokat szenvedett országra, akkor hát továbbra is a fegyveres konfliktusok és a háborús helyzet, hiszen utalt az imént arra, hogyha ez az iráni háború lezáródik is, elképzelhető, hogy Libanonban ugyanúgy dörögnek majd a fegyverek.
1: Hát igen, ez a pessimista forgatókönyv, azt mondanám, nyilván lehet optimista forgatókönyveket felállítani. Nem beszéltünk belpolitikai folyamatokról az egyes országokban, de például Izraelben idén választások lesznek, attól rengeteg fog függni, nem csak Izrael szempontjából, hanem régió szempontjából is. Hogyha Netanyahu megbukik, és ellene valami koalíció szerveződne, az ideológiai lehet, hogy nem lenne radikálisan különböző, mint amit Netanyahu képvisel. De változásokat hozna, és valószínűleg egy racionálisabb vezetés lenne. Már csak azért is, mert a miniszterelnöknek akkor nem kéne folyamatosan azzal foglalkozni, hogy mikor zárják börtönbe, meg mikor kell meghallgatásokra mennie.
0: És hogy meddig kell elhúzni a fegyveres incidenseket.
1: Igen. Így van, tehát az attól nagyon sok függ, és szerintem egy kicsit, vagy hát sokkal racionálisabb izraeli vezetése azért tudnak változni most itt a körülmények, de és egy kicsit racionálisabb amerikai vezetésre is tudnának változni a helyzetek, de most erre még rövid távon nincs esély.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szalai Máté, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy bennünk tartottak.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillag.rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz, a délibanoni papokhoz szólt 14. Leó pápa. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt délibanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelem igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalán, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
0: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: A Csillagpont Rádió egészség tematikus magazin műsorában ezúttal is egy civil szerveződést mutatunk be a hallgatóinknak, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnökével, dr. Toldi Annával fogok beszélgetni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: 1997-ben alakult meg az egyesület, tehát nyilván nagyon komoly rálátásuk van arra, hogy milyen egészségi állapotban vannak a magyar munkavállalók, mert hogy nyilván ez az egyesületük célja is, ahogy olvasom is, hogy a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék munkájukat, mert gondolom én, hogy mindig van hová fejlődni ezen a téren is.
2: Abszolút. Az egyesület 1997-ben alapult, akkor még Monspatsor volt, és az alapítók közé tartozott, és hát akkor az akkori Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek, vagy Országos Egészségfejlesztési Intézetnek a kiegészítő szerveként jelent meg az egyesületünk, ami kifejezetten a munkai egészségfejlesztésre, a munkavédelemre, az egészségvédelemre alakult meg, hogy ezt a színteret is lehessen Magyarországon képviselni, és az itt megjelenő kockázatokat, megoldásokat, illetve iránymutatásokat lehessen a lakosság, illetve a vállalatok és az aktív lakosság felé közvetíteni. És hát az alatt, vagy ez alatt a 26 év alatt azért elég sok változás történt az egyesület életében, az is egyébként, hogy megszűnt a főszerv, aki igazából a felügyeletét adta az egyesületnek, de az egyesület túlélte ezt az időszakot, és továbbra is működik. 2,5 évvel ezelőtt egyébként egy egész nagy megújulásban tudtunk részt venni, és én azóta vagyok az egyesület keretein belül. Július óta vagyok az elnöke ennek a szervezetnek, úgyhogy majd egy kicsit ebből az irányból fogom így moderálni a beszélgetést, hogy én erre az időszakra látok a legjobban rá, de természetesen a múltjában is vannak ismereteim, hogy működtek, és milyen örökséget kaptunk. Egyébként egy ilyen 10-2 évvel ezelőtt volt a munkai egészség és jólétnek egy fellángolása a vállalatok szempontjából, és nagyon sok egészségfejlesztési projekt került be a munkahelyekre, aztán azután egy visszaesés következett be, és azt gondolom, hogy ennek a visszaesésnek látjuk egyébként most az eredményeit, mert hogyha folyamatosan építkezünk ezen a területen, akkor azt lehet mondani, hogy a munkavállalók egészsége is folyamatosan javuló tendenciát tud mutatni, viszont most így azt látjuk az adatokból, hogy a munkai egészséget, illetve a munkavállalói egészséget tekintve van egy visszaesés, és azt azért így látjuk országos szinten is, hogy maga az egészségügyi mutatóink a magyar lakosságra nézve eléggé problémásak, hogy így mondjam. Ugye az enyhízási mutatókban előjárunk, kardiovaszkuláris betegségekben előjárunk, vannak olyan magyarországi felméréseink, ahol azt látjuk, hogy 10-ből 8 ember kiégéses tünetekkel küzd a munkahelyen is, és akár minden második munkavállalónak mozgásszervi panaszai vannak. Szóval ez azért elég jelentős érintettséget mutat, és azt is mondhatjuk, hogy emiatt egyébként nem vagyunk annyira jól.
1: És hát az egyesület ebben hogyan tud a munkahelyeknek segíteni, hogy ismét egy felívelő szakasz következzen?
2: Szerintem ebben nagyon-nagyon sokféle hatás játszik közre. Nyilván, hogyha mondjuk így az egyesületi szervezeti oldalát tekintve nézzük a változásokat, akkor a szakpolitikai oldalról volt egy támogatottság visszaesése ennek a területnek. Ezt is ki lehet emelni egyébként, és nagyon jó lenne, hogyha ez a szakpolitikai oldali támogatás visszakerülne ebbe a rendszerbe. Aztán lehet egy olyan társadalmi hatásról is beszélnünk, hogy itt volt a COVID. Ennek a COVID időszaknak vannak hosszú távú hatásai, akár a távmunkavégzésre gondolunk, akár pedig a COVID hosszú távú egészségügyi hatásait tekintve nézzük így az egészségi mutatókat. Ebben is láthatunk egy visszaesést. De úgy látjuk a felmérések alapján, hogy a vállalat vezetői gondolkodásban is van egy változás, Azt látjuk, hogy nagyon-nagyon gyorsan éljük az életünket, elképesztő sok változás van a vezetői, döntéshozói asztalokon is, és sajnos a vezetők is benne vannak egy nagyon leterhelt időszakban, ami a vezetői kiégést is támogatja, és ilyenkor, amikor a vezetőnek kellene a példaképként megjelennie a munkatársai szemében, akkor megint csak azt látjuk, hogy ez egy ilyen halmozódó hatást tud így összehozni, akár így a egy darab munkahely életében. Ezek a hatások mindenképp közrejátszanak abban, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, és az is szerintem, hogy egyre gyorsabb tempóban éljük a mindennapokat, egyre több információ ér bennünket el, egyre több mindent szeretnénk megvalósítani a mindennapjainkban, de soha nem tudjuk igazán utolérni magunkat, és nagyon kevés idő marad most így a felmérések eredményeiből is idézve arra, hogy öngondoskodjunk, hogy a saját egészségünkkel foglalkozzunk, akár egyénként, munkavállalóként, ezek valahogy így a feladathegyek végére kerülve általában elmaradnak a mindennapi életmódot támogató tevékenységeinkből, és ez így összesen hozza szerintem azt a hatást, amiben jelenleg vagyunk.
1: Egy kicsit lehet erről úgy is gondolkodni, erről a problémáról, hogy a munkavállalók akár elvárják a munkahelytől azt, hogy biztosítsanak olyan szolgáltatásokat, ami az ő jólétüket fokozza, de ugyanakkor pedig a munkáltató is mondhatja azt, hogy ő pedig a munkavállalóitól várja ezt azt el, hogy foglalkozzanak önmagukkal, hogy valóban egészségesebb legyenek. Hát nyilván ki milyen mértékben tudja ezt megtenni.
2: Hát igen, itt meg lehet egyébként határozni a felelősségi köröket, illetve a lehetőségeket is. Nyilván egy munkáltatónak vagy munkai vezetőnek tisztában kell avval lennie, hogy a munkakörülmények megszabásával és a feltételrendszer kialakításával befolyásolja a munkavállalók életmódját, az egészségét is. Nyilván itt a munkavédelmi törvény kapcsán kell azt megemlítenünk, hogy azokat az egészséget befolyásoló negatív tényezőket vagy kockázatokat egy munkáltatónak fel kell tudnia mérni, és erre célzott megoldásokat adni. A napunk nagy részét a munkahelyen töltjük, tehát hogyha valaki például ülő munkavégzést folytat, képernyő előtti munka tevékenysége van, akkor ez azt jelenti, hogy akár 8-10 órára is a képernyő előtt ül, és azt a fajta tevékenységet, szellemi tevékenységet végzi. Itt fel kell tudnunk azt mérni, hogy ez szellemi túlterheltséggel járhat, stresszterheltséggel járhat, ez inaktivitással jár a szervezet számára, tehát befolyásolja a mindennapi életmódot, és az egészségesebb formába kell átalakítanunk a munkahelyen is. Tehát itt megjelenik egy munkáltatói felelősség, míg a másik oldalon ott van a munkavállalói oldalnak a felelőssége is, hiszen hogyha a munkáltató biztosít megoldásokat, lehetőségeket, akkor legyen meg a motiváltságunk és az akaratunk arra, hogy saját magunk is lépjünk, és nem csak önmagunkért tegyünk, de a közösség oldalán is tegyünk, és így lehet azt a két oldalú együttműködést végül is létrehozni, hogy a munkáltató is ad, felméri azt, hogy mire van szükség, és a munkavállaló is a saját egyéni egészségéért és öngondoskodás oldalról tesz magáért, akkor ez a kettő kéz a kézben elég jól tud működni.
1: Egyébként vezetőként, egyesületi vezetőként mi a tapasztalata arra vonatkozóan, hogy a munkahelyek mennyire partnerek ebben a kérdésben, mert ha itt testi, lelki, szellemi, mentális egészségről beszélünk, akkor ez egy nagyon-nagyon összetett dolog, tehát az, hogy mondjuk egy munkahely biztosít egy, csak mondok valamit, egy konditermi lehetőséget a dolgozóinak, vagy biztosítja, hogy időszakosan szűrővizsgálatokra menjenek a dolgozói. Tehát akkor ott van a másik oldal, ami talán még nehezebb, a szellemi, a mentális egészség, mert ebben már ugye megjelenik egy munkahelyi kapcsolat, egy főnök beosztotti viszony, tehát nagyon komplex ez a történet, jól gondolom?
2: Igen, elég komplex ez a történet, és szerintem amiatt is nem meglepő, hogy elég sok munkahelyen most már munkai jólétet, egészséget támogató projektmenedzserek, akár vezetők kezdtek el dolgozni, és ez azért is van egyébként, mert hogy vannak egészségkockázatok, vannak problémák, és ennek a megoldását valahogy a munkáltató és a munkavállalók együtt szeretnék a eredményre hozni. De azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogy itt azért mindig a munkai tevékenységhez mérten kell megoldásokat kialakítani. Nincs mindenkire szabható megoldás, hanem azt kell megnéznünk, hogy nekünk milyen adottságaink vannak, milyen anyagi lehetőségeink vannak, milyen anyagiakon túli megoldásokat tudunk behozni, vagy mi az, amiben együtt tudunk működni a munkahelyen. Az Egyesületnek van egy ilyen eszközrendszere, amivel támogatni szerette volna egy cégeket, mert azt vettük észre, hogy nincs megfelelő eszközrendszere a munkavállalóknak arra, hogy hogy képzeljék el, hogy hozzák létre a munkahelyeken a jóléti vagy egészségtámogató rendszereket, és a Családbarát Védjegyen belül egy munkai jólét tanúsítványt hoztunk létre, ahol a szakmai ajánlások és a tudományos ismeretek alapján 7 dimenzióban állítottunk össze egy olyan eszközrendszert a munkahelyeknek, amiben mérhetik saját magukat a cégek, hogy hol tartanak bizonyos területeken a munkahelyek, és 3 fokozatú skálán tudnak felfelé lépdelni, egészen az egyszerű programoktól a szervezett teljes egészét átszövő programokig, amik stratégiai szintet jelentenek. Tehát ebben próbáljuk segíteni a munkahelyeket, hogy legyen olyan eszközrendszerük, ami képes utat mutatni számukra, hogy hogy kell munkahelyi jólétet felépíteni.
1: A közelmúltban szerveztek egy szakmai konferenciát egészséggel a vállalatokért elnevezéssel, ugye egészségesebb és a versenyképesebb munkahelyekért. Nagyon sok érdekes előadás címet olvashattam itt a programok között. Kiemelne néhányat, amely különösen fontosnak éreznek, vagy megfogta a résztvevőket?
2: Hát azt láttuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés a munkai kiégés témájában, és a teljesítményhez fűződő viszony is elég komoly érdeklődést tudott mutatni. Azt látjuk, hogy azért a legtöbb cég küzdik avval, hogy legyen újra motivált munkaereje, hogy legyen valahogy így a kiégésből kivezető utat, hogy találhatják meg, a pszichés egészséget hogy tudják biztosítani a munkahelyen, és azokra az előadásokra, ahol kifejezetten a pszichés jólét rendszerére építettük fel például az előadást dr. Kunágot a segítségével, vagy a felsőoktatási jólét ről beszélgettünk a partnerekkel, ott mind előjött az, hogy a kiégés különböző tevékenységi körökben, különböző életkorokban és különböző tevékenységi munkahelyeken jelentős probléma, és ebben mindenki próbálja gyűjteni a jó gyakorlatokat, a megoldásokat, hogy aztán a saját rendszerében ezt beépítse és működtesse.
1: Azért is nehéz talán ez a kérdés, mert az jutott most eszembe itt a kiégéssel összefüggésben, hogy aki mondjuk mentálisan nem érzi jól magát a bőrében, akár a kiégésnek köszönhetően, annak lehet, hogy előbb-utóbb lesznek testi panaszai is, tehát jelentkeznek különböző pszichoszomatikus betegségek, meg viszont is igaz ez. Ezért nagyon komplex ez a kérdés?
2: Abszolút, ez így is van. Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a mentális túlterheltség az, ami egyszerűen elvezet bennünket egy ilyen pszichés nem jól létbe, és ebben a nem jól létben indulnak el olyan folyamatok aztán, amik egy kicsit így a depresszió, a szorongás tünetegyüttese mentén akár elvezetnek a kiégésig is, és az is nagyon fontos egyébként megemlíteni, hogy a kiégésnek vannak olyan szakaszai, amit fizikálisan is lehet tapasztalni, tehát a kiégés nem csak mentális folyamat, hanem fizikai egészségben megjelenő folyamat is, és ezért is nehéz a kezelése, mert hogyha valaki eljut egy pszichés vagy mentális és fizikai kiégés állapotába, akkor ott már először a kiégés a fizikai oldalát is kezelni kell, és mellette pedig a pszichés oldalát is, és azért ez így benne van szerintem így az érzésünkben is, hogy hát azért az nem gyors folyamat, az egy elég hosszú folyamat, hogy innen az emberek ki tudjanak jönni. Szóval ezért mindenképp így a prevencióra tesszük a fókuszt, hogy ne jussunk el idáig, próbáljuk meg egy kicsit lassítani a folyamatokat, a regenerációt, ami eddig nem nagyon volt benne így a fogalomtárunkban a munkahelyjel kapcsolatosan, hogy regenerálódjunk a munkahelyi munkanapunk alatt is. Ezt próbáljuk fókuszba helyezni, hogy ne csak hajtsuk magunkat, ne csak a teljesítmény legyen fontos, hanem a teljesítménybe képzeljük azt is bele, hogy akkor tudunk jól teljesíteni, ha a napi regeneráció pihenőidők is megvannak, és egy kicsit a lassulásba megyünk bele. Különben ezt a maximális teljesítményt, amit most próbálunk így képviselni, hogy megoldani minden egyes napunkban, ezt csak rövid távon lehet csinálni, ennek egyenes útja az, hogy kiégéses tünetekkel fogunk küzdeni.
1: Milyen szakemberek segítik az Egyesület munkáját?
2: Nagyon széles palettán kezdtünk el együttműködni szakemberekkel, akik eddig még nem nagyon ültek egy asztalhoz le, és azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos dolog lehet, mert a jólétnek is nagyon sok dimenziója van. A munkakörnyezeti oldaltól elkezdve, a vezetői oldalon át, a pszichés, kohéziós erőkig minden beletartozik, ezért igazából építészekkel, ergonómiai szakemberekkel, munkavédelmi szakemberekkel, foglalkozásegészségügyi orvosokkal, szervezetpszichológusokkal, rekreációs szakemberekkel, sportszakemberekkel, egyéb mesterületen dolgozó pszichológusokkal, de akár dietetikusokkal is együttműködünk, pont annak érdekében, hogy lehessen látni, hogy ezt a nagyon komplex területet hogy lehet sok szakember oldalról segíteni, és ezáltal több oldalról megvizsgálva a területet megfelelő iránymutatásokat adni.
1: Az, hogy egy munkavállaló munkaidőt követően hogyan érzi magát, hogyan tud regenerálódni, ahogy én is mondta, vagy rekreálódni, pihenni, feltöltődni, az nyilván nagyban meghatározza a következő munkahelyi napját is viszont.
2: Ez így van, teljes mértékben. És ugye azért is érdemes egyébként felmérni azt, hogy hogy vagyunk egy munkanap végén, milyen energiaszinten vagyunk, vagy a munkanapot követő alvási szakasz után, amikor felébredünk, akkor milyen energiaszinten vagyunk már reggel. Ez nagyon beszédes arra vonatkozóak, hogy mennyire hajtottuk ki magunkat a munkahelyen, mennyire vagyunk képesek még energiát összegyűjteni arra, hogy akár elmenjünk egy konditerembe, vagy elmenjünk sétálni, mozogjunk, és ebből töltödjünk akár egy ülőmunkavégzéssel töltött munkanap után.
1: Egyébként mit lehet elmondani itt a több év távlatában, hogy szaporodnak azért azok az úgynevezett aktív munkahelyek, amikor összefognak akár a munkahelyi közösségek, és akár együtt eljárnak egy kicsit mozogni, sportolni, feltöltődni, regenerálódni? Tehát ezt mindezt együtt teszik, akár úgy, hogy a munkahelyi vezető is partner ebben, vagy tudomása van róla.
2: Igen, egy pozitív tendenciát látunk ebben. Szerintem ezt lehet látni akár így a nagyobb futórendezvényeken is, ahol már a céges csapatok száma jelentős mennyiséget képvisel, és egyre több cég alapít vagy alakít ki munkai futóköröket, futócsapatokat, vagy egy akár más sportban sportcsapatokat hoznak létre, bérelnek termeket, akár rangadókat játszanak egymás ellen, és hát reméljük, hogy ez a 2,5 éve elindított mozgalmunk, az aktív munkahelyek mozgalom folyamatosan egyre több céget húz be. Ebben a mozgalomban azt próbáljuk meg érzékeltetni, hogy az inaktivitásnak milyen komoly következményei vannak az egészségünket illetően, de egyébként meg milyen jó megoldás lehet egy csomó bennünket érő káros tényezővel szemben. A stresszben is egy nagyon jó levezető eszköz tud lenni, hogyha sokat ültünk, egy nagyon jó regeneratív eszköz tud lenni, csapatösszetartó erőt is tudja segíteni. És mi ehhez az Egyesületen belül aktív munkai sportnagykövet képzést alakítottunk ki, hogy legyenek olyan emberek, akik egyébként is lelkesek a munkahelyen és a munkai sportot képviselik, akik ezt egy kicsit professzionálisan be tudják vinni a munkahelyi életébe, és szervezni tudják, és segíteni tudják akár a vezetést, akár a munkahelyi csapatokat szervezettebb és nagyobb programok kialakítására is, illetve folyamatosan biztosítunk olyan támogatott kihívásokat, amik akár jó gyakorlatok is lehetnek a munkahelyek részére, ide egy nagyon kedvező összeggel támogatás mellett tudnak bejönni, és akár több héten keresztül gyűjteni aktivitáspontokat, lépésszámokat, azért, hogy így is esélyt adjunk és lehetőséget biztosítsunk a munkahelyek számára, hogy a munkavállalóik egy ilyen online, de játékos kihívásban részt vehessenek. Idén például a Lép a cég kihívásunk tart jelenleg is, a negyedik hetében van, ez azt jelenti, hogy 11 héten keresztül a munkahelyek, akik beregisztráltak, munkavállalóikkal gyűjtetik a lépésszámokat, folyamatos aktivitásban lehetnek, és ezeket a lépésszámokat hátrányos helyzetű települések iskoláinak is fel tudják ajánlani úgy, hogy osztályt hoznak létre, és ide is betöltődnek ezek a lépésszámok, esélyt adva annak az iskolának az 1 millió forintos díj elnyerésére, tehát egy kis CSR töltete is van a projektnek, amellett, hogy ugye ez jó a munkáltatónak, hiszen ad egy lehetőséget a munkavállalóinak arra, hogy mozogjanak, és ez jó a munkavállalónak is, saját maga nézni tudja, hogy milyen aktivitás szintet ér el egy hét alatt, és közben meg a lépés számával egy jótékony célt is tud támogatni. Ide egyébként még október 31-ig lehet csatlakozni a cégeknek, mert egy hónapnyi vagy pár hétnyi támogatás lépésszámba mérve is segítheti a hátrányos helyzetű települések iskoláit.
1: A közelmúltban együttműködési megállapodást kötöttek az Életmódorvostani Társasággal. Ennek a megállapodásnak mik a céljai, mik a főbb sarokpontjai?
2: Igen, az EMOT-tal szeretnénk abban együttműködni, hogy a mozgást egyre jobban népszerűsítsük a munkahelyeken. Ugye az EMOT-nál nagyon sok önkormányzati lehetőség van, ami számunkra is egy nagyon jó dolog, hiszen általuk is el tudunk jutni az önkormányzatokhoz, és az önkormányzatok is lehetnek olyan mintaadó munkahelyek ott az adott településen, akik az aktivitást, az egészséget választják. Ezen felül pedig akár a munkahelyek számára is érdekes lehet a mozgásreceptre program, ami arról szól, hogy nem feltétlen gyógyszert és mindenféle egyéb megoldást kell használnunk, hanem éppen ha az aktivitás hiányzik az életünkből, akkor a mozgással tudjuk a lehető legjobban az egészségünket fejleszteni, és regenerálni saját magunkat, és igazán erőre kapni, és fittségre kapni. Úgyhogy ezekben a projektekben próbálunk együttműködni azokkal a felekkel, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hasonló értékrendet képviselnek, és azt gondoljuk, hogy társadalmi szinten is nagyon jó együttműködési pontok lehetnek ezek, hiszen minél több szintér elkezd egymással együttműködni, az az érték, az a cél, az egyre kiterjedtebbé válhat, és azt gondoljuk, hogy ezáltal a magyarországi alacsony aktivitás szintet magasabbra lehet emelni, ez mindannyiunknak a célja, hogy egészségesebbek lehessünk, és sportosabbak, fittebbek, energikusabbak, és ne a betegségekkel kelljen küzdenünk, hanem tényleg a lehetőségek tárháza legyen ez az élet.
1: Köszönöm szépen az ön által elmondottakat, a Csillagkontárjóban az egészségesebb munkahelyekért egyesület törekvéseit mutathattuk be dr. Toldi Anna elnök tolmácsolásában. Köszönöm szépen!
0: Csillagkontrádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Pulzusinfó. Pulzusinfó. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában, ez pedig a fizikoterápiás munkacsoport, amelynek vezetésére Lénárt Miklósnét kérték fel, akit sok szeretettel köszöntök a Csillagpont Rádió stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: És szívből gratulálunk ehhez a kinevezéshez!
2: Köszönöm szépen! Hát nagy örömmel vállaltam el, mert ez valóban egy olyan nagy hiány volt. Itt igazából a munkacsoportoknak az összefogásait, főleg a cél itt ezzel a fizikoterápiás munkacsoporttal, hiszen maga a gyógytorna az, hál' Istennek, nagyon jó úton van, mert hogy rengeteg olyan továbbképzés van még, amikor már megcsinálják az egyetemi képzést is a gyógytornász fizioterapeuták, és az biztos, hogy a különböző manuális technikákban óriási a fejlődés. De azt kell, hogy mondjam, hogy legalább ilyen óriási a fejlődés a technikai lehetőségekben is, mert hogy a gyártók egyre inkább újabb és újabb olyan dolgokkal állnak elő, amit bizony a gyógyászatban nagyon jó lenne bevinni. És hát ez is az egyik cél, hogy ezeket az új technikai eszközöket, hogy próbáljuk a gyógyászatba is olyan értelemben is bevinni, hogy nyilván, hogy a betegek javát szolgálja, és az, hogyha kiegészül maga ez a manuális technika ezekkel a igazi, tényleg gépekkel, eszközökkel, gyógyászati egyéb lehetőségekkel, akkor sokkal eredményesebb maga a gyógykezelésnek a kimenete is.
1: Az, hogy régi hiányt pótol ennek a munkacsoportnak, ami szám szerint a 17. létrehozatala. Igen. Ez tulajdonképpen mit jelent? Tehát dolgoznak itt gyógytornászon kívül is még több szakma csoport képviselője, vagy képviselői, de hogy közöttük nem volt olyan szoros kapocs, hiszen nekik azért a beteg érdekében egy tímmunkában kell dolgozni. Igen. Az ő koncentrálásuk ebbe a munkacsoportba tulajdonképpen ez a kulcskérdés?
2: Ez is igen az egyik kulcskérdés, mert nagyon sok helyen nagyon jól működött ez az együttműködés. De nagyon sok helyen valahogy nem tudjuk mai napig se, hogy hol csúszott félre, de tehát maga az egész egy kombót, egy egységet úgy képez, hogy igazából úgy komplex az a fizioterápiás ellátás, hogyha benne vannak nyilván a gyógytornászok mellett a fizioterápiás asszisztensek, illetve a gyógymasszőrök is. Mert így, hogyha még az sem mindegy, hogy a sorrendiség hogy van, hogy egy-egy betegnek az állapotában, hogy mivel kezdjük, hogy először lazítsuk ki azt a mozgásszervi elváltozást, és utána eredményesebb a gyógytorna a különböző manuális technikákkal. Vagy először a manuális technikák legyenek, és majd utána lazítsunk, vagy fájdalmat csillapítsunk. Tehát ez abszolút individuális, tehát egyére szabottan kell ezt meghatározni. És igazából ez is a cél, egyik fontos cél, hogy tehát ezeket is összehangoljuk, amennyire lehetőség van jobban. Bár az is igaz, hogy egy óriási nagy probléma az, hogy rengeteg az a beteg, aki ellátásra szorul. És a várakozási idő is, itt a előjegyzések alapján is, sajnos az egy kicsit tovább szokott nyúlni, mint ahogy szeretnénk, mert az lenne a legjobb, hogyha azonnal el tudnánk kezdeni, hogyha valakinek problémája van. Nyilván más, akinek krónikus problémája van, és hát úgynevezett tüneti kezeléseket is szoktunk csinálni azért, hogy az életminősége jobb legyen. Mert ha egy fél évre tünetmentessé, panaszmentessé tudjuk tenni azt a pácienst, és tudja élni az életét, megy kirándulni, vagy éppen ahogy kedve tartja, az egy nagyon jó dolog, hogy az életminősége ezzel javul. És utána fél év múlva megint megismételjük. De akik akut ellátásra szorulnak, tehát akik akár baleset után, akár műtét után, vagy akár csak egy rossz mozdulat után, hogyha azt mondja, hogy hú, most nagyon beállt a derekam, és jó lenne, hogyha valaki ezen segítene. Tehát az lenne a cél, hogy ezeket tudjuk minél hamarabb fogadni, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma azért. És nyilván, hogy a rendszer se teszi lehetővé, hogy rögtön tudjuk ezeket a pácienseket fogadni, de hát ezen is próbálunk dolgozni, a másik pedig az, hogy különböző protokollokat kiépíteni. Tehát, hogy egy-egy esetben, hogy mi is legyen az a protokoll, aminek alapján várhatóan jobb lesz az eredménye annak, amit eddig is tettünk, csak hát lehet azt mindig egy kicsit jobban is csinálni. És hogyha lehet, akkor próbáljuk megtalálni azt a kis rést a pajzson, hogy hát, ha megtaláljuk, és akkor meg tudjuk valósítani.
1: Ugye van olyan beteg, aki lehet, hogy a kezelés során csak és kizárólag gyógytornásszal találkozik. Igen. Aztán van olyan, akinek a többi szakemberre, gyógymasszörre, fizikoterápiás asszisztensek munkájára is szüksége van. Az is a cél, hogy őket úgy tömöríteni, hogy egymást kiegészítve segítsék a páciensek gyógyulását, és akkor szerintem fontos, hogy különbséget tegyünk, és itt egyetértette a beszélgetés elején azzal, hogy fizioterápia vagy fizikoterápia nagyon igen. hasonló a két kifejezés, de mégis mást akar.
2: Nagyon sokszor felteszik igen ezt a kérdést, és sokszor az egészségügyi dolgozók sem tudják, mert hiszen ez egy annyira olyan területe az egészségügyi ellátórendszernek, hogy fizikoterápia és fizioterápia között, hogy vajon van-e különbség. Sokan azt mondják, hogy nincs, pedig van, de hát igazából annyi a különbség, hogy maga a fizioterápia az egy nagy gyűjtő fogalom. Tehát azt mondjuk, hogy a természet energiáit alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát ez, ami ebbe beletartozik, minden beletartozik. A fizikoterápia az már ennek egy kisebb szelete, nem kicsi, de egy kisebb szelete. Itt azt mondjuk, hogy kifejezetten csak és kizárólagosan a fizikai energiát alkalmazunk a gyógyítás során. Tehát itt ez azt jelenti, hogy maga a fizioterápiába inkább azt mondom, hogy a különböző kémiai energiák is, amikor már beköszönnek, akkor már a fizioterápia tárházáról kell, hogy beszéljünk, mint a gyógyvíz, vagy egy-egy inhaláció, vagy egy-egy az elektromos árammal, hogyha iontoforézist juttatunk be, gyógyszert, hatóanyagot juttatunk a szervezetbe, ez már nem csak kizárólagos fizikai, hanem ez már egy kis kémiai energiával is kiegészül.
1: Ugye azt szokták mondani, hogy nagyon fontos, hogy a beteg érdekében ezek a szakemberek team munkával dolgozzanak. Bizony. Ugye felnőtt esetében ott van a maga a felnőtt páciens, és aztán körülötte minden szakember, akár a beutaló orvos is nyilván a team tagja. Hát gyermekek esetében meg azt gondolom, hogy ott van maga a gyermek, meg illetve a szülő, az bizony. Is nagyon, nagyon fontos. Valóban fontos ez a team munka, hogy figyeljenek nagyon. Egymásra a szakemberek, hiszen adott esetben a gyógytornásznak konzultálnia kell a fizikoterápiás szakemberrel, a gyógymasszőrrel, vagy az orvossal, vagy a szülővel gyermekek esetében, hiszen ezeket a változásokat, tapasztalatokat kell, hogy összegezzék a beteg érdekében.
2: Bizony, és az is nagyon fontos lenne, hogy annak alapján, amikor már megvan a konzultáció, egy olyan kezelési tervet állítson össze, ami igazából tényleg annak az egyénnek, annak a betegnek, felnőtt vagy gyermek, vagy tehát bármilyen problémával, hogyha oda jön, hogy akkor ő egy olyan tényleg egyre szabott kezelési tervet állítson fel, aztán aminek a megvalósítását nyilván, hogy azt meg kell találni, hogy ebbe a együttes, vagy együtt dolgozásba, hogy tényleg az legyen az eredmény, amit szeretnénk elérni. És pont azért a Miskolci Egyetem minden tisztelet nekik, hogy felvállalták azt, hogy az MSC-be, tehát magában a mesterképzésben a gyógytornászoknál, hogy kifejezetten a fizioterápiát, vagy fizikoterápiára is építik, nem csak a fizioterápiát a mozgás részével, hanem az egyéb technikai részével is foglalkoznak, akik most a mesterképzésben részesülnek, és itt fontos még, hogy magába a fizikoterápiába, tehát ezekbe az eszközös beavatkozásokba nagyon sok evidencia hiányzik. Tehát meg kellene találni azt a bizonyítást, azt a bizonyítékot, hogy az milyen betegségekben milyen hatással is van, mert hiszen sokkal könnyebb lenne az orvosoknak is kiírni azokat a kezeléseket, hogyha lenne ilyen eléjük, tudnánk tárni ezeket a bizonyításokat, bizonyítékokat, tehát ez a bizonyos evidence base, amit oly sokszor emlegetünk, hogy annak alapján ez szeretjük a gyógyítást.
1: Visszaható kommunikációt is feltételez? Egy akár oda? Gyógytornász, orvos és viszont így van. Másik is, irányba is?
2: Igen, meg hogy a különböző kutatásokat kellene itt végezni, igen, a különböző betegségeknél, hogy milyen kezelés, akár egy-egy ilyen komplex kezelés, vagy monoterápiás kezelés, vagy hogy milyen kezelés is, ami hatékonyabb. És ehhez szoktuk is kérni az orvosoknak is a segítségét, mert hát tudjuk, hogy humán kísérletet, orvosi egyetemet végzett dolgozónak lehet kifejezetten irányítani, illetve végezni, és hát ezért is próbáljuk őket is bevonni ebbe. De azt mondom, hogy itt a megyei kórház az élen jár olyan szempontból is, hogy ők szokták kérni igazából a tanácsot is, mert régebben volt olyan is, hogy orvosoknak fizioterápiás szakorvos képzés. Ma már ilyen nincs, mert talán nem is volt olyan nagy igény, mert ez inkább ilyen ráépülő képzés volt az orvosoknál is, de volt önálló lehetőség is. Akkor egy kicsit könnyebb volt, mert azért az orvos írja ki a legtöbbször ezeket a kezeléseket, hiszen ő találkozik először a beteggel. De megkönnyül az orvosnak is a munkája, hogyha ő csak azt írja ki, hogy fizioterápia, és utána megvan egy kezelési terv, aki erre van kiképezve, hogy így mondjam, akkor sokkal, de sokkal könnyebb az orvosnak a dolga, a beteg is jobban jár, és a dolgozók is, hogyha hozzáértően csinálják ezt a feladatot, mindenkinek nagy öröme az, hogyha a betegen tudunk segíteni, mert végülis ez a fő célunk.
1: A gyógytornász képzést említette az imént, 2006 óta közreműködik a Miskolci Igen. Egyetemen óraadóként, mind az alap, mind pedig a mesterképzésben. Milyen tapasztalatai vannak? Mert azért ez már egy igen hosszú idő, mondhatja, hogy 20 év lesz ugye hát az igen. idén. Igen. Mik a tapasztalatok? Mennek a fiatalok? Szeretnének gyógytornászok lenni, választani ezt a hivatást? Mert én a magam részéről azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szép női, vagy nem csak női szakma, de ahol el lehet tölteni évtizedeket is akár, hogyha valaki komolyan gondolja magát a munkavégzést is, meg azt, hogy abban lehet fejlődni.
2: Ez így van, és hál' Istennek van is, igen, elég népszerű a gyógytornászak. Mondhatnám, hogy itt az egészségügyi karon ott van a legnagyobb létszám. És hát van, igen, amikor 100 fölött is van a jelentkezők száma, sőt, legtöbbször 100 fölött van a jelentkezők száma. Nyilván, hogy ott van egy szűrő, hogy ki is az, aki bejuthat, de sokszor van úgy is, igen, hogy amikor már bejutottak, igazából akkor látják azt, hogy mi is az az ő feladatuk, de úgy tűnik most is, hogy talán népszerű, igen, itt ez a szakma. Viszont azt kevesen tudják, hogy nagyon-nagyon szép valóban, és nagyon-nagyon jó, hogyha tudnak segíteni, vagy tudunk segíteni az embereken, de amikor egy olyan nehéz osztályra kerülnek, ahol bénult emberek vannak, azért oda kell a fizikai erő is. Úgyhogy hát ez az igaz, hogy nagyon szép, és nagyon szeretjük itt az egész fizioterápiának, mondhatnám azt is, hogy a fizioterápiás asszisztensek és a gyógymaszörök nevében is elmondhatom ezt, és csak, hát igen, nagyon sok bizony, aki szintén kezelésre szorul egy idő után, mert azért fizikálisan nem bírja mindenki, hogyha van egy, mondok egy példát, van egy 150 kilós bénult beteg, és azért azt mobilizálni, azt a nehéz esetben még van, amikor a fél oldala bénult, amikor egy kicsit mentális érintettsége is van, ott még nehezebb.
1: Ő sem tud úgy besegíteni, ugye arra akar utalni. Igen, ez igen. Az is üzenet, egyrészt talán én ebből azt olvasom ki a sorok között, hogy egyrészt várják a férfiakat is, vagy a fiúkat is, tehát fontos, hogy legyen férfi erő, meg hogy ez egy olyan hivatás, ahol önmagának, a gyógytornásznak, és mindenki, aki ebbe a körbe tartozik, mint fizioterápiás munkatárs, évek során önmagával is kell, hogy foglalkozzon, tehát tartsa karban magát, hogy bírja aztán ezt a nehéz munkát.
2: Igen, és azt mondom, hogy akik
1: erre
2: már...
1: Erre talán kevesen gondolnak az elején.
2: Igen, az elején igen, de aztán szerencsére vannak azért, mondhatnám azt is, hogy egy 70-80%-ba, amikor már benne vannak a rendszerbe, amikor már a betegellátással foglalkoznak, azért ott már ők maguk is indítványozzák azokat a mozgás, hát nem is terápiásnak mondanám, inkább edzéseket, amivel erősítik saját magukat is, meg már az iskolában is, tehát az egyetemen is beindulnak ezek az egyéb ilyen fakultatív foglalkozások, és azt is kell, hogy mondjam, hogy sok élsportoló is jelentkezik gyógytornásznak is, és hát itt is, amikor a sportolásról van szó, azért azt én úgy gondolom, és ez biztos, hogy így is van, hogy a egészségügyi kar nagyon oda teszi magát az egyetemen is. Tehát nagyon szép eredményeket is érnek el szervezésbe is. És hagyj ragadja meg az alkalmat arra is, hogy a Gyógytornász Társaságnak itt lesz Miskolcon a kongresszus a szeptember 11-12-én. És ez, én úgy gondolom, hogy részben a fizioterápia világnapja is ekkor van, és Másrészt pedig úgy gondolom, hogy Miskolcon is nem csak az oktatás, nem csak itt a gyógytornának a egyéb szépségeit fogjuk tudni bemutatni, illetve hát jönnek, jelentkeznek nagyon szép számmal már előadásokkal is, tehát a különböző technikákról, eredményekről, és tehát ez is egyrészt. Másrészt pedig hívjuk ide azokat a technikai gyártókat is, akik bemutatják az új eszközöket is, és hát ők is készülnek azzal, hogy bemutassák, megismertessenek bennünket, és erre nyitottak is vagyunk, akkor is, hogyha még ki kell próbálni, és kísérleti fázisban van, de akkor is, hogyha ha már ők valahol már szertettek arra, hogy kipróbálják, és eredmények is vannak, és meg is van a megfelelő szakmai leírás róla, akkor is még az akár megerősítésre is, vagy hát úgy is, hogy kicsit népszerűsítsük, hogyha valakinek lehetősége van ennek a különböző eszközöknek a bővítésére is, akkor legyen meg a lehetőség, hogy hozzátegyük azt, amit mi szakmailag hozzá tudunk tenni.
1: Visszatérve a Miskolci Egyetemre, a hallgatói képzésre, ugye azt mondta, hogy sokan jelentkeznek, igen, a gyógytornász képzés nagyon népszerű, ennek függvényében az utánpótlás is biztosított?
2: Úgy gondolom, hogy igen. Biztosított, bár nagyon sokan jelentkeznek, de nagyon sokan nem gondolják azért, hogy ott elég sokat kell tanulni ahhoz, hogy sikeresen be tudják fejezni az egyetemet, de aki tényleg azt mondom, hogy nagyon-nagyon látványos, amikor jönnek az első évesek, meg nagyon látványos, mikor mennek már a BSC-be a negyedéves hallgatók. Tehát olyankor már lehet látni, igen, azt a kicsit azt a szakmai biztonságot, vagy inkább azt mondom, hogy talán akkorra látnak annyira bele, hogy nekik mi is lesz majd talán az irányuk, és nagyon örülök neki, igen, én is nagyon, hogy sokan tudnak azért eredményesen végezni. Nyilván, aki úgy gondolja, hogy az egyetem az egy jó buli, az még marad tovább, mert ha nem sikeres a vizsgája, akkor még egy kicsit engedjük, hogy tanuljon, és majd, hogyha beérik erre a feladatra, akkor sikeresen tudjon vizsgázni.
1: Azért is fontos, hogy most beszélgessünk erről, mert hogy február 15-ig bizony lehet még jelentkezni a Miskolci Egyetem egészségtudományi karára is, többek között gyógytornász alapképzésre is.
2: Igen.
1: Azt gondolom, még arról nagyon-nagyon fontos beszélgessünk, hogy itt a 17. fizikoterápiás munkacsoport kapcsán. Ugye fontosnak tartják, hogy a gyógytornászok, fizioterapeuták, asszisztensek, gyógymeszőrök együtt fejlődjenek, hiszen igen, a páciens érdeke ezt kívánja. Ezzel kapcsolatban január 30-án már tartanak is egy online eseményt. Mi igen lesz ez?
2: Ez egy lökéshullám terápiáról, hiszen maga a lökéshullám is egy viszonylag új technikai eszköz, ami nagyon sok esetben nagyon jól ki tudja egészíteni azt a tevékenységet, ami valóban itt is a gyógyulás érdekét szolgálja, de nagyon sokszor viszont nem igazán tudják, hogy is kell ezt helyesen alkalmazni, hiszen tényleg egy új technikáról van szó. És ezért most itt lökéshullámmal kezdjük, de nyilván a lézert is egy kicsit szeretnénk szélesebb körben megismertetni, hiszen már most olyan sok lézer is van a piacon is, amit otthon is alkalmazhatnak a páciensek, és a többek között erre is szeretnénk megtanítani őket, hogyha már van lehetőségük, hogy otthon is használják, akkor hogy hogyan kell. És meg részben a kollégákat is, hogy olyan események is voltak, amiből több tanulmány is készült, és ezeket is próbáljuk mindig a társaság elé is hozni, és természetesen mindig egy kicsit nyitottak vagyunk, a különböző fórumokat is szoktunk szervezni olykor-olykor, hogy tudjuk tájékoztatni azokat, akik nem szakmabeliek, hanem akik csak érdeklődnek. Illetve hát az egészségügyi dolgozók is azt mondom, hogy sokszor van az, és nagyon örülök, hogy itt is van azért egy olyan központ itt a megyei kórházban, ahol tudnak egy kicsit törődni saját magukkal is a dolgozók is, és itt nem csak a gyógytornászok, nem csak a fizioterápiás asszisztensekre vagy masszőrökre gondolok, hanem a kórházi dolgozókra is, mert hiszen nagyon sok olyan kórházi dolgozónak is van problémája, aki csinálja ugyan a dolgát, de nagyon jó időmegtakarítás az, hogyha itt el tud menni ebbe az egészségközpontba is, és ott egy kicsit tud energiát is gyűjteni, hogy így mondjam, vagy meg tudja előzni azokat a problémákat, mert ez is a feladatunk, hogy ne csak betegeket, hanem próbáljuk az embereket rávenni arra is, hogy előzzük meg azt a sok betegséget, amit meg tudnánk előzni esetleg.
1: Ezzel akár egy kicsit példát mutatva a páciensek felé, ugye?
2: Igen, így van.
1: Van egy ilyen szerepük, és korábban a fizioterápiás szakdolgozók egyesületének Bizottság volt az elnöke.
2: Igen.
1: Az ott megélt tapasztalatokat most a munkacsoport vezetésében hogyan tudja majd kamatoztatni?
2: Igen, mindenféleképpen szeretnék mindent behozni onnan is, tehát oda-vissza is működik, mert most is aktívan segítem a ifjúságot azért, hogy próbálom ott is valóban, hogy a fejlődés az ne álljon meg, de nagyon sokszor kimentünk mi külföldre is, hogy megtanuljuk azokat a módszereket, amiket itthon még nem tudtunk megvalósítani, és azt próbáltuk adoptálni itt az itthoni körülményekre, és amiket itt elsajátítottunk, amiknek jó eredményei születtek, azokat mind-mind hozom be ide is. Mert szeretném valóban, hogyha itt ez egy olyan sikeres munkacsoport lenne meg, tehát maga az egész, hogy amikor egy egységes beavatkozást végzünk, tudom jól, hiszen az az elmúlt 33 év, mi nagyon jó kapcsolatban voltam mindig itt a kollégákkal. És amikor összehangoltan tudtuk a munkánkat végezni, megvolt mindig az eredménye. Jó diagnózishoz, jó terápia hatékony. Ha nem így történik, akkor csak egy placebónak mondhatnánk sokszor.
1: Még egy személyes kérdést engedjen meg így a beszélgetésünk végén. Milyen érzésekkel érkezett ma a központi kórházba, mert hogy korábban 33 évig ugye a mozgásszervi rehabilitációs osztálymunkatársa volt?
2: Hát nagyon, nagyon szerettem itt ebbe a kórházba dolgozni, az biztos, mert hát hiszen 75-ben kezdtem itt, 1975-ben, tehát már ebből is kiderül, hogy nem ma kezdtem itt a pályámat, és tulajdonképpen tényleg a második otthonunk volt. És ugye még mi úgy tanultuk annak idején, minden beteget úgy kell kezelni, mintha a saját hozzátartozónk lenne. És az a szemlélet, az megmaradt, és ezt itt is alkalmaztuk, és ez

0: És szívből gratulálunk még egyszer a kinevezéshez. Lénát Miklósnéval beszélgettem, mert hogy új munkacsoport kezdte meg működését a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságában. Ez a 17. munkacsoport, amely a fizikoterápiás munkacsoport nevet viseli, ennek lett a vezetője. Szívből gratulálunk még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
2: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táborosztatására gyűjt a katolikus Karitász, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborosztatásának támogatására a katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
3: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a NAP, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
1: A NAP, a Csillagpont Rádió hírmagazinja.
4: Sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya, és a Borsodabolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre Emelkas sebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat.
4: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
5: Igen, nagyon jól.
4: Köszönöm, kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen. Jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trúvájnak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
5: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az EGRI kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci központi intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
4: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen. És ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső,
5: igen,
4: meg ugye a
5: csecsemőmirigy.
4: Igen, apróságok. Igen. Olyan apró amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
5: Mi a szténiás krízis? Mi a szténia grávis betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni?
4: Ez a légzés leállás, ugye?
5: Igen, igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
4: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
5: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből 1 esetleg, hogy az hol van.
4: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, a kifejezést, hát de igen, azért azt talán
5: igen,
4: jobban el
5: de tudja. Valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga az izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
4: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
5: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen, tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset. Mi a szténiás betegeket operálunk rendszeresen, körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ez minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
4: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
5: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszárról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami a ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
4: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
5: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
4: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
5: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganattársul hozzá. Úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
4: Hát tudjuk, hogy itt a de... szegcsont tájékán.
5: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszermennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténia és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
4: A miasztenia maga az krízist jelent tulajdonképpen?
5: Nem, a miasztenia az annyit jelent, hogy miasztenia, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis, az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miasztenia, a gravis súlyos izomgyengeség, de a mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
4: Az meg, hogy az esetben. A daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
5: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímusz perzisztens, tehát fennmaradó csecsemőmirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után.
1: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Én azt hiszem, hogy ha az obezitológia szót mondjuk, akkor ma már nem kapják fel annyira az emberek a fejüket, mint néhány évtizeddel ezelőtt, amikor még sokan nem is tudták, hogy mi értendő gyakorlatilag az obezitológia alatt. Azt lehet olvasni róla, hogy kövérségtudomány, másütt azt lehet olvasni, hogy orvosi segítséggel a tartós fogyás elérésért dolgozók, illetőleg ezt a szakterületet összefogók. Most az lesz a tisztünk az előttünk álló percekben, hogy az obezitológiáról, feladatáról, céljáról beszéljünk, annak okán, hogy itt Miskolcon a Szent Ferenc Kórházban 18 éve működik az obezitológiai részleg, és nem is olyan régen az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy centrumán központtá avanzsált, tehát egyfajta ellátási szint emelkedése, bővülése is jellemzővé vált. Köszöntöm a stúdió vendégeit, dr. Losonczy Istvánt, kardiológus főorvost, a Borsod-Abaúj Zemplénvár megyei központi kórház Szent Ferenc Tagkórházának kardiológiai rehabilitációs osztályvezető főorvosát, és köszöntöm Balogné Béres Bettinát, szakápolót, az obezitológiai részleg helyettes vezetőjét. Főorvos úrral kezdjük a beszélgetést, hát ön kardiológusként sok évtizede dolgozik a Szent Ferenc Kórházban. Hogy fogadta az obezitológiai részleg kialakításának a hírét?
6: Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt és hallgatót. A mi intézetünk egy kardiometabolikus centrumnak nevezett keringési és anyagcsereközpont, ami fokozatos evolúcióval jött létre, hogy egy teljes ellátást adhasson mind a megelőzésben, mind a terápiában azoknak a betegeknek, akik mind keringési, mind anyagcsere, sőt, még onkológiai szempontból is a legnagyobb kockázati besorolásban élnek. És hogy felismerésre került, hogy a keringés és az anyagcsere betegségeket igazából nem lehet elválasztani egymástól, hiszen egymásba fonva egy óriási nagy körforgalmat alakítanak ki, és rontva egymás állapotát egyre több kórkép kapcsolható ezekhez.
4: Tehát a menete az, hogy miután az elhízás maga is betegség, először ezt a fajta betegséget kell meggyógyítani, orvosolni, és aztán jöhet az összes többi, hogyha mondjuk szív problémája van, vagy éppen emésztési zavarokkal küzd?
6: Fel lehet állítani egy eseményvonalat, aminek ugye a legelső szakasza az úgynevezett rizikók megléte, és az elsődleges megelőzésben adott teendőknek a már is elindítása, és utána következnek azok a megjelenő, már diagnosztizálható betegségek, amik a három korábban említett irányban egyre több diagnózishoz vezetnek, és egymásba kapcsolódnak. Keringési betegségeket tekintve rengeteg anyagcsere rizikó van a háttérben, ami ezeket kialakítja, és ez teljesen fordítva is igaz, tehát szinte mindegy, hogy melyik oldalról indulunk ezekben a terápiákban, és sajnos azt látjuk, hogy sokszor kell egy úgynevezett nagy esemény, hogy rávilágítson a problémákra, tehát egy olyan megbetegedés, ami az említett három témakörből adott egy páciensnél, és akkor komplexitásával elindulva a terápiába mind a három oldalról tényleg egy összetett terápiát igényel. A nagy eseményen áteseteknél ugye
4: már... Infarktusnak gondol?
6: Gondolok itt a sztrókra, az infarktusra, tehát a keringési betegségek nagy eseményeire, és gondolok itt az elhízás okozta olyan anyagcsere problémákra, aminek ugye a leggyakoribb megjelenési formája a kettes típusú cukorbetegség, ami aztán mindenfajta érrendszeri problémát elősegítve és felgyorsítva az anyagcsere betegségen kívül keringési betegségekhez és szervi manifestációkhoz fog vezetni.
4: Hogy üdvözítette, mert gondolom üdvözítette a gondolatát annak, hogy létrejön egy obezitológiai részleg a Szent Ferencben. Mennyire segítette az önök munkáját?
6: Hát ez nagyon messzire nyúlik vissza, mert még 30-40 éve a tanulmányaim elején meglepődve olvastam Deschater Rudolf hipertónia könyvében. Ő írta le először, hogy a magas vérnyomás az egy anyagcserebetegség, és a cukorbetegség pedig egy keringési betegség, és akkor gondolkoztam el azon, hogy milyen mély igazságot fogalmazott meg, hogy mennyire nem szétválasztható ez a két dolog, és minél több támadásponttal tudunk hatni, akár az elsődleges megelőzésben a megjelenő betegség előtt, akár a betegségeknek a kezelése során, a másodlagos prevencióban, hogy tudjunk segíteni a betegeknek, és azokat a kockázati tényezőit, amit tudunk befolyásolni, azt nagyon erőszakosan próbáljuk csökkenteni. És itt tényleg felismerésre került, hogy nem lehet elválasztani a keringés és az anyagcsere betegségeket egymástól, és így jött az ötlet, hogy a kardiológiai osztályt bővítsük ki egy olyan anyagcsere részleggel, ami mind az anyagcsere, mind a keringési betegeknek úgy segíthet, ami szinte példanélkül álló az országba.
4: Ez már a rehabilitációs részleg, ugye, az obezitológiai részleg, és Bettinát úgy mutatta be, mint ennek a részlegnek a helyettes vezetőjét. Mi a feladata az ott dolgozóknak? Megjelenik a beteg. azzal jelenik meg, hogy súlyfeleslegem van, vagy azzal jelenik meg, hogy magasabb vérnyomásom, mert súlyfeleslegem van. Hogy történik egyáltalán a bejelentkezés? Nyilván a házi orvos utalja be először, gondolom.
7: A házi orvos is beutalhatja, de mind a két részről. Tehát van, amikor a beteg tudja, hogy ő elhízott, vagy a szakorvos, házi orvos, ortopéd orvosa mondja, hogy le kell fogynia. Így kerülnek
4: hozzá. És mi történik ilyenkor?
7: Először is időpontot kell kérni, leegyeztetjük, hogy ő szeretne jönni, és mi a cél, ki küldte hozzánk, és aztán egy adott alkalommal egy bizonyos napon beérkezik hozzánk, és akkor ott az első napon gyógytornászok által felmért állapot szerint osztjuk be a tornákat. Tehát az első nap a felvétel napján derül ki, hogy ő gyengébb, erősebb tornára alkalmas. Felépítjük a diétát, emellett ugye orvosi nővéri felügyelet van, és mindennapi diétás oktatás egy dietetikus által.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
8: FM 103.
3: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
8: FM 103.
4: Régi kedves ismerősünket köszönhetjük, Tóth Barbarát, aki a Miskolci Aromapont alapítója, természetgyógyász, aromaterapeuta, fülakupunktúrás addiktológus, és most legújabban reflexológus. Szia Barbara, köszöntelek sok szeretettel.
9: Szia, én is köszöntelek, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: És azért mosolygunk, mert itt az imént azt osztottam meg veled, hogy szeretném úgy kezdeni a beszélgetést, hogy mindig, amikor vendégül látunk a stúdióban, akkor valamilyen új egészségügyi birtokában érkezel, de szerényen azt mondtad, hogy ez nem feltétlenül így van, de most a reflexológia kerül fókuszba, mert valóban ezt nem olyan régen tanultad és végezted ezt a területet, amit most már az aromapontban alkalmazol is.
9: Igen, eddig ugye gyakornokként használtam a reflexológiát, de most már vizsgázott reflexológusként teljes jogkörrel tudom használni ezt a természetgyógyászati ágat is.
4: Érdekes a te munkádnak az aromapontban a fejlődés története, mert hogy gyakorlatilag folyamatosan tanulsz, tehát ez a fajta munka, amikor embereknek különböző problémák megoldásában segítesz, akkor ez ezt kívánja, hogy fejleszd magad, különböző területekben legyél kompetens?
9: Igen, mindenképpen ezt kívánja. És ugye szükségünk is van rá, hiszen természetgyógyászként egyébként is egészségügyi szakdolgozónak minősülünk, és ugyanúgy szükséges a pontokat gyűjteni, mint a kórházban dolgozóknak. Illetve, hát én azt szoktam mondani, hogy nekem van egy ilyen szakmai igényességem, hogy mindig még valami apróságot megtanulni ahhoz, amit eddig tudtam, és azért próbálom ezeket a szakokat úgy kiválasztani, hogy egymással nagyon jól kombinálhatóak legyenek.
4: Annál is inkább, mert hogy azt mondtad nekem erre a mai beszélgetésre vonatkozóan, hogy szeretnéd, hogyha a reflexológia és az aromaterápia kapcsolatáról beszélgethetnénk. Tehát ilyen módon érnek össze ezek a tudományterületek?
9: Igen, mindenképp, hiszen a reflexológiát is úgy kezdtem el, hogy nem szükséges ez nekem annyira, inkább megtanulom, csak megnézem, hogy milyen, és aztán érett meg bennem az, hogy ez mennyire jól kombinálható a már meglévő szakterületemmel.
4: És amikor egy-egy páciens, nevezzük így, érkezik hozzád, és ugye egy állapotfelméréssel indul a ti közös kapcsolatotok vagy munkátok, és elkezdtek közösen dolgozni, akkor érzed azt, hogy vannak esetleg olyan hiányterületek, és ezek ösztökélnek téged a további tanulásra? Van-e már a fejedben esetleg következő terv?
9: Igen,
4: biztos vagyok benne, hogy igen.
9: Sokan kérdezték, de még nincsen határozott. Most egy kicsit idézőjelesen pihenek. De igen, amikor bejön a vendég, akkor ugye mindenképpen először egy szóbeli állapotfelméréssel kezdek, ami azért egy viszonylag hosszú beszélgetés. És most már nagyon jó, mert megérkezett a reflexológia is az életembe, és a reflexológiával nagyon jól lehet állapotfelmérést készíteni. A talpunk sokszor hamarabb jelez hogy bármilyen probléma van a szervezetünkben, mint ahogy azt mi megéreznénk a test fizikai szintjén.
10: Ugye azt szoktad mondani, hogy a kapcsolat a vendéggel, ahogy az imént is fogalmaztál, egy állapot feléréssel indulsz, azt ugye mindig hangsúlyozott, hogy te hivatalosan nem diagnosztizálsz, tehát nem állítasz fel diagnózist, tehát hogyha a talpunkat nézzük egész konkrétan itt a reflexológiával összefüggésben, akkor az miről árulkodik, mert elküldtél nekem egy kis anyagot, és abban azt olvastam nagyon találóan, hogy a talpunk beszél a betegség előszobájáról is, tehát ott már a talpon te érzed, hogy valami készülőben van?
9: Igen, ahogy az előbb említettem, a talpon, ahol megjelennek bőrkeményedések, ráncok, színelváltozások, érzékenységek, tapintásra elváltozások, ezek a reflexológus számára mind-mind hasznos információt szolgálnak.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
8: FM 103.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Nap című hangos hírösszefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
1: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Tegye zsebre a rádiót. Kövessen minket a Facebookon. Csillagpont Rádió. Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: A Csillagpont Rádiót az FM 103 MHz-et hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat, és köszöntöm stúdiónk vendégét is, Demeter Endrét, Mádi Borászt.
2: Mi neked az ősélményed a szőlészettel, borászattal?
3: Hát ugye az én munkásságom az elválasztatlan Tokajtól, tehát hogy itt a borvidék a lényeg, és a növény, semmiképpen nem az én szerepem ebben. Igazából, hogyha van egy világörökségi borvidékünk, ráadásul itt Miskolc mellett, tehát hogy ez tényleg így sajátja a városnak, ugye a legközelebbi óriás város, vagy egyik legfontosabb magyar város. Tehát, hogy van egy olyan borvidékünk, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen világhírűek egyébként Tokajról vagyunk legelső sorban, és a világörökségi címünket a növénytermesztési és borkészítési kultúránkra kaptuk, tehát hogy ez egy kulturális világörökségi cím, és azt gondolom, hogy ennek a fantasztikus ültetvény szerkezetnek és alapkőzetnek a bemutatása a világ számára, ez egy feladatunk. Az ősélményem az gyakorlatilag leginkább ez, tehát hogy nyilván családban volt kicsi szőlő, meg ugye én elvégeztem az ilyen bor sommelier, tehát pohárnok képzéseket, azzal kezdtem a 90-es években. Orosz Gábornál voltam én gyakorlatilag pincemunkás jó sokáig, és ott szerettem meg a szőlőt, a gépeket. Szepsi Istvántól rengeteget tanultam a növény iránti rajongásról, és a szőlőben való megvilágosodásról, hogy ez lehet, hogy nagy szó, meg ugye a bor is egy szakrális ital, tehát van azért egy ilyen nagy átlényegülés, meg nagy energia szintje ennek az egész témának. De egyébként magában az ültetvényben lenni egy felemelő és egyébként meg ilyen áldott állapot. Tehát nagyon szerencsés, szoktam barátaimnak mondani egyébként, hogy azért ilyen munkahelye szerintem kevés embernek van, amikor tényleg lenézünk a hegyről, és akkor ott fantasztikus látvány tárul elénk. És maga a növénnyel való folyamatos együttélés és kvázi kommunikáció, az egyébként egy nagy élmény tud lenni minden nap, tehát hogy megúhatatlan.
2: Tokajra ugye azt mondjuk, hogy egy zárt borvidék, ennek ugye nem kerítés szempontjából van jelentősége, tehát ennek az égköve az mindenképpen Mád.
3: Talajtani szempontból, vagy geológiai szempontból, ugye ez egy 80 kilométeres hosszúságú borvidék, egy stratovulkáni tevékenység alkotta az egészet, de ugye a legvékonyabb talajtakaró ennek az alapvulkáni kőzetnek a tetején, az a Mádi régióban található. Tehát talajtanilag vagyunk a legizgalmasabbak, vagy a legmarkánsabb illatról felismerhető borokat Mád határában a legkönnyebb készíteni. Ugye a tokai részen ott 18 méter lőztakaró van a vulkán tetején, tehát kedvesebb, barátságosabb borok készülnek, hogy most leegyszerűsítve általánosságban tudjak erről mesélni. Tehát Mád minden szempontból fontos, ugye nagyon nagy hegyközség, tehát a borvidék negyede 1200 hektár a mádi határ, tehát annak jelenti, hogy egy nagy község, 2300 lakossal. Itt mindenki a szőlővel foglalkozik, vagy ennek valami oldalágával, tehát hogy egy ilyen boros település vagyunk. Hála Istennek most már szépek is vagyunk, tehát érdemes, Miskolcra annyira közel van, hogy érdemes hozzánk ellátogatni. Az átborvidék jellegre egyébként, hogyha már Miskolcon beszélgetünk, ugyanaz a harmadik Károly tett az átborvidéké egy év különbséggel, aki a Miskolci Egyetemet, illetve a Selmeci Akadémiát alapított, aminek egyébként szintén hagyományőrzője vagyok, tehát hogy én ilyen világörökségi edzékes dolgokkal foglalkozom időm nagy részében, igen.
2: De egyébként te ezt tanultad ugye felsőoktatásban is, tehát foglalkoztál ezzel a dologgal.
3: Igen, a PhD tanulmányaimat itt a Miskolci Egyetemen a bányászoknál, tehát a geológiai fakultánson folytattam, és alapvetően megkutattuk elég rendesen, és most már nemzetközi szinten jegyzett a kutatásunk, jó eredményeket értek el a diákok vele. Igazából a tanszékvezetőm, Szakály Sándor professzor úr, akadémikus, ő írta egyébként az ásványrendszer tani nemzetközi könyvet, amiből mindenki dolgozik a világon, és azt mondta, hogy helytálló egyébként az a mondatom, vagy tézisem, hogy a bor termelési és szőlő előállítási régióban, a bolygón, ez a fajta komplikált vulkanizmus csak itt van. Tehát, hogy Tokaj, hogyha nem lenne világörökség, meg nem lenne ez a fantasztikus ráépült kultúránk és hagyományunk, az elmúlt 600 évből, önmagában csak az a kőzet, amin dolgozunk, az a világ egyik, tehát ilyen top 10-ben levő borvidékké tenni önmagában ezt a borvidéket. Tehát ennyire különleges Tokajunk, és mondom, az a hatalmas szerencse, hogy Miskolcról tényleg egy fél órás autóttal, vagy 40 perces autóttal elérhető. Most már van út is, hála Istennek, de fejlődünk, meg a főutcák szépülnek, meg azért jól nézünk ki, és hát ugye a természeti adottságaink, meg értékeink, tehát így kirándulni, túrázni, végre van bicikliút is, itt a műsor előtt beszélgettünk a bicikliutakról, tehát turisztikailag is egyébként egy klassz kirándulóhely kezd lenni, ugye a kék túra nálunk ér körbe az emblémben, tehát hogy abszolút jó szívvel ajánlom egy jó kirándulást.
2: Visszatérve a borászatra. Ez az adottság mellett azért kíván az embertől is egy olyan hozzáállást és egy olyan felelősséget, amivel ezt az adottságot lényegében ki lehet használni.
3: Én azt gondolom, hogyha nyilván ez a szakmám, tehát hogy agrármérnök vagyok, meg szőlészmérnök, tehát hogyha a világ más borvidékén dolgoznék, akkor lehet, hogy nem így csinálnám, meg hogyha nagyban dolgoznék, nagy cégnél, stb. De hogyha a világörökségi területen egy garázsborászatot működtet az ember, akkor én azt gondolom, hogy a bio az alap ebben a szegmensben. Tehát gyakorlatilag a 100 éves nagyapáink szőlészeti kultúráját és egyébként borkészítési technológiáját használjuk leginkább. Ennek ellenére egyébként, hát mivel hogy azért kutató is voltam az életemben, tehát kipróbálunk mindent, megnézzük a külföldi tapasztalatokat, új gépeket, új technológiákat, hogy az esetleg beilleszthető-e a mi világörökség fenntartó hagyományos borkészítési metódusunkba, de általában nem a válasz, tehát hogy megvannak azok a tényleg nagyon-nagyon régen kialakult rendszerek, amik teljesen jól működnek, ma is. És ugye a Mádi körben, tehát olyan, van egy tokai eredetvédelem, ami nyilván nagyon szigorú, a világ egyik legszigorúbb bortörvénye vonatkozik, vagy annak a részletszabályai vonatkoznak a borvidékre, és azon belül Mádon van egy eredetvédelmünk. Tehát, hogyha valamire rá akarom írni, hogy Mádról származik, akkor ott még egyel szigorúbb a rendszer, és alapvetően itt a legrégebbi könyvekhez nyúlunk vissza, tehát a legrégebbi leírásokat és technológiákat vesszük magunkra kötelezőnek. Úgyhogy igen, tehát hogy olyan nagyon nem is tudunk változtatni ezeken a rendszereken, nem is akarunk, tehát ez jól van így, és nem én mondom, hanem hála Istennek a fogyasztók világszerte mondják azt, hogy ez így rendben van, amivel mi foglalkozunk. Ennek ellen nem szabad megnyugodni és leülni, tehát azért tényleg figyelünk az újításokra, de alapvetően nem a borral van a baj Tokajban.
2: Azt mondtad, hogy bio. Ma mindenre azt mondják, hogy bio. Mit jelent ez
3: igen,
2: az esetben?
3: Ugye van egy EU-s, ezt viszonylag fontos tisztázni, és elnézést, hogyha ilyen részletekbe belemegyek, de hogy egy kis átlátást adjak. Tehát van egy nagyon erős ellenlobbi a vegyszergyárak, nagyon tőkeerős vegyszergyárak által, ezek nagy nemzetközi világcégekről beszélünk, akik ilyen városi legendákat terjesztenek, hogy mi éjszaka permetezünk, meg titokba csináljuk, nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy van egy Európai Uniós egységes bio normatíva arra, hogy mi mit, hogy csinálhatunk, és aki ebben a rendszerben regisztrált, tehát egy svájci laboratóriumban legalább évente egyszer, de néha kettő-három szúrópróbaszerű ellenőrzés is van, amikor a növényi részekből, a talajból, a gyümölcsből és a levélből mintát vesznek, és egy független svájci laboratóriumban több oldalon keresztül sorolják fel azokat a szermaradványokat, amikre vizsgálták ezt a mintát. Tehát, hogyha éjszaka permeteznék, vagy bármikor csalnék, akkor azonnal a labor kimutatná. Tehát azért a modern 21. században a laborokban azért gyakorlatilag mindent meg tudunk vizsgálni és azonosítani.
2: Na de növényvédelemre akkor is szükség.
3: Tehát növényvédelem, ugye állati kártevők ellen nem védekezünk, gyomírtás nincs, műtrágyázás nincs, és csak zöld szerekkel, amik ebben az Európai Uniós normatívában benne vannak, tehát nem felszívódó szerekkel, kontaktszerekkel, nagyon gyenge szerekkel dolgozhatunk. Ezek ugye a német kutatások a legkomolyabbak, ők csalánkivonattal, algakivonattal, narancsolajjal, ilyesmikkel dolgoznak, és rézzel kénnel, úgy, mint nagyapáink Németországban is, vagy itthon, az igazából teljesen mindegy, egy egységes földművelési kultúra van több ezer éve Európában.
2: Egyébként a biogazdálkodás az drágább, vagy ugyanannyi olcsóbb, mint a úgymond hagyományos műtrágyás, növényvédőszeres gazdálkodás?
3: Hát ugye a mai világban a munkaóra lett az egyik legdrágább dolog, de szerintem az a középkorban is így volt. Tehát azért volt mindig is az aszu a cári, királyi, császári udvaroknak, meg legfontosabb ilyen választófejedelmi udvaroknak a bora, mert olyan értéke volt a betett munkaórák miatt a tokai bornak, hogy ezt nagyon kevesen tudták megfizetni a múltban is, és ez ma is így van egyébként, hogy óriási a kézi munka igény, hát ugye nálunk tilos a gépi szüret, és így tovább, és így tovább. Nekem ráadásul az ültetvényeim közel fele az bakművelés, tehát hagyományos szőlészeti módszerekkel dolgozunk, mert annyira meddegek és annyira kövesek az én ültetvényeim, hogy géppel, nincs olyan gép, amivel egyébként tudnám művelni, vagy fel tudnék menni egyáltalán. Tehát, hogy ugye az első számú költség az a munka, ami nem baj, mert legalább így helyi családoknak adunk munkát, és nem egy külföldi cégtől vásárolunk szüretelőkombányt, ami a magyar GDP szempontjából ugye nem lenne valami
2: nem ízlös. Filipino vendégmunkások fognak dolgozni.
3: Hát az azért nem működik, mert ahhoz, hogy valakinek megtanítsam, azért a növény, tehát a szőlő, mint növény, azért egy komplikált kultúra, és nagyon jó, vagy kényelmes nekem, hogy három mondatban össze tudjuk foglalni reggel a napi feladatokat, és pontosan mindenki, mivel a gyerekkora óta ültetvényben dolgozik, ezért tehát családi, stb. Ezért nem kell túlmagyarázni, hogy tényleg ilyen félszavas kommunikációval el tudjuk intézni magát a munka részét, attól még beszélgetünk egyébként, de a munkáról nem kell annyira sokat. Viszont, hogyha valakinek, akinek nincsen szőlészeti kultúrája, meg kéne ezt tanítani, hogy működik, Az rengeteg idő lenne, tehát hogy nem lenne igazából hatékony, ezért a helyi munkaerőnek és a helyi lakosoknak a megtartása és versenyképes fizetéssel való fenntartás, ez nekünk nagyon fontos. Nyilván permetszerre alig költünk, egészen minimális, viszont ugye munkaórára és gázolajra, ami manapság tényleg drága dolgok, erre többet, de egyébként, hogyha az ember sokat gondolkodik, tehát ugye van egy know-how, meg kell rengeteg tapasztalat. Tehát én 2004-ben kezdtem az átállást, a bőművelésre, 2010-től vagyunk minden ültetvénnyel teljes mértékben organikus, bejegyzett organikus gazdálkodás folytatás, és alapvetően, hogyha az embernek megvan a tapasztalata és gondolkodik, tehát a gondolkodást nem lehet megsporolni, a lusta mérnök az aki feleslegesen költ, hogyha az ember ésszel áll ehhez a dologhoz, akkor az az igazság, hogy bióba költségben is teljesen versenyképes. Tehát éppen a jövő mezőgazdasága a bió, viszonylag sokat adtam elő így biogazdálkodásról, ilyen mindenféle nemzetközi kertészeti, ilyen-olyan beszélgetéseken, konferenciákon, és a helyzet azért tudom bátorítani a kiskerti gazdát, tehát így a családon belül is nyilván sok kérdést kapok, hogy mit csináljak ezzel vagy azzal a növénnyel a kertemben, de egészen ugye a szántóföldi kultúrákig, ahol ugye Amerikában nagyon komoly adatok vannak, óriási területekről, gyors és labor eredmények, az igazság, hogy versenyképes a bió, mind terméshozamban, működőképes, főleg extrém évjáratokban, és ugye az extrém évek a klímaváltozással valóban vannak. Tehát nagyon nagy csapadékok egyszerre, és nagyon nagy szárazságok hosszan. Ezek az elmúlt évek, hát bárki visszaemlékszik az elmúlt pár év nyaraira, őszeire, teleire, azért ezt látjuk, hogy ezek létező. Akkor is, hogyha az ember nem földműveléssel foglalkozik, azért ez egyértelmű egy városi lakos számára is, hogy össze-vissza van az időjárás. És egyébként a bió egy feledzett növény, egy jó immunrendszerűre rendelkező boldog növény. Egyébként ezt így szoktam mondani, nem azért, mert bolond vagyok, hanem azért, mert a növények nagyon sokban hasonlítanak az emberre. Tehát, hogyha én egy fit, jó, nem túlterhelt állapotban vagyok, akkor az immunrendszerem fel van annyira vértezve, hogy mindenféle kóbornát hát nem az elsőt kapom el, vagy nem mindegyiket. Ugyanaz igaz a növényre is, hogyha jó állapotban van tartva, és megkapja azt, amire neki szüksége van, és ezen gondolkodik az érte felelős szőlész, hogy neki hogy lesz a legjobb, akkor nekem is könnyebb a dolgom sokkal, mert nem nincsenek betegségtünetek vagy hiánytünetek a szőlőimben.
2: Sokszor beszélünk ma a klímaváltozásról. Érzitek ezt?
3: Egyértelműen. Tehát ugye 1901 óta vannak meteorológiai adataink itt Magyarországon, és a 6-7 extrém évjáratból, ami azóta volt, én végigdolgoztam 3-4-et. Tehát, hogy nem azért, mert annyira öreg vagyok, hanem azért, mert ezek sűrűsödnek. Tehát amik a legidősebb falubélieket megkérdezem, hogy néném, mikor látott utoljára 70 napos aszályt, ma már erről nem is beszélünk egyébként, azt mondta, hogy soha, de az öreg anyám se. És most már gyakorlatilag minden második évben fordul elő ilyesmi mádon. Tehát, hogy az extrémitások, a kilengések, a szélső értékek, azok egyre gyakoribbak, sajnos. De erre egyébként fel kell készülni, tehát azért a bolygó így működik, és az embernek, a gondolkodó embernek, vagy a mérnöknek az a dolga, hogy ehhez alkalmazkodjon, tehát, hogy nem tudom megváltoztatni sem az időjárás, sem a fizikát, tehát, hogy alkalmazkodnom kell, hogy az én módszereimet hozzáigazítsam a körülményekhez.
2: Ez tehát akkor effektíve ez nem megy a minőség rovására.
3: Nem. Tehát, hogy az ember gondolkodik és alkalmazkodik, minimális beavatkozásokkal korrigálja a rendszerét, akkor nagy termelési biztonsággal lehet ma is dolgozni. Tehát olyan fajta pánikra egyáltalán nem látok okot, hogy nem tudjuk etetni az embereket, meg mindenki szomjan éhen fog halni. Tehát lesz mezőgazdaság a jövőben is. Fel kell készülnünk azokra. Ugye Tokajban ráadásul egyébként mi nem tudunk rezisztens fajtákat telepíteni. Ugye 6 bevett szőlőfajtánk van,
2: ebből hát 99%
3: fúrmint és hásleverű az én ültetvényemben ugyanúgy, mint bárkiében vagy az egész borvidéken. Tehát én nem a... És egyébként ugye világörökség címet kaptunk erre a kultúránkra, tehát az nem opció, hogy én most kivágjak minden ültetvényt, és akkor betelepítsem valami össze-vissza szibériai fajtával. Nem. Tehát, hogy a létező rendszerünket kell nagyon pici korrigációkkal a lehető legbiztonságosabbá tenni, hogy ellenálló legyen a növény.
2: Repül velünk az idő végezetül egy személyes kérdés. Mit adott neked ez a munka?
3: A borászat és a maga a szőlészet egyébként, ugye a tevékenységem 90%-a a szőlőben, tehát én tökéletes alapanyagot szeretnék behozni, és abból, hogyha nem rontom el, akkor szórakoztatni a közönségemet, alapvetően ez az én célom. Tehát
2: ilyen, a
3: borkészítésben nagyon kevés, meg ezek nagyon begyakorolt egyszerű mechanizmusok, mozdulatok. Egyébként van egy 1903-as Budapest.

0: türelemről, kitartásról, és ugye nyilván extrém területeken dolgozom, tehát az én extrém sportos múltam is, vagy jelenem, az egyébként így pont ezeket a vagány férfias kihívásokat én nagyon szeretem egyébként a szakmámban, hogy tényleg dolgozunk, látjuk a munkánk eredményét, látjuk az embereken, hogy ez a legvégén örömet okoz, mert jól esik neki az a kortybor. Felismeri, érti, amiről beszélünk, az egész nem humbuk, nem kitaláltam, meg marketing duma, amit valahol egy irodaházban terveztek, hanem ez egy, azonnal átlátja mindenki, hogy ez egy valóságos történet. És a mai világban én azt gondolom, hogy a valóságos történetek és a valódi élet az egyre fontosabb, mert egyre nehezebb megtalálni. Úgyhogy én igazából így a munka és a természet és a föld és a növény szeretetét kaptam a szakmámtól, és ez szerintem nagyon klassz. És egyébként az, hogy egy világörökséget tartok fenn, egy nagyon fontos hungarikumot, tehát egy kvázi nemzetszolgálatot is a mindennapi munkám során automatikusan igazából ez
1: vele jár. De az ember nem ezzel kell.
0: Tehát... De néha, amikor azért, tehát a mi munkánkban azért vannak ilyen, ugye van egy ilyen kvázi monoton nyitása a mi munkánkban, legalábbis a kapkodás az egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig semmi jót nem eredményez, és a bor sem, meg a növény sem szereti a kapkodó ideges embert egyébként. Úgyhogy nekünk is meg kell nyugodnunk egy kicsit, és egyébként a munka közben van az embernek ideje gondolkodni, ami megint csak nem túl divatos dolog, de egyébként itt szokott az embernek egy magasabb röptű gondolata lenni, annak ellenére, hogy egyébként munka közben nem nagyon kóstolunk, tehát nem azért szellemülök át, mert a hordót kóstolgatom, hanem mert ez egy szép dolog, és egy klassz terület. Én tényleg nagyon, nagyon nagy szeretettel és jó szívvel ajánlom mindenkinek, és szeretettel várjuk a vendégeket, hogy nézzék meg, hogy mi hogy élünk, mit hogy csinálunk, és vegyenek részt így ebben egy kirándulás keretében a mi életünkben.
2: Tegye zsebre a rádiót! Kövessen minket a Facebookon! Csillag.rádió!

0: hallgatott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
2: Május 9-e, Symbol Budapest. Warm up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
1: Érezd velünk az igazi libabőrt.
3: Jegyek www.luxfunk.com.
1: Mozogjanak a testek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
5: Nem csak rádió.
6: Sportszeret. A Csillagpont Rádió sporthírei.
5: Miskolc
6: és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
7: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Mint ahogy arról eredményszinten beszámoltunk, a bajnoki döntő 3. felvonása Pécsre szólította a DVTK Hunterm együttesét, amely 2 vereség után az első győzelmére készült, életben tartva ezzel a reményeit. A pirosfehérek nem kezdték jól a mérkőzést, és a folytatás sem sikerült jobban. A pécsiek nagy előnyt alakítottak ki, és 77-49-es győzelmet arattak hazai pályán, ezzel megnyerve a bajnokságot. A DVTK Hunterm így tehát ezüstérmet szerzett a női kosárlabda NB1 A csoportjában. formájában. Az egész sorozatban felülmúlt minket a Pécs, mi nagyon gyengén kezdtük a harmadik mérkőzést, nem tudtuk megakadályozni, hogy az elején jelentős különbség alakuljon ki a felek között. A védekezésünkkel még sikerült valamit faragni a hazai előnyből, de ez sem bizonyult elégnek, nyilatkozta Völgyi Péter, a Vasgyáriak vezetőedzője az összecsapás után. A pécsiek 3-0-ás összesítéssel nyerték meg a bajnokságot. A DVTK Hunterm szezonjára a későbbiekben is visszatekintünk majd.
6: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
7: Vereséget szenvedett a rájátszás elődöntőjének harmadik mérkőzésén a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata. Az egyetemiek a BKG Prima Akadémia otthonában léptek parketre. A hazaiak simán megnyerték a találkozót, a végeredmény 109-84 lett a BKG javára, ezzel pedig összesítésben is vezet 2-1 arányban az akadémia. Gratulálok a hazai csapatnak, a hazai mérkőzés energiái most sajnos hiányoztak belőlünk. A harmadik negyed végi 21-11 egyes faltarányt indokolatlannak gondolom. Úgy vélem, indokolt lenne tisztázni a kritériumrendszert, és elindulni abba az irányba, hogy ne a mérkőzéseken teátrális vagy interjúkban elhangzó számonkérések formálják a játékvezetést. Remélem, a liga érdekében ebben is történnek majd változások. A mérkőzés pozitívuma, hogy a kevesebb lehetőséget kapó fiatal játékosaink is belekóstolhattak az elődöntő hangulatába. Pénteken újra otthon játszunk, egy garantáltan más energiájú mérkőzésen, nyilatkozta a találkozó után a vezetőedzője Szollár Gergő. A negyedik összecsapásra Miskolcon a holnapi napon kerül sor 17 órától a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.
6: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
7: Közös megegyezéssel szerződést bontotta a DVTK labdarúgó csapatával Anderson Essity, valamint Abubakar Keita, akik így már a Paks ellen sem lépnek pályára. Anderson Essity tavaly nyáron érkezett Diósgyőrbe, és összesen 14 bajnoki, valamint 3 kupamérkőzésen stabilizálta a DVTK középpályáját. Abubakar Keita a nyári átigazolási időszak hajrájában lett a diósgyőriek labdarúgója. A Fizzligában 19 mérkőzésen játszott, és betalált az MTK és a Paks kapujába. A Magyar Kupában pedig 4 találkozón viselte a DVTK szerelését, és Hódmezővásárhelyen volt eredményes.
6: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
7: Hosszú kihagyás után lép pályára ismét a röplabda Tipmix Pro férfi NB1 extra ligában a Meavc Pekabeu. Mint ismert, az egyetemi alakulat a 7. helyért kezdi meg a szereplést a Debrecen ellen a mai napon idegenben. A két gárda alapszakasz meccsein Miskolcon a Meavc, még Debrecenben a Deac tudott nyerni. Így egy kiélezett és szoros párharcra van kilátás, amely az egyik fél 2 győzelméig tart majd. Ennek kapcsán osztotta meg gondolatait a Meavc Pekabeu vezetőedzője Kovács Zoltán.
3: Utolsó megméretetésünk a Debrecen csapatával lesz a 7. helyért. Alapszakasz eredményeit nézve ugye egy döntetlen az állás, itthon nyertünk, ott kikaptunk náluk vendégszereplést. Én úgy gondolom, hogy a következő mérkőzésen a nagyon fontos lesz a srácokat motiválni, nem sikerült bejutni a hatkezője a bajnokságban, de úgy gondolom, hogy srácok is úgy gondolják, hogy nagyon szeretnénk győzelemmel befejezni ezt a bajnokságot, ehhez ugye hozni kell ezt a következő mérkőzést. Gondolom, Debrecen is hasonlóképpen gondolkozik, azért egy nagyon kiélezett csatát, feszült mérkőzést vár. Remélem, minél többen kilátogatnak majd a szurkolók ez az összecsapásra, meg majd a vasárnapi hazai mérkőzésre is.
7: Az összecsapás előtt a kékfehérek játékosa Kondor Kristóf is elmondta gondolatait. A 7. helyért kezdjük meg a párharcot a Deac ellen 2 győzelemig tartó sorozatban. A szezonban már egyszer nyertünk, egyszer kikaptunk ellenük, így szoros, kiélezett csatára számítunk. Idegenben rajtolunk, célunk, hogy már az első meccsen megszerezzük a pályaelőnyt. A kulcs a fegyelmezett játék és a végig tartó koncentráció lesz, zárta a röplabdázó. A mai napon tehát a Deac otthonában lép parketre a Meavc 20 órától, míg a hazai miskolci találkozóra május 10-én 17 órától kerül sor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
6: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sport hírei. A Csillagpont Rádió sport hírei. Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Drámai a helyzet az Alföldön a csapadék hiány miatt. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én. Felvidék egyenlő felföld, ezzel a címmel tartottak előadást a Felvidék házban Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vitézi Dávid szerint 280 milliárd forintnyi uniós forrás kerülhet veszélybe vasúti tenderek visszavonása miatt. A döntéseket Lázár János leköszönő miniszter hozta meg az elmúlt napokban. Érintett a Debrecen-Nyíregyháza vasútfejlesztés és a budapesti körvasút több beruházása is. A projektek megvalósítására 3 év állna rendelkezésre. Vitézi szerint a tenderek rossz előkészítése miatt nem érkeztek ajánlatok. Úgy véli, ez jelentős csúszásokat okoz a már tervezett fejlesztésekben. Korábban a HÉV járműbeszerzésénél is hasonló problémák merültek fel. A politikus szerint az elmúlt években leálltak az érdemi vasúti beruházások. Hangsúlyozta azt is, hogy a következő kormány feladata a források megmentése és a fejlesztések újraindítása. Vitézi Dávid a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere szerint ehhez az állami beruházási rendszer újjáépítésére is szükség lesz. Drámai a helyzet az Alföldön a csapadékhiány miatt. Erről beszélt az Inforádióban Jakab Gusztáv ökológus. A szakember szerint az elmúlt évek vízhiánya idén tovább súlyosbodott. A Tiszántúlon a talajvíz szintje helyenként közel 2 métert csökkent. Ez azt jelenti, hogy a talaj felülről és alulról is egyre jobban kiszárad. A helyzet több szempontból is rosszabb lehet, mint a 2022-es aszály idején. Súlyos ökológiai károk már most láthatók, különösen a kétéltőek állománya omlik össze. Egyes területeken milliószámra pusztulnak el békák és más vízhez kötődő fajok. A növényzet is átalakul, vízhez kötődő fajok tűnhetnek el, erdők pusztulása is megindult. A gyepek hozama csökken, ami a legeltető állattartást is veszélyezteti. A szakértő szerint a megoldás a nagyobb léptékű vízvisszatartás lehet, akár az Alföld jelentős részének elárasztásával. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét. A döntést a súlyosbodó aszály és az alacsony vízszintek indokolják. A terv rövid és középtávú intézkedéseket tartalmaz majd. A politikus szerint az elmúlt években elmaradt fejlesztések súlyosbították a helyzetet. Azonnali lépésekre van szükség az idei aszály hatásainak mérséklésére. A program része a vízvisszatartás erősítése és új vízügyi beruházások indítása. Kiemelt cél a Tisza és a Duna medrének rendezése, valamint új vizes élőhelyek létrehozása. Fejlesztik az öntözést és növelik a talaj vízmegtartó képességét is. Bevezetnék a szivacsváros szemléletet a városfejlesztésben. A cél a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a vízkészletek hosszú távú megőrzése. Magyarországon egyre több épületet károsít a tartós aszály miatti talajkiszáradás. A jelenség az elmúlt 5-6 évben gyorsult fel, és már modern ingatlanokat is érint. A mérések szerint a talaj felső rétegei szinte teljesen elveszítették nedvességtartalmukat. Egyes helyeken akár 5 méter mélységig is kiszáradt a föld. Az agyagos talaj zsugorodása miatt az épületek alapjai megsüllyednek, falak repedeznek. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a régebbi épületek, de új házaknál is jelentkeznek károk. A problémát súlyosbítja, hogy a növényzet is elszívja a maradék nedvességet. A statikusokhoz fordulók száma jelentősen megnőtt az utóbbi években. A károk ugyan látványosak lehetnek, de megfelelő beavatkozással az összeomlás megelőzhető. A szakemberek szerint a jövőben az épületek tervezésénél is számolni kell a klímaváltozás hatásaival. A Miskolci Állatkert változatos programokkal készül a Madarak és Fák napjára május 10-én, számolt be róla a minap.hu. A rendezvény 10 és 16 óra között várja a látogatókat természetvédelmi és családi programokkal. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja madárgyűrűzést tart. Ennek során a látogatók közelebbről is megismerhetik a környék madárvilágát. Az Északerdő ZRT Csanyiki Erdőház erdei iskolája játékos foglalkozásokkal készül az erdők témájában. 13 órától a Holló látványetetését is meg lehet nézni. Jó idő esetén 14 órától az emúk fürdetésére is sor kerül. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a természetet és a természetvédelem fontosságát a látogatókhoz. Medvét láttak Lilafüreden a Szent István barlang fölötti Kálvária közelében, számolt be róla egy helyi közösségi bejegyzés alapján a minap.hu. A beszámoló szerint az állat 30-40 méterre tűnt fel a Kálvária ösvénye fölött, az észlelést állítólag be is jelentették. A szemtanú szerint a medve nem mutatott agresszív viselkedést, inkább elfordult és elhagyta a területet. A megfigyelő éppen az 5. stációnál tartózkodott, amikor visszafordult a kirándulásból. A posztban térképet is megosztottak a pontos helyszínről. A kirándulók számára fokozott óvatosságot javasolnak a Bükkben. A Bükki Nemzeti Park szerint a nagy ragadozókra vonatkozó szabályok az egész északi középhegységben érvényesek. Az elmúlt napokban Andokúton és Bogácsnál is történt medveészlelés. Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Felvidék házában Miskolcon. A program különlegessége az volt, hogy 3 zenész egy zenei utazásra hívta a hallgatókat, akik a népzenén keresztül ismerhették meg a Felvidéket. Az előadók sokféle hangszert, zenét és történetet is bemutattak a tájegységgel kapcsolatban. A résztvevők az est végére azt is megérthették, hogy mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Az egyik előadót Puskó Márton felvidéki népzenészt hallják.
2: Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló, tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát mondjuk tudományos körökben, kutatói körökben. Például ez az egyik cél ennek az előadásnak, hogy erre finderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom a különböző hangszereket. Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként a valamelyest a tudományban is azokat a területeket, magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak.
1: Köszönöm a figyelmet, a Csillag.rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillag.hírek, hírek, a Csillag.rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Ready.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Különleges kiállításnak ad otthont a Margit szigeti holdudvar, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgy kezelés. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Önök a Csillagpont Rádiót, az FM 103 MHz-et hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelő szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A technikai helyiségben, mint oly sokszor ma is, Török Nóra kolléganőm ügyel a jó hangzásra, és ő válogatja a reggeli műsorhoz a jó zenéket is. A reggeli műsorban itt 6 és 8 óra között, mint rendszeres hallgatóink azt tudják, közéleti témákkal, programajánlókkal várom önöket. Ha nem is programajánló, de hát a nyárhoz hozzátartozik a nyaralás, és a nyaralás most egy egészen más szempontból fogjuk megközelíteni, mint itt azt a reggeli műsorban szoktuk, hiszen itt hol a Balatonra, hol a Tiszatóra, hol a Mátrába kínálunk programokat. Most viszont arról beszélgetünk, hogy miért fontos a nyaralás, miért fontos a szabadság, és hogy szeretünk-e szabadságra menni. Erről beszélgetünk Kocsis M. Brigittával, kóccsal. Kezdjük sok valami, jó reggelt kívánok! Szóval, miért fontos a nyári vakáció, és miért fontos az, hogy kikapcsolódjunk, elmenjünk akár csak egy hosszú hétvégére is most a nyáron a családdal, és ott akár közös programokat, akár úgynevezett én időt együtt vagy külön töltsünk.
2: Hát sok minden van a kérdésedben, és mindegyik megérne egy-egy misét. Az már tök jó, hogyha van család, akivel el tudunk menni nyaralni. Az már tök jó, hogyha vannak barátok, akivel el tudunk menni nyaralni. Sokaknak ugye ez sincsen, és pont ilyenkor a szabadságolások alatt kell szembesülniük azzal, hogyha a munka miatt nincsenek telefonhívások, nincsenek találkozók, akkor bizony ők egyedül élnek, vagy egyedül vannak. De az, hogyha a családdal, barátokkal megyünk pihenni, az is sok konfliktusnak a forrása lehet. A hétköznapok taposómalmában lehet, hogy nem vesszük észre azt, hogy tulajdonképpen elmentünk egymás mellett, vagy hogy vannak a mélyben meghúzódó konfliktusaink, hiszen mindenki reggel elmegy az iskolába, elmegy a munkába, ott foglalkozik a maga dolgaival, és azok a ki nem mondott feszültségek jöhetnek elő egy nyaralás során, amiket akár már hosszú hónapok, vagy akár egy év, vagy évek óta görgetünk magunk között. Ilyenkor azt szoktuk gondolni, hogy az a probléma, hogy most bekapcsoljuk-e a légkondit az autóban, vagy nem, meg hova menjünk szállásra, meg melyik étterembe üljünk be, de valójában itt arról van szó, hogy magában a családi vagy baráti rendszerben van valamilyen feszültség, ami most éppen utat talál magának, hiszen az adott szereplők egy légtérben tartózkodnak.
1: De hát akkor hogyan lehet boldogan és kiegyensúlyozottan nyaralni?
2: Hát én azt gondolom, hogy a boldog, kiegyensúlyozott nyaralás akkor tud működni leginkább, hogyha az embernek boldog és kiegyensúlyozott az élete is, és nagyjából önazonosan éli a mindennapjait, tehát nem éri váratlanul, hogy mondjuk milyen kapcsolatban van azokkal, akiket a családjának, vagy a barátainak, vagy a párjának gondol, nem éri váratlanul az, hogy kikkel tud kapcsolódni, vannak hobbiai, vannak olyan tevékenységek, szabadidős tevékenységek, amik feltöltik sokaknak, ez sincsen, tehát hogy annyira a munkába temetkeznek, hogy hirtelen, ha rájuk szakad a szabadság, nem is tudják, hogy mihez kezdjenek, hogy mi az, amit ők szeretnek csinálni. Tehát, hogyha az embernek rendben vannak a hétköznapjai, szerintem akkor tud egy teljes értékű kikapcsolódást jelenteni egy szabadság.
1: Szabadság, de mennyire szabadság? Tehát visszük magunkkal a mobiltelefont, visszük magunkkal a laptopot. Mit jelent a szabadság?
2: Attól függ, hogy kinek mit jelent, de nagyon jó a kérdésed, mert tényleg sokan vannak, akik még a szabadság alatt sem szakadnak el teljesen a munkától és a munkahelyüktől. Nézegetik az e-maileket, válaszolgatnak a cseten érkező kérdésekre, felveszik a munkajellegű telefonhívásokat. Ennek több oka lehet, egyrészt szeretjük magunkat nagyon fontosnak érezni, és azt gondolni, hogy nélkülünk megáll az egész vállalkozás élete. Ez főképp jellemző lehet menedzserekre, vezetőkre, vagy pedig azokra, akik saját vállalkozást visznek, és minden információ és minden döntés az ő kezükben van. Ilyenkor nagyon fontos, hogy delegáljuk a feladatainkat, illetve előre jelezzük a kollégáknak, hogy mi szeretnénk egy kicsit kikapcsolódni, és hogy adott időszak alatt nem fogjuk felvenni a telefonokat, nem fogunk válaszolni az üzenetekre, és hogy csoportosítsuk már vagy egy kicsit előrébb a megbeszélendőket, vagy pedig a szabadság utáni időszakra. Tehát erre fel kell készíteni mind a szervezetet és a kollégákat, mind pedig saját magunkat, és utána tartani magunkat ahhoz, hogy bizony, ne nézegessük, nem tudom én, fél óránként, óránként az e-mail fiókunkat.
1: Tehát akkor e-mail átirányítás, vagy pedig ugye automatikus válaszüzenet, hogy szabadságon vagyok, illetve hát akkor a hívásszűrést is be lehet kapcsolni a telefonon.
2: Így van, ezek például nagyon-nagyon jó módszerek.
1: Megtehetjük?
2: Én azt gondolom, hogy felnőtt emberként bármit megtehetünk. Ki mondja, hogy nem tehetjük meg?
1: Hát másik felnőtt ember.
2: Na jó, de a másik felnőtt embernek miért lenne jogosultsága, hogy meghatározza, hogy mi a szabadságunk alatt mit tegyünk. Én azt gondolom, hogy ezeket, hogyha az ember szépen tisztázza és elmondja, hogy neki nagy szüksége van a kikapcsolódásra, hogy csak akkor tudja ellátni a feladatait maradéktalanul, akkor, amikor dolgozik, hogyha jut ideje a töltődésre, az új ingerek befogadására, a kikapcsolódásra, akkor ezt azért általában az emberek szokták tolerálni. Nyilván megmondhatjuk a kollégáinknak, hogyha valami nagyon-nagyon SOS ügyről van szó, akkor elérnek minket telefonon, de fokozottan kérjük őket, hogy tartsák tiszteletben a vakációnkat, és természetesen mi is tartsuk tiszteletben mások vakációját. Tehát, hogyha valaki a vakációja alatt nem válaszol rögtön egy e-mailre, vagy nem veszi fel a telefont, akkor ne zargassuk másik csatornákon, hanem fogadjuk el, hogy ő most pihen.
1: Vakáció, nyaralás, vagy menekülés?
2: Igen, ez is egy jó kérdés. Sokan vannak, akik hát utazásról utazásra élik túl gyakorlatilag a saját életüket, és amikor éppen nem utaznak, akkor a következő utazást tervezik, és hivatkoznak is sokszor arra, hogy igazából el kell menekülniük az életükből, és hogy csak egy-egy távoli utazás tudja őket feltölteni. Szerintem itt is érdemes azon elgondolkodni, hogy vajon a saját magam által kreált és üzemeltetett élet az miért olyan rettenetes, hogy én csak attól távol tudom jól érezni magamat.
1: Ezzel most akkor a belföldi desztinációkat népszerűsítsük?
2: Nem, én azt gondolom, hogy olyan életet népszerűsítsünk, amiből nem kell elmenekülni, amiből persze nagyon jó, ha egy kicsit kikapcsolódunk, új ingereket gyűjtünk, új élményeket szerzünk, új embereket ismerünk meg, új kultúrákat ismerünk meg, de hogy nem egész évben csak azt az egy vagy két hetet várjuk, és nem a nyaralás az egyetlen olyan időszak, amikor jól tudjuk magunkat érezni, hanem a hétköznapokban is önazonosak vagyunk, a hétköznapokban is megtaláljuk azokat a töltő pillanatokat, töltő tevékenységet, amivel visszatöltekezhetünk, amit hasznosnak érezzük magunkat, amitől jól érezzük magunkat. És akkor nem kell menekülni, akkor csak egy plusz ráadás, egy nyaralás, nem egy menekülés az életünkből.
1: Tehát akár akkor egy szerda esti kerékpározás, egy naplemente nézés a tópartján vagy a folyópartján, a családdal, a gyerekekkel, ez is lehet kikapcsolódás, feltöltődés?
2: Én azt gondolom, hogy igen, sőt, ugye kérdezted, hogy lehet akkor jól nyaralni, vagy boldogan, örömteli módon nyaralni, pont akkor, hogyha nem csak a nyaralás alatt próbálok kapcsolódni azokkal a bizonyos emberekkel, akikkel együtt élek, hanem igenis ez a hétköznapoknak a része, és a dolgos hétköznapokon is találok arra időt, hogy mondjuk tényleg esténként elmenjünk biciklizni, vagy együtt vacsorázzunk, vagy legyenek közös minőségi időtöltéseink, mert akkor nem lesz majd egy kulturális sok, hogy úristen, itt vagyunk most összezárva egy vikendházba, és azt se tudom, kik ezek az emberek, holott elvileg ők a gyerekeim vagy a feleségem.
1: Hát azért a Covid alatt rájöttünk, hogy ugye a feleségünk ez egy egész kedves ember, akivel itt együtt élünk.
2: Jó esetben erre jöttünk rá, igen.
1: Igen, jó esetben erre jöttünk rá. Mégis azért nem akarom elviccelni természetesen ezt az egészet, de ugye a Facebookon szinte naponta jön szembe különböző önismereti táborokról esemény felhívás, meghívó, különböző ilyen önfejlesztő és önképző foglalkozásokra a nyári szünet idejére is. Ezek fontosak lehetnek, tehát itt az én időre gondolok, hogy tehát oké, rendben van, menjünk a családdal nyaralni, de fordítsunk magunkra is időt?
2: Szerintem ez nagyon fontos, hogy egy kicsit magunkkal is foglalkozzunk, és adott időközönként, negyed évente, fél évente, évente megnézzük, hogy hol állunk a saját életünkben. Mi történt velünk az elmúlt egy évben? Mit értünk el? Miben változtunk? Ugyanazok-e még a céljaink? Ugyanazok-e még a vágyaink? Ugyanaz-e még a hobbink, ami mondjuk egy évvel ezelőtt igaz volt? Tehát, hogy felülvizsgáljuk ezeket a hitrendszereinket és működésmódjainkat, és egy kicsit magunkba tekintsünk. Ezek az önismereti táborok, elvonulások olyan szempontból is izgalmasak lehetnek, hogy egyrészt kaput nyithatnak egy picit a pszichológia önismeret felé azok számára is, akik mondjuk óckodnak tőle. Másrészt pedig nagyon sok ilyen elvonuláson az embertől elveszik a telefonját, tehát ilyen szempontból nem is tud a külvilággal érintkezni, és tényleg megéli a pillanatot.
1: Na most az egy érdekes dolog, mert ugye a nyugati társadalmakban már filmekből 30 éve látjuk, hogy pszichológushoz járnak az emberek, most nagy divat lett a coach, nehezen definiálható ugye a szerepe és a szerepköre. Ugyanakkor mondjuk, ha a keleti társadalmakat nézzük, akkor nem a harmadik ember a harmadik fél felé fordulás, hanem pont a befelé fordulás jelent megoldást a problémákra.
2: Én azért azt mondanám, hogy a coach szerepköre eléggé jól definiálható, legalábbis én így tekintek a saját szakmámra, hogyha mondjuk a pszichológussal kell összehasonlítani, akkor a pszichológus sokkal inkább az okokat keresi, a miért kérdésekre keresi a választ, gyerekkorba megy vissza, analizálja az addigi élettörténeteket, okokozati kapcsolatokat fedez fel, és általában egy pszichoterápia az egy hosszú folyamat, tehát 2-3 éves legalább. Egy coach ezzel szemben sokkal intenzívebb változást tud elérni adott személyeknél, csak egészséges, tehát mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik, adott elakadással adott életterületen szerződünk, és én azt gondolom, hogy 4-5 alkalommal már kell, hogy elérjünk valamilyen eredményt. Mi nem a miértekkel foglalkozunk, hanem azzal, hogy hol vagyunk most, és hova szeretnénk elérni, és ehhez mi az út, amit véghez kell vinni, és gyakorlatilag ezen az úton kísérjük végig az ügyfelet. Olyan ez tényleg, mint egy sportedző, hogy megnézzük, hogy most éppen milyen lelki kondícióban van, vagy lelki állapotban van, vagy az adott életterülete hogyan működik, mit szeretne, hogy hogyan működjön, és akkor végig kísérjük egy edzésterven, hogy ő elérje a kívánt állapotot.
1: Működik?
2: Én azt tapasztalom, hogy működik, igen, igen, működik. Hála Istennek. Ha nem működik, az két dolgot jelenthet, vagy azt jelentheti, hogy az adott coach és coachi, tehát az ügyfél és a coach között nincs meg a megfelelő kapcsolat, tehát hogy ők nem tudnak jól együttműködni, ahogy ez előfordulhat egyébként egy sportedző és egy sportoló között is, hogy nincs meg köztük úgymond a kémia, vagy sokszor az is előfordul, hogy maga az ügyfél bár azt mondja, hogy szeretne egy változást, de annyira azért nem motivált, hogy valódi lépéseket is tegyen, és hogy a coachhoz járást is csak egyfajta ilyen felmentésnek tekintő, de hát én járok coachhoz, én önfejlesztek, de valójában az életében nem vezeti be a lépéseket.
1: Kocsisán Brigitta, köszönjük szépen! Beszélgettünk tehát az elmúlt percekben arról, hogy a nyaralást hogyan töltsük. Családdal egyedül, elvonultan és csoportosan, illetve arról, hogy miért fontos az, hogy feltöltődjünk. Hogyan vágjunk neki az ősznek, még utolsó kérdésként ezt teszem fel?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen úgy, hogy egy kicsit pihentünk is, kicsit kikapcsolódtunk a nyáron, másrészt pedig legyenek terveink, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát írjuk össze, hogy mit várunk a következő évtől, mit szeretnénk elérni, és azért nagyon fontos, hogy ezeket le is írjuk, mert különben az ember hajlamos elfelejteni őket, de ha le van írva, és azt én elő tudom venni egy év múlva, és esetleg be is van írva a naptáramba, hogy egy év múlva csekkoljam, hogy hogy állok, akkor bizony szembesülnünk kell azzal, hogy tettünk-e magunkért, vagy nem.
1: Brigitta, köszönjük szépen, további jó nyarat kívánunk neked is.
2: Köszönöm szépen.
0: Pörgesd fel a pulzusod. FM 103, Csillagpont Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tanulni sosem késő, sőt, most igazán jó elkezdeni. A Szépkorúak Akadémiája új szemeszterében izgalmas előadások várnak a Miskolci Egyetemen. Érdekes témák közérthető formában. Egészségről, tudományról, a minket körülvevő világról. Ha kíváncsi vagy, nyitott vagy és szívesen töltenéd tartalmasan az idődet, itt a helyed. Szépkorúak Akadémiája. Gyere is, tanuljunk együtt! Miskolci Egyetem, a tudás és közösség kampusza.
3: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
4: Május 9-e, Symbol Budapest. Warm Up Trouble Man, Scratch Show, Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
3: Érezd velünk az igazi libabőrt.
5: Jegyek www.legfunk.com.
3: Mozogjanak a tervek.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
7: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ezzel a címmel vándorkiállítás érkezett a Miskolci Egyetemre. Az ünnep minden ember szívébe másként érkezik meg. A lelki elmélyülés mellett előhozza az együtt megélt pillanatokat, a csendes emlékeket és a békét adhat a léleknek, megnyugvást a szívnek, új értelmet a jelen pillanatban. Kezdte köszöntőjét professzor Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.
2: A Miskolci Egyetem kapott arra lehetőséget, hogy ezt a csodálatos kiállítást itt meg tudjuk rendezni, és önök pedig meg tudják tekinteni. Miért fontos ez nekem? Önmagában is mondjuk úgy értelmiségiként rendszeres kiállításra járó vagyok. Kiállítások között természetesen képzőművészeti, történeti, néprajzi,

0: és egyéb tematikájú kiállítások szerepelnek. A mai az nem csak az eszemhez, hanem a szívemhez is közel álló tematikával és alkotókkal tud megjelenni. Miskolci Egyetemet sokan ismerik, sokan nem ismerik, de kellő távolságból nyilván egy klasszikus műszaki egyetemről vannak információi az embereknek, és így is van, valóban büszkék vagyunk a műszaki hagyományainkra, ugyanakkor a 80-as, 90-es évektől az egyetemünk nyitott a társadalmi igények alapján humán társadalomtudományi képzések irányába is. Tehát azt mondhatni, hogy a mostani kiállítás fókuszában lévő társadalmi probléma nálunk élő gyakorlat, mind a képzések, mind a kutatások területén, nem beszélve arról, hogy elég beágyazott kapcsolatrendszerünk van. Itt pedig az, hogy a mai kiállításon olyan műveket tudunk megtekinteni, amit folyadékkal élő embertársaink készítenek, ez pedig külön felemelő, azt gondolom, számunkra, úgyhogy én még egyszer a köszönetemet szeretném kifejezni, hogy itt lehetünk, és hogy ezt a kiállítást az egyetemen tudjuk megrendezni. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm az intézményeknek, intézményvezetőknek, akik itt vannak, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszöntöm az alkotókat, akiknek a műveit meg tudjuk tekinteni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
1: Dr. Novák Krisztina, a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédelmi biztosa nyitó beszédet mondott a kiállítás helyszínén a Miskolci Egyetemen.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon a 2026. évi országos ellátott vándorkiállítás második helyszínén. Az ünnep alkalom arra, hogy a szeretet körbeöleljen nem csak emlékeinkben, hanem valódi emberi közelségünkben. A kiállításunk címe Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ez a gondolat különösen erősen és hitelesen van jelen minden ember életében. A szociális alap és szakszolgáltatásban részesülő ellátottak, köztük az idősek, pszichiátriai szenvedélybetegek, a fogyatékkal élők által készített, most bemutatásra kerülő művei, érzékeny, őszinte, sokszor megrendítő, megható szemüvegen keresztül világítanak rá az ünnepek erejére, a megtapasztalt életutakra és a vágyott odafordulásra. A tárlat a tavalyi évben megvalósult pályázatunk több mint 650 pályaművéből a legkiválóbbakat fogja egy csoportba. Ezek az alkotások egyszerre személyesek és egyetemesek is. Egyéni történeteket hordoznak, miközben mindannyiunkhoz szólnak. Számunkra megható öröm látni, hogy évről évre egyre több szívből fakadó alkotás születik az ország különböző ellátotti közösségében. Legyen szó irodalmi alkotásról, kézműves munkáról, művészeti előadásról, vagy akár bármilyen technikai megvalósításról, melyet ellátottjaink szorgalommal és odaadással hoztak létre. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év során összegyűlt közel 5000 pályázati anyagból akár egy szociális nemzeti galériát is létre tudnánk hozni. Addig mi országjáró tárlatként igyekszünk vinni ennek hírét és üzenetét újabb közösségekhez, újabb találkozásokhoz. Az ellátottakhoz fordulva szeretném megköszönni azt a bátorságot és őszinteséget, amelyet a pályázat során mutattak. Köszönöm, hogy műveikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a mai naptól részesei lehetünk egy olyan gazdag tárlatnak, amely valóban összeköt generációkat, intézményeket, ellátottakat, családokat, barátokat és közösségeket.
1: A rendezvényen nem csak pályaműveket állítottak ki, hanem volt, aki szerepelt, mint ez a 85 éves néni, aki az egyik Miskolci intézményben él.
3: Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e úgy néha-néha rám? Mondjátok-e az este béd után beszélgetéstek, meghitt és vidám?
4: Látom, hogy tetszik tudni az egészet elmondani fejből.
3: Igen, úgy is kell.
1: Hallottam, hogy magyar tanár volt.
3: Igen,
1: aktív magyar. Életében? Hány éves tetszik lenni?
3: 85 éves vagyok. Szeretem az életet, a vidámságot, a dalokat. Amikor jönnek az óvodások, vagy a nagymamához, játszom velük a gyerekekkel. 6 éves koromtól tanár akartam lenni, és az is lettem. Sajnos 45 éves házasságból gyermekünk nem született, de megvoltunk, fogadtuk a rokon gyerekeket, és kirándultunk velük. És az a szeretet, amit kaptam 40 évig a gyerekektől, és azt kapom, abból élek most is.
1: És most az őszi napsugár otthonban tetszik lakni?
3: Nem. Aranykorba. 2 évig voltam a Fazolán, ott csak 80 voltunk, itt 100-an vagyunk. De azért jöttem be, mert a férjem halála után barátnőim is elmentek, ugye gyerekünk nem született, és a közösségre vágytam. Mindig a gyerekeket most is nagyon szeretem. És ugye a főiskola szeptember 15-én kezdődött mindig, igen. És az általános iskola, a Vasgyári Lányiskola, ott meg szeptember 1-én nyit a tanítás. És szeptember 1-én bementem, és 2 hétig hospitáltam a volt saját iskolámba. És 10 percben lementem az udvarra a gyerekekkel, és játszottam körjátékot. Azt mondták, ilyen tanárnő még nem volt, aki lejött velünk játszani. Igen.
1: Egy bemutatkozást tessék kedves mondani.
3: Csudai Pálné, születtem Hegyi Jolán, 1941. január 10. A gyárba születtem.
1: És Jolán néni még a következőket mondta búcsúzóul.
3: Minden felnőtt ember olyan lesz, amilyen családba felnő. És történt olyan, hogy az elsős kisgyerek, első osztályos, odament a tanítónénihez, megölelte, és azt mondta, hogy édesanyám, édesanyám, mert a család a legfontosabb egy ember életébe, olyan lesz felnőtt korába, mint amit lát. Lát-e apai példaképet, anyai példaképet maga előtt.
4: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor-zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Pörgess fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: színházi percek. A Miskolci Nemzeti Színház műsorát hallják.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bétót Erika, Színházi Percek című sorozatunkat hallják. Munkatársam ma reggel Ferenci Gábor zenei szerkesztő technikus, nevében kívánok kellemes rádiózást, jöjjenek velünk a kulisszák mögé a Miskolci Nemzeti Színházba. Sokszínű gondolatébresztő és a mai kor kérdéseire is reflektáló évadot tervez a Miskolci Nemzeti Színház, derült ki az évad hirdető sajtótájékoztatón. Az intézmény vezetése szerint a cél továbbra is az, hogy minden korosztály találjon számára izgalmas előadást. Az igazgató kiemelte, az új évad összeállításánál fontos szempont volt az egyensúly a klasszikus és a kortárs művek között. Hangsúlyozta, hogy a közönség visszajelzései is jelentős szerepet játszottak a repertoár kialakításába. A művészeti tanács tehát sajtótájékoztatón ismertette a színház jövő évadjában tervezett előadásokat. Először Béres Attillát halljuk, majd a művészeti tanács tagjait is.
2: A jövő évad első nagyszínházi bemutatója, ezt megszokhatták tőlünk az elmúlt években. Volt, amikor nem így volt, de ez egy olyan hagyomány, amit én és hát mi szeretünk, vagy azt gondoljuk, hogy fontos. Ez Móricz Zsigmond Sárarany című, hát nem színműve lesz, mert regényből Lőrinci Attila írja át, ezt a történetet Szőcs Artúr rendezi.
3: Ez egy régi vágyam, szerintem ez egy ilyen balladisztikus regény, nem tudom mennyire emlékeznek rá. Szerintem Lőrinci Attilának volt a legnehezebb feladata, hogy ebből a regényből egy két felvonásos drámát írjon nekünk, aztán a próbákon majd még alakul. Jubilálok a díszlettervezővel, Kovács Dániel Ambrus most ősszel 10. éve, hogy együtt dolgozunk. Az állandó alkotótársam Cser Ádám szerzi hozzá a zenét. Főszerepekben Bodoki Márk, Mésző Janna az előadása regényhez, mert ezt így újraolvasni. Tulajdonképpen nekem ez egy régi becsípődésem nekem. Én az érettségin ezt kihúztam tételnek, és nagyon jót feleltem belőle, és valahogy megmaradt az emléke annak, ahogy azzal az irodalom tanárral vitatkozunk, hogy a Turidani milyen ember, és ez megmaradt, és aztán később elolvastam újra, akkor már érette fejjel, és most, amikor megkértem Attilát, hogy akkor kezdjünk vele valamit, hát ő is úgy hívott vissza, hogy ez tulajdonképpen egy elfeledett királydráma. Tehát van mit kezdeni vele, van történet benne. Én mondom, én csak ebben reménykedem, hogy az előadás méltó lesz a regényhez, vagy egy kicsit jobb.
2: A következő bemutatót a Nagy Színházban szintén Szőcs Artúr rendezi, és itt most van egy rendhagyó dolog ebben a bemutatóban. Egy vendéget is köszönteni fogunk a Miskolci Nemzeti Színház színpadán, Ónodi Esztert, a Katona József Színház művésznőjét. Artúr. Osztrovszki Erdő.
3: Igen, én pályakezdőként az Osztrovszki Négy lába van a lónakkal kezdtem, valamikor pont 20-21 évvel ezelőtt. 2006 együtt voltunk, a Cser Ádám énekelt benne, akkor még zeneakadémista volt, én meg végzős voltam a színész szakon. Ezt egy sokkal nagyobb darabnak gondolom, az Erdőt. Ahogy mondta Attila, ennek a középpontjában az Ónodi Eszter, egy földbirtokos nő áll, aki szerelmes egy fiatal férfibe. Hívtunk színművészetiről egy fiatal fiút, akit Királdi Marcelnak majd hívnak. Ez az idősödő földbirtokos nő egy tizenéves fiúba lesz szerelmes, és mivel özvegy és nincsen már keresete, az erdőt folyamatosan eladja ilyen-olyan gazembereknek. Ebben az erdőben találkozik két csodálatos színész, aki nem látta egymást már régóta, és akkor elindul a komédia. Két csodálatos színész az Harsány Attila és Fandul Ferenc lesz. Ezen kívül még Baranyi Emma van benne, Puskás Balázs, Gáspár Tibor, és a Cser Ádám szerzi a zenét hozzá, láss csodát. Az erdő az kiegészül a színház kórusával, énekkarával, és így próbálunk egy nagyon nagyszabású, nagyszínpadi művet létrehozni.
2: A következő nagyszínházi bemutatónk az egy olyan hiányt pótol, amit ideje volt az elmúlt 10 évben már többször meg kellett volna tennünk, csak úgy érzem, hogy most úgy megérett az idő arra, hogy a Miskolci Nemzeti Színházban is legyen egy nagyzenekaros, élő nagyzenekaros, Csajkovszki diótörő balett, amit Kozma Attila koreografál.
4: Valóban egy olyan hiányt pótlunk fel, ami sok éve már igényel a városnak, és azt gondolom, hogy a társulat is, ahogy Attila is mondta, megérett. Nyilván csatlakozva Arthurhoz, ez egy következő nagyszabású produkció lesz, ami ugye felöleli a balettet, a zenekart, a komplett színházat. Én nagyon remélem, hogy egy olyan ajándékot tudunk adni a nézőknek és a gyermekeknek, akik erre vágytak és elégedettek lesznek a dologgal. Nagy feladat. Meg fogjuk jól csinálni.
2: A következő bemutatónk a Nagy Színházban Dés László Valahol Európában című műzikelje. Ezt én magam rendezem. Egy mondatot mondok róla, hogy sok-sok gyerek a háború borzalmait követően az újra létezésről, nem építésről, újra létezésről álmodik, és azt énekli, hogy valahol Európában gyönyörű lesz majd. Erről szól ez az előadás. A következő bemutatónk egy opera bemutató lesz, ezt Rusznyák Gábor rendezi.
5: Egy picit abból a fajta Szent Háromságból, ami Mozart, Puccini és Verdi operái mentén zajlik így világszinten, nyilván azért vannak egyéb kirándulások. Én megpróbálom ezt az egészet úgy kezelni, hogy megnézzük egy évtizedet, és az elmúlt évtizedben hányféle és milyen stílusú operákat tudunk itt színre vinni. És ilyen szempontból ez a darab, ez egy nagyon speciális mű. Magyarországon nagyon ritkán játszották, az operában szinte nem is hangzott el egészében egyszer sem. Szegeden az Ármen Fesztiválon verseny kategóriában indult darab, 2009-ben mutatták be, és abban az évadban játszották párszor. Egyébként pedig 1902-es keletkezésű mű, ami a késői verizmus korszakából származik, viszont témája tekintve egy líraibb hangvételű műről van szó, aminek nagyon erős kötődése van a színházhoz. És itt azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó pillanat, hogy a próza és az opera világát ebben a műben tudjuk egy picit közelebb hozni, mert azt hiszem, hogy ebben a színházban nagyon fontos az, hogy az énekes is színész, és néha a színész is énekes. Tehát valahogy a műfajok megteremtése és színre vitele az mindig az eredeti műfaji hitelességről szóljon, és ilyen szempontból ez egy gyönyörűséges darab. Nem kell megijedni attól, hogy nem ismert a szerző, és hogy nem ismert a mű, mert az operára be kell ülni, és át kell élni a történetnek a szenvedélyességét és líraiságát.
2: A következő bemutatónk a Nagy Színházba Henry Louis, Jonathan Sawyer és Henry Shields Ma este megbukunk című bohózat. Tég László rendezőnek, aki ezt a darabot rendezni fogja, az elég jól kirajzolódhat a Nagy Színház műsor tervéből, hogy szokták ezt pestiesen mondani, nem árulunk zsákba macskát. Tehát a sokszínűség és az a fajta műfaji sokszínűség, amivel éve következetesen próbálunk évadot összeállítani, az nagyon-nagyon jól láthat ezekben a nagyszínházi művek címeiben. Opera, zenés darab, nagy magyar mű, klasszikus vígjáték, bohózat. Úgyhogy szeretettel látjuk Önöket a Nagyszínházban, Laci.
6: Köszönöm szépen. Az előttem szólókhoz csatlakozva azt szeretném mondani, hogy mi minden műfajt komolyan veszünk, és a szakmaiság a legfontosabb kritériuma a munkánknak. Ezen a nyomvonalon elindulva fogjuk feldolgozni ezt a szituációs komédiát. Nagyon sok ponton kötődik a színházhoz, a nagybetűs színházhoz magához, arról egy szeretettel teljes pamflet, hogy is történik a színház, annak a legyártása, vagy annak az elkészítése. Nagyszerű figurák, sok fordulat, rendkívül nehéz lesz megcsinálni.
2: A Kamaraszínházban, amely mégis inkább a, úgymond a mi művészszínházunk, illetve a mi gyerekszínházunk, illetve a mi balettszínházunk, az első bemutató Gárdonyi Géza Ida regénye, egy balett, koreográfus Kozma Attila.
4: Kozma, idén is egy olyan irodalmi alkotást dolgoz fel balett színpadra, amely nyilván a nézők érdeklődésére számot tarthat. Ismerik is valószínűleg ezt az ideregényt, több filmalkotás is készült belőle. Azt gondolom, ez az édesbús keseri történet valahogy a múlt század elején, a háború előtt maga a történetmesélésével tud annyira érdekes és izgalmas lenni, hogy szoktatjuk újból és újból a nézőket a balett színház felé, és nagy szeretettel várjuk önöket és a nézőket, hogy jöjjenek el, lássák az előadást.
2: A második bemutatónkkal a gyerekekhez szólunk, a kisebbekhez. Kovács Dániel Ambrus, aki tavaly pompásan megrendezte a Puncspancs című mesét, idén Urlich Hub 8-kor a Bárkán című meséjét fogja megrendezni. Ezt a mesét én mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom a felnőtteknek is, hiszen igazából valóban egy mese, de egy olyan jelentésteli felnőtteknek való rétege is van, amelyet igazából ők fognak megérteni, úgyhogy igazi családi színházi délelőtt vagy délutánt jelent. A harmadik bemutatónk Heinrich Böll, Bereményi Géza, a Katharina Blum elveszett tisztessége, és itt most már áttérünk azokra a történetekre, amelyek a mi színházunk művészi vérvonalának a gerincét adják, ezt a biológiai lehetetlenséget tegyék össze.
6: Katharina Blum egy 70-es évekbeli nyugatnémet regény, döbbenetes történet, újságírói felelősségről, az ártatlanság elvesztéséről, nyilvános térben elkövetett mocskos hazugságokról és azoknak a következményéről szól ez a csodálatos regény. Bereményi Géza 90-es évek elején ezt átírta. Lőrinci Attilával megvizualizáljuk majd, és érzékenyen átfésüljük ezt a szöveget a közeljövőben. Nagyszerű szereposztás. Szóval ez egy olyan vérvonala a színházunknak, amit már nem először csinálunk, hogy regényeket próbálunk színpadra alkalmazni. Ádám az imént említette, hogy a zenés és a prózai színházat lehet sokféleképpen közelíteni, tehát így a szép irodalmat és a drámai szöveget is lehet összeforrasztani. Nem egyszerű történet, de nagyon tanulságos, és mindenkit nagy szeretettel várunk egy kis okulásra.
2: Következő bemutatónk tulajdonképpen egy ős bemutató, ugye Gábor? Legalábbis általamna, most akkor ilyen minősítést teszek, de akkor is teszek. Legjobban várt bemutatónk, ez Nádas Péter Rémtörténetek című regényének színpadi változata, amelyet Rusznyák Gábor ír színpadra és rendez is.
7: Nem így tesszük össze az évadot, de valahogy mindig lesznek ilyen belső egymásra rímelések az évadjainkban, tehát például ebben az évadban nagyon erősen a regények felé fordultunk valahogy többen is. Megvallom őszintén, nagyon kezdtem távol kerülni attól, amiért ezt a dolgot elkezdtem csinálni, a színházat. Nagyon kerestem valamit, ami, hogy mondják ezt így ilyen újra fellelkesít, vagy újra, nem tudom, az ember keresgéli azt, hogy ezt a személyességet, amit mindig beszélünk, hogy azért csináljuk ezt a dolgokat, mert személyes történeteket akarunk elmesélni. Ez egy, szintén nekem egy ilyen találkozásom ezzel a regénnyel, amiben látok egy nagyon-nagyon jó előadás lehetőségét, aztán lehet, hogy tévedek, és egy pocsék előadást tesz belőle, de jelen pillanatban azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos történet, és színházilag elmesélhető történet, tehát rendelkezik azokkal az adottságokkal, egy olyan fajta sűrűséggel, olyan fajta egyhelyűséggel, ami alkalmassá teszi arra, hogy színpadon is megszólaljon, és ehhez keresgélek egy olyan formanyelvet, ami számomra is egy picit más lesz, vagy új lesz. Aki ismeri esetleg ezt a regényt, az tudja, hogy ez egyrészt egy krimi, egyrészt egy társadalmi látlelet a 60-as, 70-es évek Magyarországából, de nagyon-nagyon sok minden ismerős a számunkra, főleg ezek a figurák. Én nagyon sokszor elmondtam már ezt is, hogy nem igazából szeretem, mikor a magyar vidéket és ezt a fajta létezést, ahogy vidéken létezünk, vagy léteznek az emberek, azt egy ilyen egyfajta kreténséggel ábrázoljuk a különböző tévésorozatokban, vagy akár színdarabokban. ezekben is megvannak ezek a klasszikus vidéki figurák, a pap, a tanító, a nem tudom, a mindenféle emberek, de hát a Nádas Péter attól a Nádas Péter, hogy ezt egy olyan irodalmi minőséggel és nyelvi minőséggel teszi, ami nagyon ritka, vagy én ritkán találkozom ilyen minőségű szöveggel, akárha én írom, akárha főleg ha én, tehát hogy nem találkozunk ilyen minőséggel ritkán. Szóval nagyon várom ezt a dolgot, hogy mi lesz belőle.
2: Következő bemutatónk a Kamaraszínházban egy visszatérő vendégünk, Asher Tamás rendezi a Schweik vígjátékot. Nagyon-nagyon örülünk, hogy Asher újra nálunk rendez, nagy mestere ő ennek a szakmának. A játékszínben három bemutatót tervezünk, az első Jasmina Reza művészet című darabja, amelyet Szabó Máté rendez, illetve ugyancsak Máté rendezi Kleisznek az Amfitió trionjából Deep Fake néven a játékszínben egy copy-paste műfajú megjelölésű darab. Ez egyszerre sok volt. Máté, te jössz.
8: Két olyan mű ez, amit már nagyon régóta felírtam minden évadban. A művészettel kapcsolatban hülyéskedtünk sokszor, hogy ez olyasmi, amit így különböző módon így a művészeti tanács is elképzelte egymást így ezekben a szerepekben, hiszen olyan fajta alapmű, ami egy előadás kapcsán számomra mindenképpen lényegi élmény a saját művészi életemben, mint néző a Katona József Színházból, de maga tematikájában az ember azt gondolja sok év vagy évtizedes barátsággal kapcsolatban, hogy az sérthetetlen, vagy nem férfiak esetében, hogy azt nem tudja egy pici porszem meghibbantani. Ebben a történetben ezt meghibbantja egy pici porszem, egy láthatatlannak tűnő festmény, egy fehér festmény, de ez a fehér festmény egyúttal egy ilyen új lapot is jelent egy kapcsolatban, egy három barát kapcsolatában, és hát nagyon, nagyon szellemes darab. Maga a szerző úgy írja, hogy ez tragédia, amin nevetni lehet. Nekem ezek rokonszenvesek, ezek a tragédiák, amiken nevetni lehet. Úgyhogy úgy fogjuk megcsinálni, hogy nevessenek le. Másik előadás ez a... Most hát nem mondtam a lényeget, hogy a Harsány Attila, a Fagyi és a Lajos András művész úrak játsszák ezt a három barátot. A deepfake-et, az Amfitrión, átgondoljuk ezt a történetet. Az Amfitriónra kapcsolatban csak azt akarom elmondani, hogy van egy hadvezér és a szolgája, akik találkoznak a saját isteni képmásukkal, ami ideig rendben van, de a feleségeik is találkoznak az ő isteni képmásaikkal. És onnantól kezdve felmerül a kérdés, hogy lehetünk-e féltékenyek arra, hogyha mi jobb kiadásunkba szeret bele a feleségünk. Elég az a jó ebben a történetben is, hogy ez is egy olyan komédia, ami tragikus, és egy olyan tragédia, ami komikus. Ebben sincs, ez is egy kamarat történet, nagyon sok oldalról körbejárható. Én nagyon sok izgalmat látok benne, és nagyon örülök, hogy ezekkel foglalkozhatom.
2: A játékszín utolsó bemutatójában egy új rendezőt köszönhetünk, aki még nem jár, vagy nem dolgozott Miskolcon. Ő Hegymegi Máté, aki Tancred d'Ors, Merlina vagy a Puszta Ország című darabját fogja rendezni. Hát ez a 14 történet fogja meghatározni a következő évad bemutatóit. Én abban bízom, hogy valaki Miskolcon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében színházba akar menni, és ránéz erre a 14 címre, akkor bizonyosan találni fog magának egy olyan címet, minimum, amelyre azt fogja tudni mondani, na ez engem ér.
1: A sajtótájékoztató végén arra kértem Béres Attilát, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját, hogy röviden foglaljuk össze az elhangzottakat. Az imént megtartotta tulajdonképpen évadzáró és évadnyitó ülésüket. Hogyan összegezni az elmúlt évet, és már is a jövőről beszélünk?
2: Szerintem ez egy nagyon erős évad volt, aminek hát még nincs vége, június közepén lesz vége. Hogy azt gondolom, hogy egy rendkívül évadot zártunk ebben a felfokozott hangulatú elmúlt évben. A Miskolci Nemzeti Színház olyan történeteket mesélt el, amely azt gondolom, hogy ha nem is válaszok voltak megbojdult kérdésekre, hanem olyan kérdések, amely a nézőben megfogalmazott válaszok megnyugvást okozhattak.
1: Mert hogy mi a feladata egy színháznak?
2: A színháznak mindig az a feladat, hogy szembesítsen. Egy színház az mindig tükör, és hogyha görbe a tükör, akkor nem a színház a hibás.
1: A Miskolci Nemzeti Színház híres a társulatáról is, tehát azt itt állítólag egy nagyon jó hangulatú, nagyon jó társulat van, és hát nagyon jó előadások. Menjünk a jövőre, a jövő évre, amiről most az imént itt hallottunk, hogy milyen darabok lesznek, mennyire lesznek kortárs darabok, mennyire lesznek modern darabok. Kicsit beszéljünk arról, hogy milyen darabok lesznek.
2: Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb dolog, a műfaji sokszínűség. Tehát ezt nagyon régóta hangoztatom, hogy műfaji sokszínűség, műfaj, az azt jelenti, hogy ne egyfajta dolgot játszunk. De ez igaz arra is, hogy kortárs, klasszikus, tehát hogyha valaki színházba akar jönni, akkor találjon magának egy olyan címet a repertoárunkban, amire azt mondja, hogy na, ezt megnézném. Ezért jövő évadban is lesz klasszikus magyar darab, Móricz Zsigmond Sárarany című művéből, Lőrinczi Attila regényt írja át, Szőcs Artúr rendezi, lesz kortárs magyar darab, ami szintén egy regény adaptáció, Nádas Péter Rém Történetek című regényéből, ezt Rusznyák Gábor írja el, lesz kortárs világirodalmi mű, mondjuk Jászmín ez a művészet című darabja, lesz klasszikus, nevezzük vígjátéknak, Kleist Amfitrionja, lesz zenés darab.
1: Diótörő.
2: Lesz diótörő, ami azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb karácsonyi program. Már most figyelmeztettem a nézőket, hogy előre vegyenek rá jegyet, mert az biztos, hogy a karácsonyi időszakban mindenki diótörőt akar nézni. Lesz valahol Európában, ami érzésem szerint a gyerekek, a fiatalok új reményéről szól. Lesz klasszikus vígjáték, Osztrovszki erdője, amiben egy jelentős vendéget látunk, szeretettel Miskolcon, Ónodi Esztert, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon színes, másrészt nagyon-nagyon jó arányban oszlik el a klasszikus és a kortárs, a könnyed és a művészi belőadás, úgyhogy ez
1: egy... Tehát lehet a Miskolci Nemzeti Színházba sírni és nevetni.
2: A Miskolci Nemzeti Színházban mindig lehet sírni és nevetni a nézőknek, de a Miskolci Nemzeti Színházban én bízom benne, hogy a társulatnak mindig mosoly van az arcán.
0: A műsor a Miskolci Nemzeti Színház támogatásával készült.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrad-banknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: És ismét egy vendéget köszönthetek a stúdióban. Itt van velünk Kós Marian, aki párkapcsolati mediátor. Nos, beszélgetni fogunk arról, hogy egy párkapcsolatnak milyen buktatói lehetnek, és hogyan lehet egy megromlott kapcsolatot helyrehozni. De kezdeném talán azzal, hogy ön hogyan lett, és miért párkapcsolati mediátor?
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mediáció az egy olyan közvetítői tevékenység, amely mindenféleképpen a vitás és a konfliktus helyzetekben egy közös megoldást segít hozni. És ez legyen bármilyen területén az életünknek, és mivel a család az nagyon fontos, és a családnak az alapja a párkapcsolat, ezért, és nekem is voltak nehézségeim, a házasságban voltak kudarc élményeim, és ez oda vezetett, hogy amikor én 2011-ben elindultam a mediáció útján, akkor a családi párkapcsolati mediáció az kiemelt fontosságú volt számomra.
1: Miben különbözik a mediáció a hagyományos párterápiától?
2: Alapvetően a mediációnak az a szerepe, hogy a felek között felépítse a kommunikációt, ami az alapja mindennek, és a kommunikáció az elég hamar el szokott tűnni a minőségi kommunikáció a kapcsolatokból.
1: Ennek mi az oka?
2: A mindennapi
1: rohanás,
2: a stressz, különösen akkor, amikor már nem csak egymásra figyelnek a párok, hanem érkeznek a gyermekek, akkor az már jelentősen megváltoztatja a kapcsolatnak a minőségét. Nem kellene, hogy megváltoztassa, de ha nem figyelnek oda a párok erre, akkor olyan nehézségekkel szembesülnek, amelyeket, ha nem figyelnek rá és nem kezelik tudatosan, akkor az eltávolítja őket egymástól, bármi furcsán is hangzik, mert a gyermek érkezésével a családba gyakorlatilag nem csak egy férfi és egy nő, mint pár léteznek együtt, hanem megjelenik egy új szerep,
1: lesznek,
2: a szülői
1: ugye?
2: Szerep
1: igen.
2: is. És onnantól kezdve, ha eltolódik az ő kapcsolatuk a szülői szerepek betöltésének irányába, akkor sérül a férfi-nő kapcsolat.
1: Lehet kérdezni, hogy milyen típusú problémával fordulnak önhöz?
2: Általában sokszor nem tudják megmondani, hogy mi a gond. Egyszerűen csak érzik azt, hogy valami nem jó, nem működik. Sokasodnak a konfliktusok, ez egy nagyon jellemző tünet a kapcsolatokban.
1: Tehát már azért is össze lehet veszni, hogy miért itt van a sótartó, és miért nem az asztal másik
2: Így van,
1: végén.
2: Pontosan. És ezek az, hogy nem érzi jól magát, különösen az egyik fél nem érzi jól magát a kapcsolatban, akkor eljönnek, és az párkapcsolati mediáció során az első ülésen föltérképezzük a kapcsolatot. Megkeressük azokat a pontokat, amelyek problémásak, amitől nem érzik jól magukat, vagy mind a ketten, vagy az egyikőjük nem érzi jól magát, attól az adott élethelyzettől, amiben vannak, és ez a föltérképezés, én azt szoktam mondani, hogy diagnosztizáljuk a kapcsolatukat, ez vezet oda, hogy tulajdonképpen látnak egy teljes képet arról, amit éreznek a mindennapjaikban, de így kimondva, így elmondva egymásnak azt, hogy mitől is érzem én magam így, ahogy, és ez az a kép, ami után el tudunk indulni azon az úton, hogy hogyan lehet ezen változtatni, min kellene, és hogyan tudnak változtatni.
1: A mediátor az tanácsot ad, vagy pedig csak közvetít a felek között?
2: Alapvetően közvetítünk. A tanácsadás az talán abban rejlik, hogy adunk javaslatokat, technikákat, amelyeknek a bevitelével a mindennapjaikba, amelyeknek a gyakorlásával lehet javítani a párkapcsolaton. Tehát javító technikákat, azokat teszünk javaslatként, hogy mit lenne célszerű tenniük annak érdekében, hogy például javuljon a kommunikáció. Azt szoktuk mondani, hogy megtanítjuk őket kommunikálni egymással, bármennyire is lehet, hogy már 20 éve együtt élnek.
1: Meg lehet, hogy az elején sikerült is, hiszen azért házasodtak össze. Hányan?

0: belevágnak, addig ne szálljanak ki belőle. És utána meglátjuk, hogy hogyan tovább.
1: Találkozott olyannal, hogy egy kívülálló számára banális az a probléma, ami mondjuk a felek között majdnem, hogy válláshoz vezet?
0: Igen. Bár én nekem ugye, mint kívülálló, semmi sem banális, mert tisztában vagyok vele, hogy a legalapvetőbb például pohár ide, pohár oda, vagy ha hazajövök, akkor miért vannak még mindig a ruhák a szárítón, vagy a kanapén, és lépek a legóra, szanaszét a szőnyegen, ezek banálisnak tűnnek, viszont valójában nap, mint nap ismétlődően, ezek folyamatosan rontják a komfortérzetét annak a félnek, aki hazajön.
1: Na de ilyenkor mi a megoldás? Azt lehet tanácsolni annak a félnek, akit zavar ez a dolog, hogy vagy pakolja el, vagy megkérjük a másik felet, hogy pakold el a, nem tudom, a legót, vagy a poharat ne oda tedd. Tehát mi a megoldás? Mindkettőnek változni kell, nem?
0: Mind a kettőjüknek nincs olyan, hogy csak az egyiknek lenne tennivalója, akkor az nem fog működni. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni azt, hogy lehetne ezt a helyzetet feloldani. Mit gondolnak ők erről? Hogyan lehetne ezen változtatni? Ki mit hajlandó ebbe beletenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? És ők fogják saját maguk egymásnak elmondani azt, hogy ki mit kér, vár, javasol, és ebben a mediátor közvetít.
1: És mit tehetnek a párok, hogy ne mérgesedjen el egy kisebb konfliktus? Bocsánatkérés, az mennyire játszik szerepet a felek között?
0: Érzékeny pontra tapintottál, a bocsánatkérés az nagyon sokszor előfordul, hogy azt panaszolják, hogy képtelen a másik bocsánatot kérni. Vagy valaki fölismeri azt, hogy ő saját maga is képtelen bocsánatot kérni. A bocsánatkérésnek alapvetően nagyon fontos szerepe van. Ugyanakkor önmagában nem elég, tehát hogyha nap mint nap ismétlődik ugyanaz a helyzet, és mindig szívből bocsánatot kérnek érte, attól még az ugyanúgy métejezi a kapcsolatot. A bocsánatkérés mellé nagyon fontos, hogy ténylegesen, tevőlegesen történjenek meg változások, és hogy kiegyensúlyozottan kelljen mind a kettőjüknek hozzájárulni a változáshoz.
1: Ugye, mint az beszélgetésünk elején mondtuk, hogy vannak kisebb és nagyobb problémák egy-egy párkapcsolatban. Most az, hogy hol van a sótartó, vagy a pohár, vagy szanaszét van a legó a gyerekszobában, ezek most így kívülálló számára azt is mondhatjuk, hogy nem olyan lényegesek. Mi a helyzet a hűség kérdésével? Mert azért ezek már komolyabb dolgok. Valamelyik fél félrelép, ahogy szoktuk mondani hétköznapiasan. Meg lehet-e ezt bocsájtani? Meg kell-e? Vagy inkább akkor, ha az a megcsalt fér azt mondja, hogy ezt nem tudja feldolgozni, akkor jobb a válás.
0: Alapvetően a bizalom reng meg egy ilyen kapcsolatban, ezt tudjuk nagyon jól, és a bizalmat visszaépíteni, helyreállítani azt a legnehezebb a párkapcsolatban.
1: De lehet?
0: Van, ahol lehet, van, ahol nem lehet. Ez attól függ, hogy milyen szeretettankjaik hogyan vannak feltöltve, mind a kettőjüknek. Milyen érzelmi tartalékaik vannak, illetve mi vezetett a megcsaláshoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a megcsaláshoz mindig az vezet, amikor valamilyen szükséglete nem elégül ki annak a félnek, aki végül külső vigasztalást keres a kapcsolatból. És az alapvető emberi szükségletek, hogyha nincsenek kielégítve a kapcsolatban, szeretet, biztonság, változatosság, kinek mi az az, ami a legfontosabb, akkor kívül próbálja megkeresni azokat az impulzusokat, amelyek kielégítik az ilyen szükségleteiket, és ebből a megcsalás szeretném hozzátenni csak az egyik. Lehet, hogy túl sokat fog eltölteni időt a testvérével, mert önálló találja meg a szükségletének a kielégítését. Lehet, hogy munkába temetkezik, és abban találja meg az elismerés és a szükségletének a kielégítését. Ezeket mind feltérképezzük, hogy egyáltalán mi vezetett oda, kinek mi a szükséglete, és kinek mi az, ami nem elégül ki a kapcsolaton belül. És hogyan lehet ezt helyrehozni. Nyilván, ha úgy jönnek a felek, hogy van egy harmadik fél jelen ebben a kapcsolatban, akkor azt szoktuk javasolni, hogy addig, amíg ez a harmadik fél jelen van, addig semmi értelme elkezdeni egy párkapcsolati folyamatot. Azt először zárja le, és utána lehet teljesen ráfókuszálni ismét a másikra, és dolgozni a kapcsolaton, újraépíteni a kapcsolatot. Addig nem.
1: De egyébként önnek biztos rálátása van, vagy neked, tegeződtünk ugye a riport elején is, a pároknak a válásában azért nagy részt, legalábbis valahol statisztikát olvastam erről, mégiscsak a harmadik fél megjelenése

0: az, ami a válláshoz vezet. Tehát, hogy ez a leggyakoribb.
1: Igen, ugyanakkor nem ez az alapok, nem ez a gyökérok, nevezhetjük ezt így, ez már egy következmény. Következménye annak, hogy a kapcsolatban zavarok keletkeztek. Évek óta nem működik, nincs közös minőségi idejük. Nem beszélnek meg a logisztikán, a napi logisztikán, a vásárláson, a gyerek ide-oda szállításán kívül, nem beszélnek egymással. A feleségről többet tud a barátnője, hogy éppen mi foglalkoztatja, milyen örömei vagy aggodalmai vannak, ugyanígy a férjnél, a sörös cimborája, vagy bárki más a családból, ő többet tud a férjről. Hogyha ez a helyzet előáll, akkor nyílik folyamatosan az ajtó, de ez is egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra, amikor ezek a hiányok keletkeznek, hogy nem tudnak egymáshoz kapcsolódni, nincs minőségi kommunikáció, nem ismerik egymás realitását, nem ismerik egymás valóságát, nem ismerik azt, hogy ki miben él nap, mint nap, és ezt nem tudják empatikusan átérezni, és megbeszélni egymással, akkor ez majd vezethet, igen, ahhoz, hogy megjelenik a külső harmadik fél.
0: Fontos, hogy a párok egymás munkáját ismerjék, megbecsüljék, nem túlbecsüljék, de megbecsüljék.
1: Nagyon fontos, igen, hogy megbecsüljék a másikat a munkájában, hogy megbecsüljék abban, hogyha van valamilyen hobbija, bármiben, ami hozzátartozik a másik félhez, hogy tiszteljem őt, tartsam tiszteletben, és ahhoz tudnom is kell a munkájáról, hogy ott milyen nehézségei vannak. Ezért szoktuk azt javasolni, és ez egy technika, amikor a kapcsolat felépítését elindítjuk, hogy tanuljanak meg egymással kommunikálni, az egymás meghallgatásával kezdődik. Szoktuk javasolni, hogy esténként egy 10 percig mind a kettőjük külön-külön egymás után csak beszéljen a másiknak a saját magáról, a napjáról, arról, hogy mi érte, mi történt, mi foglalkoztatja, és hogy a másik fél ilyenkor nem szól hozzá, nem ad tanácsot, nem ad javaslatot, csak értő figyelemmel hallgatja végig. Nem megy közben a tévé, nem megy közben a rádió, a gyerekek már lefeküdtek, nem rohannak ki kakaót kérni, hanem ők ketten egymásnak vannak jelen abban a 10-10 percben, és ez rengeteget javít a kapcsolaton.
0: Amikor így visszatérnek önhöz a párok, vagy hozzád a párok, akkor miről szoktak beszámolni az elején, hogy nagyon nehéz ezeket a dolgokat betartani, sikerül általában, vagy ez annyira nehéz néha, mert hát ez annyira egyénfüggő, annyira emberfüggő, hogy ki mit hát ismer el, és ki mit, mert hogyha ma annyira elmérgesedett a helyzet a párok között, hogy... Hát igen, mondjuk az is egy dolog, egyik szavam a másikba öltöm, hogy eljutnak egyáltalán egy mediátorhoz. Ez az csak azt jelzi, hogy szeretnének együtt maradni.
1: Nem biztos. Lehet, hogy azért jönnek, mert azt szeretnék tisztába tenni, hogy akkor hogyan tovább. Gyakori az, amikor már elmérgesedett kapcsolatról beszélünk, hogy nem tudják, hogy szeretnének-e még együtt maradni, de kezdjünk el dolgozni rajta, és meglátjuk, hogy tudunk-e, akarunk-e, képesek vagyunk-e, és ez hova vezet.
0: És van, amikor egy mediátor is azt mondja, hogy hát ezek után jobb a válás?
1: Egy mediátor soha nem mond ilyet, hogy jobb a válás, vagy nem jobb a válás. Elvezeti a feleket oda, hogy ők jöjjenek rá arra, ők tapasztalják meg azt, ez alatt a 2-3 hónapos folyamat alatt, hogy mi a jobb nekik.
0: Hogy tudnak-e változtatni.
1: Hogy tudnak-e változtatni, igen.
0: Önnek vagy neked mi ad erőt ebben a munkában?
1: Azt, hogy segíthetek.
0: De tehát akkor vannak sikerélmények.
1: Abszolút, vannak sikerélmények. A sikerélmények azok abban is megjelennek, hogy együtt maradnak, azt nem tudjuk, hogy meddig, de amikor azt mondják, hogy ez nekik akkora élmény volt, és olyan sokat adott a kapcsolatukba, hogy sose gondolták volna, hogy a kapcsolatuk ilyen minőségű is lehet, mert hogy a kezdetekben sem volt ilyen. És egy nagyon komoly sikerélmény, amikor egy pár kapcsolatból, párkapcsolati mediáció során az egyik fél utána annyira sokat adott neki ez a mediációs folyamat, hogy ő maga is kedvet kapott ahhoz, hogy mediátor legyen, és mediációs tevékenységet folytasson.
0: Pár percünk van még. Van-e aranyszabály, amit minden kapcsolatban érdemes lenne betartani? Tudunk-e ilyet mondani a pároknak?
1: Igen, beszéljenek egymással. Hallgassák meg a másiknak a mondandóját, még akkor is, hogyha ez kritika, És hogyha valamelyik fél jelzi azt, hogy menjünk el, és kérjünk külső segítséget, legyen ez hagyományos párkapcsolati terápia, legyen ez párkapcsolati mediáció, akkor ezt hallja meg a másik fél, és legyen nyitott arra, hogy menjenek el, és kérjenek külső segítséget. Ugyanis nagyon gyakori, amikor várni jönnek a felek, akkor mindig jelzik, hogy az egyikőjük már egy évvel ezelőtt is szeretett volna külső segítséget kérni, de a másik akkor nem értette, hogy mi a gond, és nem volt nyitott arra, hogy elmenjenek akár egy terápiára, és egy évig magában aszalta, próbálta földolgozni az a fél, aki már nagyon rosszul érezte magát ebben a kapcsolatban, viszont az alatt, az egy év alatt kiürült a szeretettank. És amikor a szeretettank kiürül, akkor onnantól kezdve már nincs igazából esély arra, hogy javítható legyen a kapcsolat, és egy év múlva már azzal áll elő az a fél, aki korábban még terápiát javasolt, hogy váljunk el. És akkor nem érti az a fél, aki nem akart eddig terápiában részt venni, hogy akkor most miért van ez, akkor menjünk el most terápiára, de akkor már késő.
0: Tehát akkor mondhatjuk aranyszabályként, hogy ezt a szeretett tankot, ezt mindig tankoljuk fel szeretettel.
1: Így van.
0: Legyen ez a végszónként. Köszönöm szépen Kós Mária mediátornak, hogy itt volt, és hallgatóinknak mondom, hogy 2 hét múlva, ha Isten is úgy akarja, akkor Marian ismét eljön hozzánk, akkor pedig a szülő-gyermek kapcsolatról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Power up, cuff it up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Átláthatóbbak és gyakrabban frissülnek a Hungaromet térképei. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég egy átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Pörgesd fel a pulzuson!
4: FM 103 Csillagpont Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillag.rádió.
1: Stúdió vendégünk Barta Emil, aki víváskutató, blogger, író. Hogyan mutathatom még be? Köszönöm, hogy itt van.
2: Én köszönöm a meghívást. Hát a legegyszerűbb szerintem víváskutatóként bemutatni engem, mert tulajdonképpen ez az a rész, ami hogy talán érdekelheti a hallgatóságot.
1: Illetve erről fogunk beszélgetni.
2: Igen.
1: Talán kezdjük az elején. Hogyan lett a vívás önnek egy szerelem, mert hiszen tulajdonképpen ez annak mondható?
2: Igen, ez egy szerelem, ez egy hobbinak indult valamikor olyan 16 évvel ezelőtt, 43 éves koromban egyszer csak úgy rájöttem, hogy én ki szeretném próbálni a vívást. A kardok mindig is érdekeltek, a történelem mindig érdekelt, a kardok használata a történelem folyamán, hogy legyen az egyenes kard, szabja, minden egyéb vívóeszköz, és akkor egyszerűen úgy éreztem, hogy most már van bőven szabadidőm, és akkor ezt most kipróbálom, ezt a fajta eléggé speciális mozgást.
1: És milyen sikerrel próbálta ki?
2: Hát a sikerek azok nem különösebben jelentősek, ilyen regionális versenyeken indultam, de ugye eleve ilyen komoly handicappel, mivel alapvetően arról van szó, hogy ha valaki 43 évesen kezd el vívni, amit általában normál esetben 6-10-12 évesen kezdenek el az emberek, akkor különösebb sikerekre nem számíthat. Viszont van egy jelentős különbség, hogy ez alapvetően nem az olimpiai vívás, hanem ilyen hagyományőrző vívás. Ott másfajta eszközöket használunk, másfajta szabályrendszer szerint történik a vívás. Na és azért ott már még egy ilyen idősebb, korosabb ember is valamilyen szinten sikerekre számíthat esetleg, ha jól csinálja, meg kellő mennyiségű energiát fektet be.
1: Annak idején, fiatalabb korában is érdekelte a vívás, vagy ez csak úgy honnan jött?
2: Inkább csak a kardok érdekelték. Érdekeltek engem.
1: Miért hányféle kard van?
2: Hát rengetegféle kard van. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye ez most egy reneszánszát éli, ez az egész kardvívás. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egész Európában az elmúlt 20-30 évben elindult ennek a kardvívásnak, az európai történelmi harcművészeteknek a megismerési folyamata elindult. És ez tulajdonképpen az angoloktól indult, a britektől, ugye az Egyesült Államokból, és akkor egyre több ember kezdett azzal foglalkozni, hogy akkor visszamegyünk a történelembe, előveszük ezeket a 13.-14. századbeli vívókódexeket, ezeket lefordítjuk rendesen, mert ugye ezek általában latinul íródtak, vagy latin plusz német szakszavak, ilyen is van. Ezeket lefordítjuk, értelmezzük, átplantáljuk modern angol nyelvre, és utána elkezdjük ezt gyakorolni. És akkor kiderült, hogy tulajdonképpen Európában sokkal-sokkal régebbi ez a vívás, mint az ember úgy általában elképzelni. Ugye a film élmények alapján az emberek azt gondolják, hogy ugye Japánban a szamurájok katonával, nagyon morc arccal látjuk ezeket a régi, nagyon szépen megkoreografált Kurosawa filmeket, és kiderül, hogy igen, Európában legalább ilyen régi harci kultúrával, vagy harcművészetekkel rendelkezik az európai népek közössége, és a legkorábbi vívókönyv az ilyen 1370-1410 között jelenik meg, és tulajdonképpen az egyenes kardok, az egykezes egyenes kardok, az egyenes másfélkezes, az egyenes kétkezes kardok, az ívelt szabják, a főleg szúrófegyver, rapír, szóval gyakorlatilag ilyen 1410-től egy ilyen rendkívül változatos és legalább 20-30 féle fegyvert tudunk felsorolni, és ehhez minden egyes fegyverhez általában 1, 2, 3, 15, 30 forrás tartozik, és ezzel külön csoportok foglalkoznak világszerte, ilyen 30-40-50 ezer ember van már Európa szerte, meg világszerte, aki ezzel foglalkozik.
1: És jöjjünk haza Magyarországra, azon belül is itt Miskolcra. Ugye itt Miskolcon tudom, hogy az egyetemen is ön honosította meg ezt a...
2: Hát igazából az egyetemen mi kezdtük el egy nagyon nagy kimaradás után, mert valamikor az 50-es, 60-as években volt valamilyen szintű sportvívás, én ezt nem ismertem, ugye akkor meg se születtem, volt valamilyen szintű sportvívás, de ez utána valahogy ez úgy eltünedezett, és az elmúlt hát 30 évben én semmifajta vívásról nem tudok az egyetemen. Én 2009-ben kezdtem el vívni, és az egyetemen 2017 óta van egy ilyen kisebb csoport. Én ezt nem is
1: nevezem. Önnek köszönhetően?
2: Igen.
1: Igen.
2: Van egy ilyen kisebb csoport, én nem is nevezem ezt edzésnek, én ezt közös gyakorlásnak nevezem, mert gyakorlatilag az van, hogy én egy tapasztaltabb vívó vagyok, akkor jönnek ugye ilyen érdeklődő egyetemisták, első, másodévesek, és akkor közösen elkezdünk egy ilyen együttes gyakorlást, és akkor az együttes gyakorlás keretében tudják ezt elsajátítani.
1: Volt olyan már, aki esetleg utána igazi sportá?
2: Nem. Igazából azért mondom, hogy ez valahol nem, nevezhetjük úgy, hogy nem sportvívás. Ennek adtunk egy nevet, hogy grundvívás. Azért, mert az elején nagyon sokat vívtunk parkolókban, nagyon sokat vívtunk iskolaudvarokon, sportpályákon, szóval gyakorlatilag ilyen majdnem, hogy grundokon, ugye nem a klasszikus Molnár Ferenc féle Pál utcai fiú jellegű grundra kell gondolni, hogy ott ilyen fahasábokból felállított ilyen mindenféle, majdnem, hogy várak voltak. Nem, hát ezek egyszerű sportpályák, parkolók, és akkor olyan eszközökkel vívunk, ami tulajdonképpen egy párnázott eszköz, úgy kell elképzelni, hogy egy műanyag cső, arra a műanyag csőre rá van húzva egy polifom réteg, ugye ez egy ilyen szivacs réteg, azt védi egy textil húzat, és ez egy ilyen nagyon-nagyon
1: köz... Nem lehet sérülést
2: okozni vele. Nem lehet vele sérülést okozni, és akkor az van, hogy viselünk felvédet, kesztyűt, egy ilyen eszközt, és tulajdonképpen egy szál pólóban, nyáron már, rövidnadrágban, pólóban már lehet vívni.
1: Van itt Miskolcon valamilyen egyesület is tulajdonképpen? Nincs.
2: Nincs. Igazából...
1: Ezen még nem gondolkodott, hogy létrehoz
2: egyet? Hát az igazság, hogy... Ez egy ilyen plusz adminisztrációs valami lenne, nekem semmi plusz nem jelentene szerintem alapvetően.
1: Fiatalok azok, akik csatlakoznak ez önhez, vagy korosztályban hova helyezhető?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert úgy azt lehet mondani, az egyetemen ez egy nagyon változatos valami. Volt olyan, hogy egyetemi oktató eljött hozzánk, konkrétan Vásárhelyi József, ő egy egyetemi professzor most már. Ott szerintem ott nem nagyon lehet ilyet fellelni. Ez a Vásárhelyi József egy egyetemi most már professzor, ő egy ilyen 60 körüli úriember, és akkor ő is eljött hozzánk, és folyamatosan, vagy egy 4 éven keresztül járt hozzánk.
1: Hát hiszen ez egy jó mozgásforma tulajdonképpen.
2: Teljesen így van. Azon kívül úgy volt, hogy ugye rendszeresen jönnek diákok, 2-3-4, körülbelül ennyi szokott lenni, 2-3-4 diák, akkor jönnek az egyetemi oktatók. A legidősebb tagunk az egy professzor emeritus Szabó Imre nevű úriember volt, és ő 76 évesen csatlakozott hozzánk, és járt körülbelül 1 évig, de utána a térd problémái miatt ugye ezt sajnos abba kellett hagyni.
1: Igen, ezt igénybe veszi a térdet a vívás,
2: hát
1: ugye?
2: Főleg...
1: Milyen izmokat mozgat meg a vívás?
2: Teljes testet.
1: Teljes testet.
2: Teljes testet, és főleg úgy, hogy mondjuk egy olimpiai kard, egy olimpiai kardvívásban használt eszköz, az egy ilyen 350-360 grammos valami. Ez egy vékony pálcát kell elképzelni, van egy kosara, nagyon gyors, nagyon-nagyon kellemesen lehet vele dolgozni, de rendkívül könnyű, és ezért rendkívül gyors. 350-360 gramm. Az az eszköz, amit mi használunk, az egy ilyen 750-850 grammos. Nagyon jó a súlypontja, az azt jelenti, hogy könnyen lehet irányítani, viszont nehezebb, majdnem 2-szer garantáltan nehezebb, mint a sporteszköz.
1: Azt mondja, hogy nincs egyesületük, és hát nem egyesületi, vagy nem egy ilyen csoportos formában. Honnan vannak az eszközök?
2: Hát ezt saját pénzből beszerezzük. Volt olyan, és ez külön érdemes lenne kihangsúlyozni, hogy az Országos Baranta Szövetségnek az egyik ilyen tagja, az mellesleg ilyen vállalkozó, és ezeket az eszközöket gyártja. És amikor megkerestük a Miskolci Egyetemről, hogy hát mi szeretnénk ilyen eszközöket rendelni tőle, de voltak ilyen valami fizetési problémák, hogy most ilyen számla, olyan számla, meg hogy lehet ezt az egészet rendezni, megunta az úriember, és azt mondta, itt van 2 eszköz, használjátok, és örülök neki, hogy ez a fajta vívás, ez Miskolcon is meghonosodott.
1: Azt olvasom a Wikipédián, hogy a legnagyobb magyar vívó fórum a vívás mint harcművészet elindítója ön. Tehát mit kell ez alatt érteni, hogy a legnagyobb magyar vívó fórum?
2: Ez azt jelenti, hogy régebben rengeteg fórum volt, ahol tulajdonképpen a vívás iránt érdeklődők bizonyos témákat megbeszéltek. ezeket a forrásokat, amit említettem, hogy az európai harcművészeti források, ki milyen forrás szerzett be, hogyan fordítaná, hogyan értelmezné egy forrásnak a részleteit. Megbeszélték azt, hogy hol lesznek mondjuk Budapesten találkozók, milyen versenyeken indulnak, hol vannak még más versenyek. Szóval ezek a társalgások folytak, vagy konkrét kardokról, ki honnan szerez be, milyen típusú kardokat. Rengeteg ilyen fórum volt, csak aztán fokozatosan ezek a fórumok, ezek eltünedeztek. És amikor ezt érzékeltem, hogy hát bizonyos helyeken ezek eltünedeznek, akkor úgy gondoltam, hogy az Indexen, ugye fórum, .index.hu, az egy hatalmas portál, és akkor ott rengeteg tematikájú ilyen alfórum van, akkor ott elindítottam ezt a kezdeményezést, és az elején, ez 2015. január 23-25-én indult a fórum, mert pont most ünnepeltük,
1: hogy 10 évesek,
2: igen, 10 évesek vagyunk, akkor a legesleg elején körülbelül olyan 10-15, de lehet, hogy 20 ember is rendszeresen posztolt oda, és a legkülönbözőbb szakágokból, szóval a kendótól kezdve, a sportvívásig, szinte a teljes spektrumot lefette. És fokozatosan ez alatt a 10 év alatt ezek az emberek eltünedeztek.
1: És akkor ő tapasztalatot cseréltek?
2: Így van, vagy tapasztalatot. Pontosan. Mm-hmm. És tulajdonképpen nem csak az volt egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerűen ott megjelentek emberek, mi beszélgettünk a legkülönbözőbb vívással kapcsolatos témákról, hanem hogy ezek a bejegyzések, ezek a hozzászólások, ezek megmaradtak ilyen referencia anyagként. Hogy én bármikor, ha azt mondom, hogy engem érdekelnek a régi fejvédek, ott a helyi keresőben ezeket az adatokat mind megtalálom. Felkerültek oda kardadatok, hogy konkrétan valaki elment egy múzeumba, lemért egy konkrét szabját, és akkor ezeket az adatokat, hogy ilyen a tömege, ilyen a pengehossza, ilyen a vastagsága, ilyen a hajlékonysága, ezeket az adatokat oda feltette, és innentől kezdve ezek mindenki számára hozzáférhetők.
1: Ön tegnap a Miskolci Felvidékház meghívására a Miskolci Galériában tartott előadást, pontosan erről. Mennyien voltak, mennyien érdeklődnek e felé?
2: Ez egy kimondottan érdekes kérdés, szóval az teljesen egyértelmű, hogy egy vívás egy eléggé szűk réteget érdekel. Még akkor is, hogyha a vívásnak nem a konkrét módszertanáról, módozatairól, gyakorlásáról beszélünk, hanem mondjuk a vívás történetről. Ezen az előadáson konkrétan, ha jól számoltam, 24-en voltak, és hát ez tulajdonképpen egy ilyen igen specifikus téma tekintetében.
1: Ez egy jó szám.
2: Én nekem ez volt a 12. előadásom, ami nagyjából így vívással kapcsolatos. Ott általában egy ilyen 20-30 ember szokott eljönni, attól függően, hogy milyen időpontban rendezik meg, mennyi ennek a felvezetése, milyen reklámja van ennek a konkrét eseménynek.
1: Gondolom, hogy akkor, ahogy mondta, a történetről, a vívás történetről tartott előadást. Nagyon röviden mond nekünk valamit erről, és aztán...
2: Így van, ez nagyon röviden, csak annyit kell tudni, hogy ugye Selmec bánya 1735-ben alapították ott az akadémiát. Ugye akkor még ez csak Berg szkóla volt, 6 fővel indult, és valamikor a 1860-as évekből van konkrét adatunk, hogy akkor ott megalakult egy sportklub. Ez olyan szempontból érdekes, hogy Magyarországon pont ebben az időben kezdtek alakulni a sportklubok. Például a Magyar Atlétikai Klub 1875-ben alakult egy ilyen magyar jachtegyesület, vagy balatoni jachtegyesület 67-ben. Szóval az azt jelenti, hogy ez a selmecbányai sportklub az országban szinte az elsők között volt. És akkor rögtön foglalkoztak tornával, rögtön foglalkoztak vívással, 1880-ban már konkrét könyvekből tanítják a vívást, és tulajdonképpen az előadás arról szólt, hogy ugye két korszaka van ennek az időszaknak, 1860-1896, ez a régi magyar szabjavívás, 1896-tól az első világháborúig, meg ugye a Selmecbányai Akadémia elköltözéséig, mert 18-ban elköltözött Selmecbányáról Sopronba, hogy ez a második korszak, ez már a modernkori sportvívással foglalkozó időszak volt. És akkor erről meséltem, és ugye nem csak ilyen történelmi felvezetés volt, meg nem csak a könyveket mutattam be, hogy mi alapján történt ott a vívás oktatása, hanem a legvégén volt egy ilyen vívó bemutató, ahol pont ennek a két korszaknak a legjellegzetesebb mozdulatait mutattuk be a társammal, Honti Szabolcsal, és azon kívül pedig hát ilyen rövidke szabad vívás, amikor ugye ezeket a mozdulatokat már ilyen lazán, szabadon, előzetes koreográfia nélkül próbáltuk bemutatni a hallgató nézőközönségnek.
1: Nagyon szépen köszönöm Barta Emilnek, aki vívás kutató. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük, hogy itt volt a Csillagpont Rádióban.
0: Pörgess fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelemírásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillag.rádió.
1: És a Rendelő című műsorunkban már is egy vendéget köszönthetek. Itt van velünk Bárdosné Erika, aki a Miskolci Szívesen Egyesületnek a koordinátora, és hát, hogy minek apropóján beszélgetünk erről az egyesületről, azt talán mindenki egyetért velem, hogy hát a szívünk egészsége az egy mindannyiunk közös ügye, és Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokoknak számítanak. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés, és hát a prevenció. Nos, kedves Erika, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen az egyesületük mit tud tenni annak érdekében, hogy az emberek elmenjenek szűrésekre már, ami a szívünket illeti, illetve hát mi a munkájuk?
2: Én is köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat. A szívesenről összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy ugye ez az Országos Betegegyesület, a Szívesen Országos Betegegyesület 2011-ben alakult. A Semmelweis Egyetem munkatársai, betegei és vezető koordinátorunk Bernát Lukács Ruzsa nevéhez fűződik. Ők voltak azok, akik próbálták felkarolni azokat a betegeket, akik szívinfarktuson átestek, vagy bármilyen szíveredetű megbetegedésben szenvednek. Céljuk az volt, hogy csökkentsük a információhiányból adódó esetleges félreértéseket, kiszolgáltatottságérzést, biztosítani a betegek számára, hogy legyen egy olyan összefogó csapat, akihez bármikor tudnak fordulni, akár életmódbeli, akár terápiás lehetőségek, akár rehabilitáció terén. A fő mottója a Szívesennek, a négy alappillére nekünk ugye az, a csapatunknak és a 15 koordinátornak, mert már az elmúlt években, hál' Istennek Zsuzsa szervezésének, Bernát Lukács Zsuzsa vezető koordinátorunknak a szervezésének, hogy 15 főre nőtt a országos lefedettségünk, úgymond.
1: Tehát minden 15, nagyvárosban
2: igen, lehetőség vannak. Szerint 15 helyen tudunk biztosítani szűréseket, vagy a régióban kijárunk a településekre, és az ott élő lakosságnak biztosítunk kardiovaszkuláris rizikós szűréseket.
1: Miből áll ez a szűrés, Erika? Mi történik?
2: Szűrések alkalmával, mivel én a Borsodi régió vonatkozásában szeretném elmondani, ami részemről nagyon fontos volt a munkám során, hogy mivel a régió nagyban ugye az aluliskolázottság és a kicsit hátrányosabb helyzet, nehezen megközelíthető egészségügyi szolgáltató rendszer miatt, meg az úgymond előregedő lakosság miatt tűztem ki célul azt, hogy menjünk ki, mi ki az emberekhez, szólítsuk meg a lakosságot.
1: Nagyon milyen a fogadtatás egyébként? Hogy fogadják az emberek?
2: Nagyon pozitív, tehát jelenleg is folynak tárgyalások, pont egyébként Mezőkeresztes várossal, hogy ott is szervezünk majd még szűrést az idén. Elsősorban én az önkormányzatokat keresem meg, a polgármester urakat, vagy a jegyzőt, tehát felveszük a hivatalokban a kapcsolatot, elmondjuk, hogy mi a célunk, mit szeretnénk. Nagyon nyitottak, nagyon segítőkészek, nagyon-nagyon örülnek a lehetőségnek, és akkor ők biztosítják számunkra a helyszínt, és mi a szervezetünk által minden eszközt, minden testcsíkot és egyéb szükséges eszközt, ami szükséges a szűréshez, azt mi visszük magunkkal. Ők megkérgetik a lakosság körében, úgyhogy mi az adott napon megjelenünk a kis csapatunkkal, és akkor a lakosok pedig jönnek.
1: Hogy milyen vizsgálatokat
2: végeznek? És amikor megérkeznek, ugye akkor mi a szűrésünk alkalmával? Vérnyomásmérés, testsúlymérés, véroxigénszint mérést csinálunk pulzoximéterrel, koleszterin szintet mérünk, és vércukrot, majd az utolsó állomás a szűrésnek Vive készülékkel, ez egy egycsatornás EKG, amivel elsősorban ritmuszavarokat lehet kiszűrni, azzal EKG-t készítünk. Minden esetben van velünk egy kardiológus szakorvos, és ugye a szűrésen résztvevő egyénnek ahogy végigjárta a szűrés pontjait, az utolsó állomás az orvos, és akkor ott a mért értékek alapján doktornő vagy doktorúr, aki van éppen velünk, ő átnézi a értékeket, és az alapján konzultál a beteggel. A beteg is feltehet minden kérdését, vagy előzményeit elmondhatja, és tanácsokkal látjuk el a továbbiakra vonatkozóan, hogy vagy keresse fel házi orvos,

0: és jelenünk meg csapatunkkal. Nagyon sokszor szűrtünk ki magas vérnyomásokat, emelkedett vércukorszinteket, magas koleszterin szintet, sőt, statisztikát is készítettünk belőle, hogy sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a 3 év alatt elég, vagyis pontosabban a 2 évvel, 23 év elejétől mostanáig romlanak az értékek. Tehát egyértelműen az értékek mutatják azt, hogy az egészségi állapota a lakosságnak romlik.
1: Mi nem lehet figyelünk ennek oda az magunkra. Oka? Nem figyelünk?
0: Nem figyelünk oda magunkra eléggé. Hiába ez a sok szakmai prezentáció, előadások.
1: És hát ingyenes szűrések.
0: Ingyenes szűrések. De mégis én mindig azt mondom, hogy igenis mennünk kell ezen az úton tovább, tehát csinálni kell, hogy ott jelenjünk meg, vagy hívjuk be a betegeket, tegyük vonzóvá a betegek számára az, hogy igenis meg kell jelenni, és milyen jelentősége van, mert ha 2-3 betegnél is kiszűrünk egy-egy súlyos ritmuszavart, mondjuk egy pitfalfibrillációt, aminek későbbi következménye egy stroke lehet, ami több esetben elő is fordult, hogy a szűrésen ki tudtunk ilyet szűrni. Vagy rendkívül sok rizikóval, mondjuk 3-4 rizikóval rendelkező beteg ott szembesült az orvosunk által, hogy ő milyen veszélyeztetett a kardiovaszkuláris események terén. És ha céltérünk, mert igenis vannak települések, ahova mondjuk visszamegyünk lehet, hogy egy év múlva, akkor mondjuk, ha ugyanaz a beteg eljön, akkor elmondja, hogy ő már elment, szedi a gyógyszert, de mégis nagyon nagy feladatunk még ugye természetesen az, hogy az adherencia, a beteg együttműködését elérni, hogy a gyógyszerszedésben a terápiás lehetőségek alkalmazása a gyógyulásában, amit az orvos és a szakellátó rendszer kínál számára, nagyon fontos.
1: Van célcsoportjuk? Idősek vagy fiatalok inkább, akik elmennek a szűrésekre?
0: Konkrét célcsoportunk nincs, lehetne esetleg korhatárként is egy-egy szűrést megkérdetni, de mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége. A tapasztalataink alapján elsősorban a idősebb korosztály az, aki megjelenik a szűréseken. Zömében a nők, tehát nagyon sok hölgy elmondja, hogy nem tudta rá, tehát rávenni a férjét, hogy igenis jöjjön el vele a szűrésre. Tehát nagyon kis százalékban jelennek meg. Tehát ilyen...
1: Érdekes pedig, talán a férfiak veszélyeztetettebbek, nem?
0: A férfiak veszélyeztetettebbek valóban, de így a korunk ezzel a fejlődő társadalomban elértük azt, hogy a nők felzárkóztunk a férfiakhoz sajnos, mert mi nők ugyanúgy involválva vagyunk mindenbe, amiben a férfiak. Tehát mi is dolgozunk, teljesítünk, gyerekeket nevelünk,
1: háztartást
0: vezetünk, tehát ugyanúgy minden plusz feladatot megcsinálnak a férfiak. Sajnos és a társadalomban kialakult az, hogy a nők is sokkal többet dohányoznak, akár bármilyen élvezeti szert fogyasztanak. Tehát ugye a régi időkben talán a nők védettebbek voltak, meg ugye a menopauza az, ami egy védőgát nekünk, de sajnos ugye a újkori szokások, dohányzás, alkohol és egyéb dolgok a nők terében is nagy mértékben elterjedt, és ez a mi egészségű állapotunkat is rontja, tehát ezt a statisztikák egyértelműen mutatják.
1: Tehát akkor az a tapasztalat, hogy az egészségtudatos szemléletünk az még, azon még van,
0: hát
1: mit javítani.
0: Mindig nagyon sok javítani való van rajta. Azt azért megjegyezném, hogy most vasárnap 28-án voltunk Budapesten a Szépség Export. Meghívást kaptunk, hogy vegyen részt a Szívesen Betegegyesület csapata szűrése. Nagyon-nagyon népszerű volt a megjelentek körében. 84 főt szűrtünk meg ott a expón, és ott viszont főleg fiatalok jöttek. És annyira jó volt számunkra ezt látni, hogy rengeteg fiatal jött oda hozzánk, hogy ő akkor, ha milyen jó lehetőség, ő szeretne ezzel élni. Úgyhogy ott viszont kifejezetten nagyon jó zömében, ugye egy ilyen szépségexpó, tényleg mindenféle korosztály megjelent, de hogy nem csak az idősek jöttek el, vagy az idősebbek, vagy a középkorosztály jelent meg a szűrésen, nagyon sok fiatal 20 évesek jöttek.
1: Azon nem gondolkodott még az Egyesület, hogy iskolai programokba részt vennének, és a fiatalság körében népszerűsítenék
0: de
1: magukat?
0: Számos törekvésünk van egyébként országos szinten. Tényleg

0: tehát ami még nagyon fontos, hogy tehát 40 kampányban részt vesz a Szívesen Beteg Egyesület. Rengeteg ismeretterjesztő edukációs előadást tartunk, ami online elérhetőségű, tehát bárki, aki a egyesület tagja, vagy egyesületi nem egyesületi tag, azok is megtekinthetik ezeket az online előadásokat. Itt tényleg a szívbetegségek, az egészségtudatos magatartás, az életmód, a táplálkozástól kezdve teljes mozgás, tehát egészséges mozgás, rehabilitációtól kezdve infarktus, tehát tényleg nagyon széles körben tartunk előadásokat a koordinátoraink is, vagy a mi munkatársaink által, orvosaink, vagy szakdolgozóink által, és tényleg rendkívül sok lehetőség van arra, hogy próbáljuk a betegekben az egészség megőrzést, az egészségtudatos magatartást, a prevenció jelentőségét erősíteni, és kialakítani ezt a szemléletet, hogy ő maga is, vagy a környezetét is inspirálja arra, hogy menjenek el szűrésre, és vagy figyeljenek oda magukra.
1: Egyébként az orvosok az egyesület munkáját mennyire értékelik? Tehát szívesen vesznek részt benne?
0: Igen, szívesen. Tehát én jó magam a saját osztályom tekintetében is több orvos kollégámat tudtam megkérni arra, hogy akár pacemaker beültetéssel, vagy pacemakert viselő emberek életmódjával kapcsolatban, szívelégtelenséggel kapcsolatban, akár még az osztályvezető főorvosuramat is meg tudtam kérni. Sőt, maga az egy nagyon óriási dolog, hogy az orvosaimat viszem magammal a szülésre, és jönnek velem, és ők is a szabad napjukat áldozzák be erre, és boldogan ott vannak velünk, és segítik munkánkat.
1: Sokan, ugye a koleszterinről, koleszterin világnap is van meg, nem tudom, sokat hallunk róla, és azt hallottam éppen egészségügyi körökben, hogy nagyon sok embernek magas a koleszterin szintje. Igen. Na most a koleszterin az egy, hát nem is tudom, örökölhetjük, tehát génekkel örökíthető dolog, vagy pedig az életmódunkkal.
0: Az az igazság, hogy a kardiovaszkuláris rizikóban vannak befolyásolható és nem befolyásolható tényezők. A nem befolyásolható tényezők azok az, hogy nőnek vagy férfinak születünk, vagy a genetikai állományunk, amit hozunk magunkkal. Igenis, sajnos van ilyen, hogy a családban halmozó a szív- és érrendszeri megbetegedés.
1: Tehát valamiféle genetika.
0: Genetikai háttér, igen, sok esetben van a betegség mögött. Vannak befolyásolható tényezők, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy a testsúlyunk, a vércukorszintünk, tehát az, hogy mennyi édességet fogyasztunk, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, tehát ezekkel viszont mi tudunk alakítani azon, hogy esetleg mennyire súlyos fokban szenvedünk el, esetleg még ha a genetikai állományunk olyan is, szenvedünk el mondjuk egy súlyos szívelégtelenségig eljutni, vagy magas vérnyomás, vagy szívritmuszavar, vagy bár, mondjuk a szívritmuszavart azt nem feltétlenül lesorolnám, de bármilyen szíveredetű megbetegedés, ami infarktus, angina, ezeket tényleg az életmóddal nagyon tudnánk befolyásolni. És ami még nagy tévhit, hogy ugye amikor magas a koleszterin szintje a betegeknek, ezt is a szűrések alkalmával tapasztaltam, hogy abszolút elzárkódnak a koleszterin csökkentő gyógyszerek szedésétől.
1: Mert olyan sok rosszat lehetett erről hallani, igen, egy időben, tehát elterjedt,
0: igen, nagyon sok rosszat
1: májkárosító hatása van, stb.
0: Igen,
1: ugye?
0: Igen, igen. De egyébként, hogyha bármelyik gyógyszernek megnézzük a beteg tájékoztatóját,
1: ajaj,
0: akkor nagyon sok mellékhatás le van írva. Ugye ezeket a készítményeket úgy hozzák forgalomba, hogy millió egy kritériumnak meg kell felelnie, és tényleg a legapróbb rizikónak tűnő dolgot is meg kell említeni a tájékoztatóban.
1: Igen, mert ha egy ember tapasztalja magának, akkor ráírják.
0: Én munkám során ugye a kardiovaszkuláris centrumban tapasztaltak alapján is határozottan tudom mondani, hogy azok a betegek, tehát nagyon sok betegünk, aki elszenvedi az infarktust, és a továbbiakban azt a terápiás lehetőséggel nem él, vagy nem alkalmazza, amit az orvos hazabocsátásakor az árójelentésén feltüntet, akkor azok sokkal hamarabb, nagyobb szövődményekkel fognak visszakerülni a rendszerben. És vannak nagyon sok betegünk, ugye, akiket így folyamatosan követünk a továbbiakban is, hogy az, azért a, azokon áll a betegeknél, akinél működik az adherencia, tényleg igyekszik a utasításokat betartani, akár életmódjával és a gyógyszerrel együtt, és én emellett persze bármilyen alternatív gyógymód is szóba jöhet, mert de együtt komplexen lehet az egészségét megőrizni, és az egyéb szövődményeket elkerülni.
1: Nagyon kevés időnk van, de annyit még talán, hogy hogyan lehet jelentkezni az egyesülethez, az egyesület tagjaként, vagy akár az egyesületnek a programjait.
0: Igen, a szűréseken igyekszünk bevonni a betegeket egyébként. Több mint 3000 tagja van már a Szívesen Országos Beteg Egyesületnek. Egyébként nálam lehet jelentkezni, tehát a Szívesen Miskolc az gmail.com e-mail címre bárki számára elérhető vagyok így a régióban, aki jelentkezni szeretne, vagy bármilyen egész, vagy szíveredetű megbetegedéssel kapcsolatos kérdése van, szívesen segítek bárkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm, Vádosné Erikának, hogy itt volt velünk, aki a Szívesen Egyesület Miskolci koordinátora. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Pörgess fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: És vendégünk itt a Csillagpont Rádióban dr. Felszegi Sára, egyetemi tanár, vezető főorvos, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy komoly témánk lesz, mégpedig arról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő fél órában, hogy az ember, ahogy idősödik, közeleg a nyugdíjkorhatárhoz, gondolkodik-e arról, vagy gondolkodik sok ember, hogy dolgozzon tovább, hagyja abba? Mi a helyes? Ön hogyan látja?
2: Köszönöm szépen a meghívást. Hát jó kérdés, mert abba hagyni semmit se szabad. Tehát úgy értem,
1: sem?
2: Hogy a munkát, tehát a munkahelyi munkát, ha abba hagyom, valami mást kell találnom. Nekem volt egy nagyon kedves barátnőm, ő még 93 évesen tanár volt, 93 évesen is tanított, és felkészített embereket az egyetemi felvételire, és ő mondta azt, hogy megtanultam, hogy az ember nem az élettől öregszik meg, hanem attól, ha már semmit sem vár tőle. És ez teljes egészében így van. Mert kevesen tudjuk, ugye, hogy miért is került szóba ez most. Hát van egy elöregedő társadalmunk. Na most az, hogy kitart el minket a nyugdíjas években, az két lehetőség. Vagy a demográfia politikán úgy kell változtatni, hogy szülessen annyi gyerek, ami képes egy társadalmat gazdaságilag, szociálisan fenntartani, vagy a másik lehetőség az, hogy az aktív életkort meg kell hosszabbítani, vagyis hogy képesek legyünk önmagunk és a munkánk további ellátására.
1: Na erre mondják azért a fizikai munkát végzők, hogy alig várják a nyugdíjkorhatárt. Ő már nem akar tovább, mondjuk, nem tudom, egy ács 68 évesen vagy 70 évesen a tetőre mászni, vagy egy kőműves, vagy nem tudom, egyéb fizikai munkást is emlegethetnék. Erre mondják, hogy könnyű a szellemi tevékenységet végzőknek.
2: Hát egyáltalán nem könnyű a szellemi tevékenységet végzőknek se, de mielőtt félreértenénk, a helyzet az, hogy miután mi megszületünk, körülbelül 30 éves korunkig, ha azt nézzük, hogy milyen funkciókapacitásaink vannak, ugye, hogy fel tudok mászni, szellemileg mire vagyok képes, addig fejlődünk, növekszik a teljesítményünk. De 30 éves korunktól kezdődik az úgynevezett, hogy is mondjam csak, hát a leépülés, vagy
1: ugye?
2: A funkciók csökkenése, ez nem szükségszerű, ez csak akkor van, hogyha nem tartjuk karban magunkat. Ugyanis maga az öregedési folyamat, úgy is hívjuk, hogy a kapacitások funkciói, hogy az már 30 éves korban elkezd csökkenni. Hogy az egy meredek csökkenés lesz, vagy inkább egy vízszintes, az tőlünk függ, az életmódunktól, a hozzáállásunktól, és ugye van egy úgynevezett rokkantsági küszöb. Nos, ha meredeken esik le a funkciókapacitás csökkenése, akkor rokkantá válunk, nem leszünk önmagunk ellátására képesek. Ha viszont akár majd beszélünk róla fizikailag, szellemileg, stb. Megfelelően úgymond edzésbe tartjuk magunkat, akkor mi bőven a rokkantsági küszöb fölött tudunk lenni, és ezáltal megőrizzük az aktivitásunkat, a fittségünket.
1: De mit mutatnak a kutatások, hogy milyen hatással vannak az idősebb korosztály munkába maradása a mentális egészségre?
2: Hát a Müncheni Egyetemen végeztünk egy közös kutatást, akkor én még a Szombathelyi Egyetemnek voltam az oktatója, és azt vizsgáltuk, hogy a kor előre haladtával hogyan csökken a szellemi kapacitás. És azt találtuk, hogy 70 éves korig, nem, 75 éves korig intakt a szellemi kapacitás, ha csak nem éri valami betegség, mert ugye az egy másik kategória, intakt, és 75 éves kor fölött is a tapasztalattal teljes egészében kompenzálni lehet ugye a szellemi kapacitásunkat. És még van egy nagyon érdekes dolog, hogy... Ugye azt mondtam, hogy a funkciók csökkenése. Ezek egyáltalán nem szükségszerűek. Vannak olyan úgynevezett egészségdeterminánsok, vagy egészségkárosító kockázatok, amiket el lehet tudatosan kerülni. Hát vannak, amik nem, de amit lehet, el kell kerülni. És ezzel képesek vagyunk fenntartani mind a szellemi, mind a fizikait. Van egy elmélet, illetve most már gyakorlat, ami körülbelül 15 évvel ezelőtt jelent meg, és teljes egészében megváltoztatta a megelőző orvoslásnak az egész vízióját, mégpedig ez az úgynevezett epigenetikai öröklődés. Ez azt jelenti, hogy például ez a Karolinska Egyetemen, Svédország, ugye Stockholm, végezték ezt a kutatást, és azt találták, hogy a stressz csökkentésével, és itt a negatív stresszről beszélek, tulajdonképpen megváltozik a géneknek a működése. És ugye az információt a génünkben az úgynevezett metilgyökök hordják. Ezek a metilgyökök határozzák meg, hogy okosak, szépek, magasak, alacsonyak, milyenek vagyunk, vagy cukorbetegségre hajlamosak, vagy demenciára hajlamosak, vagy nem. És ez az elmélet rámutatott arra, hogy ha megfelelően táplálkozunk, ha mozgunk, és ez a napi 30 perces egyenletes séta már elég rá, akkor ezek a rossz üzenetek kijönnek, úgynevezett demetilációs folyamat jön létre, és helyébe olyan metilgyök kerül be, ami azt az üzenetet hozza, hogy mi egészségesek vagyunk, és már a gyerekeinknek is ezt fogjuk örökíteni, nem hogy cukorbetegségre hajlamos, hanem azt, hogy ő az egészségre hajlamos. Tehát, ha megnézzük, hogy körülbelül hogy áll az egészség kérdése, akkor 15-30%-ban genetika, de az epigenetikával ez lecsökkent ilyen 20 alá, ez a 30. A másik, ugye a sokat szitott egészségügy, ami 10-15%, de az, hogy milyen az egészségünk, abban 75-75%-ban, és az epigenetikával 85%-ban mi vagyunk a felelősek.
1: Akkor ugye szokták mondani, hogy valaki elmegy nyugdíjba, addig semmi baja nem volt, és akkor jönnek elő a betegségek. Akkor ezt most ez idézi elő?
2: Hát tulajdonképpen a betegségeket az idézi elő, hogy a funkció ugye kapacitása csökken, és ez változó mértékű, egyénenként változik. Tehát nem lehet egy sztereotípiáról beszélni. Ezért aztán mi következik be? Ezért van az, hogy például ugye a szemléletünk, hogy jaj, elmúltam 60 éves, vagy 65 éve, elmentem, már csak nyugdíjas vagyok. Ugye az egész társadalom szemléletünk nagyon negativisztikusan áll az idős emberhez, mert még 64 évesen és 354 naposan egyetemi tanár vagyok, asztalos vagyok, nővér vagyok, és ha betöltöttem a 365. napomat, vagyis 65 éves leszek, akkor nyugdíjas. Mit csinálunk? Tömeggé silányítjuk az értékeinket. Vagyis nem az lesz, hogy nyugdíjas egyetemi tanár, vagy nyugdíjas nővér, vagy nyugdíjas orvos, hanem nyugdíjas asztalos, hanem az lesz, hogy nyugdíjas. És ezzel mi tulajdonképpen elveszítjük az értékeinket. Tehát nekünk nem tudom, hogy miért csinálja ezt a társadalom, de a helyzet az, hogy elveszítünk olyan alkotó erőt és olyan mozgató erőt a társadalomba, aminek helye lenne ott és szükség is lenne rá. Ezért is lenne fontos az, hogy nyugdíjas kor után. Előfordul, hogy valaki nem akar az előző munkahelyén dolgozni, mert már belefáradt, mert már elege van belőle, de valami feladatot találni kell. Hát például segítek az unokámnak a tanulásba, a szomszédnak bevásárolok, tehát célokat tűzök ki, és feladatokat látok el, mert a céltalanság és a feladathiány, a fölöslegesség érzet, na az, ami aztán öregít, és ilyenkor frusztráltá válok, és a frusztráltság miatt, amit nem bír a lélek, áttesz a testre, mondja egy keleti közmondás, és ez így is van. Tehát a szervezetem ellenállása csökken a frusztráció következtében, és aztán egyik betegségből a másik betegségbe kerülök. És ez nálunk azért rossz, mert hogy ugye ezt tanítani kéne, hogy hogy kell egészségesnek és fitnek maradni, és nem, mit tudom én, 65 éves korba kell megtanulni, akkor sem állt. Hanem óvodáskortól kéne ezt tanítani, hogy felkészüljünk az öregségre. Különböző öregedési
3: elméletek vannak. Igen, ez most egy kicsit furcsán hangzik, hogy óvodába készítsük fel a gyereket a nyugdíjas éveire, de értem én, ez egy folyamat.
2: Ez egy folyamat, és hát az, hogy megtanuljuk, hogy az egészség az egy érték.
3: De egyébként sokan dolgoznak ma nyugdíjasként. Ön hogy látja, hogy milyen a megítélés a munkaerőpiacon a nyugdíjasok felé?
2: Hát én pozitívnak találom. Ugye, ahogy a nyugdíjkor, azt mit szoktak mondani? Hogy hát a szellemi kapacitásában nem kötelező leépülni. És vannak eljárások, aminek a segítségével ezt meg lehet őrizni. Memoriter szövegeket például. Nagyon fontos a tanulás, az újdonság élménye. A legnagyobb baj az a monotonitás, illetve az ingerszegény környezet. Ezért is nem örvendek, amikor így elizolálják az idős embereket. A régi három generáció együtt az egy nagyon jó család modell volt, ahol mindenki újabb és újabb ingereket hozott abba a családba.
3: Meg mindenkire szükség volt.
2: Hát abszolút. Ugye? Most is szükség lenne, csak valahogy leszoktattuk magunkat. Aztán van még egy fontos dolog, amit nem szoktunk csinálni, pedig rendkívül fontos a kognitív képesség megőrzésében, az, hogy menet közben hangosan beszéljünk. Ugye szoktam mondani, hogy ezt úgy lehet megoldani, ma már a mobiltelefon korában, hogy oda teszem a kezembe a mobiltelefont, járok egyedül, akkor se azt mondják, hogy magába beszél,
3: de
2: hanem telefonál.
3: Fontos? Ez miért fontos?
2: Azért, mert ugye a gyerek is akkor kezd beszélni, miután elkezd járni. Ugyanis a járás, a mozgás, az a kognitív képességek megőrzésében igen nagy jelentőséggel bír. Egy kutatást végeztek, ahol megállapították, hogy ha ennek a menet közbeni beszéd, a menésnek a sebessége csökken 10 centiméterrel, akkor 12%-kal növekszik meg a valószínűsége annak, hogy az illető csonttörést fog szenvedni, de 13%-kal növekszik meg annak a valószínűsége, hogy egy halálozás bekövetkezik. Tehát ez egy rendkívül fontos, hogy mind a fizikai, mind a szellemi képességünket megerősítsük. Ugye a legtöbb ember, amiért nem kezd el járni, az, mert hogy elkezd szédülni, akkor fél elindulni, mert egyedül elesik. Ilyenkor szoktam mondani, hogy karon kell valakit fogni, és együtt kell járni. Ugyanis ez a félelem spirál, hogy elesem, akkor nem megyek. Ha nem megyek, amit nem használok, azt elvesztem. Ez a mozgásra is igaz. Akkor elvesztem a járó képességemet. Akkor kerekesszékbe kerülök, na de ha kerekesszékbe kerülök,
3: az egy kiszolgáltatottság.
2: Egyfelől, másfelől pedig ugye még kevésbé fogok mozogni, és egyre inkább az ágy fele vezet, és akkor ott van, jön a dekubitus, ott jött a tüdőembólia és az egyéb úgynevezett szövődmények, amiben végül a beteget el fogjuk veszíteni.
3: Rövid az időnk, de még arról beszéljünk, a társas kapcsolatok fontossága, hogy ezt hogyan építheti ki egy idős ember, aki mondjuk nyugdíjba kényszerül, gyerekei távol élnek, egyedül él, elszeparáltan.
2: Hát erre többféle lehetőség van. És azért is fontos ez, hogy az ember egy társas lény, és amit mondtam, hogy egy ingerszegény környezet, az rengeteget ront ezen a helyzeten. Tudja, van ez a, nem tudom, a Barabási Albert Lászlónak hívják, ő Székelyudvarhelyen született, de Bostonban élő fizikus, és neki ilyen hálózati elmélettel foglalkozik, és ő dolgozta ki az úgynevezett betegségkészletnek a fogalmát. Ő azt mondja, hogy ha valaki nem mozog, inaktív, és ez vonatkozik ugye nem csak a társadalomra, vagy nem csak a mozgásra, hanem a társasági életre is, akkor nagy valószínűséggel alakulnak ki szív- és érrendszeri megbetegedések, vastagbélrák például, akkor kettes típusú cukorbetegség, illetve depresszió. Na, a társas élet az éppen ez ellen való. És ez hogy lehet? Hát, hogyha ugye a szomszédaimmal tartsak kapcsolatot, hiszen nagyon sokan vagyunk úgy, hogy nem, még a szembe szomszédot se ismerjük. Segítsük egymást.
3: Észre lehet venni egy emberen, hogyha depressziós? Milyen jelei persze vannak annak?
2: Hát én úgy szoktam mondani, hogy a falnak fordul, tehát nem érdekli semmi, nem akar bekapcsolódni semmibe, indiferens, mindennel elhanyagolja a saját és a környezete dolgait, tehát végső soron ez különböző szinten jelenhet meg, különböző súlyosságú, de azt a környezete észre kell vegye, és ki kell mozdítani. Az elején még visszafordítható szakember nélkül is, de ha nem, akkor szakemberre, gyógyszerre van szükség. És hát ahhoz, hogy megmaradjunk aktívak, ahhoz a mozgás naponta legalább 30 percet, de legalább egy héten négyszer. Ez bármilyen mozgásforma jó. A sétától az úszásig bármi. A stresszoldás. Meg kell tanulni relaxálni. Ha naponta kétszer 5 percet relaxálunk, azzal az alvás ébrenlét ciklusát tudjuk javítani. Ez azt jelenti, hogy sokszor azt mondják, hogy idős embernek már nincs szüksége hosszú alvásra, sajnos ez egy tévhit, neki is 7-8 óra alvásra szüksége van ahhoz, hogy a szervezete regenerálódjon. Azt mondják, hogy az aktivitás megőrzése a táplálkozással is nagyon fontos, a mediterráni étrend, és kerülni kell a vörös húsokat például. Nem azt mondom, hogy soha nem kell lenni, de főleg zöldséggyümölcs.
3: Ez egy másik témánk lehetne, az idős korosztálynak a táplálkozás.
2: Az nagyon
3: megkérjük
2: fontos.
3: Majd doktornőt, jöjjön el hozzánk legközelebb is, mert sajnos az időnk itt lejárt. Hamarosan híreket mondunk. Én köszönöm szépen dr. Felszegi Sára egyetemi tanárnak, vezető főorvosnak, hogy itt volt velünk, és várjuk vissza akkor egy következő beszélgetésre. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja az FM 103 MHz-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Két orosz drón csapódott be Lettországban. Újabb településen találtak aszbesztel szennyezett aszfaltot. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról. Első kézből.
3: Sportszeret. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
4: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Mint ahogy arról eredményszinten beszámoltunk, a bajnoki döntő harmadik felvonása Pécsre szólította a DVTK Hunterm együttesét, amely két vereség után az első győzelmére készült, életben tartva ezzel a reményeit. A pirosfehérek nem kezdték jól a mérkőzést, és a folytatás sem sikerült jobban. A pécsiek nagy előnyt alakítottak ki, és 77-49-es győzelmet arattak hazai pályán, ezzel megnyerve a bajnokságot. A DVTK Hunterm így tehát ezüstérmet szerzett a női kosárlabda NB1 A csoportjában. Az egész sorozatban felülmúlt minket a Pécs. Mi nagyon gyengén kezdtük a harmadik mérkőzést, nem tudtuk megakadályozni, hogy az elején jelentős különbség alakuljon ki a felek között. A védekezésünkkel még sikerült valamit faragni a hazai előnyből, de ez sem bizonyult elégnek, nyilatkozta Völgyi Péter, a Vasgyáriak vezetőedzője az összecsapás után. A pécsiek 3-0-ás összesítéssel nyerték meg a bajnokságot. A DVTK Hunterm szezonjára a későbbiekben is visszatekintünk majd.
1: Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
4: Vereséget szenvedett a rájátszás elődöntőjének harmadik mérkőzésén a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata. Az egyetemiek a BKG Prima Akadémia otthonában léptek parketre. A hazaiak simán megnyerték a találkozót, a végeredmény 109-84 lett a BKG javára, ezzel pedig összesítésben is vezet 2-1 arányban az akadémia. Gratulálok a hazai csapatnak, a hazai mérkőzés energiái most sajnos hiányoztak belőlünk. A harmadik negyed végi 21-11 egyes faltarányt indokolatlannak gondolom. Úgy vélem, indokolt lenne tisztázni a kritériumrendszert, és elindulni abba az irányba, hogy ne a mérkőzéseken teátrális vagy interjúkban elhangzó számonkérések formálják a játékvezetést. Remélem, a liga érdekében ebben is történnek majd változások. A mérkőzés pozitívuma, hogy a kevesebb lehetőséget kapó fiatal játékosaink is belekóstolhattak az elődöntő hangulatába. Pénteken újra otthon játszunk, egy garantáltan más energiájú mérkőzésen, nyilatkozta a találkozó után a vezetőedzője Szollár Gergő. A negyedik összecsapásra Miskolcon a holnapi napon kerül sor 17 órától a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.
1: Sportszere, Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
4: Közös megegyezéssel szerződést bontotta a DVTK labdarúgó csapatával Anderson Essity, valamint Abubakar Keita, akik így már a Paks ellen sem lépnek pályára. Anderson Essity tavaly nyáron érkezett Diósgyőrbe, és összesen 14 bajnoki, valamint 3 kupamérkőzésen stabilizálta a DVTK középpályáját. Abubakar Keita a nyári átigazolási időszak hajrájában lett a diósgyőriek labdarúgója. A Fizzligában 19 mérkőzésen játszott, és betalált az MTK és a Paks kapujába. A Magyar Kupában pedig 4 találkozón viselte a DVTK szerelését, és Hódmezővásárhelyen volt eredményes.
1: Sportszere, Sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
4: Hosszú kihagyás után lép pályára ismét a röplabda Tipmix Pro férfi NB1 extraligában a Meavc Pekabeu. Mint ismert, az egyetemi alakulat a 7. helyért kezdi meg a szereplést a Debrecen ellen a mai napon idegenben. A két gárda alapszakasz meccsein Miskolcon a Meavc, még Debrecenben a Deac tudott nyerni. Így egy kiélezett és szoros párharcra van kilátás, amely az egyik fél 2 győzelméig tart majd. Ennek kapcsán osztotta meg gondolatait a Meavc Pekabeu vezetőedzője Kovács Zoltán.
5: Utolsó megméretetésünk a Debrecen csapatával lesz a 7. helyért. Alapszakasz eredményeit nézve ugye egy döntetlen az állás, itthon nyertünk, ott kikaptunk náluk vendégszereplést. Én úgy gondolom, hogy a következő mérkőzésen a nagyon fontos lesz a srácokat motiválni, nem sikerült bejutni a 6 kezője a bajnokságban, de úgy gondolom, hogy srácok is úgy gondolják, hogy nagyon szeretnénk győzelemmel befejezni ezt a bajnokságot, ehhez ugye hozni kell ezt a következő mérkőzést. Gondolom, Debrecen is hasonlóképpen gondolkozik, azért egy nagyon kiélezett csatát, feszült mérkőzést vár. Remélem, minél többen kilátogatnak majd a szurkolók ez az összecsapásra, meg majd a vasárnapi hazai mérkőzésre is.
4: Az összecsapás előtt a kékfehérek játékosa Kondor Kristóf is elmondta gondolatait. A 7. helyért kezdjük meg a párharcot a Deac ellen 2 győzelemig tartó sorozatban. A szezonban már egyszer nyertünk, egyszer kikaptunk ellenük, így szoros, kiélezett csatára számítunk. Idegenben rajtolunk, célunk, hogy már az első meccsen megszerezzük a pályaelőnyt. A kulcs a fegyelmezett játék és a végigtartó koncentráció lesz, zárta a röplabdázó. A mai napon tehát a Deac otthonában lép parketre a Meavc 20 órától, míg a hazai miskolci találkozóra május 10-én 17 órától kerül sor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
1: Sportszere. A Csillagpont Rádió sport hírei. A Csillagpont Rádió sport hírei. Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről. Sportszere. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság. Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: A Csillagpont Rádió egészség tematikus magazin műsorában a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Az arcfiatalítás titkos képletéről fogunk beszélgetni. Beszélgető partneremmel Zsilák Judittal, aki nemzetközi arcjóga oktató, illetve az arcjóga módszer megalkotója. Szervusz, köszöntelek sok szeretettel.
7: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
6: Nem először beszélgetünk már itt a Csillagpont Rádióban arcjógáról, talán kitalálták a hallgatóink, és azzal a gondolattal, amivel kezdtem a beszélgetésünket, az arcfiatalítás titkos képlete most ezzel a címmel jelent meg a közelmúltban egy könyved, Judit, ami tulajdonképpen az eddigi tapasztalataid összegzése?
7: Igen, mondhatjuk úgy, hogy 6 éve tanítok arcjogát, és rengeteg, több 10 000 nő tapasztalata gyűlt össze mostanra bennem, és azt éreztem, hogy egy olyan formátumban szeretném rendezni a tudásomat, ami mindenki számára elérhető. Szóval a könyv tulajdonképpen azért született meg, hogy azokhoz is eljusson az arcjoga, akik nem járnak online kurzusokra. Hiszen amikor könyvet olvasunk, akkor lelassulunk, le lehet ülni vele, lehet lapozgatni, jegyzetelni vele, és egy természetes, könnyen elérhető eszközt akartam adni a nők kezébe, olyat, amivel elkerülhetik az öregedési folyamatokat, illetve lassítani tudják azokat.
6: Azt mondtad az imént, hogy lelassulunk. Az arcjógához is fontos, hogy amikor önmagunkkal ilyen értelemben foglalkozunk, akkor valóban erre szálljunk minőségi időt minden nap, néhány percet?
7: Wow, köszönöm, ez egy annyira fontos kérdés. Néha kapok vissza kritikákat arra, hogy túl hosszú az az idő, amit igényel az arcjóga. És ilyenkor mindig azt a kérdést adom vissza, hogy mennyire vagy fontos saját magadnak. 2 perc alatt is el lehet érni eredményt, de igazából az az átüdő, önmagadat szerető átváltozás, amit létrehoz az arcjoga, az akkor jön létre, hogyha önmagadra figyelsz, ha a légzésedet, a mozgásodat összekötöd, és egy szerető figyelemben dolgozol.
6: Azt írod a könyvről, hogy nem a polcra való, hanem egy kimondottan használós könyvet alkottál, amelyben gondolom benne vannak a gyakorlatok és azokhoz különböző kiegészítések, útmutatók?
7: Így van. Ez nem csak egy gyakorlat gyűjtemény, hanem egy úton vezetem végig az olvasót. Először

0: missziós rész, arról, hogy hogyan sikerült megcsinálni, mit lehetett megérezni a gyakorlatokból, és egy hétnapos, könnyen követhető program, ami végig viszi lépésről lépésre az adott ARSZ területen. Szóval egy felépített rendszer, egy munkafüzet.
1: Aki még sohasem arcjógázott, kezébe veszi ezt a könyvet, megrendeli, el tud ebből indulni önállóan?
0: Igen. Nagyon részletesen írom le a gyakorlatokat, tehát ott vannak a fotók, a leírások egymás mellett, illetve ha valaki nagyon-nagyon szeretné azt, hogy fogjam a kezét, ő még a könyvben lévő gyakorlatokat videós formában is megkaphatja.
1: A könyvet úgy reklámozott, hogy tulajdonképpen tartod a kezedben, de ott vagy te is a címoldalon, és hát nagyon-nagyon szép az arcod, feltűnően szép, azt
0: köszönöm
1: gondolom.
0: Szépen.
1: Mondhatjuk egy kicsit azt, hogy ilyen módon egy kicsit önmagad, meg a tevékenységed az arcjóga módszer reklámja vagy?
0: Természetesen, hiszen az egészet magamért kezdtem el először csinálni. Tehát ugyanúgy végigéltem azt a feszítő érzést, hogy néztem reggel a tükörbe magam, és már hetek óta ugyanaz a fáradt arc nézett vissza rám, és rá kellett jönnöm, hogy hoppá, ez már az életem B oldala. És hogy valamit tennem kell azért, hogy az a nő, aki én belül vagyok, az az energikus, életvidám nő, az kívül is meglátszon. És tulajdonképpen ez indított el az arcjóga mentén, amellett, hogy tanítsam, és igen, szeretnék még sokáig a saját szakmám reklámarca lenni.
1: Az, hogy tartasz online órákat, meg most itt van a könyv, a kettő tevékenység, vagy a két platform jól kiegészíti majd egymást?
0: Igenis, és nem is. Az igenis az azt jelenti, hogy mondom, egyrészt azért írtam a könyvet, hogy akinek az online formátum feszítő, nem komfortos, ő is meg tudja szerezni ezt a tudást viszonylag könnyedén. A másik oldalon viszont gyakorlatilag a könyvet én úgy szántam, hogy ez egy bevezető tudás az arcjogába, ami után, hogyha egy előfizetéshez csatlakozik, ahol együtt edzünk, akkor ezt az ívet gyönyörű hosszan és sokkal mélyebben tudjuk meghúzni még.
1: Hogyha a különböző reklámokat nézzük mindenféle csatornán, akkor még mindig azt látjuk, hogy különböző kozmetikai termékeket ajánlanak a cégek arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk megőrizni az arcunk fiatalságát. Az arcjóga az lehet egy új fejezet a szépségápolásban?
0: Én azt gondolom, hogy nem szabadna a krémeket elutasítanunk, tehát én semmiképp nem szeretném azt mondani, hogy a kozmetikai kezelések hazugságok, hiszen a bőrünk szerkezetének igenis szükség van a tápanyagokra. Az arcjoga olyan értelemben új fejezet az arc fiatalosságának a megtartásában, hogy az arc bőrünk alapját az arc izmok adják, és ezeknek az arc izmoknak a tudatos harmóniába hozása az egész arcunknak a formáját, a kisugárzását változtatja meg. Tehát úgy gondolom, hogy a krémek, és nem a hulladrága krémek, hanem a teljesen normálisan elérhető jó minőségű krémek, és az arcjoga együtt alkot egy gyönyörű rendszert.
1: Aki szeretne elmélyülni az arcjoga világában általad, az tulajdonképpen mindegy, hogy hány éves, tehát bármilyen korban érdemes elkezdeni?
0: Én azt gondolom, hogy 30 alatt az embereknél még annyira szép, hamvas minden, hogy akkor érdemes csak arcjogával foglalkozni, hogyha nagyon aszimetriája alakult ki az arcán valakinek. Igazán fókuszban a 40-es éveinktől kerül az arcjoga, amikor elkezdjük felkészíteni a bőrünket, az arcizmainkat arra, hogy amikor majd elindul a hormonális változás mindenféle vihara, és egy teljesen természetes módon elkezd öregedni a bőrünk, kicsit az izomtónus elengedi magát, akkor jó állapotból kezdjük ezt a lefelemenést. Tudom, hogy ez nem hangzik annyira pozitívnak, de egy biztos tényt állíthatok, aki fiatalon nem hal meg, az megöregszik. És erre fel lehet készülni, ezt a folyamatot lehet.

0: lassítani. Az én véleményem szerint a 40-es évektől érdemes az arcjogát komolyabban venni, abban az esetben, ha nincsen komolyabb arc elcsúszás, ha van, akkor azt már a 30-as években is érdemes
1: Úgy
0: kezelni.
1: propagálod, vagy úgy hirdeted a könyvedet egy nagyon jellemző mondattal szerintem, ami az imént általad mondottakat szerintem megerősíti, hogy az arcjogával észrevétlenül véded a jövőbeli arcodat.
0: Így van. Amit meg kell érteni, hogy az arc izmainknak a rossz használata hozza létre elsősorban az arcunkban lévő markáns ráncokat. Ha ezt a rossz használatot már akkor módosítjuk, amikor még nem lett például a két szemöldökünk között markáns 11-es vonal, és nem húzkodjuk folyamatosan össze a szemöldökünket, akkor ki sem alakítjuk ezeket a ráncokat. Az időskori arcnak, az időskori, tehát az 50-60-70 éves arcnak a nagy többségében a ráncai nem azért alakulnak ki, mert a bőrünk szerkezete annyit változott, hanem azért alakulnak ki, mert az arcizmainkat rosszul használjuk. Kvázi a jövőnkbe fektetünk bele, amikor elkezdünk arcjogázni.
1: Tulajdonképpen azt mondod, hogy itt a megelőzésnek is fontos szerepe van már, ami az arcizmainkat, meg annak használatát illeti?
0: Igen, amint kioldjuk azokat a feszültségeket, vagy tudatába kerülünk azoknak a feszültségeknek, ahogy használjuk az arcunkat, abban a pillanatban ki tudjuk oldani ezeket a feszültségeket, és ezek nem alakítják ki azokat a markáns mély ráncokat.
1: Amikor először beszélgettünk itt a Csillagpont Rádióban, akkor, ha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy te azért mindig a mozgás közelében voltál, abban dolgoztál, talán gyógytestnevelőként, hogyha jól emlékszem. Ez sokat hozzátett most az arcjogával kapcsolatos ténykedésedhez? Az, hogy látod az emberi szervezetet tetőtől talpig?
0: Jaj, ez egy gyönyörű kérdés volt. Nagyon szépen köszönöm. Az arcunk és a testünk egy szerves egységben összefügg. És amikor valaki elkezdi a YouTube videókról csinálni a különböző gyakorlatokat, és nem figyel arra, hogy hogyan tartja magát, hol van a feje, akkor ezek a gyakorlatok, ezek nem sok mindent érnek. Amikor én arcjogát oktatok, akkor a nyaki befeszüléseket, a vállövnek a görcseit is oldjuk, tehát az élet minőséget is javítjuk, amellett, hogy az arcunkat szebbé tesszük.
1: Mi a javaslatod, hogyan építsük be az arcjoga gyakorlatokat a napi rutinunkba? Te például hogyan teszed mindezt?
0: Az arcjogának a negatívuma az az, hogy meg kell tanulni a gyakorlatokat. Tehát amíg nem vagy stabilan biztos egy gyakorlatnak a helyes kivitelezésében, addig figyelned kell saját magadra. A pozitívuma viszont az, hogy amikor ezen az első kezdő fázison túljutottál, utána bárhol egy-két pillanatban is lehet gyakorolni. Nekem abszolút beépített a reggeli és az esti rutinomnál, amikor letisztítom az arcomat, krémezem az arcomat, hogy csinálok egy plusz 5 perces arcjoga gyakorlatsort, illetve napközben, kocsivezetés közben, főzés közben, tévénézés közben szoktam arcjogázni.
1: Milyen visszajelzések jutnak el hozzád itt az elmúlt 6 évről, vagy akár már a könyvedről, milyen tapasztalatok, visszajelzések jönnek, mert hát nyilván nagyon sokan mondott, hogy több ezer nő, aki már dolgozott veled, akár online formában, vagy azóta is folyamatosan végzi az arcjogát. Vannak-e sikertörténetek?
0: Rengeteg visszajelzést kapok. Meg lehet nézni a honlapomon őket. Most egy hirtelen, ami eszembe jutott, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Az egyik kicsit kételkedő hölgy, aki elkezdett arcjogázni velem, 3 hét múlva fölhívott, és azt mondta, hogy képzeld el, a vacsoránál a férjem, aki egyébként egyáltalán nem bókolós típus, rám nézett, és azt mondta, hogy olyan szép vagy mostanában. És várjál, még nem ez a lényeg benne. És azt mondta, hogy nem ez a legjobb, hogy a férjem ezt észrevette, hanem az, hogy én is ezt látom a tükörben. És van rengeteg, tehát fel tudom sorolni, hogy megnyíltak a szemeim, hogyan alakult az arcom, de szerintem a legnagyobb, és amiért én igazán égő szívvel csinálom ezt az egészet, az az, hogy mi máshogy látjuk magunkat a tükörben. És innentől kezdve az élet energiáinkat növeljük.
1: Igen. Mert hogy az jutott eszembe, hogy amikor ezt a hölgyet megdicsérte a férje az asztalnál, akkor nem csak annyit mondott neki szerintem, hogy milyen szép az arca, vagy milyen szép lett, hanem őt azért a lelkében is nagyon megerősítette.
0: Így van, és ez az, amire utaltam, hogy az életenergiánkat növeljük vele. Tehát ez egy nagyon mélyebb téma már, hogy mondtam azt a mondatot, hogy aki nem hal meg fiatalon, az biztos, hogy megöregszik. Ennek a témának a másik vonulata az, hogy a mai társadalomban egy 50-60 éves nőnél azt üzeni a társadalom, hogy már nem vagy fiatal, tehát már nem vagy értékes. És én nagyon-nagyon szeretném ezt a gondolatvilágot kompenzálni. Mindannyian gyönyörűek vagyunk, és értékesek vagyunk. És ebben segít az arcjoga.
1: Igen, hogyha valaki megtekinti a honlapodat, vagy szoktál időről időre ilyen előtte-utána képeket közölni, hát azok nagyon önmagukért beszélnek.
0: Pedig nagyon ritkán kérek vissza, mert nem akarok visszaélni az embereknek ezzel a belső bizalmával. Úgyhogy mindig nagy megtiszteltetés nekem, amikor valaki megengedi, hogy az arcáról fotót közöljek.
1: Visszatérve a könyvedre, ugye azt írod, hogy három nagy egység van benne, az ébredés, az átalakulás és a ragyogás. De hát azért a első meg a három között azért elég hosszú az út. Ugye mondod, hogy azért ez egy tanulási folyamat, nagyon fontos a gyakorlás, pontos elsajátítása. Meg lehet azt fogalmazni, hogy mi az az idő, amikor már látszódik valami kis eredmény?
0: Abszolút attól függ, hogy az arcának mi a problémája. Nagyon furcsa, de minél nagyobb arc problémával rendelkezik valaki, annál hamarabb meglátszik az eredmény. Hiszen egy feszültség oldásával már lágyul az ember arca. Hogyha 40 éves korában megelőzésként kezdi el valaki az arcjogát, akkor nem annyira látványos, nem annyira gyors az eredmény. Őnála maga a tudatosság az, ami gyorsabban megerősödik, tehát ő az, aki a jövőjébe épít. De azt szoktuk mondani, hogy egy 2-3 hét múlva te már elkezded érezni a változást, és egy 6-8 hét múlva a környezetet is elkezdi látni rajtad a változást.
1: Az előbb utaltál erre, mondtál hasonlót, hogy szerintem azért a mai nőknek, legyenek 40-50-60 évesek, vagy egy körüli életkorban lévők, nagyon fontos azért, hogy jól legyenek lelkileg, mentálisan erősek legyenek. Ugye szokták mondani, hogyha egy családban az anya jól van, akkor mindenki jól van, és szerintem ehhez egy szép arc, egy szép külső nagyon-nagyon sokat hozzátehet.
0: Igen, és szerintem az a gondolat is, hogy nekünk nem a 30 éves nők szépségével kell versenyeznünk 50-60-70 évesen, hanem egyszerűen nincs a nőiességnek egy lejárati ideje. Ugyanannyira lehetünk ragyogóak és szépek 60 évesen, de 60 éves nőként.
1: Képzeld el, hogy most a napokban láttam a televízióban egy hölgyet, aki azt mondta, hogy 92 éves lesz, de kihangsúlyozta, hogy 91, mert amíg nem tölti be, addig az annyi. És annak apropóján szerepelt a tévében, hogy a kék túrát teljesítette most már talán többedik alkalommal. De képzeld el, hogy amikor mondta, hogy hány éves, akkor ültem le a tévé elé, mondtam, hogy ezt meg kell néznem, ezt a beszélgetést, mert olyan gyönyörű volt a hölgynek az arca, azt nem tudom, hogy arcjogázik-e, de hogy biztos, hogy a természet, a levegő is nagyon-nagyon sokat tesz az arcunk szépsége érdekében. Hát lehet, hogy ő nem mondta ugyan, de a kettőt ötvözi.
0: A 6-7-es tanfolyamomban ott vannak azok a bónuszok, hogy menjél el sétálni, hogy a levegő mozogjál, hogy olyan tevékenységeket végezzél, amelyek feltöltik a lelkedet. Ismered azt a mondást, mi szerint időskorunkra az arcunk úgy néz ki, ahogy megérdemeljük. Ez egyik oldalon nem igaz, mert azok a befeszülések és ráncok, amiktől mérgesnek látszik a tekintetünk, vagy szigorúnak a szánk, ezek nem biztos, hogy a lelkünkből jövő kifele manifestálódott látásmódok, hanem feszültségek. A másik oldalon viszont szerintem a ragyogásunk, a kisugárzásunk az igenis erőteljesen összefügg azzal, ahogy gondolkodunk magunkról, a világról.
1: Hogyan
0: Úgyhogy
1: lehet?
0: szerintem ez a 91 éves nő biztos, hogy gyönyörű szépen harmóniában él önmagával és a környezetével.
1: Hogyan lehet Judit hozzájutni a könyvedhez? Hogyan lehet megrendelni?
0: Online lehet megrendelni, mondom neked a linkjét, jó, arcjogamódszer.hu/könyv. Ennyi az egész, amit hogyha beírtok az internetre, akkor megtaláljátok azt, hogy miről szól el ez a könyv, találtok benne olyan lehetőséget, hogy bele tudjatok kukkantani, hogy miről írok benne, hogy néz ki, és ugyanott tudjátok megrendelni is.
1: Azt hiszem, hogy egy kis ízelítőt adhattunk a könyvedből az elmúlt közel 20 percben, és hát engedd meg, hogy egy tőled származó gondolattal búcsúzzam, mert hogy azt is mondod, hogy a fiatalság nem életkor, hanem az arcodban élő energia, ugye erről is beszélgettünk az imént. Zsilák Judit volt a beszélgető partnerem, aki nemzetközi arcjoga oktató, az arcjoga módszer megalkotója, és aki az Arcfiatalítás titkos képlete címmel írt a közelmúltban könyvet. Köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Két orosz drón csapódott be Lettországban. Újabb településen találtak aszbesztel szennyezett aszfaltot. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos Macskaköves utcáiról híres Avasdombon. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Szerintem.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Köszöntöm beszélgető partneremet, Páncél Zsófia, alvás specialista szakembert. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Anikó, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a beszélgetésre, mert hogy azt gondolom, hogy egy olyan témát fogunk egy kicsit feszegetni, vagy részleteiben megbeszélni, ami szerintem nincs olyan ember, akit ne érintene ilyen-olyan formában. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy hogyan lesz egy fiatal hölgyből alvás specialista? Mi az, ami elsődlegesen motiválja erre a munkára?
2: Hát nem annyira meglepő módon szerintem, mint nagyon sok más területen dolgozó szakember. Én is akkor kezdtem el foglalkozni általánosságban a szülés körüli időszakkal, szoptatással, alvással, amikor én magam is anyává váltam. Az én kislányom most már iskolás, de amikor megtapasztaltam az anyasságot, akkor nagyon nagy meglepetésként ért, hogy a babák nagyon másképp alszanak, mint azt addig gondoltam. Szerintem ezzel sokan vagyunk így, akiknek nem volt a környezetében kisbaba, vagy a családban, hogy az, amit a közösségi médiában látunk esetleg, vagy amerikai filmekben megjelenik, ez egy nagyon más baba alvás, mint amikor ott ülünk az ágy szélén, hajnali 2-kor, és gondolkozunk azon, hogy miért ébredt már harmadjára a babánk. Úgyhogy ez volt igazából a motiváció. Azt hiszem, azt éreztem, hogy az, amire nekem szükségem lett volna, amikor én voltam pici babával, azt a segítséget tudjam adni másoknak.
1: És most, hogy ezen az úton jár, azt érzi, hogy mások szemében hitelesebb az, amit mond, annak okán, hogy ön is édesanyja, és megtapasztalta azokat a problémákat, amiket most megpróbál kezelni mások számára?
2: Azt gondolom, hogy egyrészt ez ad hitelességet, hogy én is átéltem, de itt hozzátenném, hogy nem feltétlenül tudja mindenki, hogy én édesanyja vagyok. Tehát megkeresnek úgy, hogy követik a szakmai oldalamat, ez a kötődve a kezdetektől oldal, és azon keresztül keresnek meg, és hát egy kicsit fiatalabbnak nézek ki, mint amennyi valójában vagyok, és akkor nem feltétlenül gondolja mindenki, aki nem néz utána, hogy egyébként átéltem én is ezeket anyaként.
1: Akkor inkább fordítva kérdezem, hogy az ön számára fontos-e a munkájában, hiszen rendelkezik ilyen irányú tapasztalattal?
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, mert azt, hogy milyen empátiával tudok fordulni a családok felé, annak feltétlenül része az, amiket éltem meg. Én egyébként eredetileg pedagógus vagyok, és ott is éreztem egy nagyon erős minőségbeli változást a pedagógusként a munkámban, amikor már nekem gyerekem lett. Tehát egészen másképp tudtam viszonyulni a gyerekekhez is, és a szülőkhöz is sokkal nagyobb megértéssel és elfogadással.
1: Látok itt a pedagógus munka és akár az alvás specialista munka között is egy óriási összefüggést, hiszen hogyha valaki akár már iskoláskorban nem alussza ki magát, nem pihentetőek az éjszakák, akkor nyilván ez az iskolai teljesítményben is megmutatkozik, de hogy ugyanez elmondható akár egy pici babára is, nyilván ott még iskolai kötelezettségek nélkül.
2: Igen, mindenképpen van összefüggés. Alvásspecialistaként, ugye csecsemő és családi alvásspecialistaként elsősorban az első 3 életével foglalkozom, és itt a családi rész az elsősorban az, hogy a szülőknek a kipihentsége megfelelő lehessen ebben a nagyon intenzív időszakban is, illetve persze, ahol több gyerkőc van, ott azért szoktak óvodások, iskolások is lenni, akkor hogy hogyan tudjuk az egész családi dinamikát úgy megtámogatni, hogy könnyebben vegyék ezeket az akadályokat.
1: Tapasztalata szerint mi a legnagyobb probléma a kisdedek alvásával kapcsolatban, vagy jellemzően mi az a fő probléma, amivel önt megkeresik, amire a szülők, az édesanyák megoldást várnak?
2: Elsősorban azt, hogy ébrednek a babák. És akkor itt mondanám azt, hogy valójában jelentős részben nagyon irreális elvárásaink vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene egy babának aludnia. Van egy nagyon erős kulturális része is ennek. Egyébként perinatális szaktanácsadóként pont ebből írtam a szakdolgozatom, hogy a kultúra hogyan befolyásolja azt, hogy mit várunk el a csecsemőktől viselkedés szintjén. Ha megnézzünk más kultúrákat, főleg a természetközeli népeket, ott egyáltalán nem tartják problémásnak a babáknak az ébredését, és ezekben a kultúrákban egyébként nagyon sok gondozó foglalkozik napközben a babákkal. Az anyák nem ilyen magányosak, és nem egyedül kell gondoskodniuk a babákról. Míg a nyugati kultúrákban, nukleáris családokban élünk, és a gondoskodás zöme az anyára hárul, aki ezáltal nagyon kimerült és fáradt lehet, nem kap elég támogatottságot, és ezért tőlünk még nyugatabbra, elsősorban Amerikából megérkezett az a elvárás, rendszer, aminek az a része, hogy a jó anya akkor lesz valaki, hogyha jó babája van, és a jó baba az átaludta az éjszakát. Csak hogy a babák biológiája az egyébként nem ilyen. Tehát minimum az első életében nagyon tipikus, hogy a babák ébrednek. És már az nagyon sokat tud segíteni a családoknak, hogy megértik azt, hogy mi áll az ébredések hátterében, és nem feltétlenül jelzi azt, hogy bármit rosszul csináltak volna, vagy pedig, hogy a babájukkal bármi probléma lenne.
1: Eszembe jut a kisdedek, pici babák, csecsemők táplálása, jó esetben anyatejjel táplálja őket az édesanyjuk, és itt viszont van egy ilyen szemlélet, hogy igény szerinti szoptatás. Sokszor azt mondják a védőnők, a gyermekorvosok, hogy igenis az alvó babát fel kell ébleszteni időszakosan, és meg kell kínálni anyatejjel, vagy akár tápszerrel, de hát nyilván ez is belenyúlik, vagy beleszól az ő biológiai órájukba. Ezt hogyan kezeljék az édesanyák, vagy van-e féle tapasztalata, hogy ez is gondolkodik? Okoz?
2: Igen, feltétlenül. Én egyébként szoptatási segítő is vagyok, tehát szoptatási kérdésekben is szoktam támogatni családokat, és nagyon fontos az, hogy vannak olyan bizonyos élethelyzetek, amikor valóban szükséges azt a pici babát ébreszteni. Tipikusan ilyen a sárgaság. Ilyenkor a babák nagyon aluszékonyá és nehezen táplálhatóvá is válhatnak, és ilyenkor tényleg fontos, hogy ébresszék őket a szülők, és hogy a babák elegendő táplálékhoz juthassanak. De egyébként egy jól fejlődő, egyébként napközben aktívan szopizó, vagy aktívan tápszertevő babát nem kell éjszaka ébreszteni, és nem kell 3 óránként felkelteni őt, ha esetleg hosszabb blokkokban aludna.
1: Egyébként az alvásra, vagy az akörüli anomáliákra is elmondható az, amit hát talán védőnők, gyermekorvosok, vagy egyéb szakemberek szoktak mondani a fiatal édesanyáknak, hogy bizony van egy türelmi időszak, amikor az anya és a gyermek úgymond tanulják egymást. Ebbe a kategóriába, vagy ebbe a tanulási folyamatba az alvás is beletartozik?
2: Így van, így van. És nagyon örülök, hogy ön behozta ezt a szempontot, mert ez szokott lenni a másik nagy problémakör, hogy nagyon nehéz elaltatni a babákat, és ennek egy kulcsfontosságú része ez az egymásra hangolódás. És nagyon sok ilyen táblázatot, akár téves vagy a babától távol vívő tanácsot talál a szülő listákat, hogy mennyi időnként kell altatni a babát. Rengeteg applikáció van most már, ami felajánlja a szülőknek az altatási időpontokat. Ezek nagyban megnehezíthetik azt, hogy a babával tudjon igazán összehangolódni az édesanya, hiszen a baba jelezni fogja azt, hogy ő mikor fáradt, mikor aludna. Ehhez persze idő is kell, illetve vannak olyan életkorok, amikor picit nehezebb olvasni ezeket a jeleket, de mindenképpen azt látjuk, hogy akik igazán nagyon jól rá tudnak általánosságban hangolódni a babájukra, azoknak talán ez egy picit könnyebb terület.
1: Itt az applikációra visszautalva azt is jelenti ez, hogy minden családban másképpen fog alakulni akár az alvási szokás és az e körüli körülmények, tehát ki lehet azt jelenteni, hogy nincsen igazán olyan recept, ami általánosságba adható?
2: Pontosan. Igen, igen. Nagyon nagy különbségek lehetnek a babák alvás szükségleteiben, akár több óra hossza is, ugyanannyi idős babáknál. A nappali alvás számokban is ugyanígy, és a babák idegrendszeri fejlettsége is eltérhet, különböző ébrenléti ablakot tudnak jól tolerálni, és nem az a baba jó baba, és nem az a szülő a jó szülő, akinek már az elejétől nagyon rendszeresen alszik a babája előírt hosszúságúakat. Valóban vannak ilyen babák, akiknek elég kiszámítható az alvása, de a babák többsége ennyire azért nem működik rendszeresen, főleg a kezdeti időszakban, az első 3 hónapban, ami egy ilyen adaptációs időszak a babák számára. Ugye korábban 9 hónapot az anyamében töltöttek, és ténylegesen 3 hónapot érdemes arra szánnunk, amikor várandósok vagyunk, tudjuk ezt, vagy amikor otthon vagyunk a gyermekágyban, a babánk megszokja a külvilágot, és ilyenkor még nincs is kialakult belső biológiai órája a babáknak, tehát nagyon változó lehet, hogy mikor, hogyan alszanak, vagy akár az éjszaka közepén is ébren lehetnek. És egy kicsit eltértem, de visszakanyarodnék, tehát igen, valóban minden családnál és minden babánál egy picit más alvás mintázat fog látszódni, és ez teljesen rendben van.
1: Amikor az előbb azt kérdeztem, hogy jól gondolom-e azt, hogy az anya és a gyermek a kezdeti időszakban, és hát természetesen hosszú időn keresztül tanulja egymást, ott arra is gondoltam, hogy az anya, illetve hát a baba is oda-vissza azt gondolom, kell, hogy érezzék egymás rezdüléseit. Arra akarok kiukadni, hogyha az édesanyák nagyon határozottan azt akarják, hogy abban az adott időpontban, amikor az talán nekik megfelelő, aludjon az a gyermek, hogy esetleg ők is tudjanak, pihentek legyenek, ezt a gyermek megérzi sok esetben is, lehet, hogy csak azért sem, és átlendül ezen a hullámon?
2: Erre nehéz ilyen egyértelműen válaszolni. Valóban van egy nagyon erős szinkron, baba-mama szinkron, ahol nagyon sok biológiai és pszichológiai síkon is megtörténik egyébként az összehangolódás. Talán inkább egy olyasmi magyarázatot tudnék adni erre a jelenségre, amikor nagyon szeretné valaki elaltatni a babáját, és az valahogy mégsem sikerül, hogy ilyenkor azért meg szokott jelenni a szülőkben egy nagyon erős stresszreakció arra, hogy nem tudja kontrollálni az adott helyzetet, nem tudja elaltatni a babáját, és mondjuk el is húzódik ez az altatás, és ahogy egyre feszültebbé válik a szülő, ennek a csodálatos, egyébként csodálatos szinkronnak köszönhetően a baba is átveszi ezt a feszültséget, ami a szülőben megjelenik, és akkor onnantól kezdve, mint ahogy ön is mondta, ez egy oda-visszaható folyamat, a feszültséget így oda-vissza adogatják egymásnak egy ilyen ördögi körként.
1: De az elmondható minden esetben, hogy nagyon fontos megtanulni azt is a szülőknek, édesanyáknak, hogy a nyugodt alvásnak meglegyenek a feltételei, amik akár felnőtt korban is elmondhatóak, de hát nyilván gyerekkortól tanuljuk ezt a folyamatot, tehát hogy az alvásnak legyen egyfajta családban kialakult rituáléja?
2: Igen, ez hasznos tud lenni. Ez persze életkoronként folyamatosan változik. Az, ami fontos óvodáskorban vagy iskoláskorban, az esetleg másképp jelenik meg egy pici babánál. Egy újszülött babánál még nem biztos, hogy ezek annyira körvonalazódnak, de az, amit a kezdeti időszaktól mondjuk nagyon ki tudnék emelni, és főleg az első 3 hónapban, amíg nincs ez a kialakult belső biológiai óra, az, hogy nappal világosban legyünk, nappali zajokkal, este pedig sötétben és lehetőség szerint csöndben. A sötétben, ugye még ilyenkor eleinte van pelenkázás éjszaka, etetés, szoptatás, tehát valamennyi fényt ilyenkor azért szoktunk kapcsolni, de hogy ezt érdemes minél inkább lecsökkenteni. És ahogy haladunk előre, és a babák számára megnyílik a világ, akkor már egyre több rutin elemet tudunk bevezetni, ugye az esti rutin, fürdés, ennek egyébként nem muszáj pont az esti rutin részét képezni, de a mi kultúránkban ez egyébként általában ott szokott lenni, akkor nagyon sokan szerettek altató dalokat énekelni, vagy akár egész pici kortól mesélni a babának, elmondani a napját. Van, aki ilyenkor imádkozik. Itt sincsen egy jó forgatókönyv, mindegyik család saját maga alakítja ki, hogy a saját világnézetének, vagy a család ritmusának milyen altatási rituálé az, ami a leginkább megfelel.
1: Csak zárójelbe jegyzem meg, de azt gondolom, hogy mégis valamilyen tekintetben beszélni kell erről, mert biztos vannak az ön ismerete szerint is ilyen negatív példák, hogy azért ebben az időszakban is a kezdeteknél nagyon fontos, hogy az online világot azt kikapcsoljuk a gyerekek életéből.
2: Igen, sajnos van azért egy ilyen tapasztalat, hogy a képernyő használat az nagyon negatív hatással tud lenni az alvásra, és nem csak a babák, meg a kisgyerekek alvására, hanem a szülők alvására is. Ennek több oka van. Az egyik az a kékfény, amit kibocsátanak ezek az eszközök. Ezek nagyon negatív hatással tudnak lenni, mind az elalvásra, mind pedig az alvás minőségünkre, ugyanis hatnak a melatonin termelésre, ez pedig egy olyan hormon, ami kulcsfontosságú az alvásunk és az alvás minőségünk szempontjából. A másik, ami miatt problémát okozhatnak ezek a dolgok, akár is itt kiemelném a közösségi médiát, hogyha a szülő közösségi médiát használ, olyan felpörgető vagy számára frusztrációt okozó posztokat néz meg, bejegyzéseket néz meg, vagy egy kisgyerek nem életkorának megfelelő tartalmat, felpörgető, félelmet keltő tartalmat néz meg, akkor az ezáltal tud ugye negatívan hatni az alvás minőségre, vagy akár ugye kisgyerekeknél akár rémálmokat is tud okozni, vagy fél egyszerűen elaludni. Bár itt azért hozzátenném, hogy 2 éves kor körül nagyon természetesen életkorian megjelennek ezek a félelmek, de itt már azért általában a 2 éves valamennyi képernyőt szokott nézni, sőt, ettől kisebbek is, annak ellenére, hogy ez nem feltétlenül ajánlott, és nem mindig tudja a szülő megítélni, hogy egyébként az a tartalom, amit a pici lát, abban nincsenek-e a számára ijesztő részletek. És akkor utána ezek azért felerősíthetik ezeket az éjszakai félelmeket.
1: Az imént azt mondta, hogy nagyon fontos momentum az is, és nyilván megoldásra váró probléma, hogyha az édesanyja nem kap elég támogatottságot ebben a kérdésben. Ez egy kicsit egy figyelemfelhívás is lehet az édesapák, vagy akár nagyszülők felé, akik a pici baba és az édesanyja közelében vannak, hogy azért ezt a folyamatot lehet segíteni az édesanyjának egy kicsit levenni a válláról a terhet, nem csak feltétlenül az édesanyja tudja altatni a gyermeket?
2: Ezzel mindenképpen egyetértek, hogy egyrészt ott van a szűk család, nehézséget okoz, ugye, hogy a nyugdíj korhatárnak az emelkedésével, azért a nagyszülők zöme az még aktív és dolgozik, és nem tud úgy besegíteni, mint ahogy ez néhány évtizeddel ezelőtt még esetleg működött. De valóban a babáknak nagyon fontos az édesanyja, nem mindig az édesanyja az egyébként, vannak azért olyan élethelyzetek, ahol más lesz az elsődleges gondozó, de a babák, ha evolúciósan nézzük meg az ő biológiájukat, ők úgy vannak húzalozva, vagy nagyon sokféle gondozót el tudnak fogadni. Tehát, hogyha olyan családokkal dolgozom, ahol több generáció él együtt, vagy nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással testvérek, unokatestvérek, ott azt látjuk, hogy a babák sokkal rugalmasabbak, ugyanúgy elalszanak nagyszülőkkel, nagyobb testvérrel, és ez tudja az anyát tehermentesíteni. És hogyha nem a családból érkezik segítség, mert olyan az élethelyzet, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy hogyan tud az anya egy falut kiépíteni maga köré. Ez lehet valamilyen fizetett segítség is, akár ha szükséges, de nagyon jól lehet kapcsolódni más édesanyákkal, barátokkal, babáknak nem számít a vérségi kötelék, egy figyelmes, gondos babysitter ugyanolyan fontos lehet az életükben, mint egy nagymama, aki mondjuk egyébként 300 kilométerrel lakik, vagy egy másik országban.
1: Páncél Zsófia alvás specialista volt a beszélgető partnerem. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm!
0: Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Lakóházakat ért ukrán drón támadás Délnyugat-Oroszországban. 38 jelentkezőből választják ki az idei Balatonfagyját. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróncsapásért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Eretlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Holnap választják meg a Balatonfagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból.
1: Önök az FM 103 MHz-et hallják Miskolcról, ez itt a Csillagpont Rádió. Hazánk első és egyetlen egészség- és sporttematikus rádiója. A mikrofonnál Németh Csaba, a rádió főszerkesztője köszönti a hallgatókat. A Csillagpont Rádió naponta 240 percnyi egészségtematikus műsort sugároz, bár Borson megyében vagyunk foghatóak. Témaválasztásunk tekintetében budapesti, pécsi, szegedi, debreceni szakemberek is rendre megszólalnak adásainkban. Az Egri Szent István Katolikus Rádióval együttműködve hetente sugározzuk az általuk készített egészségügyi magazinműsort, ahogy őket hallgatva is találkozhatnak a Csillagpont Rádióban készült beszélgetésekkel. Együttműködésünk célja hallgatóink mind szélesebb, sokoldalúbb, de ugyanakkor pontos, hiteles tájékoztatása. Az előttünk álló egy órában most Egri kollégáink riportjait hallhatják itt a Csillagpont Rádióban.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, az egészséges életmódról beszélgettünk egy korábbi műsorban. Ott egy kicsit átvettük azt, hogy hogyan lehet megőrizni a táplálkozás tekintetében akár az egészségünket, mit tehetünk annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. Pintér Szilviát üdvözlöm a stúdióban.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek újra.
2: Nagyon átfogó volt szerintem, amiről beszélgettünk, ugye vízfogyasztásról is beszéltünk, a vitaminokról, hogy hogyan érdemes bevinni őket, de a testnek azt hiszem, hogy még egy olyan szegmensét nem tekintettük át a jól létünk szempontjából, ami ugye a testmozgást jelenti. Első körben most erről fogunk beszélgetni. Hogyan is teszünk jót a testünkkel, hogyha testmozgásra gondolunk? Egyáltalán miért fontos?

0: aktivizmot jelent, tehát alapvetően arra vagyunk felépítve, hogy mozogjunk, csak sajnos ez a felgyorsult világunkba, illetve ebbe a globalizációba ez így kezd egy kicsit háttérbe szorulni, bár egyre tudatosabbak az emberek, és térnek vissza a mozgáshoz. Azért most már van az a réteg, főleg városon, ez már azért egyre nagyobb szerepet kap. Falun még mindig az a mentalitás, hogy ó, mozgok én a kertbe eleget, meg a főzök, meg takarítok. Most az a fajta mozgás, az nem az a mozgás, amiről úgy alapvetően beszélni kell.
1: Rá akartam kérdezni, hogy ugye ők is mozgásban tartják magukat tulajdonképpen, de akkor ezzel nem elegendő mozgásformát tesznek a testükkel?
0: Az a mozgás, amit ők végeznek, az munka gyakorlatilag. A mozgásnak magának az is célja, hogy egy kicsit az agyunkat is kikapcsoljuk, és például ezt a Szent Györgyi Albert nagyon jól megfogalmazta, és most hagyj idézzek tőle, és itt nem csak mint mozgás, hanem a sport. A sport az nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és a legnemesebb nevelő eszköze. És ugye ő itt beszél a lélekről, én ehhez hozzátenném már most az újabb kutatások alapján nyilván a kognitív fejlesztést, tehát az agyi funkciók fejlesztését. Tehát a mozgás akkor jó, ha örömét leli benne az ember, és kikapcsolja az agyát a mindennapokból. Tehát fontos, hogy ez ne csak egy ilyen megszokott rutin feladat legyen, hogy most ki kell mennem kapálni, mert nagy a fű a kertbe. Nyilván, hogyha ezt én szabadidős tevékenységként végzem, akkor jó. De hogyha ezt azért végzem, mert muszáj, akkor itt elvesztette ezt a fajta örömteli vonalát, és akkor nem fogja elérni a célját ez a fajta mozgás.
1: Igen, mondjuk ők még talán az a korosztály, és most senkit nem megbántva, de nyilván ők másképp tekintettek az örömszerzésre, tehát a munka fontossága az generációs sajátosság szerintem.
0: Igen, én ezt nem is, abszolút nem lekezelően, vagy lenézően mondtam, és nem is volt igazából ez jellemezve, hanem hogy nyilván az ő életritmusuk, egy falusi idősebb ember életritmusa teljesen más, mint egy városié. Tehát ők azért állandó mozgásban vannak, nyilván az ő fizikai erőlétükhöz képest, és nekik ez a természetes, és egyébként nem az, pontosan az, hogy ez jó, amit ők csinálnak, mert friss levegőn vannak, valószínűleg örömüket is lelik egyébként egy bizonyos szintig benne, nyilván amikor már így ez a már megint és esett, és megint kapálni kell, ott van egy belefáradás, de egyébként nekik ez természetes dolog, az élet velejárója, és nagyon jól teszik, és reméljük, hogy a Jóisten sokáig ad nekik erőt, hogy ezt tehessék, hiszen visszakapcsolva az előző beszélgetésre, a saját kertben megtermesztett zöldség, gyümölcs sokkal egészségesebb, mint amit vásárolunk.
1: És hát ugye ők vallják azt, hogy szerintem sokan hallottuk már ezt, hogy ha megállok, akkor lesz baj.
0: Ez így igaz. Onnantól kezdve, hogy megszűnik a mozgás, onnantól kezdve jönnek a betegségek. A mozgás serkenti a vérkeringést, erősíti a szívet, az izomrendszert, amint mondtam, az agyi kognitív képességeket. Hogyha a mozgással leállunk, akkor gyakorlatilag hosszú távon ez a halálozáshoz vezet, kinek rövidebb, kinek hosszabb idő után, de gyakorlatilag elsorvadnak az izmaink, a vérkeringés lelassul, nem ürülnek a salakanyagok, vérrögök kialakulhatnak, daganatos betegségek alakulhatnak ki. Tehát abszolút nem jó ez, hogyha leáll valaki a mozgással. Nyilván van az az egészségi állapot, amikor nincs más választása, de azért ott is vannak megoldások, és lehetnek megoldások. Nem mozgásra, nem mozgatásra.
1: Ha már a mozgásról beszélünk, akkor talán egy kicsit most már érdemes afelé is kitekinteni, hogy mi a jó mozgás, vagy hogyan tudjuk megtalálni azt a fajta mozgásformát, ami mondjuk nekünk szimpatikus, esetleg jót is teszünk vele magunkkal. Nyilván ez korfüggő is, hogy mire vagyunk képesek.
0: Ez nagyon sok mindentől függ. Kortól függ, még azt mondom, hogy nemtől is függ, függ az egészségi állapotunktól, a fizikai erőllétünktől, az eddigi életvitelünktől, mert most nyilván én a hét egyik felébe ülő munkát végzek. Hogyha én most nekem azt mondanák, hogy fussam le az Ultra Balatont, valószínű nem menne, de szerintem sokan vagyunk így.

0: vagy ha menne is, lehet, hogy 2 hét kellene hozzá. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a mozgást bevezetni az életünkbe csak fokozatosan lehet. Tehát nyilván, aki aktívan sportol évek óta, ők tudják, hogy nekik mi a jó. A mozgásnak mindig az a lényege, hogy egy kicsit a pulzusszám megemelkedjen, kilépjünk a komfortzónánkból. Tehát ezért mondom azt, hogy alapvetően egy kertészkedés nem biztos, hogy a mozgás fogalmába belefér, de hogyha ilyen sporthoz közelítő mozgást végzünk, akkor ott mindenképpen egy pulzusszám emelkedés szükséges, egy lihegés, egy erőteljesebb izommunka, ami mindig mondjuk izzadással jár, kipirulással jár, hogyha egy kicsit átmozgatjuk az egész belsőnket.
1: Hogyha mondjuk nem futottunk, de szeretnénk elkezdeni, akkor mit érdemes figyelembe venni? Mert ugye mondjuk egy ilyen mozgásforma szerintem terheli egyébként is az ízületeket, de ott van az úszás is például, annak mondjuk, aki akár idősebb is, tehát nem bírja úgy ezeket az aktivitásokat.
0: Uh-huh. Mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy az embernek a saját súlyát. Egy túlsúlyos ember, egy nagyon túlsúlyos ember semmiképp ne kezdjen el futni. Ha mindenáron futni szeretne, akkor annak fokozatai vannak. Tehát kezdjünk el egy erőltetett sétát. Tehát először séta, addig, tehát nyilván egy túlsúlyos embernek, ha elkezd mozogni, a séta is megerőltető lesz. Nyilván ez pár napig, ezt mindenképpen célszerű hozzá, vagy egy életmód tanácsadót, vagy egy sportszakembert igénybe venni, mert hát ő fog tudni segíteni, hogy ne terhelje túl magát, de mégis meglegyen az aktivitás. És akkor én azt gondolom, hogy ezt úgy kellene bevezetni, hogy egy pici séta, aztán egy kicsivel több séta, aztán gyorsabban sétálni, és akkor közben nyilván, ahogy elkezdünk mozogni, átalakul a testünk, elkezdenek erősödni az izmok, az izületek, elindul a fogyás, mert azért az aktív mozgás mindig súlyvesztéssel jár. Most elgondolkodtam a testépítőkön, de nyilván egy másik kategória, de hogy átalakul a testünk, és akkor könnyebben fog menni, és amikor érezzük, hogy már ez a séta már kevés, már egy picit elindulnék, és már tudnék futni, akkor lehet az, hogy kocogás, és aztán, ha kifáradunk, akkor nem megállunk, hanem visszalassítunk sétálni, utána megint kocogunk, és akkor lehet ezt a tempót növelni, lehet a távolságot növelni, ez egy fokozatosság, tehát ott mindenféleképpen. Az úszás annyiból jobb, hogy ott nem terheljük a testünket a saját testsúlyunkkal, sőt, ugye a víz felhajtó ereje segít is. Na most ez nagy előny annak, aki tud úszni, én nem biztos, hogy ezt bevállalnám, sőt, biztos nem. Én nem tudok úszni sajnos, ami nagy hiányosság, tehát arra buzdítok mindenkit, hogy aki teheti, tanuljon meg úszni. De valóban egy olyan testmozgás, ami nagyon jól fejleszti az izomzatot. Igazából szerintem a vízbe, bár mondom, nincs tapasztalatom, csak a gyermekem révén, mert ő úszik, hogy ott a vízbe azért ez a kikapcsolás is, tehát hogy ott, amikor már ez ilyen készséggé válik, hogy tud valaki úszni, akkor ott már nem arra kell figyelni, hogy hú, hogy veszem a levegőt, meg majd elsüllyedek, nem süllyedek, hanem ott már tud egy kicsit kikapcsolni, ott már tud másra gondolni, vagy csak élvezni a víznek akár a hűsítő erejét például nyáron.
1: Mi van azokkal, mert előfordulhat szerintem az, hogy úgy érzi a késztetést valaki, hogy nekem valamit mozognom kellene. Más is javasoltam, lehet, hogy fogyni is szeretne, de mondjuk elkezd futni, vagy akár elkezd úszni, és valahogy nem érzi ezt a fajta örömforrás lehetőségét. Ő keressen más valamit?
0: Nem feltétlenül kell mást keresni rögtön. Azért ez elsőre inkább egy ilyen kényszer. Tehát, hogy nem biztos. Ez ugyanolyan, mint mikor a táplálkozásban azt mondjuk, hogy elhagyom a cukrot. Tehát, hogy ott is sóvárgunk egy darabig, de majd utána ez beépül az agyunkba, és akkor azt fogja mondani az agyunk, hogy ó, tényleg tudok én cukor nélkül élni. Na most ugyanez a mozgásra, hogy először, amikor ebbe beleállunk, tudjuk, hogy kellene, meg tudjuk, hogy jó lenne, meg sóvárgok is utána, de azért, amikor rájövök, hogy hú, nagyon nehezen megy, nem is olyan jó ez nekem, elfáradok. fáradtam, mit gondolnak rólam a többiek, akik mondjuk a futókörön lehagynak. Tehát, hogy azért ez is benne van, hogy ó, milyen túlsúlyos vagyok, mit fognak rólam gondolni, hogy én nem tudok úgy futni, nem tudok úgy úszni, ne ezeket ki kell zárni. Jó, ha tehát időt kell adni magunknak, nagyon fontos, hogy adjunk időt. Az agyunknak idő kell arra, hogy az új dolgokat befogadja, és örömmé alakítsa. Erről is beszéltünk szerintem, de nem biztos, hogy mindenki hallotta, hogy minden új ellen berzenkedik az agyunk. Ez ugyanilyen arra, tehát aki nem mozgott eddig aktívan, neki nagyon nehéz ebbe beleállni, és nagyon könnyű kifogásokat találni, hogy most miért hagyjam abba. Sokkal könnyebb abba hagyni, mint folytatni, De csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy ne adja fel. Ha ez mondjuk egy hónap alatt nem változik, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy valami másfajta mozgás, illetve nyilván ott megint jön az, hogy egy szakember segítségét kérni, egy edző, egy személyedző, egy trénert, vagy egy tanácsadót, aki segít megtalálni azt a fajta mozgást. Lehet, hogy neki nem a futás fog bejönni, hanem mondjuk egy tánc. Lehet, hogy nem is fog neki bejönni az aktív mozgás, hanem csak először egy passzív mozgás, és itt majd a masszázsra szeretnék ilyen módon kitérni, vagy egy gyógytornára, hogy azért azok egy másfajta mozgások, de mégis hasonló hatást lehet vele elérni, mint egy sporttevékenységgel.
2: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103 Csillagpont Rádió.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból. Partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Az jutott eszembe, hogyha valaki elkezd mozogni, ott óhatatlanul szerintem magával hozza azt is, hogy a táplálkozása lehet, hogy megváltozik. Egészségesebb táplálkozást hozhat magával, hogy van bennünk egy ilyen kényszer?
3: Mindenféleképpen, hiszen azért a zsíros nehéz ételek után nagyon nehéz elkezdeni sportolni, vagy mozogni. És ugye ott, hogyha felkészülünk arra, hogy mondjuk én 5 és 6 óra között fogok menni sportolni, vagy mozogni, akkor azért ott előtte már egy kicsivel nem eszek, mert hát azért a mozgás hatására ugye csak felfordul a gyomrunk, rossz lesz a köz, nehezebbnek érezzük magunkat. Utána meg már talán azért nem eszek, mert nem rontom el, amit a mozgással elértem. Tehát mindenféleképpen hoz magával egy másfajta táplálkozást, de ez szintén csak idővel. Tehát, hogy ez ugyanaz, és ugye itt van az, hogy egyszerre mindent nem borítunk föl. Tehát inkább csak arra figyeljünk a mozgás elkezdésekor, hogy a mozgás előtt közvetlenül ne együnk, meg utána, amikor jön, hát nyilván kifáradunk, éhesek leszünk, de hogy ne engedjünk annak a kísértésnek, hogy most faljuk fel a hűtőt, meg ami szembe jön velünk, mert hiszen akkor nem ért célt a mozgás. Tehát ott nagyon tudatosan kell táplálkozni ahhoz, hogy ne vigyünk be több energiát, mint amennyit a mozgás során elveszítettünk.
2: Mondjuk abban az esetben, ha nem cél a fogyás, hanem csak a mozgás öröméért tettük ezt, akkor végül is nem okozunk.
3: Nyilván nem, de azt gondolom, hogy az esetek többsége, tehát aki tudatosan sportol, ő azért figyel az étkezésére, aki meg a fogyás miatt, ő nyilván azért, és én azt gondolom, hogy ott van egy szemléletmódváltás, egy életmódváltás, automatikusan bekapcsol az agyunk arra, hogy mi a jó nekünk, és akkor ez szerintem meg fog történni. Meg úgy tényleg, ahogy már mondtam is, ezek ilyen kerek együtt, tehát hogy nincs, tehát a mozgás nem csak az izmainkat, hanem ahogy mondtam, mindenünket átformálja, nyilván vele jön a táplálkozás változás is.
2: Van különbség a között, hogy valaki ülőmunkát végezve mit mozogjon, és mondjuk aki folyamatosan aktív egész nap, jön-megy, akár szakácsként, pincérként, most csak példát említve, ő esetleg egy másik mozgásformát válasszon?
3: Mindenféleképpen különbséget kell tenni. Azért, mert aki egész nap mozog, például egy pincérről, neki eleve is nagy megterhelés van a lábán, a lábain, a karján, hiszen ugye tányérokat cipel. Én azt gondolom, hogy ő neki mindenképp olyan mozgás kell, ahol a test súlyától mentesítve van. Itt bejöhet egy kerékpározás, mert ugye ott ugyan mozognak a lábai, de nincs rajta a súlya. Ott jöhet be egy úszás például nagyon jól. Aki ülőmunkát végez, annak mindegy, csak mozogjon. Tehát, hogy ott nincs B-verzió. Tehát, hogy az ülőmunka az egyik legveszélyesebb a keringésre nézve, az elhízásra nézve, az izületi kopásokra nézve. Az egyik legveszélyesebb munka az ülőmunka.
2: Egyébként mi magyarok lusták vagyunk ilyen szempontból, vagy mozgunk mi eleget vajon?
3: Az európai átlaghoz képest kevesebben, egyébként is nagyon a végén kullogunk az egészséges életmódba sajnos az európai átlaghoz képest, az amerikaiakhoz képest jobbak vagyunk, de hát nyilván ezt nem kell feltétlenül egy kalap alá venni, de Európában sajnos eléggé rosszul állunk mind a mozgás, mind a táplálkozás terén. Nagyon nincs meg ennek a kultúrája. Én annak idején falusi iskolába jártam, ahol nekünk nagyon kemény testnevelés tanárunk volt. Mi ott kézilabdáztunk, kosaraztunk, magasugrottunk, nem is tudom, tehát távolugrottunk, amit csak el lehet képzelni. Tehát nekünk olyan izomlázunk volt minden egyes testi óra után, hogy alig tudtuk magunkat összerakni. De még utána a középiskolába is. Most nagyon jó ez a fajta elgondolás, hogy a mindennapos testnevelés óra a gyerkőcöknek, csak sajnos nincs meg hozzá a technikai háttér. Nagyon sokszor egy tornaterem van egy iskolába, ahová nem jut be minden egyes órára a gyerkőc, vagy az osztály, és ezért hát valamiféle szabadidős tevékenységet focizunk, vagy csak sétálunk az iskola körül. Tehát maga az elgondolás jó, ehhez még azért kellene majd hozzátenni, és remélem, hogy ez majd azért fejlődik az évek során, bízunk benne, de hogy nagyon kevés az egészségre nevelés az oktatási rendszerben, és ezt hozzuk magunkkal. És a gyerekek otthon is ezt látják, hogy anyuka, apuka leül a gép elé, telefon elé, azon intézi a dolgait, tehát kevés a jó példa, és azért a gyerekeket említem, mert ők hozzák magukkal ezt a kultúrát. Ugyanakkor mi is ezt láttuk a szüleinktől, hogy hát nem volt, tehát az ő generációjuk meg abszolút nem ez a mozgásba felnövő generáció volt, hiszen sokat dolgoztak, meg nem is volt ennek kultúrája. Én azért azt gondolom, hogy egyre nagyobb teret kap szerencsére, és reméljük, hogy ez így folytatódik.
2: Mintha ebben lenne egyébként egy szemléletváltás, hiszen egyre inkább azt látom, hogy a szülők nagyon talán már egy kicsit görcsösen is próbálnak valamilyen mozgásformát találni a gyereknek, hogy táncoljon, fusson, balettozzon, nem tudom, ússzon.
3: Igen, igen. Van benne egy görcsösség sokszor, de inkább ez a teljesítményre, hogy ó, mert az én gyerekem legyen mindenben a legjobb. Nyilván ez nem jó. Az viszont nagyon jó, hogy szoktatják a gyereket a sportra, hiszen az egész napos ülés. Azért lássuk be, 8-tól 4-ig a gyerek iskolában van a kicsi. A nagyobb az meg mondjuk 8-tól 3-ig, aztán még van neki 3-4 óra hossza tanulni valója, egy gimnazistának például. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ezt a sok ülést és ezt a sok agyi munkát, ezt ellensúlyozni kell a mozgással. És ugye itt megint bejön az, amit mondtam, hogy a mozgás milyen jól fejleszti az agynak a működését, a gondolkodást, hiszen ugye a bal agyfélteke felelős a logikus gondolkodásért, az írásért, az olvasásért, a jobb agyfélteke viszont a művészetekért, az érzelmekért, és hogyha egész nap csak tanulunk, ott csak a bal agyféltekénk van megmozgatva. Kell valami, ami mozgatja a jobb agyféltekét is, és erre nagyon jó a mozgás.
2: Említetted, egy kicsit már súroltuk, mondhatom így, azt a területét a mozgásnak, ami másképp, de megmozgat, ez a masszázs, ugye? Egy kicsit olyan úri huncutságnak tűnhet szerintem, főleg itt Magyarországon az, hogy eljárjunk masszőrhöz, de mi is ez tulajdonképpen?
3: Igen, nagyon érdekes ez a hozzáállás, én is tapasztalom, hogy ez ilyen úri huncutságnak tűnik, pedig ha megnézzünk egy mozgásszervi betegségre ajánlott kúrát, mondjuk egy kórházban, ott alapvetően minden nap van masszázs a betegek részére, vagy minden másnap, nyilván attól függ, mi a probléma. Na most ez egyébként nem... már bocsánat, ha szabad így fogalmazni, nem ördögtől való a masszázs. Ezt egy orvos, tehát minden kultúrának van saját masszázsa, minden főleg keleti kultúrákban, de hogy itt Európában ugye a hagyományos svéd masszázs van elterjedve a legjobban, amit egy orvos házaspár fejlesztett ki, pontosan azoknak a betegeknek a számára, akik nem tudnak mozogni. És a masszázsnak ugyanaz a célja, mint a mozgásnak, ezt mi passzív mozgásnak hívjuk. Itt ugyanerről szól, hogy felgyorsítsuk a vérkeringést, az izmokat egy kicsit átdolgozzuk, ha szükséges, lazítsuk, ha szükséges, akkor erősítsük. Tehát, hogy ez nem, nyilván mellette megvan az, hogy ellazul a vendég, hogy kikapcsolja az agyát a mindennapokból, tehát ha megnézzük, ugyanaz a hatása, csak nem a vendég dolgozik, hanem a masszőr, de egyébként nagyon komoly kihatásokkal van, tehát egy vérnyomás emelkedés lehet, egy fokozottabb vizeletürítés van utána, egy méregtelenítés van, tehát hogy ugyanazokat a hatásokat érjük el, nyilván szelidebben, mint egy mozgással. De nagyon-nagyon fontos például egy stroke után lebénult beteget, ha masszíroznak, sokkal jobb a gyógyulási aránya. Ha gyógytorna is kapcsolódik hozzá, akkor meg pláne. Ebben saját tapasztalatom is van. Évekig jártam egy bácsi akinek fél oldala le volt bénulva. Én is jártam a gyógytornász is, és nagyon-nagyon szépen gyógyult a bácsi.
2: Ezzel foglalkozol egyébként, ilyen második ágon mondhatom így, de hogy kiknek is ajánlott? Kiknek ajánlod mondjuk te, hogy elmenjenek masszőrhöz? És egyáltalán milyen gyakran?
3: Mindenkinek. És ez most nem a hazabeszélés. Aki először jön masszázsra, mindig megkérdezi tőlem, hogy és mikor kell visszajönni. Na most ez kell, ez nem kell. Az első három alkalom az mindenképp célszerű heti rendszerességgel, mert három alkalom után lazulnak el az izmok, ott már nem ugrik vissza, tehát hogy úgy értsük. Eljön masszázsra egy tökbe állt háttal valaki. Én először megpróbálom azt nyilván fellazítani, de az nem 45 perc alatt állt be az a hát. Tehát, hogy mondjuk valaki évekig se nem sportolt, se nem járt masszázsra, ott azért kőkeményen megdolgozok, mire valami eredményt elérek. Ő is, mert egyébként ez nem egy elsőre, nem feltétlenül egy kellemes érzés. Tehát én mindig ilyenkor elmondom, hogy másnap nagy izomlázad lesz. Nem kell megijedni, 2-3 nap alatt elmúlik, és jön a jobb érzés. És arról szoktak beszámolni a vendégek, hogy ez a jó érzés az első masszázs után 1-2 napig tart, a második masszázs után már mondjuk 3-4 napig, a harmadik masszázs után meg már kitart egy hétig. Tehát, hogy a három masszázs után már annyira átáll a szervezet arra, hogy ez jó, és akkor inkább a jó érzés jön be. Egyébként ez a heti egy az, ami nyilván attól is függ, hogy ki mennyit mozog mellette. Aki sportol, egyébként ők igénylik is, mert ő nekik jó, hogy ellazítom. Ugye ott azért már azért feszesek az izmok, mert a sport miatt. Aki nem sportol, ő meg azért, mert érzi, hogy úgy jól átmozgatom, és hogy nincs beállva, meg nem fáj, meg jaj, de jót aludtam, meg nagyon sokan jönnek ilyen elfeküdt nyakkal, tehát hogy ez a tipikusan, nagyon fáj nyakam, biztos elfeküdtem. Ezekre mindre jó megoldás egyébként a masszázs. És ugye ez ennyivel több a sporttól, hogy azért a sportnál, ha ilyen dolgok vannak, például, hogy beállt nyakkal nem indulunk el sportolni, tehát, hogy ott nagyon figyelünk rá, hogy előbb kinyújtsuk onnan azt az izomgörcsöt, és ha magának nem tudja az illető, akkor ugye itt a masszőr nagyon sokat tud segíteni.
2: Most akkor azt mondtad, hogy amikor úgy érezzük, de hogy úgy három alkalom kell, hova kell? Teljes testmasszázsról beszélünk, vagy csak bizonyos testrészeinkre fókuszálunk ilyenkor?
3: Egészségi állapottól függ. Idős beteg vagy betegséggel küzdő embereknél mindig részmasszást csinálok. Senki olyankor nem szoktam javasolni a teljes testmasszást elsőre. Hát, tehát mindig, ami a legproblémásabb mindenkinél, az a hát. Nyilván egy gerincsérvesnél, akinek a lábába sugárzik a fájdalom, őnek azt mondom, hogy a lábát masszírozzuk. Ugye én nem gyógymasszőr vagyok, hanem csak svédmasszőr. Az a különbség, hogy a gyógymasszőr a betegem, tehát a gerincsérveseket is masszírozhatja, mert ő tanulta azt a technikát, a kimozgatásokat. Én tudom, hol a kompetencia határom, tehát hogy én nem nyúlok oda, ahová egyébként nem tudom, hogy szabad-e. Tehát inkább ne ártsunk, ez az elvem. De például egy gerincsérves embernek úgy lehet segíteni, hogy a lábát masszírozom, hiszen általában ott a lábába jelentkeznek a fájdalmak. Tehát nyilván függ attól, hogy milyen panasszal és milyen állapotba érkezik a vendég. A egy egészséges fiatalnak mehet egyből a teljes testmasszázs, az egy ilyen, nálam másfél óra, akinél hogy, az egy ilyen tök jól elazulós. Ott tényleg a kislábújattól a feje tetejéig mindenhol kapsz egy masszázst. Nyilván ebben nincs benne nagyon egy ilyen célzott izomkimozgatás, vagy egy izomnyújtás, hanem csak egy általános átdolgozás van. Akinek, aki úgy jön, hogy be van állva a nyaka, vagy a dereka, vagy a háta, ő neki szintén azt a területet fogom jobban megdolgozni, neki nyilván nem azt mondom, hogy teljes masszázssal kezdjünk. De egyébként általában a teljes masszázsig mindig fokozatosan jutunk el, mert megterhelő. Tehát, hogy egyébként tényleg, tehát egyrészt az, hogy másfél óráig egy helybe feküdni, az embereknek erre se idejük, se kedvük, se hú, mennyi mindent. Tehát ez az első alkalom, az mindig... mennyi mindent tudnék én ez idő alatt csinálni, tehát nagyon nehéz.
2: Nézd el, lazulni,
3: igen. Nagyon kevés ember lazul el. Ez is egy érdekes dolog, hogy félnek attól, hogy elalszanak masszázs közben, pedig pont ez lenne a cél, és nagyon sokan inkább ez a beszélek közben. Én falun is dolgozok, ott nyilván sokan azért is jönnek, mert legalább van kivel beszélgetni. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a fajta masszást is. Nagyon sok dolgot megtok, és nagyon-nagyon bizalmukba avatnak a vendégek, ami egy nagyon jó érzés. És nyilván nekik is azért az izmaikat átdolgozom, csak ők másfajta módon relaxálnak. De ugye a masszázsnak pont az is lényege lenne, hogy egy relaxáció legyen közben.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Mással hangzó. Válogatás partnerrádiónk műsoraiból. Partnerrádiónk műsoraiból.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk azt a témánkat, amelyben arról beszélgettünk, mit tehetünk az egészségesebb életmód érdekében. A mai adásban az aktív és passzív testmozgásról, ezek fajtáiról lesz szó, továbbá arról, miért kifejezetten fontos az, hogy mozogjunk. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász, fitoterapeuta, masszőr. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Azt említetted, hogy nagyon megdolgozza az embert. De miért? A nyomás erősségétől függ ez? Vagy mi történik ilyenkor az izmokban?
3: Nem. Hozzám jönnek olyanok, akik azt mondják, hogy hú, jó erősen nyomjam. Én szoktam mondani, hogy ha nem tök erőből nyomom, akkor is ugyanazt a hatást fogjuk elérni. Az izomnak van egy ellenállása. Azt érezni lehet. Tehát én nyomom, az izom ellen tart. Tehát, hogyha azt nem nyomom túl, akkor is ugyanazt a hatást érem el. Tehát azáltal, hogy én a simító és dörzsölő és bármilyen gyúró mozdulatokkal dolgozok a vendégen, gyorsul a vérkeringés az adott területen. A vérkeringés elviszi onnan a felgyülemlett salakanyagokat, mert általában az, hogy valakinek be van állva a háta, az azt jelenti, hogy onnan nincs kimozgatva az a sok berakódott salakanyag. És most csak egy gyors hasonlat, hogy például egy ülőmunkát végzőnél egy bokadagadásnál ugyanezt történik, hogy ott nincs megfelelő vérkeringés a perifériába, tehát a végtagon, és ugye az ott bedagad. Most a hátunkat nem látjuk, az nem bedagad, hanem bekeményedik, befeszül, és gyakorlatilag azzal, hogy én ott masszírozok, ott meggyorsul a vérkeringés, felmelegszenek az izmok, és ezáltal a salakanyag elkezd beáramolni vissza a vérbe, meg a nyirokrendszerbe, és onnan majd ugye nyilván a vizeletkiválasztó rendszeren keresztül kiürül. Na most azért ez egy olyan folyamat, ami, mint említettem is, egyenlő a sporttal, mert ott is ugyanez történik, hogy felfokozódik a vérkeringés, és sokszor sokaknál például egy masszázs, egy erőteljesebb masszázs, egy pulzusszám emelkedést is okoz, és nagyon figyelni kell például egy magas vérnyomásos betegnél, mert ő neki megugrik sokszor a vérnyomása is a masszázs után.
2: Ha már ezt említetted, akkor egyébként van olyan kizáró tényező, amikor nem lehet masszírozni?
3: Természetesen a daganatos betegeket például nem masszírozzuk, az extrém magas vérnyomású és kezeletlen magas vérnyomású betegeket nem masszírozzuk. De például ilyen a nőknek az a bizonyos első 3 napja is, amikor nem szívesen, vagy nem is szeretik egyébként a nők, de egyébként is ugye mivel vérzés növekedést okoz, ilyenkor ez ugye nem annyira szerencsés, kismamákat óvatosan első 3 hónapban nem, hiszen ez egy vetélési kockázat is például, utolsó 3 hónapban bizonyos megkötésekkel, mert az meg ugye beindíthatja a szülést, tehát vannak azért itt elég komoly csontritkulás, tehát a csontritkulásos betegeket egyáltalán nem, nyilván egy fokozatok vannak, de hogy azért ott nem fektetünk hasra egy erős csontritkulással szenvedő embert, mert összeroppan a bordája például.
2: Szerintem még egy kicsit lehet, hogy ezt helyre is kell tenni, hogy ártunk-e mi azzal, ha otthon alkalmazzuk a masszást laikusként?
3: Általában azt gondolom, hogy az emberekben benne van az egészséges óvatosság. Tehát, hogy amihez nem értünk, azt óvatosan csináljuk. Én mielőtt kitanultam ezt a szakmát, előtte is masszíroztam nyilván a páromat, a gyerekemet. Nyilván ott sokkal óvatosabb mozdulatok vannak. Nem ártunk vele. Nagyon fontos, hogy érzéssel nyúljunk a másik emberhez. Tehát ez otthon is ugyanígy igaz. Mindig kell, én nem szeretem ezt a ruhán keresztüli masszást, mert nem látom. Tehát egy bőr egyébként nagyon okos. Tehát ha én végig simítok valakinek a hátán, én látom, hogy hol vannak a problémák, anélkül, hogy nyomást gyakorolnék, mert a bőr kipirosodik ott, ahol probléma van. És például egy nagyon jó kis gyógynövényes masszázskrémmel otthon nagyon jó ellazulást lehet előidézni. Ha a gyereknek izomláza van, akkor nagyon nyugodtan át lehet egy kicsit ilyen olajjal vagy masszázskrémmel masszírozni, hogy ellazítsuk. Bakot lőni nem lehet, vagy nagyon mellé lőni nem lehet. Gerinctől megfelelő távolságtartás, tehát mondjuk, mit tudom én, egy ilyen 3 ujjnyi távolságot tartunk a gerinc mellett. Az a lényeg, hogy a gerincre soha nem nyomunk rá, arra még én sem, masszőrként sem. Tehát, hogy ha a gerincet kihagyjuk, illetve a nyaknál nem olyan erősen dolgozunk, akkor nagy bajt nem tudunk csinálni.
2: Vannak olyan pontok, ami mondjuk számít egy masszázs során, amivel mondjuk kifejezetten jó tehet az ember?
3: Én azt gondolom, hogy minden pontunk fontos. Alapvetően a lapocka körüli rész az, ami mindig problémás, hiszen olyan szépen begörnyedünk most is itt mi ketten is. Tehát, hogy
2: is húzzuk magunkat.
3: Igen. Jó, tehát, hogy alapvetően ugye a váll, a lapocka környéke. Persze vannak pontok, de ebben most azért nem menjünk bele, mert hát nyilván a rádiónak van egy kis hátránya, hogy mutatni nem tudom, de vannak pontok, igen. Arcmasszázsnál egyébként nagyon jól kijönnek, ott például a halánték masszírozása, vagy a homlok masszírozása, és egyébként, hogyha már így a fejnél, akkor tarkó részen vannak olyanok, ahol a kilépő idegszálaknak a stimulálásával még egyébként egy extra jó érzést, vagy egy ilyen ellazulást lehet elérni, de nyilván vannak ilyen akupresszúrás pontok, aminek a nyomásával elég jól el lehet menni a szervezet teljes részére, de ezt inkább mutatni kellene ahhoz, hogy valami érdekfeszítőt tudjak belőle kihozni.
2: Beszéltünk a beállt hátról, meg a rossz testtartásról, de a zsibbadásra jó lehet-e?
3: Nyilván. Jó, általában, hát a zsibbadásnak több oka van. Van, hogy elfeküdjük a nyakunkat, azért sokszor jönnek ezzel, hogy zsibbad a keze. Nagyon sokszor a zsibbadás, például egy kézzsibbadás mögött sok betegség is állhat, tehát ezt azért tisztázzuk le, hogy betegség is állhat a kézzsibbadás, vagy lábzsibbadás, vagy bármi mögött. Ugye, mint például említettem, egy gerincsérv, ugye egy nyaki gerincsérv, az kihat a kéznek a működésére, ott lehet egy kézzsibbadás. A lentebbi szakaszon lévő sérvek, ugye a lábzsibbadásra. Nyilván én magát a sérvet nem tudom eltüntetni, nem is szeretném, ez egy orvosi feladat, az ő kompetenciájuk. De abban tudok segíteni, hogy abba az adott szervben, hiszen ilyenkor ugye az történik, hogy az a kiboltosulás nyomja az idegszálat, ami oda vezet, vagy akár a vérkeringést is lassítja. Nyilván ott egy zsibbadásnál nem a gerincet fogom masszírozni, hanem magát a kezét, hogy egy kicsit felpesdüljön a vérkeringése, és a zsibbadás érzés megszűnjön. Ha elfeküdt a nyakát, az is okozhat ilyet, mert ugye akkor ilyen féloldalasan, nem tudom, voltál már úgy, de ez a féloldalas tartás ott is okozhat zsibbadást, tehát hogy ezekre is nagyon jó. De tehát, mint ahogy említettem, és mindenfajta mozgatás jó ezekre. A mozgásszervi betegségek legjobb gyógymódja a mozgás, vagy mozgatás, tehát hogy ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni.
2: Most így a műsoridő vége felé, kicsit összegezve is az elhangzottakat, de hogy mire érdemes figyelni, vagy hogyan vágjunk ebbe bele, hogyha szeretnénk valamit elkezdeni mozogni, akár már a nyújtás is jó lehet reggelente?
3: Igen, a reggeli nyújtás nemhogy jó lehet, hanem fontos lenne, de sajnos ez a kipattanunk az ágyból, vagy kivánszorgunk, ki milyen állapotba ébred. A gyerekek ebben nagyon jók, azért ha megnézzük, ők reggel nyújtózkodnak, és én úgy emlékszem, hogy gyerekkorunkban még mi is nyújtózkodtunk, ezt elfelejtettük. Nagyon-nagyon fontos lenne ilyen a nyújtás, a reggeli nyújtózkodás napközben az ülőmunkát végzőknek óránként egy pár perc, és van egy kedves ismerősöm, ő egy nagy csapatban dolgozik, de ő nem dohányzik, de vannak dohányos munkatársai, és mindig mondja, hogy olyan jó annak, aki dohányzik, mert ő kimegy egy órába és rágyújt, és mondtam neki, hogy jó, akkor szépen te is felállsz, és kimész, és te is úgy csinálsz, mintha rágyújtanál, de hát őt megszólja a főnök. Mondtam, hogy mondd meg neki, hogy neked ez ugyanúgy jár, mint a többieknek, és te többet teszel az egészségedért, mert nem dohányzol, hanem nyújtasz. Tehát, hogy nagyon fontos lenne az, hogy megnyújtsuk magunkat, az összehúzódott izmainkat kinyújtsuk, a mellkasunkat kitárjuk, tehát ez a reggeli hátrahúzom a vállamat, mély levegőket veszek, a tüdőnket átmozgatjuk a levegővel, a hasi szerveinket átmozgatjuk, tehát nagyon-nagyon fontos lenne. Ha semmi másra nincs mód egy nap, akkor legalább ez legyen, hogy felállunk időnként, megnyújtózunk. Nagyon fontos az ülő munkát végzőknél a lábkörzések, lábújhegyre állás, tehát ezt ülve is lehet, ezt munka közben is lehet. De minden munkakörnek, ahogy beszéltünk, is vannak speciális problémái, de ha más nem, egy nyújtás férjen bele egy séta, szálljunk le a helyjáratról egy megállóval előbb, például, és sétáljunk. Ha lehet, akkor menjünk el, ha boltba kell menni, és nem a hétvégi nagy bevásárlás, hanem csak egy kenyér, akkor oda ne kocsival menjünk, ha nem muszáj. Tehát, hogy azért ilyeneket be lehet iktatni a hétköznapokba. Aki mondjuk emeletes épületben, és lift is van, ott ne lifttel menjen, hanem lépcsőn menjen. Nagyon-nagyon sok apróság van, amivel tehetünk azért, hogy egészségesebbek legyünk, és mozgás, mindennapi mozgás, de ha nem fér bele a fél óra, egyébként ugye a WHO ajánlása szerint ez a napi fél óra lenne, a gyerekeknek meg 60 perc naponta, de a felnőtteknek is napi fél óra lenne, ez aktív mozgás. Ha nem fér bele, akkor mit tudom én, főzés közben táncoljunk, kapcsoljuk be a zenét, és akkor kicsit rötyögjünk, vagy takarítás közben is lehet ezt, vagy guggoljunk le naponta többször, tehát ezek ilyen apróságok, de nagyon sokat segítenek.
2: És hát nem csak talán hosszabb lesz az életünk, hanem boldogabbak is leszünk.
3: Igen, igen, és még egy statisztikát azért hagy mondjak el itt a végén, hogy a világszerte a fizikai inaktivitás tehető felelőssé a szívet érintő megbetegedések 6%-áért. A kettes típusú diabéteszesek 7%-a, azért a diabétesz 7%-a a mozgáshiány miatt alakul ki, illetve, és ez a megdöbbentő számomra, hogy a tumorok kialakulásának a 10%-át is, tehát ez egy nem is, és ez nem is egy frissebb, tehát ez egy 2015-ös kutatás, tehát ez már egy 10 éves kutatás, de hogy a fizikai inaktivitás nagyon sok mindenért felelős, tehát a cukorbetegség, a daganatok, a szív- és érrendszeri problémák, hát nyilván a mozgásszervi betegségek, tehát ízületi gyulladások, kopások, és azért ezek kemény számok, tehát azért egy daganat a 10%-a visszavezethető a mozgáshiányos életmódra, azt gondolom, hogy ez egy megdöbbentő szám.
2: Találjunk időt, alkalmat arra, hogy mozogjunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy
3: is köszönöm.
0: Mással hangzó. Válogatást hallottak Partner Rádiónk műsoraiból.
4: Partner Rádiónk műsoraiból.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
5: Likvidálták a Hezbollah elitegységének parancsnokát. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Izraeli légicsapásban meghalt a Hezbollah elitegységének parancsnoka a libanoni fővárosban. Az izraeli hadsereg hangsúlyozta, a tegnapi támadásban a vezető helyettese, valamint a muszlim terrorszervezet több harcosa is életét vesztette. Közben a libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy összesen 11 áldozata van a zsidó állam tegnapi akciójának. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat oroszországi Brjanszk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Közben Oroszország felől ismeretlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés, tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Szünetel a határforgalom a Barabási közúti határátkelő helyen, mert az ukrán oldalon energetikai javításokat végeznek. A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat is érinti. A rendőrség arra kéri az Ukrajnába utazókat, hogy válasszák a Beregsurányi, Tiszabecsi vagy a Záhonyi átkelő helyek valamelyikét. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. A Perzsőből térségéből származó kőolaj döntő része Ázsiába irányul, olyan meghatározó gazdaságokba, mint Kína, India vagy Japán. A világ egyik legfontosabb szállítási útvonalának számító hormuzi szoros hónapok óta tartó blokkádja azonban komoly kihívások elé állítja ezeket az országokat. Képesek pótolni a kieső mennyiséget? Milyen eszközökkel kezelik az ellátási zavarokat? Hogyan reagál Ázsia az egyre mélyülő olajválságra? Erről beszélgetünk Csenger Ádámmal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Egész Ázsia a hormuzi szoroson keresztül közel-keleti olajat kap, vagy melyik országokat érinti a leginkább most ez az olajválság?
2: Alapvetően egész Ázsiát, tehát a hormuzi szoroson áthaladó olaj- és földgáz szállítmányoknak a közel 90%-a oda irányul, úgyhogy Ázsia az a földrész, ami a leginkább megézi most ezt a válságot, és vannak országok, amiket kicsit kevésbé érint a dolog, mert hogy gazdagok, nagy tartalékaik vannak, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a földrészt érinti leginkább a földön a válság.
1: Nincs saját olajtartalékuk, nincsenek saját olajmezőik, tehát nem tudnak maguk kitermelni kőolajat, földgázt?
2: Alapvetően szinte mindegyik ország vagy nem rendelkezik energia hordozókkal, vagy pedig kevéssel rendelkezik, úgyhogy ezért szorulnak importra. Egyébként sok finomító működik a térségben, tehát például Koreában, vagy Malajziában, vagy Szingapúrban, ugyanakkor ezek import olajat dolgoznak fel.
1: Nézzük akkor meg, hogy mihez kezdtek ebben a helyzetben ezek az országok. Egyáltalán van-e most ott olaj vagy földgáz? Kezdjük a legnagyobb versenyzővel, Kínával, ami a világ legnagyobb olajfelvásárlója. Kína tudja pótolni az elapadt közel-keleti szállítmányokat, mondjuk orosz nyersolajjal?
2: Kína egy érdekes ország ebből a szempontból is. Őt érinti a legkevésbé ez a válság. Mondható, talán a világon a legellenállóbbnak a válsággal szemben, több okból kifolyólag. Egyrészt tavaly óta nagyon komoly kőolajtartalékokat halmozott fel. Alapvetően azért, mert látta, hogy az amerikai-iráni viszony az egyre romlik, egyre feszültebb, és ezért mondhatni betárazott kőolajból, tehát rekordmennyiségű kőolaj tartaléka van.
1: Készült erre a helyzetre.
2: Más kérdés, hogy az országnak az olajfogyasztása óriási, tehát a legnagyobb olajfogyasztó a világon, úgyhogy körülbelül 3 hónapra elegendő az a tartalék, ami nekik van. Hiába abszolút értékben óriási mennyiségről van szó, ugye a fogyasztás is óriási, tehát azért 3 hónap sem kevés. Mellette a hormuzi szoros lezárás óta növelte az orosz olajimportot, és van még néhány fontos tényező, ami miatt Kína ellenállóbb a többi országnál. Az egyik az elektrifikációnak az előre haladott volta. Például az autóknak, az újonnan eladott autóknak a körülbelül 60%-a elektromos meghajtású, és a teljes autóflottának a körülbelül 15-18%-a az. Tehát ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb kőolajra van szükség például a közlekedéshez. Illetve hát Kína nagymértékben támaszkodik a megújuló energiaforrásokra is. Napelemek, szélenergia, stb., amiben ugye ezekben a technológiákban és termékeknek az előállításában is a világon is vezető szerepet tölt be. Úgyhogy mindezeknek a tényezőknek az eredményeként Kína kevésbé van rászorulva az olajimportra, illetve az olajfelhasználásra, úgyhogy ezért mondhatni, hogy ellenállóbb a válsággal szemben. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem maradhat akármeddig így. Tehát azért Kínában is emelkedik az üzemanyag ára, még hogyha nem is olyan mértékben, de azért, hogyha mondjuk még fél évig tartana a jelenlegi helyzet, akkor azt azért Kína is megérezni.
1: És a kínai gazdaság is megérezni.
2: Igen.
1: A lakosság nyomottáron kapja az üzemanyagot, vagy azért nekik is a pénztárcájukba kell nyúlniuk?
2: Van áremelkedés, ugyanakkor, tehát idén több üzemanyag emelés történt már, de amikor elkezdődött a válság, akkor a következő emelést, tervezett emelést, azt korlátozta a kormány. Tehát valamennyi könnyítés így jutott a vásárlóknak, ugyanakkor azért ott is emelkedik a benzinára.
1: India is egy hatalmas olajvásárló, a fejlődő gazdasága az rendkívüli mennyiségű olajat igényel, és a nyersolaj importjának a felét a Közel-Keletről szerezte be India. Most mit tesz? Ők tudják pótolni a kieső közel-keleti olajat?
2: India esetében az importfüggőség, a hormozi szoroson keresztüli importfüggőség főleg a gáz tekintetében jelentkezik, tehát a kőolaj kb. 40 és a gáz kb. 80%-a érkezik onnan. Ami a kőolajat illeti, gyorsan sikerült diverzifikálni az importforrásokat márciusban, tehát az addigi kb. 20 országból, most már kb. 40 országból szereznek be kőolajat, köztük jelentős szerepet játszik Oroszország, tehát ők is megnövelték az onnan érkező olajimportot.
1: Az amerikai szankciók hatására először lemondtak az orosz szállítmányokról, és akkor most gyorsan, amikor könnyítettek a szankciókon, akkor újra vásárolnak?
2: Így van, így van. Ugye, Amerika május közepéig meghosszabbította a már tengeren lévő orosz kőolajra vonatkozó szankciómentességet, tehát ez nyilván sok országnak könnyebbséget jelent. Más kérdés, hogy ez nem végtelen mennyiség, tehát ez előbb-utóbb el fog fogyni, de azért mégis nyilván átmeneti könnyebbséget jelent. Tehát India a kőolaj tekintetében diverzifikálta a forrásait, viszont a gáz tekintetében nagyobb a gond. Tehát például nagyon jelentős szerepe van az indiai gazdaságban a cseppfolyós PB gáznak, ezt főzéshez használják rengetegen, éttermekben és a többi. Ebből például hiány van, tehát országszerte sorokának gázpalackokért, Mumbai-ban, ami egy 22 milliós város, számos étteremben például vagy nincsen ilyen gáz, vagy pedig például hosszabb főzést igénylő ételeket nem lehet rendelni. Gujarat államban körülbelül 400 ezer ember megélhetése függ a kerámiai ipartól, ami a gáz felhasználáson alapszik. Azoknak az embereknek a megélhetése az most egyértelműen...
1: Leálltak ezek a gyárak?
2: Vagy leálltak, vagy visszafogták a termelést, és ott is az a helyzet, mint ahogy egyébként

0: Gazdasági és geopolitikai magazinja.
1: Vendégünk Csenger Ádám, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője. Témánk pedig, hogy miként kezeli Ázsia az olajválságot. Dél-Kelet-Ázsiából már tavasz elején gyakorlatilag a Hormuzi-szoros lezárása után aggasztó hírek érkeztek. Bezárt benzinkutakról, energiavészhelyzetről, meg kötelező home office-ról lehetett olvasni. Ott nagyobb a baj, mint mondjuk Indiában meg Kínában?
2: Mondhatni, hogy nagyobb, főleg Kínához képest, mert hogy ezek jellemzően szegény országok, akiknek egyrészt kevesebb a pénze arra, hogy most a drágább kőolajat megvegyék a világpiacon, másrészt pedig kisebbek voltak a tartalékaik is. Úgyhogy a Fülöp-szigetek volt például az első ország a világon, még márciusban, ami energiavészhelyzetet hirdetett ki, annak érdekében, hogy olyan intézkedéseket tudjon hozni az állam, ami az energiastabilitást elősegíti, illetve könnyebben és gyorsabban tudjon az állam közvetlenül más beszerezni kőolajat bárhonnan, ahonnan lehet a világból. Úgyhogy például tárgyalásokat folytatnak az Egyesült Államokkal, Oroszországgal is, Kínával is. Ott a Fülöp-szigeteken 98%-ban érkezik a Hormuzi szoroson keresztül a kőolaj, tehát ők teljes mértékben kitettek, úgyhogy érthető volt ez a lépés.
1: De akkor most ellátási gondok is vannak?
2: Ellátási gondok még nincsenek igazából, viszont több mint a duplájára nőtt a benzinára, és nyilván egy szegény országban, mint a Fülöp-szigetek, ez óriási különbséget jelent. A fuvarozók és a szállítási iparban dolgozók már tüntetést is tartottak, mert hogy sokan egyszerűen nem bírják kifizetni a megemelkedett benzinárakat. A kormány nyújt valami segítséget, csak ezt a legtöbben elégtelennek érzik, úgyhogy sokaknak a megélhetése az egyértelműen kockán forog.
1: Van, ahol már ellátási zavarok vannak Dél-Kelet-Ázsiában?
2: Kifejezetten nincsenek, viszont van, ahol nagyon drasztikus lépéseket vezettek be a fogyasztás visszafogására. Tehát például Myanmarban a kormány által ellenőrzött területeken bevezették azt, hogy a személyautók aszerint közlekedhetnek egy adott napon, hogy a rendszámtáblájuk páros vagy páratlan számú-e. Tehát, hogyha páros számú autója van valakinek, akkor az egyik napon vezethet, utána a következő napon nem, és aztán
1: mint nálunk megint a smogriadók esetén.
2: Igen. Ahogy említette, voltak országok, ahol bezártak benzinkutak, mert nincs benzin. Vietnámban arra bátorítják a népességet, hogy csak a legszükségesebb esetben használjon személyautót, inkább használja a tömegközlekedés, vagy ha nagyon kell, akkor többen telekocsiként használjanak személyautót. Úgyhogy ilyen intézkedéseket a térségben bevezettek.
1: Van, ahol talán még a ruházkodásban is előírtak változásokat, meg a légkondi használatban.
2: Így van, Tájföldön. Ott ugye gyakorlatilag állandóan hőség van, és füllett az idő, és ott arra bátorítja a kormányzat a lakosságot, hogy ne viseljenek kabátot vagy zakót. Tehát pólóban legyenek, mert hogy ugye ezzel kevésbé kell a légkondit használni.
1: Tehát és akkor az egész energiaellátás valamilyen módon a kőolajtól, földgáztól függ.
2: Igen, ott is alapvetően importra szorulnak, és a légkondi használat nyilván nagyon jelentős Tájföldön, és azt is kéri a kormányzat, hogy a légkondit 26-27 fokra állítsák, ne alacsonyabbra, hogy ezáltal is kisebb legyen a fogyasztás.
1: Akkor most már a mindennapi élet sem a normális kerékvágásban megy, tehát nem nagyon tudnak úgy élni az emberek, mint eddig. Nem tudom, járnak mondjuk a mentők, a tömegközlekedés, az még mondjuk funkcionál, az élelmiszer tudják szállítani?
2: Hát funkcionál, csak vannak területek, ahol valóban vannak változások, tehát kevesebbszer tudnak az emberek elmenni például szórakozni, mert nem lehet autóba ülni, vagy éppenséggel úgy megdrágultak az árak, hogy nincs rá pénzük. De tehát alapvető ellátási problémák nincsenek, viszont mint említettem, itt is az a nagy kérdés, hogy mennyi ideig fog még a jelenlegi helyzet fennállni.
1: Ha ez elhúzódik, akkor azért társadalmi feszültségekre is számítani kell ezekben az országokban, nem?
2: Így van, hát a Fülöp-szigeteken volt is már tüntetés, ott nagyon jelentős a fuvarozóknak a létszáma, mert hogy sokan úgynevezett jeepnikkel közlekednek, ezek ilyen színes, feltűnő, hát nagyobb járgányok, sokan tömegközlekedésként használják őket gyakorlatilag. Tehát, hogy nagyon sok az ilyen jeepney vezető, és mint említettem, ők már tüntettek, tehát valóban, hogyha ez a mostani helyzet elhúzódik, akkor várható, hogy további ilyesmi megmozdulások is lesznek.
1: Japánban, Szingapúrban, vagy akár Dél-Koreában ahol fejlett a gazdaság, a lakosság is jó módban él, mennyire

0: érzik az olajválságot, mert ezek az országok is a szükségleteik nagy részét importból, közel-keleti importból fedezik.
1: Így van, Japán például kifejezetten, tehát az egy nyersanyagokban kifejezetten szegény ország, gyakorlatilag mindenből importra szorul. És egyébként ennek megfelelően, meg hát ugye ők meg is engedhetik maguknak, mert egy gazdag országról van szó, Japán rendelkezik gyakorlatilag a világon a legnagyobb kőolajtartalékkal.
0: Tehát ők is fel tudtak halmozni akkor.
1: Igen, hát meg ők régebb óta ügyeltek arra, hogy legyen kellő mennyiségű, tehát múlt hónapban kb. 250 napra elég kőolajtartalékuk volt, csak hogy ezt perspektívába helyezzük, a Nemzetközi Energiaügynökség 90 napnyi tartalékot tart, illetve javasol a tagországoknak. Tehát Japánt nem érinti annyira a válság, és ők is azért megnövelték az importot, tehát például orosz olajat is importálnak most már. Ugyanakkor ott is azért jelentkezik a válság hatása, tehát például az egészségügyben. Dél-Kelet-Ázsiában gyártanak számos olyan eszközt, például gumikesztyűket vagy különféle gépeket, amiket a japán egészségügyben használnak. És mivel az ilyen különféle műanyagokból készült dolgoknak az alapanyaga sokszor a nafta, aminek az importja szintén elakadt a hormuzi szoros lezárása következtében, ezért ilyen műanyag termékeknek a hiánya is fenyeget, illetve az áruk felmegy. Japánban többek között ezért is, hogy biztosítsák a Dél-Kelet-Ázsiából érkező egészségügyi eszközöknek az importját, körülbelül 10 milliárd dolláros kölcsönt ajánlottak fel főleg a dél-kelet-ázsiai országoknak. Tehát ezt meg tudja engedni magának Japán, illetve nem érzik közvetlenül még az állampolgárok a hatását a válságnak, bár mondom, az egészségügyben azért már lehet érezni, tehát például gumikesztyűkből, a tartalékokból jó sokat felszabadított már a kormány. Ami például Koreát illeti, ott a kormány arra kéri a lakosságot, hogy például rövidebb ideig zuhanyozzanak, a mosógépet csak a hétvégén használják, az állami alkalmazottaknak előírták, hogy csak minden másnap menjenek be az irodába. Úgyhogy ott ilyen intézkedésekre, vagy hát inkább felhívásokra került sor.
0: Ott is ez még csak óvatosság? Tehát nincs ellátási probléma,
1: nincs.
0: Csak igyekeznek takarékosan bánni a készleteikkel?
1: Így van, mert hogy Korea is nyilvánvalóan külföldi importra szorul, ők is diverzifikálják az ellátásukat. Ugyanakkor egy körülbelül 17 milliárd dolláros segélycsomagot is elfogadott a kormány, amivel a különféle iparágakat, illetve a szegény rétegeket segítik, úgyhogy ott is van azért hatása a válságnak, nyilván még hogyha nem is igazán húsba vágó.
0: Ausztráliát is érinti az olajválság, őket mennyire komolyan?
1: Őket is komolyan érinti, az is egy érdekes ország ilyen szempontból, mert hogy azt példázza, hogy hiába gazdag egy ország, hogyha nem diverzifikált az ellátása, akkor könnyen bajba kerülhet. És ez történt Ausztráliával, ahol az üzemanyagnak a kb. 90%-a az közvetetten a hormuzi szoroson keresztül érkezik, ugyanis először onnan eljut ázsiai olajfinomítókba, Szingapúrba, Koreába, Malajziába például, és onnan finomított formában érkezik Ausztráliába. És ott hát gyakorlatilag számos benzinkúton üzemanyaghiány van, tehát legalább egyféle üzemanyagot nem lehet kapni.
0: Ott is ez létszükséglet, nem? Olyan, mint az Egyesült Államokban, tehát gyakorlatilag a lakosság mozgása az autókra alapszik.
1: Alapvetően ez így van, ugyanakkor a legsúlyosabb problémát nem is a személyautóknak az ellátása jelenti, hanem a dízel hiánya legsúlyosabb, és igaz ugyan, hogy a legtöbb személyautó is dízel meghajtású, de az igazi problémát ez a szállítmányozás szerint jelenti, és ez egy ausztrál sajátosság, hogy miért olyan súlyos probléma ez. Ugyanis az ország földrajzából fakadóan, tehát óriási, ugye egy kontinensről beszélünk, óriási országról beszélünk, ahol a népesség alapvetően partmenti nagyvárosokban koncentrálódik, és ezért gyakorlatilag bármilyen áru, ami Ausztráliába kerül, az egy teherautóról került le valamikor, teherautóval jutott el a felhasználási helyére. Úgyhogy nagyon fontos, gyakorlatilag az ausztrál gazdaság a szállítmányozásra alapszik, tehát óriási teherautókon, sokszor olimpiai medence hosszúságú teherautókon szállítanak óriási távolságokon át mindenféle árut, és ezek a teherautók dízellel működnek, és a dízelára elképesztő mértékben megugrott, illetve van, ahol hiány van belőle, úgyhogy ezt igencsak megérzi a szállítmányozás.
0: És minden ára megugrott akkor, nem?
1: Így van, illetve még ahol fontos szerepet tölt be a dízel, az az ország gazdaságának a pilléreinek számító bányászatban, illetve a mezőgazdaságban. Tehát a vasérc export adja a legnagyobb bevételi forrását az ausztrál gazdaságnak, főleg Kínába irányul a vasérc. Óriási bányák vannak ott, és azok is dízel alapúak, tehát a járművek, amik ott dolgoznak, a különféle gépek, amik ott dolgoznak, a tartalék energia forrás, az mind dízel alapú, a mezőgazdaságban nem különben. Úgyhogy ez a dízel függőség, ez most nagyon visszaüt Ausztráliára, illetve az ugye, hogy nem diverzifikált az ellátás, és meg azt is fontos megemlíteni, hogy az 1950-es, 60-as években épült jó pár finomító Ausztráliában, amik főleg hazai kőolajat dolgoztak fel. Ugyanakkor ezek
0: akkor vannak olajmezőik?
1: Van, nem túl sok, meg nem is igazán az a fajta, amire az ottani finomítók most már épülnek. 2000-ben 8 finomító volt, ezek a 2010-es évekig ezek közül 6 bezárt, tehát már csak 2 van üzemben, és ennek az a magyarázata, hogy a 2000-es évek körül Ázsiában megjelenő óriási finomítók egyszerűen olcsóbbak voltak, mint az ausztrálok. Úgyhogy egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnt oda kiszervezni a finomítást, és akkor mi majd onnan behozzuk az üzemanyagot, és ez is most visszaüt.
0: Szó van már arról, hogy akkor újra megnyitják ezeket a finomítókat, hogy a hazai kitermelést növelik? Mivel próbálkozik Ausztrália?
1: Ez nincs kizárva, ugyanakkor egy olajfinomítónak a felépítése, üzembehelyezése az rengeteg pénzbe jár és rengeteg időt vesz igénybe. Úgyhogy jelenleg rövid távon inkább arról van szó, hogy a meglévő finomítók kapacitásait kibővítenék, illetve diverzifikálnak az importforrásokat. Hosszabb távon, hogy mi lesz a megoldás, azt nem tudni, még azzal nem volt ideje foglalkozni a kormánynak, de elképzelések vannak, tehát hogy például nagyobb hangsúlyt kell fejezni a megújuló energiaforrásokra, akár biomasszát is fel lehetne használni energiaforrásként. Tehát vannak elképzelések, de rövid távon most inkább arról van szó, hogy talán bővíteni kellene a meglévő két olajfinomító kapacitásait.
0: És akkor van egy általános drágulás Ausztráliában, megy fel az infláció, ha jól gondolom.
1: Igen,
0: hogy viseli ezt a lakosság?
1: Hát ugye gazdag országról van szó, tehát nincsenek ellátási gondok, nincsenek kifejezetten ilyen súlyos problémák, ugyanakkor valóban nő az infláció, most tegnap emelt a jegybank kamatlábat például, tehát van egy drágulás, a miniszterelnök egy tévében közvetített beszédében, ami kivételesen ritka alkalom, akkor szokott csak előfordulni, tehát legutóbb a Covid járvány idején volt, hogy a néphez intézett beszédet, abban azt mondta, hogy ez a válság, ez hónapokig velünk fog még maradni, és ugye ez még az optimista forgatókönyv, mint már párszor említettem, hogyha ez a válság hosszabb ideig elhúzódik, akkor akárcsak az egész világon, az Ausztráliában is egyelőre nem látott következményekkel járna.
0: De mégis mik lesznek ezek a következmények?
1: Hát az, hogy drágul minden, adott esetben arra is kényszerülhet majd az állam, hogy mint ahogy az említett többi országban is, hogy mennyiségi korlátozás vezessen be a tankolás esetén. Egyelőre még Ausztráliában is elég volt az, hogy arra kérte nyomatékosan a kormányfő is és más miniszterek is a lakosságot, hogy csak annyi benzint vegyenek, amennyi szükséges, mert hogy az említett hiány számos benzinkúton az nem az ellátás hiánya miatt alakult ki, hanem pánikvásárlás miatt. Sokan feltankoltak, és otthon a garázsba tárolják kanákban a benzint, és arra kéri a kormány a lakosságot, hogy ne tegyék ezt, mert így nem jut azoknak, akiknek valóban szükségük van rá, például a földműveseknek vidéken. Arra is kérik a lakosságot, hogy ha lehet, városokban tankoljanak, ne pedig vidéken. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, de hogyha elhúzódik a válság, akkor ez lehet sokkal rosszabb is.
0: Hosszú távon milyen következményei lehetnek ennek az olajválságnak? Ázsiában fellendülnek majd mindenhol a megújulók, vagy éppen ellenkezőleg visszatérnek a szénhez egyes országok, mondjuk a szegényebb országok? Vagy majd megpróbál mindenki több forrásból szénhidrogént vásárolni?
1: Hát a szén felhasználás az már most növekszik egyes országokban, Tajföldön például, Indonéziában, stb. Az szinte biztosra vehető, hogy mindegyik ország diverzifikációra fog törekedni. Ez ugye már most történik, és ez egyre hangsúlyosabb lesz majd a jövőben. Az is valószínűleg tűnik, hogy azokban az országokban, ahol van szén, például Kínában, ott mindig is magas volt a szén felhasználás aránya, azzal párhuzamosan is a mai napig, hogy közben hihetetlen mértékű vé vált a megújuló energiaforrások aránya is az energiamixben. De hogy Olyan országokban, ahol van kőszén például, vagy ahol nincs is esetleg, ott is valószínűleg nőni fog a kőszén importja, hogy több lábon tudjanak állni az országok, tehát ez is várható. Illetve várható az is, hogy a megújuló energiaforrásokra nagyobb hangsúlyt fognak helyezni, ugye, mint említettem, Kínában ez meghozta a gyümölcsét, csak hogy az meg drága. Ugye számos ország, szegény ország nem azért nem zöldíti a gazdaságát, mert nem akarja, hanem mert drága, és hogyha van kőszén, vagy azt olcsóbban tudja beszerezni, akkor jobb hiány azt fogja felhasználni. Tehát szerintem ezek a trendek egymással párhuzamosan fognak majd futni, és az, hogy melyik lesz hangsúlyosabb, az attól fog függni elsősorban, hogy melyik ország mit tud magának megengedni.
0: Köszönöm a beszélgetést. Csenger Ádámot, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Varga Mónika.
2: Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Hey baby. Do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Gergő, a vendégünk pedig ezúttal Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A trendfigyelő adásában ezúttal a reálbérek alakulásáról, a munkaerőpiaci fejleményekről és a leendő kormány új sávos adózási politikájáról beszélünk, de szó lesz még arról is, hogy a mesterséges intelligencia mennyire jelent meg a munkaerőpiacon. A múlt évben 4,8, egy évvel korábban pedig 9%-kal nőttek a nettó reálbérek. Eközben a KSH adatai azt mutatják, hogy sokan kimaradtak az emelkedésből. Hogyan alakultak a bérek mondjuk az elmúlt hónapokban, amióta már ugye emeltek a bérminimumon és a minimálbéren is?
2: Aki figyeli a Központi Statisztikai Hivatalnak a bérkimutatásait, vagy a bérekre, keresetekre vonatkozó statisztikáit az elmúlt években, megfigyelhette azt a jelenséget, hogy minden egyes évben az átlagbérek körülbelül akkora mértékben növekednek, mint amekkora mértékben az év elején a minimálbért emelik a szabályozó szervek. Emögött az összefüggés áll, hogy a minimálbér emelésének a híréről a munkavállalók is a médiában értesülnek és kopogtathatnak a főnökeiknél, hogy ők is legalább ekkora mértékű, vagy közel ekkora mértékű béremelést szeretnének. Tehát azt lehet mondani, hogy az idei évben ugye 11%-kal emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum ennél kisebb mértékben csak 7%-ban, de ez a hüvelykúj szabály úgy látszik, hogy az idei évben is érvényesülni fog. Arra lehet számítani, hogy az idei évben átlagosan olyan 9,5 és 11% közötti mértékben fog emelkedni a kereseteknek az átlagos mértéke. Hogyha az év első két hónapját nézzük meg, a KSH eddig csak erre a két hónapra publikálta a kereseti adatokat, akkor jól látszik, hogy januárban több mint 25%-os volt az átlagkeresetnek a növekedése. Itt egyszeri különleges juttatásokra kell gondolni. Egyrészt ugye a rendvédelmi szerveknek a dolgozói 6 havi fegyverpénzben részesültek. Ez egy jelentős, egyszeri többletnövekedést okozott. A rákövetkező hónapban, tehát 2026. februárjában már csak kb. 9,5-10% valahogy ez a nagyságrendben növekedett az átlagbér. Így jól látszik, hogy már kezd beállni a korábban általam kifejtett szintre az átlagbérnek a növekedési üteme. Fontos azt is még látni, hogy januárban az átlagbér nem csak ezen egyszeri rendvédelmi szerveknek juttatott többletjövedelem miatt nőtt, hanem rendszerint a vállalatok az évvégi bónuszokat, jutalmakat az év első hónapjában, vagy az év utolsó hónapjában szokták kiutalni. Most már Magyarországon is számos olyan munkahely van, ahol bevett, hogy a munkavállalók a 13. havi juttatásban is részesülnek. Ez okozhat az év végén, illetve az év elején egy kilengést a bérstatisztikákban.
1: Tehát tulajdonképpen, amit említett, hogy a munkavállalók, ahol nem minimálbér van, vagy garantált bérminimum, és kopogtatnak a vezetőség ajtaján a béremelésért, amit másoknál tapasztalnak, ezt akkor valamennyire tudja követni a munkáltatói oldal?
2: Ugye a minimálbérnek a meghatározása az nem a kormányzatnak a feladata, hanem a munkavállalók és a munkáltatók tárgyalási fórumán hoznak egy egyességet. Két évvel ezelőtt, aki figyelte a híreket, akkor az akkori kormányzat bejelentette, hogy egy 3 éves minimálbérfejlesztési megállapodást kötöttek, aminek értelmében az első évben, tehát 2025 elején 9%-kal, majd az idei év elején 13%-kal, jövő év elején, tehát 2027 januárjától pedig 14%-kal emelték volna a minimálbért. De ugye a vártnál alacsonyan volt a tavalyi évben a gazdaság bővülési üteme, épp ezért, ahogyan említettem, nem 13, hanem csak 11%-kal emelték a minimálbért. Ez most egy jelentős gazdasági kérdés, hogy ilyen 1% alatti GDP bővülés mellett mennyire kigazdálkodható a vállalatok, a vállalkozások, illetve összességében az állam számára ez a 11%-os minimálbéremelés. És ugye, ahogy említettem, a minimálbéremelésnek a mértéke az átszivárog a bérskála többi részére is. KSH egyébként arról is publikál, bár kis késéssel, statisztikákat, hogy jövedelmi decilisenként hogyan alakult a béreknek az alakulása. És most már évek óta az a tendencia érvényesül, hogy a legalacsonyabban keresők és a legmagasabbnál egyel alacsonyabban keresők, tehát az első és a 8. 9. decilisbe tartozó foglalkoztatottak, az átlagnál alacsonyabb mértékben javul a fizetésük, míg a középosztálynak tekinthető réteg, illetve a legjobban keresők, tehát most Magyarországon nem tudom, a több diplomával, a versenyszférában dolgozó vezetők, vagy mondjuk az orvosok, ezekre a foglalkozásokra kell gondolni. Tehát ez a foglalkoztatotti réteg pedig az átlagnál nagyobb mértékben tudja a bérét fejleszteni.
1: Kormányváltások esetén ez tendencia szokott lenni, hogy hirtelen kap egy lökést a gazdaság. Mekkora fejlődés, előrelépés kellene ahhoz, hogy tényleg tarthatóak legyenek a korábbi ígéretek?
2: A tavalyi évben nem ért el az 1%-ot a GDP-nek a bővülési üteme, talán 0,6% vagy 0,8% volt. Az idei évben, az idei évnek az első negyedévében pedig éves alapon 1,7%-kal tudott bővülni a GDP, ez már egy pozitív hír. Az eddigi kormányzatnak az volt a gazdaságpolitikai elképzelése, hogy a minimál bérek, illetve összességében a bérszínvonalnak az emelése, az majd gazdasági növekedést is magával fog vonzani, hiszen a magasabb fizetéssel, a magasabb vásárlóerejű fizetéssel rendelkező emberek a fogyasztáson keresztül meg tudják pörgetni a gazdaságot. Összességében ez nem egy teljesen megalapozatlan gazdasági érvelés, és az jól látszik, hogy a tavalyi évben is körülbelül 4,5%-kal bővült a lakosságnak a fogyasztása. Az idei év első 2-3 hónapjában is közel 4%-kal tudott bővülni a háztartásoknak a fogyasztása. Csak az a probléma, hogy a háztartások fogyasztásának egy jelentős részét olyan termékekre fordítják, amelyeket nem belföldön, hanem külföldön termelnek, tehát az import. Például az élelmiszerek esetében a háztartásoknak a fogyasztása körülbelül 30-40%-ban külföldről származik. Tehát, ahogyan említettem, ez nem egy megalapozatlan érvelés, hogy a fizetések erőltetett növelése majd át fog szivárogni a gazdasági teljesítménybe is, De számos buktató van emögött, vagy ezelőtt a gazdaság filozófia előtt.
1: Az, hogy ilyen alacsony a növekedés, az összefügghet azzal, hogy az egyik komoly gazdasági célja az új kabinetnek, a Tisza kormánynak az, hogy sávos adózási rendszert vezetne be, ugye az SZIA-val kapcsolatban is változásokat terveznek. Összefügghet ez azzal, hogy kicsi az esély a hirtelen nagy gazdasági növekedésre, ehelyett inkább ezzel a sávos adózási rendszerrel próbálnak kedvezni a munkavállalóknak?
2: Hát a magyar gazdasági teljesítmény ez nem az elmúlt egy évben kezdett el gyengülni, hanem én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy gyakorlatilag már a koronavírus járvány óta, tehát 2020 eleje óta gyengélkedik a magyar gazdaság. Igaz, 2021-ben és 2022-ben volt egy erőteljes visszapattanás, 2022-ben pedig kitört a háború, illetve még a koronavírus utáni újranyitás következtében egy globális energiaválság is sújtotta az európai és így a magyar gazdaságot is. Emellett a felvevő piacainkon is a kereslet rendkívüli módon az elmúlt 4 évben gyengélkedett, most elsődlegesen Németországra gondolok. A magyar gazdaság történelmileg össze van kapcsolva a némettel, a legfőbb külkereskedelmi partnerünk. Tehát a magyar gazdaság gyengélkedésének, elmúlt 4-6-7 éves gyengélkedésének elsősorban nem belföldi okai voltak. Egyrészt ugye a koronavírus járvány, ez egy globális jelenség volt, Magyarországon nem sok mindent tudtunk ellene csinálni. Másrészt pedig az elmúlt 4 évben a német gazdaság gyengélkedése, tehát a felvevő piacunkról való kiszorulásunk fokozta a magyar gazdaság stagnálását. Hogy mik a kilátások, azt nem lehet tudni. Ahogyan említettem, az idei év első 3 hónapjában kiemelkedően jó volt a magyar gazdaság bővülési üteme, bár még nem publikáltam mind a 27 Európai Uniós tagállam az első negyedévi GDP adatokat, csak 16, de az éves alapú GDP bővülés ütemében a 16 közül talán az 5. helyen vagyunk, tehát azt lehet mondani, hogy a felső harmadba, a negyedéves alapú GDP változás tekintetében pedig a 2. helyen. Azonban egyrészt az most felálló új kormányzatnak a gazdaságpolitikai terveiről az ígéreteken kívül még nyilvánvalóan semmi konkrétumot nem lehet tudni, illetve az elmúlt két hónapban a közel-keleti háborúban most egy újabb, a 2022 és 2023-hoz, vagy 2022 és 2023-ashoz hasonló, vagy a 70-es években tapasztalt globális energiaválság van kibontakozóban, ez is egy óriási gazdasági bizonytalanságot okoz, így nem lehet előre megmondani, hogy egyrészt a magyar gazdaság idei teljesítménye hogyan fog alakulni, másrészt pedig, hogy az elmúlt években tapasztalt bérdinamika, ez az erőltetett minimálbér emelés által vezérelt bérnövekedés, ez mennyiben lesz fenntartható.
1: És egyébként ez a sávos adózási rendszer, az SZIA változások, ezek kiknek kedvezhetnek? Egyesek azt mondják, hogy az alacsonyabb keresetűeknek ez helytálló?
2: A most felálló kormányzatnak ez egyik konkrét gazdasági ígérete, vagy gazdaságpolitikai terve. Összességében a magyar munkavállalók közül, ez kb. 4.600-650.000 magyar embert jelent, tehát ezen foglalkoztatotti réteg közül kb. 220.000 magyar munkavállaló van minimálbérre bejelentve, azonban a legalacsonyabb kereseteket terhelő személyi jövedelemadónak a jelenlegi 15-9%-ra való csökkentése nem csak ezt a minimálbéren foglalkoztatotti réteget fogja érinteni, hanem gyakorlatilag minden egyes munkavállalót, hiszen a személyi jövedelemadót nem úgy fogják csökkenteni, hogy aki minimálbérre van bejelentve, akkor neki csak nekik fog a minimálbér szintjéig csökkenni az adóterhük, hanem gyakorlatilag minden egyes munkavállaló a minimálbér szintjéig a jövedelme nem 15%-kal, hanem csak 9%-kal fog adózni, uh-huh. és a minimálbér fölötti része a havi keresetének arra lesz érvényes ez a 15%-os személyi jövedelemadó. Így összességében azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag minden egyes munkavállalót érinteni fog ez a gazdaságpolitikai intézkedés, sőt még igazából közvetett módon nem csak a foglalkoztatottakat, hanem gyakorlatilag minden magyar embert, hiszen az adóbevételekből finanszírozza a magyar állam a közszolgáltatásokat, az egészségügytől kezdve a honvédelmen át a tömegközlekedésig, vagy a rendvédelmi szervekig, tehát azt lehet mondani, hogy minden magyar ember érintett ebben az adóreformban.
1: Említettünk gazdasági nehézségeket, ugye a Covidot, a pandémiát, és most ugye az iráni háborút, amik azért a világ gazdaságára, így a magyar gazdaságra is negatív hatással vannak. De a KSH jelezte, hogy ugye az elmúlt másfél évtizedben nagyon alacsony volt a munkanélküliség Magyarországon. A KSH jelzése szerint 4,9%-ra nőtt ez most, ami 2016 tavaszán volt legutóbb. Ezek a negatív hatások eredményezhették ezt a munkaerőpiacon?
2: Ez egy európai jelenség, hogy a 2022-es energiaválság óta minden egyes országban nő a munkanélkülieknek a száma. Magyarországon 3,1% volt a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta az elmúlt most már több mint másfél évtizedben. Ekkor több mint 4.700.000 fő volt foglalkoztatva Magyarországon. Az elmúlt négy évben azonban, ahogyan korábban már kifejtettem, a permanens válsághullámnak köszönhetően az egész kontinensen megnőtt a munkanélkülieknek a száma. Magyarország még viszonylag jól tartja magát. Például Csehországban hagyományosan sokkal feszesebb szokott lenni a munkaerőpiac, tehát ott alacsonyabb szokott lenni a munkanélkülieknek az aránya. Most azonban az elmúlt 3-4 hónapban megelőzte a cseh munkanélküliségi ráta a magyar munkanélküliségi ráta. Tehát a KSH-nak már van egy még frissebb márciusi adata is, ott már 4,7%-ra visszaesett a munkanélkülieknek az aránya. Egyrészt itt megfigyelhető egyfajta szezonális hatás is, nyáron turisztikai ágazatnak a kinyitása miatt alacsonyabb lesz a munkanélkülieknek a száma, illetve az ünnepi időszakban, tehát decemberben is több a foglalkoztatott, de az év első hónapjaiban, január-februárban, vagy mondjuk ilyen októberben, ahol sem ünnepi időszak, sem pedig turisztikailag frekventált időszak nem jellemzi a magyar gazdaságot, megnő a munkanélkülieknek az aránya. Most pontos statisztikát nem tudok, hogy melyik országban a legalacsonyabb az Európai Unióban a munkanélküliségi ráta, de az biztos, hogy a magyar, ez a 4,7%-os munkanélküliségi ráta most tavasszal a top 5-ben volt. Van számos olyan ország, például Finnország vagy Spanyolország, ahol már a 10%-ot is meghaladja a munkanélkülieknek az aránya. Ugye Finnország egy viszonylag új fejlemény, ezzel szemben Spanyolországot gyakorlatilag fél évtizede ezen a szinten van a munkakeresőknek az aránya.
1: És hát eközben a munkaerőpiacra, a munkáltatók és a munkavállalók szerepére is nagyon komolyan rárobbant a mesterséges intelligencia. Most már évek óta lassan, úgy nyilván ezek globális folyamatok, de tényleg mennyire forgatja fel a munkaerőpiac világát, az életünket a mesterséges intelligencia megjelenése?
2: Mesterséges intelligenciát én mindig szeretem összekapcsolni a robotizációval. Ugye a mesterséges intelligencia, ahogyan ön is fogalmazott, az elmúlt 3-4-5 évben jelent meg. Elsődlegesen nem is a magyar, hanem az amerikai, de most már a magyar munkaerőpiacra is beszivárgott. Míg ezzel szemben a robotizáció, az automatizáció, az gyakorlatilag 4-5 évtizede megjelent már az iparban. Most jelenleg de a robotizáció is az elmúlt másfél évtizedben pörgött igazán fel. Most azt lehet mondani, hogy a gőzgép megjelenése, majd a robbanómotor és a gazdaságnak a villamosítását követően, illetve az internet megjelenését követően most egy negyedik ipari forradalomban élünk. Egyébként, aki figyeli a szakmai sajtót, vagy összességében csak a híreket, számos olyan cikk címmel találkozhat, hogy megint egy óriási ázsiai üzemet, vagy egy amerikai gyárat, vagy egy nyugat-európai termelőegységet kellett bezárni, mert a mesterséges intelligencia, illetve az automatizáció az tömegesen szüntette meg a munkahelyeket. Egyébként az első ipari forradalomban is számos közgazdasági könyv jelent meg ebben a témában, amelyek hasonló összefüggéseket vetítettek előre, hogy a gőzgép megjelenése az majd tömeges munkanélküliséget fog okozni. Most már a több mint 100 éves tapasztalat alapján tudjuk, hogy ez nem így történt. A gőzgép az nem tömeges munkanélküliséget eredményezett, hanem egy termelékenységi robbanást eredményezett. Én most hasonlóan például az internethez, vagy a digitalizációhoz. Én most arra számítok, hogy a mesterséges intelligencia, illetve az automatizáció tömeges elterjedése az egy hasonló hatékonyságbeli javulást fog eredményezni a globális gazdaság számára.
1: Ugye az elmúlt évek tapasztalatairól lehet egyelőre beszélni, a jövőt azt nehezen lehet kiszámítani, hiszen lassan napról napra jönnek újdonságok, de ha az elmúlt évekre tekintünk vissza, akkor tényleg ugye a munkaerőpiac, az élet mely területén dominált eddig a mesterséges intelligencia?
2: Elsődlegesen a szellemi munkát végzők lesznek érintettek. A mesterséges intelligencia megjelenésében így felértékelődhetnek a különböző szakmák, vagy a kétkezi munkák, illetve az egyik amerikai egyetem készített egy tanulmányt, az egyik legnagyobb amerikai állásközvetítő platformon feladott hirdetések, illetve állásajánlatokat elemezve, és az lett a tapasztalatuk, hogy az egyik legreziliensebb, vagy a mesterséges intelligencia terjedésének egyik leginkább ellenálló szakma az a különböző emberi kontaktust igénylő munkakörök voltak, például a pszichológus, vagy a gyógypedagógus, vagy a logopédus, tehát olyan ágazatok, vagy olyan szakmák, ahol elengedhetetlen az, hogy az emberek ténylegesen tudjanak beszélgetni egymással. Tehát, hogy tényleges kapcsolat jöjjön létre, és nem lehet egy mesterséges intelligencia által vezérelt szoftverrel helyettesíteni az emberi tényezőt.
1: Tehát akkor a mesterséges intelligencia térhódítását tulajdonképpen egy kicsit azért gátolhatja, ha egyáltalán gátolhatja az, hogy azért az emberek igénylik az interpersonális, tehát az emberek közötti kommunikációt, akár még azokon a területeken is, ahol már kezd tényleg domináns lábálni a mesterséges intelligencia.
2: Pontosan, a mesterséges intelligencia, nem fog szerintem tömeges munkanélküliséget okozni, inkább a foglalkoztatotti struktúrát fogja átalakítani. Az jól látszik, hogyha megnézzük, hogy mondjuk a második világháború előtti időszakban az európai gazdaságokon belül a legnagyobb részesedésű ágazat az a mezőgazdasági szektor volt. A második világháború és mondjuk az 1980-as évek között az ipar tört jelentősen előre, az 1980-as évektől kezdve pedig a mai napig pedig a szolgáltató szektor, ami a legnagyobb részesedéssel bír már az európai gazdaságokban. Most arra lehet számítani, hogy ez az eddig kialakult struktúra még tovább fog finomodni, és előtérbe fognak kerülni azok az ágazatok, amelyeknek az elterjedését, vagy a hozzáadott értékét kevésbé tudja majd kiváltani a mesterséges intelligencia. De az fontos, hogy minden egyes munkavállaló foglalkozzon a mesterséges intelligenciával, Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy nem a mesterséges intelligencia fogja kiváltani a munkahelyünket, hanem az az ember, az a munkavállaló, aki használja a mesterséges intelligenciát. Tehát mindenkit arra buzdítok, hogy használjuk a különböző szoftvereket, és ismerkedjünk, vagy barátkozzunk vele. Az már egy másik probléma, és ez inkább nem is munkaerőpiac szempontjából fontos kérdés, hanem a versenyképesség szempontjából, hogyha megnézzük a leginkább elterjedtebb, vagy a legfejlettebb mesterséges intelligencia szoftvereket, akkor ezek között gyakorlatilag egyetlen egy európai fejlesztésű sincsen, hanem mindegyiket, vagy valamelyik távol-keleti ország, elsődlegesen Kína vagy Japán, vagy az Egyesült Államok beli vállalatok fejlesztették. Az európai ipar, az európai technológiai szektor ezen a területen szintén nem tudott versenyképessé válni az elmúlt években.
1: Ugye a negyedik ipari forradalmat említettük, és a klasszikus ipari forradalommal kapcsolatban nagyon sok történész, elemző megjegyzi, hogy nagyon fontos volt akkor adaptálódni, igazodni ahhoz a rendszerhez, illetve a változásokhoz. Tehát most minden eddiginél fontosabb lesz az, hogy mi magunk emberek tudjunk alkalmazkodni az új környezethez.
2: Igen, hát ahogy a mondás is tartja, jó pap holtig tanul. Most a korábbi ipari forradalomokhoz képest, vagy a korábbi technológiai forradalmakhoz képest a mesterséges intelligencia sokkal gyorsabb lefolyású lesz. Biztos hallgatók is észrevették már ezt, hogy 3-4 évvel ezelőtt még senki sem tudta, hogy ténylegesen mi az a mesterséges intelligencia, most pedig gyakorlatilag már minden egyes ember nem csak hogy ismeri, vagy hallott róla, hanem használja is. Ehhez képest az internet elterjedés ehhez 2-3 évtizedre volt szükség, a digitalizáció is egy ennél sokkal lassabb folyamat volt, a gőzgép elterjedése pedig még ennél is hosszabb időt vett igénybe.
1: Nagyon köszönöm ezeket az érdekes gondolatokat, amik a jövőben mutatnak, ezért fogunk még erről beszélni itt a Trendfigyelőben, ahol most Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője volt a vendégünk. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Műsorunkat meghallgathatják és visszanézhetik az infostart.hu oldalon és a YouTube csatornánkon. Köszönöm a figyelmet, a műsorvezetőt, Szabó Gergőt hallották.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklám videóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
2: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
3: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
1: Például én.
4: Például én.
2: Például én.
3: Például én.
1: Bízz a profikra!
4: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
7: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottak. Csillag.rádió. Hírek a Csillag.rádióban.
14: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettség időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Csillagpont Rádió FM 103. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak mondtak köszönetet a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában tartotta a Köszönet a gyógyítóknak címet viselő rendezvényen. Az immár hagyományá vált ünnepséget idén 21. alkalommal rendezte meg az Éltető Lélek Alapítvány. Az ünnepséget mindig Szent Lukács orvos evangelista emléknapjához közeli időpontban tartják. A ma már hagyományosnak mondható esemény dr. Berkes László atya címzetes apát, pápa prelátus hívta életre. Idén adták át először a Köszönet a gyógyítóknak elismerését, amit Kovács Éva diplomás ápoló vehetett át, aki itt velem szemben. Szervusz Éva, jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Hallgatóinak mondanám, hogy azért fogunk tegeződni, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Te pedig több mint 40 éve, egész pontosan 47 éve dolgozol az egészségügyben. Hogyan ért ennek az elismerésnek a híre?
2: Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy öröm, és ahogy végig gondolom a pályámat, akkor én azt mondom ennek a kitüntetésnek, vagy elismerésnek kapcsán, hogy az emberség az még mindig érték, és érték marad.
1: Azt mondod, hogy végig gondolod a pályádat, ez az elismerés erre is alkalmat ad, hogy egy kicsit visszagondolj akár a kezdetekre?
2: Na, mindenképpen.
1: És hogyan indult a te pályád az egészségügyben?
2: De érdekes volt, én tornatanárnak készültem, nekem a futás volt az életem, és az édesanyám korán itt hagyott minket, ezért a nagyszüleim neveltek. És már gyerekként is én szerettem őket tutóigatni, a nagymamámnak a tyúkszemét kezelni, mindenféle gyógynövényekkel levágni a körmét, a nagyapámat borotváltam, és ő mondta, ő a világ legjobb embere volt szerintem, csodálatos, jó lelkű ember volt, és ő mondta egyszer, hogy kislányom, én soha nem nyugszom, mert még a sírban sem, ha te nem ápolónő leszel. De ez úgy elszállt, tehát én tovább futottam tovább, és ilyen területen szerettem volna tovább lépni, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Tehát én hiszek a sorsszerűségben. Ide keveredtem a megyei kórházba. 79-ben.
1: Mert lehet, hogy ez a kis muníció, amit mondott nagyapa, ott motoszkált,
2: benne. Nem motoszkált. Jött a barátnőm az édesanyjával egy vizsgálatra. Pontosan már nem emlékszem a sztorira. A lényeg az, hogy én az ápolási igazgatónál kötöttem ki, hogy én itt szeretnék dolgozni. És akkor ugye képesítésem, szakmám ugye nem volt. Hát, hogy én konyhalány is, meg tehát nagyon fura dolog volt, és mondta nekem akkor még a Dongóni Katika volt, hogy hát azért ne a konyhára menjél már. És így kerültem a mozgásszervi rehabilitációra, mint segédnővér.
1: Tulajdonképpen hát, akkor úgy érezted, hogy bárhol, bármilyen területen, igen, csak a kórházban dolgozhass?
2: Igen, csak valahogy nekem itt dolgoznom kell. Uh-huh. Nagyon érdekes volt.
1: És hogyan emlékszel a mozgásszervi rehabos időszakra, meg hogyan indultak aztán a tanulmányaid?
2: Nagyon, nagyon, hát én első pillanattól kezdve imádtam. Én kivirultam a betegek között. Hát fiatal lány teli energiával, mindennel, szeretettel, és minden pillanatát élveztem. Szerettek a betegek, én is őket, tettem a dolgomat. Aztán közben terhes lettem, és született egy fiam, akivel elmentem Gyesre. És a Gyes után, 2,5 év után, akkor nem volt lehetőség a rehabra mennem, akkor még ilyen szerződéses munkaviszony volt, és az urológián volt hely. Hát azt se tudtam, mi az, hogy urológia, komolyan nem. És itt elkezdtem, és nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy engem oda terelt a Szomor főorvos úr osztályára.
1: Hát, és közben azért jöttek a tanulmányok, gondolom,
2: aztán,
1: párhuzamosan.
2: Aztán mivel egyre jobban ment a munka, tehát jobban beilleszkedve, átlátva már amennyire segédnővérként az ember azért belelát dolgokba, én tettem a dolgomat, mint segédnővér. Tudomásul vettem, ez a dolgom, ezt teszem, és nincs itt semmi különleges. Ebben soha nem éreztem magam kevesebbnek. És a Szomor főorvos úr iskolája volt nekem az igazi iskola. Elkezdődött a, ápoló, általános ápoló és asszisztens képzéssel kezdtem. Aztán utána volt a felnőtt szakápolói, és ahogy telt az idő, valahogy, hát lehet, hogy főorvosul is látott bennem valamit, nem tudom, egy nagyon-nagyon szigorú ember volt, ezért is áldom őt, mert kellett, akkor én úgy érzem, kellett, és részlegvezető lettem elég hamar. És amikor részlegvezető lettem, ott megint megéreztem azt, itt nekem már nem szabad hibázni. Tehát itt nekem nem lehet semmiféle olyan hibát vétenem, amit kicsit idézőben huncutságból. Hát most ez talán nem így. Mert éreztem, hogy ezt nekem meg kell majd követelnem a többiektől, vagy legalábbis példát mutatnom, hogy hogyan is kell.
1: Milyen volt ezen az osztályon a közösség? Mert hát nyilván ilyen értelemben is volt felelősséged, igen, hogy egy jó csapattal lehet igazán hatékonyan jól együtt dolgozni.
2: Igen. Csodálatos. Nagyon-nagyon jó volt a végtelen szigor ellenére, annyira jó volt a hangulat, mert mindenki tudta a dolgát. Meg azért egy picit más világ is volt ez még akkor, a betegek is tovább tartózkodtak az osztályon, és olyan családias lett a hangulat. Tehát alapvetően a hangulat az jó volt. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor mentem a folyosón, és édes Istenem, de jó itt. Tehát ez az érzés, ez a nem tudom másképp megfogalmazni érzés.
1: Hogyan folytatódott az utad az urológiai osztályon, hiszen innen, igen, mint vezető ápoló mentél, aztán nyugdíjba később.
2: Igen, aztán egyre többet elhangzott az, akkoriban indult a diplomás ápolóképzés, tehát az nem volt ennyire elterjedt, és mivel a Kati néni, a főnővérem, Nagy Barnabásné, mondta, hogy Éva, lehet, hogy neked még lenne helyed itt, akár főnővérként is, nem, picit burkoltabban mondta, és hogy tanuljak, próbáljam meg a főiskolát. Hát eszem ágában, én nekem főiskola, édes Istenem, az életem se olyan volt, hogy ezt csak úgy megengedhessem magamnak, de nem én csak a sors keze, vagy a jó Isten.
1: Ez egy 4 éves időszak volt.
2: Egyszer csak beadtam a jelentkezésemet, és felvettem.

0: és én ezt megértettem. És ha picit visszakanyarodok a szomorfőorvosor, hogy mik voltak azok a tényezők, amik megerősítettek engem sok dologban, és ez vitt tovább, hogy ugye a lakos köröm, tehát ugye most ugye higiénés okok miatt is, és egyébként azért ez megint egy nagy harc oda-vissza, és ő értette meg velem, és ez bennem is maradt, hogy kislányom, ha maga piros körömmel hozzáér egy idős bácsikához, az belehal. Uh-huh. És megértettem, hogy miről akar ő beszélni. Tehát ezek itt vannak bennem, ezeket nem tudom, nem is akarom elfelejteni, csak hogy vannak dolgok, jöttek olyan nagyszerű emberektől, olyan gondolatok felém, ami engem megerősített, talán jobbá is tett, nem is tudom. Tehát ez egy ilyen megtapasztalás volt, ilyen emberi megtapasztalás, ami nem igazán a könyvízű dologról van itt szó, hanem az emberi oldaláról.
1: Ez az, amit talán nem lehet tanulni, ugye? Igen. Itt a tanítás apropóján, itt a stúdióbeszélgetés előtt így fogalmaztál. Aztán a diploma birtokában mikor lettél vezető ápoló?
0: Még 2 évig dolgoztam, ugye akkor volt egy főorvosi váltás, tehát voltak változások az urológián, és azt hiszem 2 évig még diplomás ápolóként dolgoztam, aztán a főnővérünk elment nyugdíjba, és én átvettem a helyét.
1: Hogyan élted meg ezt az időszakot? Mert azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy talán kevesebb időd juthatott a betegekre, de ismerve téged ezt megoldottad, hogy mégis közöttük tudjál mozogni, mert hogy nyilvánvalóan az adminisztrációs teendők, a vezető ápolói teendők azért megsokasodtak.
0: Ez így igaz, de én valahogy nekem az ápolás volt a lelkem. Nem éreztem azt, hogy kevesebb. Tehát valahogy kell idő arra, hogy egy főnővér is, bocsánatot kérek mindenkitől, ez nem egyfajta kioktatás, hogy végigmenjen az osztályán. Szerencsém volt, hiszen ismertem az osztályt, hát ott nőttem fel, nekem nagy szerencsém volt ebben, és amikor főnővér lettem, én nem hatalmat idézőjelben, én hatalmas felelősséget éreztem. És olyan jó érzékkel áldott meg a jó Isten, hogy úgy mindig ott voltam, ahol éppen baj van. Uh-huh. Tehát valahogy mindig aranyosak voltak a lányok, csodálatos kolléganőim voltak, és mindig mondtam, lányok, úgyis bejöttök az utcámba. És
1: ilyenkor talán az is fontos, hogy a korábbi munkatársaid, akikkel együtt dolgoztál ápolóként, ők hogyan fogadtak el vezetőként? Ez is egy kihívás volt?
0: Vagy hát mindenképpen.
1: Átmenet volt, és amit könnyedén
0: megoldottál? Teljesen zöggenőmentes nem volt, tehát túlzás lenne ezt mondani, hiszen csak az asztal másik oldalán vagyok, tetszik, nem tetszik, tehát valahol következetesebbnek kellett már lennem, de én mindig azt mondtam, hogy ha annyit követelek, amit a szakma megkövetel, akkor nincs félnivalom. És én ezt bátran végigvittem. Bátran. Partnerek voltak a lányok, hát voltak kisebb-nagyobb súródások, de hol nincsenek. Alapvetően tudtam vinni magammal őket, és ez nagyon jó volt.
1: Hány év telt el vezető ápolóként, aztán mikor mentél nyugdíjba az osztályról?
0: 19 évig voltam főnővér, és akkor eljött a 40 év, ez a lehetőség, és hát valahol én úgy éreztem, hogy én, mint főnővér, már nem tudok annyit tenni, mint amit egy főnővérnek kell. Tehát újra megújulni, jobban fejlődni, jobban vinni, hiszen közben változások vannak, tehát olyan sok minden változás történt, és én úgy éreztem, hogy tisztességgel felállok.
1: De amikor anno a pályakezdésnél azt érezted, hogy tulajdonképpen mindegy is, hogy mit csak a központi kórházban, vagy akkor még megyei kórházban dolgozhass, a nyugdíjba vonulásod után is azt érezted, hogy mindenképpen maradnod kell az egészségügyben?
0: Igen, először nem, én csak a nyugdíjas évekre gondolkodtam 2 napig. Ennyi volt. De a segítség az ott van bennem, tehát segíteni és más nem tudnék csinálni.
1: Itt nem lehet egy határvonalat húzni, ugye, hogy egyik héten még segítettem akár vezetőápolóként, és aztán a másik héten pedig nyugdíjas vagyok.
0: Igen,
1: így van.
0: Igen,
1: és
0: nem,
1: aztán

0: Hova vezetett az utad? Mert mondtad, hogy dolgoztál az idős gondozásban, meg hát a Covid-ról szerintem mindenképpen beszéljünk, mert azt gondolom, hogy senkiben nem múlt el ez az időszak nyomtalanul, és hát a kórházban pedig ez egy nagyon nehéz embert próbáló időszak volt.
1: Igen, én a Covid-ot már a Szépkorok házában éltem, elmentem a idősek otthonába, mert én úgy képzeltem az idősek otthonát mindig, hogy aranyos idős emberek, akiket tutuigathatjunk, szeretgethetünk, de hát az a kedves, aranyos nővér idős kapcsolatnak képzeltem el. Én ott beleestem a sűrűjébe, pont a Covid kellős közepén, egy 100 fős otthon volt, és Covidos lett a főnővér, tehát igazából a vezetés kiesett, ott álltam egyedül 3 hetes ott tartózkodással. Emberfeletti munka volt, de tehát ott is valahogy, ha a szíved is oda teszed valamihez, legyen az bármilyen dolog, akkor ott lehet hinni a gyógyulásban, a sikerben, a jó érzésben, nem tudom miben, de egész szépen sikerült ezt levezényelni.
0: De aztán mégis visszahozott az utat a központi kórházba, mert hogy mégis a kórháza, a minden az igazán a te közeged?
1: Igen. Én szerintem, aki már egyszer kórházban dolgozott, annak nehéz idősek otthonába elmenni dolgozni. Uh-huh. Tehát egy teljesen más világ, egy teljesen más élet, úgyhogy aztán úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom itt, és visszajövök a hazajövök.
0: És jelenleg pedig a sürgősségi betegellátó osztályon dolgozol ápolóként, hát nyilván egy merőben más műfaj, mint az urológia, vagy akár a vezető ápolói teendők. Hogy jött a sürgősségi? Milyen ott a tapasztalataid? Mert arra gondolok, hogy azért sokat hallunk a sürgősségiről, nem feltétlenül jó értelemben, arra gondolok, hogy sok kritika éri az osztályt, sok a várakozási idő neked, mint ott dolgozó ápolónak. Milyen jó tanácsod lenne a hallgatók felé, hogy mi az a helyzet, amikor keressük fel a sürgősségi betegellátóosztályt mindenképpen, mert azt mondtad te is, hogy azért van az a helyzet, amikor még a házi orvosi ellátás is elegendő lehetne.
1: Igen, tehát ahhoz, hogy valóban a súlyos betegekre használnánk, vagy fordítanánk azt az időt, azt a munkát, nagyon sok esetben, vagy az ismerethiány miatt az emberek, nem tudom miért, de a háziorvost megkerülve érkeznek oda olyan panaszokkal, ami valóban nem sürgősségi ellátást igényelne, és ez egy nagy terhet ró az osztályos munkára, a nagy beteg létszám, a nagy beteg forgalom, úgyhogy hogy, hát szerintem, vagy a háziorvos megküldi őket, menjen a sürgősségire. Vagy valaki hamarabb szeretne egy ultrahangot készíteni, mert nagyon sok a várakozási idő. És akkor bejön a sürgősségire, ahol már, ha bekerül a rendszerbe, azokat a feladatokat el kell végezni.
0: Nyilván egy merőben más műfaj, de a korábbi, akár az urológián megért ápolói, vezető ápolói tapasztalataidat mennyire tudod itt kamatoztatni? Mennyire van erre szükség, meg igény?
1: Nagyon nagy szükség van rá. Nagyon nagy. Tehát, mint mondtam, az emberség az érték marad. Tehát azért, mert sürgősségi osztályon vagyunk, azért, mert vannak rohamok, tehát beteg roham, ami tényleg szinte már követhetetlen, de nekünk ott is embernek kell maradnunk, és ott is emberekkel, beteg emberekkel foglalkozunk. Úgyhogy nekem ez ilyen értelemben nincs különbség. Nincs különbség. Teszem a dolgom, ahogy eddig, ott a szívem, itt is ott a szívem, nem tehetek róla.
0: És a szívednek egy darabja a tanításban is ott van, mert hogy azt mondtad nekem, hogy éppen innen a stúdióból majd tanítani igyekszel, mert hogy ápolási asszisztenseket tanítasz jelenleg, és szeretnéd átadni a szakmai tudást, és mindazt, amit hát talán a tankönyvekből nem lehet megtanulni. Mennyire fogadókészek erre a fiatalok?
1: Igen, valóban, tehát tankönyvből nem lehet megtanulni ápolni, nekem ez a szakmai dolgokat, igen, a szabályokat, de van egy emberi oldala, ami, és ettől különleges, ami pályánk, az ápolói hivatás, ettől különleges, ez mindentől más. Ez nem lehet, hogy Z-generáció, meg ilyen a világ, meg nem.
0: A feladat az ugyanaz. Feladat egy ugyanaz. Állandó, ehhez kell tulajdonképpen alkalmazkodni, ezt akarod mondani? Igen. És milyennek látod a fiatalokat, akár ott az iskolapadban, milyen munícióval, útravalóval tudod őket elengedni a kezüket, hogy majdan a kórházban, akár a te kollégáid legyenek. Szóval milyen az utánpótlás?
1: Tehát akkor én úgy látom, hogy értik, miről akarok, mert én olyan vehemenciával és olyan odaadással beszélek nekik erről az ápolásról. Rengeteg kedves emlékem van, ami visszaigazolja azt, hogy igenis, lehet ezt szépen, lehet ezt jól, lehet ezt emberségesen, sőt kell így csinálni, és úgy beleszövöm a saját sztoriaimat, és minden egyes, ha beavatkozásról van szó, akkor mindig oda teszem az emberi oldalát. Tehát nekem lehet, hogy megtanulja vizsgára az empátia fogalmát, vagy a sterilitás fogalmát. Na de mögött ott van egy ember, akivel ezt alkalmazni kell. Tehát be kell vinni a gyakorlatba. És ez legyen természetes. Jöjjön belőlük, amennyiben ez sikerül. Nyilván azt nem várhatom el, hogy mindenkiből ápoló legyen. Én arra kérem őket, hogy ha úgy érzi, hogy ezt nem tudja csinálni, ez nem baj. Mert hiszen ezt erről nem tehetünk, akkor ne csinálja.
0: Február 19-e a Magyar Ápolók Napja, ezen a héten hamarosan, két nap múlva, milyen üzeneted lenne a ma ápolójának?
1: Ápoljunk hittel, szeretettel és alázattal.
0: Amikor,
1: nekem ez az poétikám.
0: Amikor reggel megérkeztél ide a stúdióba, és beszélgettünk arról, hogy 47 éve dolgozol immár az egészségügyben, akkor azt mondtam, hogy nagyon-nagyon jól nézel ki, jól tartod magad, nyilvánvalóan odafigyelsz arra, hogy te magad testileg, lelkileg is milyen állapotban legyél, hogy tudjál még ilyen hatékonyan dolgozni. Hogyan telik a szabadidőd? Hogyan próbálsz pihenni, feltöltődni? Azt mondtad nekem egyébként, nagyon érdekes volt, hogy téged a munka tart tulajdonképpen fitten?
1: Igen.
0: Mert hogy annyira szereted?
1: Igen. Én annyira szeretem, tehát az életben vannak nehézségek, és engem a munka szeretete segített át. Hiszik, nem hiszik, ez így volt. Én felvettem a fehér ruhát, és onnantól kezdve én boldog voltam. Boldog.
0: Hát még sokáig vett fel ezt a fehér ruhát, azt kívánom, és segíts a fiataloknak, meg a betegeknek természetesen. Annak apropóján beszélgettünk, hogy a Köszönet a Gyógyítóknak címet te most először vehetted át a MAP-székházban január 29-én. Szeretettel gratulálunk még egyszer Kovács Éva diplomás ápolónak, és jó egészséget a továbbiakban is.
1: Köszönöm szépen.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info, a Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: A Csillagpont Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Az étrendváltás, a mozgás, a bőjt akár megelőzni is segít a mentális és kognitív betegségeket. Ez a gondolat dr. Szendi István pszichiátertől származik, aki a Szegedi Tudományegyetem docense, illetve a Szegedi Tudományegyetem Kiskunhalasi Oktatókórházának az osztályvezető főorvosa. Erről a gondolatról és ami emögött van, fogunk beszélgetni az érintett pszichiáter főorvosúrral, akit sok szeretettel köszöntök a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
2: Kezét csókolom, Anikó. Köszöntöm a rádió hallgatókat is, örülök az érdeklődésüknek.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat a beszélgetésre, és az lenne az első kérdésem, hogy ez a téma, ez a kérdéskör miért lett most igazán aktuális, mi az, ami elsődlegesen ráirányította a figyelmet, illetve a kutatásnak, mik a motivációi elsődlegesen?
2: Magának a kutatásnak az a motivációja az én oldalamról, hogy elért egy olyan szintet a tudományos ismereteknek a készlete, az információk és a bizonyítékok olyan mértékűvé váltak, ami meggyőző volt eléggé ahhoz, hogy belevágjak abba a kezelési módba, amivel már az elmúlt években foglalkoztam és követtem a tudomány területnek az alakulását. Ez elsősorban az alapkutatástól érkező információkra vonatkozik. Például a különböző diétás beavatkozások állatkísérletes állatmodelljeiben való alkalmassága, hasznossága és hatékonysága. Aztán szép lassan az erre épülő emberi egyes betegeknek a kezelésével kapcsolatos esetbemutatások, esetleírások, majd az ezekre épülő több beteget már egy kicsit kontrollált körülmények között vizsgáló tanulmányoknak az eredményei. Szóval most érdekel egy olyan mértéket számomra is egy vidéki, hazai kórházi gyakorlatban és magánellátásban dolgozó orvosként is elért már az az információ mennyiség, amelyre alapozva biztonsággal megkezdhettem a saját gyakorlatomat ezen a téren, mind a magánellátásban, mind a járóbetegellátásban, mind az osztályos kezelésekben. Tehát ez az egyik fő motiváció, a bizonyítottság. A másik, hogy azért lett ez éppen most téma, ezért érte el most a hallgatóságot, mert egy bő héttel ezelőtt volt a Pszichiátria Társaságnak az országos kongresszusa Szegeden, ahová előadóként, plenáris előadóként meghívtak, és én már ezt a témát választottam, és a téma kapcsán készülő egyetemi interjú az pedig jól és szerencsésen volt időzítve, hogy ennek a kongresszusnak a megjelenésekor jelent meg, és így ez a két dolog együtt hatva felkeltette a laikusok és a szakma és a tágabb szakmai környezet érdeklődését.
1: Hogyan használhatók fel az anyagcsere javítását célzó életmódbeli és táplálkozási beavatkozások a mentális betegségek kezelésében? Ugye ez a fő kérdés. Tegye meg, hogy egy kicsit a hallgatóinkat beavatja ennek a kérdéskörnek, a kutatásnak az élettani hátterébe.
2: Itt arról van szó, hogy a pszichiátriai, neurológiai betegségeket nézzük, amivel szorosabban foglalkozom, akkor az már egy korai, több évszázadra is visszanyúló általános orvosi felismerés, hogy ezek a pszichiátriai betegségek valamiféle kapcsolatot mutatnak anyagcsere betegségekkel, elsőként például a cukorbetegség és a pszichiátriai betegségek kapcsolatát ismerték fel. Igen, a pszichiátriai betegségek együtt járnak, gyakran társulnak cukorbetegséggel, elhízással, kardiometabolikus betegségekkel, de összekapcsolja a pszichiátriát a neurológiai betegségek egy részével, az Alzheimer-kórral, az epilepsziával, többféle neurodegeneratív, az idegrendszer elfolyulásával járó betegséggel, az, hogy az idegsejtek tápláltsága és anyagcseréje zavart szenved. Ez a közös pont, és azok a megfigyelések, azok a kutatási és klinikai szerint ezek jelentős klinikai változásokkal jártak, és a sejtek anyagcseréjét nem könnyű gyógyszeresen befolyásolni, viszont el lehet érni életmódváltoztatásokkal. A legelső ezen a téren egy 100 évvel ezelőtti felismerés, amikor egy Egyesült Államokbeli orvos eset sorozatot közölt azzal kapcsolatban, hogy az akkori kezelésekre nem gyógyuló gyerekkori epilepsziákat tudott leállítani azzal, hogy bőjtöt írt elő a gyermekeknek, egy elnyújtott bőjtöt, ami általában legalább 2 napos bőjt. Ugye az orvoslásnak a hagyományos tapasztalata alapján a bőjt élettani hatását használta ki is sikeresen, tehát leálltak az egyébként semmire nem reagáló epilepsziás rosszulétek, aztán természetesen vissza kellett táplálni ezeket a gyerekeket, de a rosszulétek nem egyből jöttek vissza, de visszajöttek, de némi csúszással. És ez keltette fel aztán azt az igényt, hogy lehetne olyan diétát előállítani, ami utánozza a bőjt hatását, de nem viszi éhezésbe a szervezetet. És akkor 100 évvel ezelőtt körülbelül az Egyesült Államokban Mayo Klinikán kidolgozták az úgynevezett ketogén diétát, amely elsősorban az idegrendszeri betegségek kezdetben az epilepszia gyógyítására szolgált hatásosan. És ez a diéta például az epilepszia kezelését azóta is végig kíséri. Amiben változásokat hozott, hogy a pszichiátria is elkezdett ezzel foglalkozni az elmúlt évtizedekben, és megtámogatva az alapkutatási eredményekkel elkezdtek először egy-egy betegeken vagy betegcsoportokon kezeléseket. A lényeg az, hogy nem a betegséget gyógyítja ez az étrendmódosítás, ha most erre tekintünk, hanem a betegséggel együtt járó sejtanyagcserezavart igyekszik helyreállítani, és ezzel változásokat tud kialakítani, és jelentős változásokat élnek meg a betegek. Csökkennek a tünetei, csökken a szenvedésük, javul a funkcionalitásuk. De erre nem csak ez az egy diéta képes, hanem a bőjt maga is, aminek szintén az orvoslás kialakította a különböző tudományosan igazolt formáit, amelyek a mai életmódhoz is igazíthatók. Ezek például az időszakos bőjtök. És a bőjtöknek nem csak ezt az energia háztartásjavító hatását érjük el, hanem például a szervezet és a sejtek megújulását is el tudjuk érni, bekapcsol az úgynevezett, a bőjt együtt jár az úgynevezett autofágia jelenségével, amikor is egy meglehetősen elegendő idő után, amíg a szervezet nem kap táplálékot, az inger a sejteknek arra, hogy kezdjék meg a sejten belüli károsodott, roncsolódott sejtalkotóknak a lebontását és abból újak építését. A harmadik, ugye a bőjt és a diéták mellett, a harmadik a testmozgás, amelynél szintén nagyon alapos idegtudományi vizsgálatok vannak arra vonatkozóan, hogy milyen jelentős változást lehet elérni a központi idegrendszer táplálásában, az agyi sejtek inzulin érzékenységének a helyreállításában és így a hálózati működések megújításában.
1: Az imént rizikófaktorként emlegette, vagy említette főorvos úr a cukorbetegséget és az elhízás. Nekem pedig az jut eszembe, hogy akkor bizony a magyar lakosság érintettsége meglehetősen jelentős. Tehát itt a prevencióra is oda kellene figyelni?
2: Igen, hogy ne. Tehát azzal, hogy változott az étrend az elmúlt évtizedekben, és egy szénhidrát alapú táplálkozásra tért rá a nyugati kultúra. Ezzel ugye egy elhízás járvány alakult ki, és ezzel nem lehet eltekinteni attól, hogy ezzel bizonyos összefüggés mutat a szellemi hanyatlás, a demenciának a járványos terjedése. Tehát az egyik legnagyobb, legjelentősebb közegészségügyi, szociális és egészségügyi probléma a modern társadalmakban, nyugati társadalmakban, ugye a demencia, amelynek az elterjedtsége hatalmas léptékkel fokozódik. 2015-ben, 8 évvel ezelőtti felmérések szerint mintegy 45 millió ember élt a demenciával, ezt 2030-ra már 66 millióra becsülik, és az 50-es évekre 130 millióra. Itt az étrend, életmód változtatásai pedig összefüggést mutatnak ezzel. Nem csak nálunk, éppen most publikáltak egy tanulmányt arról, hogy még talán soha nem volt ennyi elhízott ember az Egyesült Államokban sem. Azokban a hagyományos kultúrákban, ahol az étrend alapvetően természetes maradt, ezeknél a törzseknél ezek a betegségek majd, hogy nem ismeretlenek.
1: Kutató pszichiáterként azt nyilatkozta, hogy itt a demencia kapcsán ugye 65 év felett kezdik diagnosztizálni, kezelni, hogy jó lenne sokkal hamarabb, de akár itt az anyagcsere betegségekkel összefüggésben is emiatt is fontos lenne a megelőzésre odafigyelni?
2: Igen, ezek a legújabb kutatásoknak igen fontos felismerései. Azt már a tudomány az elmúlt években belátta, hogy az a fajta hagyományos kezelési gyakorlat, ami a demenciával járó kognitív és viselkedés tünetek felismerése után veszi kezelésbe a pácienseket, az már nem tudja megfordítani ezeket a hanyatló folyamatokat, neurobiológiai változásokon alapuló hanyatló folyamatokat, és azok a korai formái, a megelőző állapotai is a demenciának, azok még mindig kognitív változásokra, kognitív károsodásokra alapulnak, csupán akkor még ezek mellett a finom vagy diszkrét kognitív változások mellett bizonyos erőfeszítéssel vagy támogatással még önálló életre is képesek a személyek, és itt próbálnak már, itt vizsgálódnak, hogy lehet-e megelőzni a változásokat. Ezek néhány évvel előzik meg a demencia kialakulását, és ma azt látjuk, hogy már ez is talán késő. És keresik azokat a markereket, legyenek azok biológiailag, neurokémiaiak, vagy például képalkotó eljárásokkal igazolhatóak, amelyek valahogy összefüggésben hozhatók az idősödési folyamatokkal, és ezt kellene a felismerés fókuszába tenni. Friss kutatások mutatják, hogy az átlag népességben a 40-es életévek második felétől elkezdődik egy olyan folyamat, ami az ideg hálózatok egymáshoz való kapcsoltságában mutat egy stabilitás csökkenést. Ez általános az embereknél, és lehet, hogy ez az első jele annak, hogy az anyagcsere változik, az idegrendszerű anyagcsere gyengül. Az is általános, hogy a demenciák hátterében alapvetően a kóros fehérje lerakódások mellett maguk a sejtek anyagcseréje gyengül. Tehát lehet, hogy ez a korai gyengülés lenne az, amire figyelni kellene, és akkor lehet, hogy már a 40-es életévek végén, az 50-es életévekben javasolható változások lennének azok, amik igazán képesek lennének megelőzni a demenciát. És olyan beavatkozásokra van szükség, amik elérik a sejtenergetikát, és ezek életmódváltoztatások.
1: 50 beteg kezelésével kapcsolatban van jelen pillanatban tapasztalatuk. Fontos-e az a kezelés vonatkozásában, hogy milyen típusú pszichiátriai betegeknél alkalmazzák ezt az életmódbeli és táplálkozási beavatkozáson alapuló terápiát, gyógymódot, illetve talán némileg egy kis ellenmondás, hogy azért itt a betegeknek a tudatosságára, akaratára is nagy szükség van.
2: Igen, alapvetően minden új kezelési formát elsősorban óhatatlanul akkor veszünk igénybe, vagy azoknál a betegeknél, akik nem javulnak, vagy nem eleget javulnak az addig alkalmazott és kipróbált kezelésekre, ugye ezekre a kezelésekre rosszul reagáló, és ezért a legsúlyosabbnak tartott esetekben. Tehát ez az egyik kör, ahol mi is elkezdtük, itt jellemzően kórházban fekvő betegeknél, és a legsúlyosabb betegeknél állítjuk ezt be a kezelés mellé, ezeket a táplálási intervenciókat, beavatkozásokat. A másik, hogy az általános kedvező hatással ismerésével a következő kör az, akik mondjuk tartósan együtt élnek betegségükkel, sokat javultak a hétköznapokban, boldogulnak, de azt a szintet nem tudják elérni, amikor a teljes gyógyulást, amikor hosszan, tartósan, teljesen abba hagyhatnák a kezelést. Tehát ez a második kör, hogy itt hozzátéve az egyébként jelentős változást kialakított hagyományos kezelések mellé, a pszichoterápia és a gyógyszeres terápia mellé ezt is bevetve, gyakran el tudjuk érni azt, könnyebben el tudjuk érni azt, hogy teljes legyen a gyógyulás, és jellemzően nem az élethosszig tartó, hanem a potenciálisan gyógyuló pszichiátriai betegeknél valóban el is tudjuk hozni a kezelést, és tényleg el tudjunk köszönni egymástól úgy, hogy teljesen visszatért a funkcionalitás, az életminőség, és már nem kell szedni gyógyszert. Ugye ez lenne a célja igaziból a nem élethosszig tartó betegségeknél a kezelésnek. Tehát ez a második csoport. A következő pedig ugye a megelőzés. Mi azt gondoljuk, hogy a legfontosabbat, a legtöbbet talán a legsúlyosabb betegségeknél akkor tehetünk, ha azoknak a kialakulását megelőzzük. Ilyen ugye a már említett demencia szindróma, de egyébként a súlyos pszichiátriai betegségek, kórképek, amelyek jellemzően a fiatal felnőtt korba jelentkeznek, ott is a megelőzés lenne a nagy célunk, mert azt látjuk, hogyha azok a betegségek kialakulnak, a szkizofrénia, a bipoláris betegség, major depresszió, akkor lehet kezelni, lehet segíteni, sokat lehet változtatni, egy dolgot nem tudunk elérni, hogy visszafordítani azt a folyamatot.
1: Nem tudom, főorvos úr, jól gondolom-e, hogy mind a böjt, mind pedig a ketogén diéta, amiről ugye a beszélgetés elején említést, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a kezelés teljes ideje alatt orvosi előírás szerint történjen, hiszen nyilván lehet itt a internetet böngészve, például ketogén diéta címszó alatt nagyon-nagyon sok félrevezető információt is találni, meg miután a böjt ugye egy itt 16 órát írnak, hogy 16 órán át nem eszik a beteg, hát ez a beteg ugyanakkor meg gyógyszert is szed, tehát nagyon fontos, hogy az orvosi felügyelet az állandó legyen.
2: Abszolút, ez természetesen ugyanolyan szoros felügyelettel követjük, mint a gyógyszeres kezelést. Itt is van egy egész jó segítségünk, hogy például az ilyen metabolikus terápiáknak a hatékonysága az úgynevezett terápiás ketózisnak a kialakítását célozza meg. Ez azt jelenti, hogy a szervezet fő energia nyerő anyagcsere folyamatát, a cukorbontás helyett áttérjünk a zsírbontásra, a zsírbontással képződő ketontestek pedig azok, amelyek hatékonyabb energiaforrást jelentenek a sejteknek, mint a cukor, de van gyulladáscsökkentő hatásunk, a bélflórára is jó hatásuk van, szóval ezt a ketózist igyekszünk kialakítani, ami egyébként meg szorosan monitorozható, akár a betegek számára is vizeletből, vagy újbegyből vett vérmintából, ugyanúgy, mint ahogy a cukorbetegek tudják ellenőrizni, hogy jól van-e beállítva az inzulinjuk, vagy a gyógyszerük, azt itt is tudjuk ellenőrizni egy újbegy vérvételből, vagy vizeletvételből, és ez egy nagyon szoros kontrollt ad ahhoz, hogy egyrészt lássuk a hatékonyságot, másrészt a páciens is tapasztalatot szerezzen ahhoz, hogy az életébe hogy tudja beilleszteni a diétát, mi az, ami belefér, mitől lesz élhető, mivel lehet kompenzálni, hogyha egy kicsit lazábra engedte. Szóval egy nagyon-nagyon fontos, szoros feedback, amit visszajelzés, amit ő maga is tud használni. Természetesen ez nem helyettesíti azt, hogy ez orvosi felügyelet mellett zajlik.
1: Azt kommunikálják, hogy a ketogén diéta mellett a rendszeres testedzése, testmozgásra is nagy hangsúlyt kell fektetni, de van-e annak jelentősége, vagy konkrétan meghatározható-e, hogy milyen legyen ez a testmozgás, milyen típusú és milyen gyakoriságú?
2: Vannak ezzel kapcsolatban tanulmányok, úgy tűnik, hogy a súlyzós edzéstől az aerob edzésekig sok minden segíthet. Az egyik legjobb példának a Tübingeni Egyetem diabetológiai központjának a vizsgálatát tekintjük, akik 8 héten át vizsgálták felügyelt testedzésnek a hatását a inzulinrezisztens betegeik úgy anyagcsere, mint a központ idegrendszeri folyamataira. És azt találták, hogy heti 3x1 óra felügyelt testedzés, itt azt jelenti, hogy az 1 órában pedig vegyesen futás és kerékpározás volt. A felügyeltség arra vonatkozott egyébként, hogy viszonylag intenzív legyen a testmozgás. Elérték minden alkalommal, és a felügyelet erre vonatkozott, a szervezet maximális oxigén felvevő képességének a 80%-át. Tehát egy intenzív, viszonylag intenzív, tehát mindenkinek a saját egyéni képességéhez és adottságához szabott 3x1 óra futás és kerékpározás jelentős hatást gyakorolt nem csak az anyagcseréjükre, hanem a központi idegrendszeri inzulinaktivitásra is, aminek pedig tudjuk, hogy a mentális betegségek gyógyításában is jelentős szerepe van.
1: Azt lehet-e tudni előre láthatólag, hogy meddig fog tartani ez a kutatás, az eredményeket mikor tudják összegezni, és hát aztán hosszú időszakra az orvostudomány szolgálatába állítani a betegek érdekében?
2: Ez most, amit nézünk, ez most nem is egy kutatás, még, hanem egyszerűen miért az életmód tanácsot a kezelésbe beépítettük. Természetesen vizsgáljuk a betegek változóit, és be fogunk tudni ezekről az eredményekről számolni már esett tanulmányokban, de most készítünk elő olyan klinikai kutatást, ami ellenőrzötten és számos műszeres módszerrel vizsgálja a hatékonyságot, nem csupán a klinikai tapasztalatokat és a klinikai javulást vetjük össze, mondjuk a diétának a vérből mért hatékonyságával, hanem az idegrendszer különböző működési módjait és lehetőségeit is be fogjuk vetni.
1: Nagyon szépen köszönöm egyenlőre, főorvos úr, de szerintem visszatérünk még a témára, majd az étrendváltás, a mozgás, a bőjt akár megelőzni is segít a mentális és kognitív betegségeket, az erre irányuló kutatásról és folyamatos terápiáról beszélgethettem dr. Szendi István pszichiáterrel. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Pörgess fel a pulzuson! FM 103, Csillagpont Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Nyomozás indult a MediaWorks rendszeréből kiszivárgott személyes adattal való visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezentúl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. Nyolcan gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: megfogadtam már.
1: Pulzusinfo. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
2: Műsorunkban ezúttal is egy civil szerveződést fogunk bemutatni hallgatóinak, méghozzá a Kedves Magyarország alapítványt, amelynek elnöke Ökrös Viktória lesz a beszélgető partnerem. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést előre is.
2: Én is köszönöm, hogy itt van velünk, és rögtön megragadom az alkalmat, hiszen ön most úgy köszöntötte a hallgatóinkat, hogy szinte már mosolygott a hangja is, akár már a hangjával is kedves volt. Ez is nagyon fontos, amikor kommunikál?
3: Azt gondolom, hogy fontos, de ha nem jön valakinek úgy spontán magától belülről, akkor szerintem nem kell erőltetni. Én annak a híve vagyok, hogy mindenki, ami jól esik neki, az addig a határig legyen kedves.
2: Ugyanakkor meg azt kommunikálják, hogy a kedvesség az egy tanulható forma tulajdonság, de hogyan tanuljuk ezt a mindennapokban? Milyen apró praktikák vannak arra nézve, hogy valóban egyre kedvesebbek legyünk?
3: Igen, abszolút tanulható. Ez a pozitív pszichológia egyik legújabb vívmánya, hogy ezt el lehet sajátítani, és minél többet gyakoroljuk, annál könnyebben megy, mint az autóvezetés, hogy nem is kell egy idő után már oda koncentrálni, automatizmussá válik. Tulajdonképpen a kedvesség az nem más, mint egy viselkedési minta. És ezt is lehet választani, amikor engem ér egy akció, hogy mi az én reakcióm, az azon múlik, hogy milyen viselkedési mintát választ. A sok közül. Hogy hogyan lehet gyakorolni? Hát fontos az önismeret, tehát, hogy magunkat megfigyeljük, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagálunk, vagy úgy mondanám, hogy mi a mi piros gombunk. Mert mindenkinek van egy piros gombja, amit ha nyomogatnak, akkor dühös lesz, mérges lesz, goromba, agresszív, stb. És ezt kell fölismerni, hogy mi mindenkinek mi a saját piros gombja, és mikor azt benyomják, akkor kicsit tudatosabban reagálni.
2: Pedig mindannyian tudjuk a mindennapi életünkből akár, hogyha ránk mosolyognak, vagy mi mosolygunk valakire, és ő visszamosolyog ránk, vagy valamilyen kedves gesztust tesznek felénk, az mennyire jó hatással van ránk, és hát mennyire meghatározza a mindennapjainkat, előre viszi a dolgainkat.
3: És ragályos is, arról nem beszélve, szóval, hogyha valaki ránk mosolyog, akkor azért nagyon nehéz nem visszamosolyogni. Vagy amikor kedves gesztust kapunk valakitől, akkor szinte érzi az ember magától a készítés, hogy jaj, de jó lenne viszonozni, vagy milyen jó lett tőle a hangulatom. Még ha nem is fogalmazódik meg tudatosan, de az érzés az sokkal jobb.
2: Viktória, a Kedves Magyarország alapítványnak mi a története? Miért gondolták úgy, hogy létrehoznak egy ilyen szerveződést, hogy ne csak a hétköznapi életünkben foglalkozzunk a kedvességgel, hanem egy szervezet keretein belül is?
3: Nyilván nem alapítványnak indult, hanem csak egy mozgalom, mondjuk úgy. Nekem személy szerint volt egy ilyen megtapasztalásom, egy multinacionális cégnél voltam vezető pozícióban, és mikor a saját vállalkozásba kezdtem, akkor jöttem rá, hogy jönnek nem kedves e-mailek is, meg mégsem olyan kedvesek az emberek, mint én azt gondoltam, ugye, mert a nagy vállalat égisze alatt úgy viszonylag más bánásmódot kaptam, és mikor ez elmúlt, akkor jöttem rá, hogy én valami buborékban vagy burokban éltem, és jött az elhatározás, hogy ezen valamit segíteni kellene, és elkezdtünk ilyen utcai kitelepüléseket csinálni, amikor egyszerűen csak inspirálni akartuk az embereket, hogy lehet mosolyogva, kedvesen, egy bókkal, tényleg csak egy kedves mondattal a másik napját, hangulatát feldobni, és mikor ezt elkezdtük csinálni, akkor olyan sok pozitív visszajelzést kaptunk, meg annyi lehetőséget éreztünk benne, hogy akkor jött az ötlet, hogy valami jogi entitást is ugye mögé tenni, egy szervezette formában elindulni. Tehát ez a kiinduló pontja, ez volt körülbelül, hogy miért is alapítvány formájában működünk.
2: Alapvetően a magyarokról egyébként az a vélekedés, hogy nem vagyunk kedvesek, sőt, az a piros gomb az sokszor benyomódik, akár saját magunk által is?
3: Hát magunknak is tudjuk nyomogatni. Igen, az embereknek van egy ilyen közfelfogás, de lehet úgy mondanám, hogy közhiedelem, mert nem biztos, hogy valós ez, hogy a magyarok gorombák, nem kedvesek, nem mosolygósak, És az utcai kitelepüléseket, mikor elkezdtük, akkor pont nekem ez volt az egyik félelmem azért, hogy na, engem hova fognak majd jól elküldeni az emberek, mikor leszólítom őket az utcán, de nem így történt. Tehát azt kell, hogy mondjam, a tapasztalás az az, hogy a nulladik pillanatban valóban nem mosolygósak, de amint megérzik, hogy egy tiszta szándékkal közeledsz hozzájuk, akkor kinyílnak az emberek, rögtön megjelenik a mosoly, azonnal beszédessé válnak, sőt, saját élettörténeteket osztanak meg velünk, vagy akár azt az igényt, hogy ú, de jó lenne, ha ilyen kedvesség lenne, és venne körül minket. És egyáltalán nem az agresszivitással találkoztam, hanem sokkal inkább ilyen belső, régóta hordozott traumákkal az emberekben, félelmekkel, inkább ez a tapasztalat.
2: Sokszor azt is lehet mondani, hogy talán nem is mernek az emberek kedvesek lenni, mert hogy félnek a visszautasítástól, vagy a viszontválasztól, mert az imént ugye a pozitív pszichológiát említette, ott is nyilván fontos, meg általa is bizonyítva van, hogy ha kedvesek vagyunk, pozitívak vagyunk, akkor az az egészségünkre is jó hatással van, ha meg jól vagyunk a bőrünkben, akkor jobban is teljesítünk az élet minden frontján.
3: Igen, azt gondolom, hogy bizalmatlanok inkább az emberek. Tehát nem bízunk eléggé egymásban, hogy az a másik mondjuk tényleg csak kedvesség vezérli, hanem sokszor hátsó szándékot feltételezünk benne. Holott, amit, ahogy mondta is, teljesen így van, hogy meghatározott kémiai folyamatokat indít el a testben, fizikai eredményei vannak annak, ha én kedves vagyok. Tehát egészen más hormonok kezdenek el termelődni, meg vegyi anyagok, ami kihat ugye a fizikai jól létemre, de a lélekre ugyanúgy természetesen az az elsődleges, amit érzékelünk inkább, a testi tünetek később jönnek. Ezért kezdtünk el egyébként a munkahelyi környezettel is foglalkozni, mert hát a legtöbb időt, az aktív napunk nagy részét azt a munkahelyen töltjük.
2: Ugye azt mondta az előbb, hogy nagyon fontos ebben a kérdésben az önismeret, hogy legyünk önmagunkkal is kedvesebbek, mert hogyha önmagunkkal jó viszonyt ápolunk, akkor kifelé is ezt tudjuk sugározni?
3: Úgy fogalmaznám inkább meg, hogy akinek üres ez a tankja, tehát önmagával szemben nem kedves, kizsigereli önmagát, az kifelé sem tud adni. Tehát az másnak sem tud adni, hogyha önmag. Tehát a kedvesség ott kezdődik, hogy önmagamhoz vagyok kedves, hogy figyelek a saját igényeimre, a saját szükségleteimre, nem pedig mindig az utolsó sorba rakom, és mindenki más szükségleteit kielégítem, és majd azután jövök én, hanem figyelve arra, hogy mit

0: annak lehet egy ilyen nevelő hatása kicsit mogorvább kollégák felé, és ezáltal egy sokkal pozitívabb munkahelyi közösségek jöhetnek létre?
1: Mindenképpen, tehát nagyon fontos, hogy példamutatóan viselkedjünk kvázi, tehát hogy tudják mások ezt kopizni, másolni, de amit itt kiemelnék, az a vezetőnek a szerepe. Tehát ő neki van egy példamutató szerepe, amivel sokszor nincsenek is tisztában a vállalatvezetők, erről szólnak a mi edukációs programjaink a vállalatok és vállalatvezetők számára, hogy értsék meg, hogy nagyon fontos, hogy ők hogyan kommunikálnak, akár egy folyosón elejtett csúnya beszéd, egy kifejezés, az végig gyűrűzik az egész szervezeten, mert ugye azt gondolják, hogy amit a főnöknek lehet, az nekem is. És teljesen jogosan. Tehát nagyon fontos, hogy megértsék az ő szerepüket, a vezetők ebben az egész folyamatban, a vállalati kultúra hogyanjában, hogy miként alakul, és neki kell inkább odafigyelni arra, de természetesen a munkavállalóknak is ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan reagálnak munkahelyi környezetben. A munkahelyen eltöltött időszak az egész lelkületünket meghatározza, a napjaink hangulatát, a kollégák hozzáállása, ahogy kaptam elég pozitív visszajelzést a főnökeimtől, hogy megbecsültnek érzem-e magam, ez összességében a sorsokat meg tudja határozni.
0: A vállalatvezetők egyébként mennyire fogékonyak ezekre az edukációs programokra, mennyire tartják fontosnak ezt a területet?
1: Na, azt gondolom, hogy kezdik fölfedezni, főleg a fiatalabb generáció miatt, hogy ezt nem lehet már sútba vetni. Tehát a fiatalabb generáció számos HR közvélemény vagy kutatás bizonyítja, hogy sokkal nagyobb megtartó ereje van a vállalat hangulatának, egy emberséges főnöknek, mint a fizetésnek. Nyilván a fizetés is nagyon fontos dolog, de nem az az elsődleges. Tehát annak ellenére, hogy valaki jól meg van fizetve, ha a kollégák marják egymást, ellenségesek, ha a vezető nem megfelelően bánik, nem jól kommunikál, nem tisztelt, tudó, akkor simán elmennek és munkát keresnek. Tehát igazából a fluktuációt tudjuk vele csökkenteni, a lojalitást, a munkavállalói lojalitást tudjuk növelni azzal, hogyha ha egy ilyen kedvesség alapú vagy empátia alapú vállalati kultúrát alakítunk ki.
0: És az idősebb vezetőket lehet még ez irányba terelgetni? Különösen akkor, hogyha mondjuk fiatalabbak a beosztottjai?
1: Én azt gondolom, hogy ez nem kor kérdése, hogy idős vagy fiatal. Úgy gondolom, hogy ha valaki jó vezető és látja, hogy mondjuk HR típusú problémák vannak a cégnél, mondjuk nagy a fluktuáció és nehéz ugye új a toborzás mondjuk drágább vagy nehezebbé vált, akkor egyszerűen ez egy hatékony üzleti eszköz tud lenni, hogy egy ilyen vállalati imidzset épít, ami a kedvességen és az empátián alapszik.
0: Van önöknek egy olyan programja, amely azt a címet viseli, hogy kedvességgel az egészségügyért, és nem olyan régen, 2025-ben ellátogattak a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi és Egyetemi Oktató Kórházba, és egy korszerű ultrahangkészüléket adtak át a betegek gyógyítására, de én úgy tudom, hogy nem csak ezt az ultrahangkészüléket hozták, hanem próbáltak valóban kedveskedni egy kicsit az ott dolgozóknak is. Ez is egy kicsit kiegészítette ezt az adományt?
1: Igen, mindenképpen azt szerettük volna, hogy ne csak egy ilyen átadás átvétel legyen, hanem ezt emeljük egy másik szintre, hogy ha már ott járunk, akkor hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a kedvesség, az empátia az egészségügyben, hiszen ott ugye két oldalról is, egyrészt a kollégák megbecsülése, az nagyon fontos, tehát az egészségügy dolgozók, amit értünk tesznek, az fantasztikus. Másrészt meg arra is ugye próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy amikor betegként valaki kórházban van, orvosnál, akkor mennyire kiszolgáltatott, sokszor elesettek vagyunk, vagy félünk, aggódunk, tehát ott is milyen sokat segíthet a kedvesség, ez a fajta hozzáállás.
0: Minden évben szeretnének egy hazai kórházat támogatni?
1: Igen, ez a terv, a Sun Medical Hungary Kft.-t szeretném megemlíteni, Pap Artúr ügyvezető, ő volt az, aki megkeresett minket, mert a kedvesség, mint üzenet abszolút rezonál vele, vagy velük, és ez a terv, igen, hogy minden évben egy

0: egy kórháznak adományozunk, és fontos azt megegyeznem, hogy a kórházat nem mi választjuk ki, hanem az okfő, tehát az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai iránymutatása alapján ők adnak számunkra intézményi ajánlást, hogy a lehető legjobb helyre kerüljön az a készülék.
1: És hát visszatérve a hétköznapi kedvességre, én megtekintettem az alapítványuk honlapját, és abban láttam egy olyan kis kitételt, hogy tanácsok a hétre, és a hét minden egyes napjára vonatkozóan valamilyen kis apró kedvességet javasolnak. Kezdődik hétfőn egy kedves üzenettel, amit akár egy köztéri padon el lehet helyezni, amit ha valaki megtalál, akkor bizonyára az neki nagyon jól fog esni, és hát számtalan ilyen hétköznapi kedvességgel megtenné, hogy folytatja a sort, mert szerintem itt csak a kreativitás szabhat határt.
0: Abszolút, így van. Ez mindenkinek a saját érzése szerint, hogyha csak a saját kis mikroközösségünkre gondolunk, akkor az is kedvesség, hogy valaki napok óta jár a fejemben, ó, de jó lenne fölhívni, ah, de most nincs, mindig halogatjuk, mondjuk. Tehát, hogy csak ilyen apróságok is segítenek, de az emelte formája nálunk az az, hogy nagykövetnek lehet hozzánk jelentkezni, mert 9 vármegyében van kedves nagykövetünk, akik hát úgy gondolom, hogy feketeöves kedveskedők, mert nagyon-nagyon profi módra fejlesztették. Mindenki, amiben jó. Van olyan nagykövetünk, aki kavicsot fest, van olyan nagykövetünk, aki textil játékokat var, van, aki egyszerűen csak használt plüssöket hagy el, megint más valaki tűnemezel, tehát teljesen változatos, tényleg a saját a kedvüknek, tehetségüknek megfelelően járulnak hozzá. Valaki használt könyveket hagy el padokon, parkokban, vagy játszótereken. Ez teljesen, teljesen változatos. Én úgy gondolom, hogy bármire, amire az ember úgy szívből érzi az indítatást, az jó. Tehát magunkat ne erőszakoljuk meg. A nagyköveteknek is mindig azt mondom, hogyha éppen nem érzi a lelkesedést, akkor ne csináljon, mert ezt muszájból nem lehet, meg nem is érdemes. De hát szerencsére olyan emberek csatlakoznak hozzánk nagykövetként, akik borzasztó lelkesek, és ők rájöttek már arra, hogy milyen jó érzés, mikor adsz, mert az téged is feltölt valójában.
1: Visszatérve egy kicsit a munkavilágára, kedves munkahely, tanúsítvány szerezhető önöknél? Hogy kell erről gondolkodnunk?
0: Igen. Van nálunk egy audit, ez egy kérdőíves felmérés, ezzel indul az egész folyamat, mikor jelentkezik egy vállalat hozzánk erre a programra, vagy érdeklődik, akkor az audit során a szervezet mentálhigiéni és állapotát felmérjük. Igen, fel lehet, sokan ilyenkor néznek nagy szemekkel, hogy hogyan lehet. Vannak fantasztikus kérdéseink, amivel egyértelműen megtudjuk azt, hogy mennyire érzik magukat érzelmi biztonságban a munkavállalók, és az audit eredményét együtt átbeszéljük a vezetővel, vagy a HR vezetővel, cégvezetővel, attól függ, hogy kinek delegálják a feladatot, és volt már olyan, amikor mindent teljesen rendben találtunk, tehát nem jött elő semmi komoly probléma. A kisebbeken nyilván konzultáció segítségével segítünk, javaslatokat adunk, átbeszéljük, hogy hogyan lehetne azokat a területeket fejleszteni. Ha meg úgy érezzük, hogy nagyobb elakadás mutatkozik a kérdőívekből, ott viszont tudunk programokkal, kitelepüléssel, workshoppal segíteni, tehát ott az edukáción van a hangsúly, hogy ők tovább tudjanak lépni azon a dolgon. És ha megfelel a követelményeknek az adott vállalat, akkor megkapja ezt a kedves munkahely tanúsítványt. De sok más vállalati HR élményprogramunk is van. Legkedvesebb kollégákat megszavazzuk, gyönyörű szív üveg trófeával díjazzuk őket. Szóval sok kedves, szerethető programunk van.
1: Ennek milyen motiváló ereje lehet, arra gondolok, hogy amikor egy kollega kap egy ilyen jutalmat, akkor az már egy kicsit olyan felelősség is, hogy maradjon is ilyen, meg hogy ezt is közvetítse a többiek felé?
0: Igen, egyrészt. Másrészt pedig szerintem ez egy nagyon szép megmutatás annak, hogy merre halad a mi cégünk. Tehát mindenki láthatja, hogy nálunk ez az irány, ez a megfelelő magatartás, és ehhez kell igazodni. Tehát szerintem ez egy nagyon szép kommunikációs része annak, hogy megértse mindenki, hogy itt milyen értékek számítanak, és milyen értékek fontosak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és bemutathattuk a Kedves Magyarország Alapítványt a Csillagpont Rádióban. Talán egy rövid üzenet lehet az a beszélgetést követően, hogy legyünk kedvesek önmagunkkal is, és aztán mindenki mással is, hogyha tehetjük, de hát miért ne tehetnénk. Az alapítvány elnöke Ökrös Viktória volt a beszélgető partnerem. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Nyomozás indult a MediaWorks rendszeréből kiszivárgott személyes adattal való visszaélés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezentúl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8 gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info, a Csillagpont Rádió egészségtematikus műsora.
1: A Csillagpont Rádió egészségtematikus magazin műsorában továbbra is a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Terápiáról fogunk beszélgetni, méghozzá macskákkal végzett terápiáról, ebben pedig partnerem lesz Bánszki Noémi, aki gyógypedagógus, pszichopedagógus, állatasszisztált terapeuta, illetve tréner, a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok, Noémi!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük talán ott, hogy hogyan lesz valakiből állatasszisztált terapeuta, mert ugye most az imént bemutattam, hogy gyógypedagógus, pszichopedagógus, de ebből még azért egyenesen én azt gondolom nem következik az, hogy állatokkal együtt dolgozik.
2: Hát az én értelmezésemben ez egy ilyen ráépülő képzés, tehát ha azt mondjuk magunkról, hogy bármilyen terápiát csinálunk, akkor állatok segítségével, akkor fontos, hogy legyen valamilyen olyan segítő szakmás végzettségünk, amire ezt rá tudjuk később építeni. Tehát mondjuk valaki akár pedagógusként, pszichológusként, pszichiáterként megszerzi a diplomáját, és utána elkezdi magát nagy lelkesedéssel továbbképezni valamilyen állatasszisztált területen, egy állatasszisztált képzésen, és ezt követően tud majd ő állatasszisztált terapeutaként működni.
1: És mi volt az ön esetében az a kezdő lökés, ami a cicák felé vezette, mert úgy tudom, hogy korábban kutyákkal kezdett dolgozni. Hogyan váltott cicákra?
2: Hát sőt, eredendően lóval kezdtem dolgozni, egyébként az volt az első állat így az életemben, és utána jöttek a kutyusok, és terápiás kutyával egyébként elég sokáig dolgoztam is. Igazából ez egy ilyen több oldalú elindulás volt, vagy több dolog is motivált. Az egyik az az volt, hogy sok fenntartásom volt azzal kapcsolatban, ahogy működik a terápiás kutyáknál a vizsgarendszer, meg ahogy együtt dolgozunk a kutyákkal. Nyilván azóta már sok minden változott, meg finomodott, de alapvetően én nagyon vágytam volna arra már akkor is, hogy valami kapcsolatközpontúbb, valami érzékenyebb rendszer legyen ez az állatasszisztált terápia, és akkor a kutyákkal nem igazán tudtam jól megtalálni, hogy ebben hol lehetne a mi helyünk. A másik rész, ami megtámogatta ezt az útkeresést, az az volt, hogy lett egy saját cicám, akit akkor még Menhelyről hoztunk el, és akkoriban én otthon tartottam a fejlesztéseket, volt egy külön kis fejlesztő szoba kijelölve, és ebből adódóan azok a gyerekek, akik jöttek hozzám kutyás-terápiás foglalkozásra, ők találkoztak a macskával is, és azt vettem észre, hogy elég sokan vannak közülük, akik sokkal nyitottabbak lennének a macskára. Igazából a gyerekek kérték, hogy hadd jöjjön be inkább a cica, vagy a cica is, és onnan indult ez az egész az ő irányukból, hogy jaj, de jó lenne valamit csinálni, akkor már a macskával is, tud-e a macska valamilyen trükköt csinálni, és akkor elkezdtem utána nézni ennek az egésznek, és aztán most azt gondolom, hogy a macskákkal tudott az igazán megvalósulni, megkibontakozni, amit így mindig is szerettem volna, akár már a kutyákkal, meg a lovakkal is.
1: Ön ebben a műfajban, a cicákkal való terápiában mondhatjuk, hogy úttörő szerepet vállalt Magyarországon, vagy voltak már, akik ezzel foglalkoztak korábban?
2: Voltak próbálkozások, meg egy-egy ilyen kószacica azért felbukkant itt is, akiről lehetett tudni, hogy na, őt sikerült megtanítani egy csomó dologra, meg sikerült olyan szinten szocializálni, hogy emberek közé ment. Amiben úttörő szerepem volt, az az, hogy ebből az egészből egy rendszert csinálni. Tehát magát az alapítványt, ennek legyen egy szervezeti formája, egy vizsgarendszer, egy egészségügyi szűrés, szakemberképzés, ez abszolút én kezdtem el csinálni Magyarországon, illetve pont azért is mondtam így, hogy volt egy-egy kósza macska, mert ez kicsit ilyen próbaszerencse alapon. Voltak próbálkozások, vagy összejött, vagy nem, nagyobb részt inkább nem jött össze a cicák képzése, és azt gondolom, hogy az alapítvány egy olyan képzési struktúrát, egy olyan módszertani eszköztárat tudott összerakni, ami nagyban megnöveli a hatékonyságot és a sikerességet. Nem arról van szó továbbra sem, hogy minden macska alkalmas terápiás cicának, de ahhoz képest, hogy mennyire ritkaság számba ment, vagy inkább azt mondom, hogy hihetetlennek tűnt, hogy egy macskát terápiás célra ki lehet képezni, ahhoz képest ugrásszerű hogy nálunk mondjuk milyen statisztikák vannak, és most már tényleg arról van szó, hogy havi rendszerességgel nagyjából ilyen 40-45 foglalkozást megtartunk országszerte terápiás cicákkal.
1: Tulajdonképpen nagyjából kiindulhatunk abból, hogy ha valakinek van cicája, akkor nagyon jó érzés hozzábújni, megsimogatni, egy kicsit az ember érzi, hogy egy nehéz nap után megnyugszik, egy kicsit lassul a pulzus számunk, szóval egy kicsit hozzá idomulunk a cicához. Nagyjából lehet ez egy kiinduló helyzet akkor, amikor terápiás célra használják a macskákat?
2: Hát ezt úgy fogalmaznám, hogy mindenképpen van egy ilyen spontán pozitív hatás, amit cicatartóként is meg tudunk tapasztalni. Nyilván, ha valaki szereti a macskát, akkor van ilyen hatás. De azért, ha ténylegesen terápiáról, vagy valamilyen célzott foglalkozásról beszélünk, akkor ennél azért magasabbak az elvárásaink. De igen, az egy fontos kiindulási pont, hogy alapvetően jó hatással lehet ránk a cicának a puszta jelenléte is, meg az érintése.
1: És akkor menjünk tovább, mik ezek a magasabb elvárások, amit említ? Ezek szerint nem minden cica alkalmas terápiás macskának?
2: Nem minden cica alkalmas erre. Az, hogy otthon a gazdival mindenféle trükköt meg tudjon tanulni, így a saját örömükre, arra szerintem 90% fölött van az az arány, hogy hány macska alkalmas erre. Itt a nehézség az, hogy idegen környezetben, idegen emberrel egyrészt tud-e ő spontán önszántából is kapcsolódni, tehát keresi-e a kapcsolatot, a kontaktust az emberrel, és hogy ennek nyilván az egyik kifejezési módja a simogatáson, meg a dörgölőzésen túl az, hogy együttműködik vele feladatokban. Hogy mik ezek a magasabb elvárások, az meg ugye attól függ, hogy milyen fejlesztési célok vannak, mondjuk egy oktatás során elég sokat részt veszek a ticáimmal az iskolai hétköznapokban. Üllőn van például egy olyan általános iskola, ahol heti 4 órában ott vagyunk a cicákkal. Ezt tényleg úgy kell elképzelni, egy ilyen átasszisztált oktatást, hogy mondjuk bemegyünk egy matek órára, vagy egy olvasás órára, és akkor a cicák a tananyag feldolgozásában segítenek, akár csak annyiban, hogy aki éppen hangosan olvas, annak a diáknak ül az ölében addig a cica, de ennél azért trükkösebben is részt tudnak venni, akár úgy, hogy úgy kérdezzük ki a szorzótáblát a gyerekektől, hogy néhány gyereket megkérünk, hogy helyezkedjenek el 4 kézláb, és akkor akinek a hátára ugrik a cica, az mondja a következő feladványra a megoldást, tehát hogy ilyen módon is részt tudnak venni, azért ez egy sokkal aktívabb jelenlét már, és hát ha nem oktatásról, hanem kifejezetten terápiáról beszélünk, ott maga a kapcsolódás, a ráhangolódás, a határtartás, hogy hogyan kommunikálunk, mit tudunk tanulni a macskáktól, meg saját magunkban, ugye milyen érzéseket, gondolatokat tudunk beazonosítani, amikor ott vagyunk egy ilyen helyzetben a cicával. Tehát azért ilyen önismereti, meg ilyen szociális készségfejlesztés terén szerintem elég sokat tudnak adni, és hát ott megint csak egy óriási szúrás van, hogy mindezt mondjuk egy 6 éves gyerkőcnek az egyéni terápiájába viszem be, vagy pedig egy felnőtt önismereti csoport, ahol 8 órán keresztül együtt dolgozunk, tehát más-más mélységek vannak, de nagyon sok lehetőség van a cicában, mint terápiás állatban.
1: Azt mondta az imént, hogy bemennek egy olvasás, vagy akár egy matematika órára, de a pedagógusok, a tanítók, tanárok mennyire nyitottak erre a fajta terápiára, vagy segítésre? Mert hogy az is eszembe jut közben, hogy itt a Csillagpont Rádióban gyakorta beszélünk arról gyógypedagógusokkal többek között, hogy egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek.
2: Igen, hát alapvetően azt gondolom, hogy nagyon újszerű dolog, és ebből adódóan megosztó is. Még szerintem kutyával hihetőbb, hogy részt lehet venni egy ilyen órán, vagy talán nagyobb a nyitottság, de hogy mi meg nyilván olyan intézményekbe jutunk el, ahol erre alapvetően nyitottak. Azt tapasztalom, hogy igazából szeretettel fogadnak minket, nyilván sok még a kérdés, meg a bizonytalanság, hogy működik, milyennek az egésznek a lényege, de azért, hogyha valahol kialakul az együttműködés, akkor ez tud nagyon, nagyon gördülékeny, és hát persze nagyon gyümölcsöző is lenni. Nem vagyunk még túl nagy alapítvány, tehát így is, ami érdeklődés, meg meghívás van, a töredékét sem tudjuk elfogadni sajnos. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy sokkal nagyobb az igény, mint amit jelenleg be tudunk tölteni. De ha mondjuk olyan szempontból nézem, hogy a kutyás vagy a lovas terápia ismertségén, vagy akár elfogadottságához képest mondjuk hol helyezkedik el a macska, mint terápiás állat, akkor azért azt gondolom, hogy itt még jó sok munkánk van, hogy egyáltalán azt valahogy elhitetni az emberekkel, hogy a macska alkalmas erre a feladatra. Alapkérdéseket tesznek fel néha az igazgatók, hogy ugye nem fogod pisilni a padra, vagy megfarmolni egy gyereket, vagy tehát hogy sokszor még az alapvető higiénia is kérdésessé válik, ami azért egy tükör is, hogy tényleg mit gondolunk itt társadalmi szinten a macskákról, meg milyen sztereotípiák vannak a fejünkben róluk.
1: Hogyha a kutyát a cicával egy kicsit összevetjük, akkor a cica is meg tudja tanulni azt, amit egy terápiás kutya? Meg hát gondolom én, hogy azért, amikor elmennek egy csoportba, vagy terápiás célra használják a macskát, őt is képezni, tréningezni kell? Mert mondja, hogy valamikor ön is úgy kezdte, hogy otthon dolgozott.
2: Igen, hát a terápiás cicáknak egy 3 lépcsős vizsgája van, amit teljesíteni kell. Ez egy elég komoly, elég nehéz vizsga. Ez azért fontos, hogy egyrészt nyilván ez szolgálja a résztvevők érdekét is, tehát egyrészt a macskával tényleg lehessen valamit kezdeni, de a másik része meg az a macska védelme, hogy valóban ne kerülhessen olyan macska idegen helyzetben, idegen emberek közé, aki esetleg nem tudja még komfortosan érezni magát egy ilyen helyzetben. Úgyhogy ezért alakítottuk ki a vizsgarendszert, és elég komoly felkészülést, meg megtanulást igényel ez az egész. Igazából nagyon könnyű tanítani a macskákat. Én azt gondolom, hogy vannak azért fókuszbeli eltérések a kiképzés során, mondjuk, hogy hogyan tanítok egy macskát vagy egy kutyát, de alapvetően a feladatok szintjén közel azonos dolgokat ki lehet hozni a két állatból. Nem biztos, hogy cél, hogy a macska ugyanazt csinálja, mint a kutya. Meg egyébként vannak ilyen konkrét fizikai alkati adottságok is, hogy macskával azért nagyon könnyű látványos trükköket csinálni, nagyon nagyokat tud ugrani, kis helyen is átfér, fordulékony, nagyon gyors. Ezeket szeretjük kihasználni, és mindehhez ugye kicsi a súlya, egyáltalán nem ijesztő, tehát igen, macskával könnyű megcsinálni olyat, hogy felugratjuk a gyerek vállára, nincs nagy helyi igény egy ilyen foglalkozáshoz. Technikailag azt tudom mondani, hogy az lenne a rövid válasz, hogy elvileg képesek vagyunk ugyanazokat a dolgokat megtanítani nekik, de hogy van egy csomó olyan fizikai különbség, meg nyilván a viselkedésbeli különbség is, hogy nem biztos, hogy azzal tesztük a legjobbat magunknak, meg az állatnak, hogyha az a cél, hogy egy kutyaszerű együttműködést, meg egy kutyaszerű trükkrepertoárt hozzunk létre a macskánál is. Évente egyszer indul a képzésünk, és kb. Egy évig is tart a képzés, és ez az alapítvány egyik legfontosabb képzése, ugyanis a habilitációs macskatréner az, aki felkészíti a párosokat a terápiás macska vizsgarendszerre, és a későbbi együttműködés során is ő az, akihez lehet fordulni majd. Tehát a habilitációs macskatréner olyan szempontból több, mint egy sima cica kiképző, ha lehet ilyet mondani, hogy azon túl, hogy nyilvánvalóan ismernie kell a macskának a macskaságait, azt, hogy milyen életre vágyik, hogy hogyan kell együtt élni egy macskával. Ja, neki ezen túl még arra is képesnek kell lennie, hogy egy ilyen nehéz és összetett munkakörre felkészítse, és mondanám, hogy a macskát, de hogy nem csak a macskát, hanem a cicának a felvezetőjét, a gazdáját is. És itt ebben a rendszerben azért a két lábú résztvevővel való együttműködés és az ő edukálása, a szemlélet formálása, az legalább olyan hangsúlyos, hanem hangsúlyosabb, mint magának a macskának a képzése.
1: Kezemben tartom a könyvét, Terápia macskákkal, ugye ez a címe, és van ennek egy alcíme, hogyan segíthetnek bársonytalpú barátaink az önismeret fejlesztésében és kapcsolataink javításában. Megtenné, hogy mond egy-két példát, vagy sikertörténetet, ami nagyon meghatározó az állatasszisztált terápiás munkájában? Én most frissen olvastam a könyvet, és kettő eset volt, ami olyan meghatározó volt számomra, vagy nagyon érdekes, hogy fordult önökhöz egy lány, nem tudom pontosan a korát, aki talán a testsúlya miatt került önökhöz, és aztán fordulatot vett ez a történet a elfogadás tekintetében, amikor szembesült a cicának a légies mozgásával, holott a cica sem volt igazából sovány. A másik eset pedig az autista fiú esete, aki aztán magántanuló lett, és így ért el sikereket, de hát ott leírják a könyvben, hogy nagyon sok-sok kellemetlen pillanata volt az iskolában, aki egyébként meg önmagától tanult meg azt hiszem angol nyelven, tehát saját tanulási technikákat is akár kidolgozott, de hogy aztán végül kiderült, hogy ez a magántanulói státusz volt számára a legkedvezőbb, mert hogy ettől még tudott edzésre járni, megmaradtak a társas kapcsolatai, hát azt hiszem, hogy mind a kettő igazi sikertörténet.
2: Igen, igazából nagyon sokszor használjuk a macskát egyfajta modellállatnak, ez mind a két esetnél látszik is. Ugye az egyik esetben konkrétan azt, ahogyan a macskákkal tréningezünk, ezt a fajta tanulás elméletet próbáljuk meg, ugye a macskán megérteni, megtanulni, ugye ez a kényszermentes, együttműködésen alapuló, erőszakmentes kapcsolódás vagy tanítási forma, hogy a macskával dolgozunk, és hogy van is egy ilyen mondásunk, ez a vedd magad macska számba, az egyik kamasz csoportunkból származik, az meg ugye arról szól, hogy miután már megértettük ezeket az alapelveket, akkor hát persze nagyon jó, hogy a macskát így megértjük, meg elfogadjuk, meg ilyen erőszakmentes együttműködéssel dolgozunk vele, de hogy vajon életszerű-e, beépíthető-e a mindennapokból, saját magunknak ilyen trénerei legyünk. Ennyi sok elfogadással, megértéssel, az, hogy realizáljuk az elvárásokat, és az, hogy nem arról van szó, hogy nincsenek célok, és minden mindegy, hanem vannak célok, de az, hogy ezt hogyan érjük el, olyan kicsi lépésekre bontjuk, sok támogatást beépítve a rendszerbe, úgymond sikerre ítélve, saját magunkat számolva az esetleges visszaesésekkel, tehát hogy ez egy elég komplex viselkedésformálási modell, amivel szoktunk dolgozni. A másik verzióban pedig arról van szó inkább, hogy a macska, amikor csak így spontán az ő működésével, az ő temperamentum jegyeivel, vagy a különböző macskaságaival valamiféle ilyen projekciós felületként működik a kliensek számára, és meglátnak a macskában valami olyan működést, amivel pont magukra ismernek, hogy hát ezt én is így csinálom, vagy pont ez a hiány tűnik fel, hogy a macska ezt így csinálja, én nem így csinálom, de hogy lehet, hogy az lenne a jó irány, hogyha ebben tanulnék a macskától. Úgyhogy igen, ez köszönöm ezt a két példát, mert pont ezt a két aspektust, ezt tök jól megvilágítja, mivel igazából dolgozunk.
1: Van a könyvében egy gondolat, az úgy szól, hogy a macska tükröt tart elénk. Mire kell itt gondolni?
2: Inkább úgy tud a macska egyfajta tükör lenni, két módon. Az egyik az, hogy amikor én próbálok valamiféle együttműködés során egy viselkedést létrehozni nála, vagy éppen egy viselkedést kikoptatni, akkor abban tud egy jó tükör lenni, hogy valójában az én jelzéseim, azok mit jelentenek. Mondok egy egyszerű példát, szeretnénk, ez is azt hiszem benne van a könyvben, hogy mondjuk nagyon szeretnénk a macskánál elérni azt, hogy ne az ölünkbe legyen, mert mondjuk az túl intenzív, nagyon dagaszt közbe, karmol, valakinek ez egyszerűen így szenzorosan sok, De, és arra vágyunk közben, hogy mondjuk ott legyen mellettünk a párnán. És mi történik e közben, hogy ott van az ölünkben, dagaszt, úgy csinálja, hogy nekünk nem jó, mégis folyamatosan simogatjuk, és ott van ez a belső feszültség, amiről meg vagy nem veszünk tudomást, vagy még egy ilyen bűntudat is rendelődik hozzá, hogy szegény macska itt jön és szeretget, és ahelyett, hogy élvezném, végül megcsinálom, de hogy nem tudom élvezni azt, hogy ő itt van, és hát én milyen gazdi vagyok. Ez azért már elindíthat szerintem sok kérdést, akár így az, hogy saját magam számára mennyire fontosak a megéléseim, az érzéseim, hogy vagyok én a határaimmal, hogy vagyok én azzal, hogy a határaimról hogyan szabad egy kapcsolatban kommunikálni, és hogy hogyan tudok ebből mondjuk eljutni addig, hogy egyáltalán elkezdek jelzést adni a macskának arra, hogy nekem ez így ebben a formában nem komfortos, de amúgy van elképzelésem arról, hogy annak viszont nagyon örülnék, hogyha itt mellettem hozzám simulva tudna elhelyezkedni, és én úgy már nagyon jó érzéssel tudom őt simogatni, szeretgetni, és el tudok indítani egy olyan tanítási folyamatot, egy olyan viselkedésformálási utat, hogy megtaláljuk azt, ami igazából mind a kettőnknek jó. Amit kifejezetten nem szeretek, amikor úgy értelmezzük a macska, mint tükör, vagy úgy általánosságban az állat, mint tükör kifejezést, hogy elmegyünk egyfajta ilyen gazdi hibáztatós irányba, ugyanúgy, ahogy a gyereknevelésben a szülőt hibáztatjuk mindenért, az állatoknál a gazdikat. A macska gazdik kicsit védettebb helyzetben vannak, mert általában négy fal között bezárva kevésbé feltűnőek a viselkedés problémák, ugye a kutya gazdik vannak főleg keresztűzben. És ott viszont, amikor látunk egy markáns viselkedés problémát, és az egészet azzal leegyszerűsítjük, hogy igen, a kutyád azért törjöng a motorosok láttán, vagy azért szedi szét a lakást, vagy azért nem tudod megnyugtatni, mert te nem vagy elég, és akkor innen már mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy nem vagy elég határozott, vagy nem vagy elég magabiztos, nem vagy elég kiszámítható, holott azért egy viselkedés probléma ennél sokkal összetettebb, akár embernél, akár állatnál. Nagyon sok rossz példát tudnék sorolni, amikor valaki így használja azt, hogy az állat mint tükör, vagy akár a gyerek mint tükör, és megfeleltetjük annak, hogy a másik viselkedése az őt gondozó személynek a szóló visszajelzés tulajdonképpen. Tehát így ebben a formában nem, de a saját konkrét működésünket, zsigeri reakcióinkat, gondolatainkat, érzéseinket, ezeket, ha jó érzékkel ki tudjuk tapintani, akkor, és egy nagyon nagy elfogadó purokba tudjuk ezt beletenni, és nem ítélkezésre és megszégyenítésre használjuk, akkor azt gondolom, hogy nagyon érdekes önismereti utakon el lehet indulni ezzel.
0: FM 103 Csillag.rádió. Hallgassa online is műsorainkat. Csillag.rádió.hu. Csillag.rádió.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
3: Kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg országszerte. Elindult a Turizmus E-Akadémia nevű országos fejlesztési program. Új mikromobilitási szolgáltató jelenik meg Miskolc közösségi közlekedésében. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2026. május 7-én, csütörtökön, 16 órakor a 103 MHz-en a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, mindezt Orbán Viktor miniszterelnök levélben írta meg Sulyog Tamás államfőnek. Indoklása szerint a döntés politikai jellegű és sérti Magyarország szuverenitását, illetve alkotmányos önazonosságát. Kapitány István szerint a gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország egyik legfontosabb pillére. A leendő gazdasági és energetikai miniszter erről Facebook videóban beszélt. Úgy fogalmazott, a gazdaság irányítása inkább egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz hasonlít. Szerinte az első 3 hónapban már érezhető irányváltás várható. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati döntéseket mindenki számára átláthatóvá teszik. Azt mondta, kiemelt figyelmet fordítanak a korrupció visszaszorítására. Felülvizsgálják az indokolatlan és túlárazott kifizetéseket és támogatásokat. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, és újra szabályoznák a rendszert. Céljuk egy versenyképesebb, átláthatóbb és válságálló gazdaság kialakítása. Kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg országszerte. A Hungaromet szerint áprilisban alig hullott csapadék Magyarországon. Több térségben már március vége óta nem esett számottevő eső. A talaj felső rétege porzik, és egyre mélyebben is kiszárad. Az Alföldön és a Mezőföldön jelentős vízhiány alakult ki. A szakértők szerint az őszivetések állapota romlik az aszály miatt. A repce virágzása különösen érzékeny időszakban van, kevés a nedvesség. A gyümölcsösök több helyen fagykárt szenvedtek az elmúlt hetekben. Az előrejelzés szerint a következő héten csapadék és enyhülés érkezhet, addig azonban tovább fokozódhat az aszály az országban. Elindult a Turizmus E-Akadémia nevű országos fejlesztési program. A kezdeményezés célja a turisztikai kis- és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítése. A projekt uniós támogatással indulhatott. A fejlesztést a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány vezeti. Ennek részeként egy új digitális kompetencia központ jön létre. A platform e-learning tananyagokat, szakmai szolgáltatásokat és e-kereskedelmi funkciókat kínál. A program támogatja a digitalizációt és a mesterséges intelligencia alkalmazását is. A projekt 2025. októbere és 2027. májusa között országos lefedettséggel valósul meg. A kezdeményezés célja a hazai turisztikai vállalkozások versenyképességének növelése. A nyaraló övezetekben csökkent az ingatlanok iránti kereslet a koronavírus járvány idején mért rekordhoz képest, közölte az ingatlan.com. Az elemzés szerint a visszaesés több térséget is érintett, de eltérő mértékben. A Balatonparton 2021 és 26 között jelentős, mintegy 59%-os kereslet csökkenést mértek. Éves szinten is visszaesés látszik, mind az északi, mind a déli parton. A Tisza-tó térségében kisebb volt a visszaesés, de ott is mérséklődött az érdeklődés. A Velencei-tó környékén inkább stagnálás figyelhető meg. A Balaton továbbra is a legdrágább hazai nyaralópiac, több mint 1 millió forintos négyzetméter árakkal. A szakértők szerint a magas árak és a megváltozott vásárlói szokások is szerepet játszanak a lassulásban. A piacot most már inkább stabilizálódás, mint gyors áremelkedés jellemzi. Új mikromobilitási szolgáltató jelenik meg Miskolc közösségi közlekedésében. Május 2-től a Lime veszi át az elektromos rollerek üzemeltetését a városban. A jelenlegi tiltott járművei április végével eltűnnek az utcákról. Az új szolgáltató kedvezőbb díjszabással és bevezető akciókkal indul. Az új felhasználók 2 darab 10 perces ingyenes utazást kapnak regisztráció után. Ezt követően a használatdíja percenként 69 forint lesz, a feloldási díj pedig 249 forint. A váltás célja nem csak a szolgáltatás színvonalának javítása, hanem a költségek csökkentése is. A városvezetés szerint így még többen választhatják a környezetbarát közlekedési formákat. A kedvezményes időszak május végéig tart. Megnyílt a 100. strandszezon Hajdúszoboszlón. A Hungaroszpa május elején nyitotta meg hagyományos fürdő részeit. A látogatók több medencét is igénybe vehetnek már a nyitás napjától. A strand nyáron összesen 15 medencével várja a fürdőzőket. Június közepén nyílnak meg az aktív, junior és prémium zónák. A területen található a több mint 6000 négyzetméteres mediterrán medence is. Ez Közép-Európa legnagyobb épített vízfelülete. A komplexumban családi és sportolási lehetőségek is elérhetők. Az idei szezonban forgalomnövekedéssel is számol a fürdő vezetése. A cél több mint 1,5 millió szolgáltatás értékesítése az év során. Búcsúzik gyülekezetétől Balajti József református lelkipásztor, aki 32 éven át szolgált a Miskolc Felsővárosi Református Egyház községben, számolt be róla a minap. Szolgálata idején valósult meg a Felsővárosi Református templom felépítése. Nevéhez kötődik a Balázs Győző Református Gimnázium egyházi fenntartásba vétele is. A lelkipásztor korábban Tiszapalkonyán, Kistokajban és Miskolc több gyülekezetében is szolgált. Részt vett a Cantus Firmus énekkar megalapításában, és hosszú ideig héber nyelvet is tanított. A nyugalomba vonulása kapcsán elmondta, hogy úgy érzi, elvégezte a rábízott feladatokat, több időt szeretne családjával, unokáival és kertészkedéssel tölteni. A gyülekezet ugyanakkor továbbra is számít lelkipásztori segítségére. Javaslat merült fel egy új magyarországi munkaszüneti nap bevezetésére. A kezdeményezés szerint július 8-a hivatalos ünnepnap lehetne. Ezzel a Rákóczi szabadságharc emléke előtt tisztelegnének. A javaslat célja, hogy a történelmi megemlékezés ne csak jelképes legyen, hanem egy szabad naphoz is kapcsolódjon. A támogatók szerint így többen foglalkozhatnának a korszak történelmi jelentőségével. A nap alkalmat adhatna országos programokra és megemlékezésekre is. A kezdeményezés a nemzeti identitás erősítését is szolgálná. Egyelőre azonban nincs hivatalos döntés vagy parlamenti napirendre vétel. A kérdés jelenleg civil és szakmai viták szintjén zajlik. A bevezetésről várhatóan később születhet politikai döntés. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillag.rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. A Csillagpont Rádió hírmagazinja.
2: És vendégünk itt a Csillagpont Rádióban dr. Felszegi Sára, egyetemi tanár, vezető főorvos, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy komoly témánk lesz, mégpedig arról fogunk beszélgetni az elkövetkezendő fél órában, hogy az ember, ahogy idősödik, közeleg a nyugdíjkorhatárhoz, gondolkodik-e arról, vagy gondolkodik sok ember, hogy dolgozzon tovább, hagyja abba? Mi a helyes? Ön hogyan látja?
3: Köszönöm szépen a meghívást. Hát jó kérdés, mert abba hagyni semmit se szabad. Tehát úgy értem,
2: sem?
3: Hogy a munkát, tehát a munkahelyi munkát, ha abba hagyom, valami mást kell találnom. Nekem volt egy nagyon kedves barátnőm, ő még 93 évesen tanár volt, 93 évesen is tanított és felkészített embereket az egyetemi felvételire, és ő mondta azt, hogy megtanultam, hogy az ember nem az élettől öregszik meg, hanem attól, ha már semmit sem vár tőle. És ez teljes egészében így van. Mert kevesen tudjuk, ugye, hogy miért is került szóba ez most. Hát van egy elöregedő társadalmunk. Na most az, hogy kitart el minket a nyugdíjas években, az két lehetőség. Vagy a demográfia politikán úgy kell változtatni, hogy szülessen annyi gyerek, ami képes egy társadalmat gazdaságilag, szociálisan fenntartani, vagy a másik lehetőség az, hogy az aktív életkort meg kell hosszabbítani, vagyis hogy képesek legyünk önmagunk és a munkánk további ellátására.
2: Na erre mondják azért a fizikai munkát végzők, hogy alig várják a nyugdíjkorhatárt. Ő már nem akar tovább, mondjuk, nem tudom, egy ács 68 évesen vagy 70 évesen a tetőre mászni, vagy egy kőműves, vagy nem tudom, egyéb fizikai munkást is emlegethetnék. Erre mondják, hogy könnyű

0: De 30 éves korunktól kezdődik az úgynevezett, hogy is mondjam csak, hát a leépülés,
1: hanyatlás,
0: vagy
1: ugye?
0: A funkciók csökkenése, ez nem szükségszerű, ez csak akkor van, hogyha nem tartjuk karban magunkat. Ugyanis maga az öregedési folyamat, úgy is hívjuk, hogy a kapacitások funkciói, hogy az már 30 éves korban elkezd csökkenni. Hogy az egy meredek csökkenés lesz, vagy inkább egy vízszintes, az tőlünk függ, az életmódunktól, a hozzáállásunktól, és ugye van egy úgynevezett rokkantsági küszöb. Nos, ha meredeken esik le a funkciókapacitás csökkenése, akkor rokkantá válunk, nem leszünk önmagunk ellátására képesek. Ha viszont akár majd beszélünk róla fizikailag, szellemileg, stb. Megfelelően úgymond edzésbe tartjuk magunkat, akkor mi bőven a rokkantsági küszöb fölött tudunk lenni, és ezáltal megőrizzük az aktivitásunkat, a fittségünket.
1: De mit mutatnak a kutatások, hogy milyen hatással vannak az idősebb korosztály munkába maradása a mentális egészségre?
0: Hát a Müncheni Egyetemen végeztünk egy közös kutatást, akkor én még a Szombathelyi Egyetemnek voltam az oktatója, és azt vizsgáltuk, hogy a kor előre haladtával hogyan csökken a szellemi kapacitás. És azt találtuk, hogy 75 éves korig intakt a szellemi kapacitás, ha csak nem éri valami betegség, mert ugye az egy másik kategória, intakt, és 75 éves kor fölött is a tapasztalattal teljes egészében kompenzálni lehet ugye a szellemi kapacitásunkat. És még van egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye azt mondtam, hogy a funkciók csökkenése. Ezek egyáltalán nem szükségszerűek. Vannak olyan úgynevezett egészségdeterminánsok, vagy egészségkárosító kockázatok, amiket el lehet tudatosan kerülni. Hát vannak, amik nem, de amit lehet, el kell kerülni. És ezzel képesek vagyunk fenntartani mind a szellemi, mind a fizikait. Van egy elmélet, illetve most már gyakorlat, ami körülbelül 15 évvel ezelőtt jelent meg, és teljes egészében megváltoztatta a megelőző orvoslásnak az egész vízióját, mégpedig ez az úgynevezett epigenetikai öröklődés. Ez azt jelenti, hogy például ez a Karolinska Egyetemen, Svédország, ugye Stockholm, végezték ezt a kutatást, és azt találták, hogy a stressz csökkentésével, és itt a negatív stresszről beszélek, tulajdonképpen megváltozik a géneknek a működése. És ugye az információt a génünkben az úgynevezett metilgyökök hordják. Ezek a metilgyökök határozzák meg, hogy okosak, szépek, magasak, alacsonyak, milyenek vagyunk, vagy cukorbetegségre hajlamosak, vagy demenciára hajlamosak, vagy nem. És ez az elmélet rámutatott arra, hogy ha megfelelően táplálkozunk, ha mozgunk, és ez a napi 30 perces egyenletes séta már elég rá, akkor ezek a rossz üzenetek, kijönnek, úgynevezett demetilációs folyamat jön létre, és helyébe olyan metilgyök kerül be, ami azt az üzenetet hozza, hogy mi egészségesek vagyunk, és már a gyerekeinknek is ezt fogjuk örökíteni, nem hogy cukorbetegségre hajlamos, hanem azt, hogy ő az egészségre hajlamos. Tehát, ha megnézzük, hogy körülbelül hogy áll az egészség kérdése,

0: akkor 15-30%-ba genetika, de az epigenetikával ez lecsökkent ilyen 20 alá, ez a 30. A másik, ugye a sokat szitott egészségügy, ami 10-15%, de az, hogy milyen az egészségünk, abban 75-75%-ban, és az epigenetikával 85%-ban mi vagyunk a felelősek.
1: Akkor ugye szokták mondani, hogy valaki elmegy nyugdíjba, addig semmi baja nem volt, és akkor jönnek elő a betegségek. Akkor ezt most ez idézi elő?
0: Hát tulajdonképpen a betegségeket az idézi elő, hogy a funkció ugye kapacitása csökken, és ez változó mértékű, egyénenként változik. Tehát nem lehet egy sztereotípiáról beszélni. Ezért aztán mi következik be? Ezért van az, hogy például ugye a szemléletünk, hogy jaj, elmúltam 60 éves, vagy 65 éve, elmentem, már csak nyugdíjas vagyok. Ugye az egész társadalom szemléletünk nagyon negativisztikusan áll az idős emberhez, mert még 64 évesen és 354 naposan egyetemi tanár vagyok, asztalos vagyok, nővér vagyok, és ha betöltöttem a 365. napomat, vagyis 65 éves leszek, akkor nyugdíjas. Mit csinálunk? Tömeggé silányítjuk az értékeinket. Vagyis nem az lesz, hogy nyugdíjas egyetemi tanár, vagy nyugdíjas nővér, vagy nyugdíjas orvos, hanem nyugdíjas asztalos, hanem az lesz, hogy nyugdíjas. És ezzel mi tulajdonképpen elveszítjük az értékeinket. Tehát nekünk nem tudom, hogy miért csinálja ezt a társadalom, de a helyzet az, hogy elveszítünk olyan alkotó erőt és olyan mozgató erőt a társadalomba, aminek helye lenne ott, és szükség is lenne rá. Ezért is lenne fontos az, hogy nyugdíjas kor után. Előfordul, hogy valaki nem akar az előző munkahelyén dolgozni, mert már belefáradt, mert már elege van belőle, de valami feladatot találni kell. Hát például segítek az unokámnak a tanulásba, a szomszédnak bevásárolok, tehát célokat tűzök ki, és feladatokat látok el.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Itt van velünk Kós Marian, aki párkapcsolati mediátor. Nos, beszélgetni fogunk arról, hogy egy párkapcsolatnak milyen buktatói lehetnek, és hogyan lehet egy megromlott kapcsolatot helyrehozni. De kezdeném talán azzal, hogy ön hogyan lett, és miért párkapcsolati mediátor.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mediáció az egy olyan közvetítői tevékenység, amely mindenféleképpen a vitás és a konfliktus helyzetekben egy közös megoldást segít hozni. És ez legyen bármilyen területén az életünknek, és mivel a család az nagyon fontos, és a családnak az alapja a párkapcsolat, ezért, és nekem is voltak nehézségeim, a házasságban voltak kudarc élményeim, és ez oda vezetett, hogy amikor én 2011-ben elindultam a mediáció útján, akkor a családi párkapcsolati mediáció az kiemelt fontosságú volt számomra.
1: Miben különbözik a mediáció a hagyományos párterápiától?
3: Alapvetően a mediációnak az a szerepe, hogy a felek között felépítse a kommunikációt, ami az alapja mindennek, és a kommunikáció az elég hamar el szokott tűnni a minőségi kommunikáció a kapcsolatokból.
1: Ennek mi az oka?
3: A mindennapi
1: a rohanás,
3: a stressz, különösen akkor, amikor már nem csak egymásra figyelnek a párok, hanem érkeznek a gyermekek, akkor az már jelentősen megváltoztatja a kapcsolatnak a minőségét. Nem kellene, hogy megváltoztassa, de ha nem figyelnek oda a párok erre, akkor olyan nehézségekkel szembesülnek, amelyeket, ha nem figyelnek rá és nem kezelik tudatosan, akkor az eltávolítja őket egymástól. Bármi furcsán is hangzik, mert a gyermek érkezésével a családba gyakorlatilag nem csak egy férfi és egy nő, mint pár léteznek együtt, hanem megjelenik egy új szerep, lesznek, a szülői ugye? Szerep igen. is. És onnantól kezdve, ha eltolódik az ő kapcsolatuk a szülői szerepek betöltésének irányába, akkor sérül a férfi-nő kapcsolat.
1: Lehet kérdezni, hogy milyen általában, milyen típusú problémával fordulnak önhöz?
3: Általában sokszor nem tudják megmondani, hogy mi a gond. Egyszerűen csak érzik azt, hogy valami nem jó, nem működik. Sokasodnak a konfliktusok, ez egy nagyon jellemző tünet a kapcsolatokban.
1: Tehát már azért is össze lehet veszni, hogy miért itt van a sótartó, és miért nem az asztal másik
3: így van,
1: végén.
3: Pontosan. És ezek az, hogy nem érzi jól magát, különösen az egyik fél nem érzi jól magát a kapcsolatban, akkor eljönnek, és az párkapcsolati mediáció során az első ülésen föltérképezzük a kapcsolatot. Megkeressük azokat a pontokat, amelyek problémásak, amitől nem érzik jól magukat, vagy mind a ketten, vagy az egyikőjük nem érzi jól magát, attól az adott élethelyzettől, amiben vannak, és ez a föltérképezés, én azt szoktam mondani, hogy diagnosztizáljuk a kapcsolatukat, ez vezet oda, hogy tulajdonképpen látnak egy teljes képet arról, amit éreznek a mindennapjaikban, de így kimondva, így elmondva egymásnak azt, hogy mitől is érzem én magam így, ahogy, és ez az a kép, ami után el tudunk indulni azon az úton, hogy hogyan lehet ezen változtatni, min kellene, és hogyan tudnak változtatni.
1: A mediátor az tanácsot ad, vagy pedig csak közvetít a felek között?
3: Alapvetően közvetítünk. A tanácsadás az talán abban rejlik, hogy adunk javaslatokat, technikákat, amelyeknek a bevitelével a mindennapjaikba, amelyeknek a gyakorlásával lehet javítani a párkapcsolaton. Tehát javító technikákat, azokat teszünk javaslatként, hogy mit lenne célszerű tenniük annak érdekében, hogy például javuljon a kommunikáció. Azt szoktuk mondani, hogy megtanítjuk őket kommunikálni egymással, bármennyire is lehet, hogy már 20 éve együtt élnek.
1: Meg lehet, hogy az elején sikerült is, hiszen azért igen. házasodtak össze. Hány alkalom szükséges ahhoz úgy általában, hogy ha önnél megjelenik egy pár bizonyos problémával, hány alkalommal kell még, hogy eljöjjenek, és nem tudom, beszámoljanak arról, hogy hogyan sikerül megoldani a közös gondjaikat?
3: Ez nyilván függ attól is, hogy milyen mélységű a probléma, illetve mennyi olyan nehezítő tényező van jelen a kapcsolatban, amin dolgozniuk kell. 3-5 alkalmat szoktunk javasolni, egy 3 hónapos perióduson keresztül, hogy addig mindenféleképpen, ha ebbe belevágnak, addig ne szálljanak ki belőle. És utána meglátjuk, hogy hogyan tovább.
1: Találkozott olyannal, hogy egy kívülálló számára banális az a probléma, ami mondjuk a felek között majdnem, hogy váláshoz vezet?
3: Igen. Bár én nekem ugye, mint kívülálló, semmi sem banális, mert tisztában vagyok vele, hogy a legalapvetőbb például pohár ide, pohár oda, vagy ha hazajövök, akkor miért vannak még mindig a ruhák a szárítón, vagy a kanapén, és lépek a legóra, szanaszét a szőnyegen, ezek banálisnak tűnnek, viszont valójában nap, mint nap ismétlődően, ezek folyamatosan rontják a komfortérzetét annak a félnek, aki hazajön.
1: Na de ilyenkor mi a megoldás? Azt lehet tanácsolni annak a félnek, akit zavar ez a dolog, hogy vagy pakolja el, vagy megkérjük a másik felet, hogy pakold el a nem tudom, a legót, vagy a poharat ne oda tedd. Tehát mi a megoldás? Ilyen. Mindkettőnek változni kell, nem?
3: Mind a kettőjüknek nincs olyan, hogy csak az egyiknek lenne tennivalója, akkor az nem fog működni. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni azt, hogy lehetne ezt a helyzetet feloldani. Mit gondolnak ők erről? Hogyan lehetne ezen változtatni? Ki mit hajlandó ebbe beletenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? És ők fogják saját maguk egymásnak elmondani azt, hogy ki mit kér, vár, javasol, és ebben a mediátor közvetít.
1: És mit tehetnek a párok, hogy ne mérgesedjen el egy kisebb konfliktus? Bocsánatkérés, az mennyire játszik szerepet a felek között?
3: Érzékeny pontra tapintottál, a bocsánatkérés az nagyon sokszor előfordul, hogy azt panaszolják, hogy képtelen a másik bocsánatot kérni. Vagy valaki fölismeri azt, hogy ő saját maga is képtelen bocsánatot kérni. A bocsánatkérésnek alapvetően nagyon fontos szerepe van. Ugyanakkor önmagában nem elég. Tehát, hogyha nap mint nap ismétlődik ugyanaz a helyzet, és mindig szívből bocsánatot kérnek érte, attól még az ugyanúgy métejezi a kapcsolatot.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Ez itt a Csillagpont Rádió, az FM 103 MHz-en. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatóit. Napi hírmagazin műsorunkat hallják, de felhívom figyelmüket arra is, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
5: Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ezzel a címmel vándorkiállítás érkezett a Miskolci Egyetemre. Az ünnep minden ember szívébe másként érkezik meg. A lelki elmélyülés mellett előhozza az együtt megélt pillanatokat, a csendes emlékeket és a békét adhat a léleknek, megnyugvást a szívnek, új értelmet a jelen pillanatban. Kezdte köszöntőjét professzor Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.
6: A Miskolci Egyetem kapott arra lehetőséget, hogy ezt a csodálatos kiállítást itt meg tudjuk rendezni, és önök pedig meg tudják tekinteni. Miért fontos ez nekem? Önmagában is mondjuk úgy értelmiségiként rendszeres kiállításra járó vagyok. Kiállítások között természetesen képzőművészeti, történeti, néprajzi és egyéb tematikájú kiállítások szerepelnek. A mai az nem csak az eszemhez, hanem a szívemhez is közel álló tematikával és alkotókkal tud megjelenni. Miskolci Egyetemet sokan ismerik, sokan nem ismerik, de kellő távolságból nyilván egy klasszikus műszaki egyetemről vannak információi az embereknek, és így is van, valóban büszkék vagyunk a műszaki hagyományainkra, ugyanakkor a 80-as, 90-es évektől az egyetemünk nyitott a társadalmi igények alapján humán társadalomtudományi képzések irányába is. Tehát azt mondhatni, hogy a mostani kiállítás fókuszában lévő társadalmi probléma nálunk élő gyakorlat, mind a képzések, mind a kutatások területén, nem beszélve arról, hogy elég beágyazott kapcsolatrendszerünk van. Itt pedig az, hogy a mai kiállításon olyan műveket tudunk megtekinteni, amit folyadékkal élő embertársaink készítenek, ez pedig külön felemelő, azt gondolom, számunkra. Úgyhogy én még egyszer a köszönetemet szeretném kifejezni, hogy itt lehetünk, és hogy ezt a kiállítást az egyetemen tudjuk megrendezni. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm az intézményeknek, intézményvezetőknek, akik itt vannak, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszöntöm az alkotókat, akiknek a műveit meg tudjuk tekinteni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hírösszefoglaló magazinműsort hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Török Nóra biztosította. Legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják a YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
2: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. Mint ahogy arról eredményszinten beszámoltunk, a bajnoki döntő harmadik felvonása Pécsre szólította a DVTK Hunter együttesét, amely két vereség után az első győzelmére készült, életben tartva ezzel a reményeit. A pirosfehérek nem kezdték jól a mérkőzést, és a folytatás sem sikerült jobban. A pécsiek nagy előnyt alakítottak ki, és 77-49-es győzelmet arattak hazai pályán, ezzel megnyerve a bajnokságot. A DVTK Hunter így tehát ezüstérmet szerzett a női kosárlabda NB1 A csoportjában. Az egész sorozatban felülmúlt minket a Pécs, mi nagyon gyengén kezdtük a harmadik mérkőzést, nem tudtuk megakadályozni, hogy az elején jelentős különbség alakuljon ki a felek között. A védekezésünkkel még sikerült valamit faragni a hazai előnyből, de ez sem bizonyult elégnek, nyilatkozta Völgyi Péter, a Vasgyáriak vezetőedzője az összecsapás után. A pécsiek 3-0-ás összesítéssel nyerték meg a bajnokságot. A DVTK Hunterm szezonjára a későbbiekben is visszatekintünk majd.
0: Sportszeret. Sportszeret, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Vereséget szenvedett a rájátszás elődöntőjének harmadik mérkőzésén a Pekabeu Meavc Wolves NB1B piros csoportos férfi kosárlabda csapata. Az egyetemiek a BKG Prima Akadémia otthonában léptek parketre. A hazaiak simán megnyerték a találkozót, a végeredmény 109-84 lett a BKG javára, ezzel pedig összesítésben is vezet 2-1 arányban az akadémia. Gratulálok a hazai csapatnak, a hazai mérkőzés energiái most sajnos hiányoztak belőlünk. A harmadik negyed végi 21-11 egyes faltarány indokolatlannak gondolom. Úgy vélem, indokolt lenne tisztázni a kritériumrendszert, és elindulni abba az irányba, hogy ne a mérkőzéseken teátrális vagy interjúkban elhangzó számonkérések formálják a játékvezetést. Remélem, a liga érdekében ebben is történnek majd változások. A mérkőzés pozitívuma, hogy a kevesebb lehetőséget kapó fiatal játékosaink is belekóstolhattak az elődöntő hangulatába. Pénteken újra otthon játszunk, egy garantáltan más energiájú mérkőzésen, nyilatkozta a találkozó után a vezetőedzője Szollár Gergő. A negyedik összecsapásra Miskolcon a holnapi napon kerül sor 17 órától a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.
0: Sportszeret. Sportszeret, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Közös megegyezéssel szerződést bontotta a DVTK labdarúgó csapatával Anderson Essity, valamint Abubakar Keita, akik így már a Paks ellen sem lépnek pályára. Anderson Essity tavaly nyáron érkezett Diósgyőrbe, és összesen 14 bajnoki, valamint 3 kupa mérkőzésen stabilizálta a DVTK középpályáját. Abubakar Keita a nyári átigazolási időszak hajrájában lett a diósgyőriek labdarúgója. A Fizligában 19 mérkőzésen játszott, és betalált az MTK és a Paks kapujába. A Magyar Kupában pedig 4 találkozón viselte a DVTK szerelését, és Hódmezővásárhelyen volt eredményes.
0: Sportszeret. Sportszeret, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Hosszú kihagyás után lép pályára ismét a röplabda Tipmix Pro férfi NB1 extra ligában a Meavc Pekabeu. Mint ismert, az egyetemi alakulat a 7. helyért kezdi meg a szereplést a Debrecen ellen a mai napon idegenben. A két gárda alapszakasz meccsein Miskolcon a Meavc, még Debrecenben a Deac tudott nyerni. Így egy kiélezett és szoros párharcra van kilátás, amely az egyik fél 2 győzelméig tart majd. Ennek kapcsán osztotta meg gondolatait a Meavc Pekabeu vezetőedzője Kovács Zoltán.
2: Utolsó megméretetésünk a Debrecen csapatával lesz a 7. helyért. Alapszakasz eredményeit nézve ugye egy döntetlen az állás, itthon nyertünk, ott kikaptunk náluk vendégszereplést. Én úgy gondolom, hogy a következő mérkőzésen a nagyon fontos lesz a srácokat motiválni, nem sikerült bejutni a 6 kezője a bajnokságban, de úgy gondolom, hogy srácok is úgy gondolják, hogy nagyon szeretnénk győzelemmel befejezni ezt a bajnokságot, ehhez ugye hozni kell ezt a következő mérkőzést. Gondolom, Debrecen is hasonlóképpen gondolkozik, azért egy nagyon kiélezett csatát, feszült mérkőzést vár. Remélem, minél többen kilátogatnak majd a szurkolók ez az összecsapásra, meg majd a vasárnapi hazai mérkőzésre is.
1: Az összecsapás előtt a kékfehérek játékosa Kondor Kristóf is elmondta gondolatait. A hetedik helyért kezdjük meg a párharcot a Deac ellen két győzelemig tartó sorozatban. A szezonban már egyszer nyertünk, egyszer kikaptunk ellenük, így szoros, kiélezett csatára számítunk. Idegenben rajtolunk, célunk, hogy már az első meccsen megszerezzük a pályaelőnyt. A kulcs a fegyelmezett játék, és a végig tartó koncentráció lesz, zárta a röplabdázó. A mai napon tehát a Deac otthonában lép parketre a MEAC 20 órától, míg a hazai miskolci találkozóra május 10-én 17 órától kerül sor a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sport hírei. A Csillagpont Rádió sport hírei. Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu. Nem csak rád.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egyetem az európai mezőnyben. A Miskolci Egyetem idén is felkerült a QS Európai Egyetemi rangsorára több ezer intézmény között az 551-560. Helyen. Kelet-Európában pedig az első 70-ben. Ez a lista az oktatás minőségét, a kutatási eredményeket és a nemzetközi kapcsolatokat is figyelembe veszi, vagyis azt, amitől egy egyetem igazán működik. Az európai mezőnyben a Miskolci Egyetem stabilan jelen van. Nem véletlen, hogy egyre többen választják. Miskolci Egyetem, a Tudás és Közösség kampusza.
1: Igazi funky arc vagy? Lux Funk Party az igazi funky arcoknak.
2: Május 9-e, Symbol Budapest. Warm Up Trouble Man, Scratch Show Andrew J és DJ Quick. DJ-k Andrew J és DJ Hangya.
1: Érezd velünk az igazi libabőrt.
3: Jegyek www.lexfunk.com.
1: Mozogjanak a testek.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Csillagpont Rádióban.
4: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd, mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történő lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A tervezett módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme érdekében van szükség, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Pörgess fel a pulzusod!
5: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. A Perzsőből térségéből származó kőolaj döntő része Ázsiába irányul, olyan meghatározó gazdaságokba, mint Kína, India vagy Japán. A világ egyik legfontosabb szállítási útvonalának számító hormuzi szoros hónapok óta tartó blokkádja azonban komoly kihívások elé állítja ezeket az országokat. Képesek pótolni a kieső mennyiséget? Milyen eszközökkel kezelik az ellátási zavarokat? Hogyan reagál Ázsia az egyre mélyülő olajválságra? Erről beszélgetünk Csenger Ádámmal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Egész Ázsia a hormuzi szoroson keresztül közel-keleti olajat kap, vagy melyik országokat érinti a leginkább most ez az olajválság?
2: Alapvetően egész Ázsiát, tehát a hormuzi szoroson áthaladó olaj- és földgáz szállítmányoknak a közel 90%-a oda irányul, úgyhogy Ázsia az a földrész, ami a leginkább megézi most ezt a válságot, és vannak országok, amiket kicsit kevésbé érint a dolog, mert hogy gazdagok, nagy tartalékaik vannak, ugyanakkor általánosságban elmondható, hogy a földrészt érinti leginkább a földön a válság.
1: Nincs saját olajtartalékuk, nincsenek saját olajmezőik, tehát nem tudnak maguk kitermelni kőolajat, földgázt?
2: Alapvetően szinte mindegyik ország vagy nem rendelkezik energia hordozókkal, vagy pedig kevéssel rendelkezik, úgyhogy ezért szorulnak importra. Egyébként sok finomító működik a térségben, tehát például Koreában, vagy Malajziában, vagy Szingapúrban, ugyanakkor ezek import olajat dolgoznak fel.
1: Nézzük akkor meg, hogy mihez kezdtek ebben a helyzetben ezek az országok. Egyáltalán van-e most ott olaj vagy földgáz? Kezdjük a legnagyobb versenyzővel, Kínával, ami a világ legnagyobb olajfelvásárlója. Kína tudja pótolni az elapadt közel-keleti szállítmányokat, mondjuk orosz nyersolajjal?
2: Kína egy érdekes ország ebből a szempontból is. Őt érinti a legkevésbé ez a válság. Ő mondható talán a világon a legellenállóbbnak a válsággal szemben, több okból kifolyólag. Egyrészt tavaly óta nagyon komoly kőolajtartalékokat halmozott fel. Alapvetően azért, mert látta, hogy az amerikai-iráni viszony az egyre romlik, egyre feszültebb, és ezért mondhatni betárazott kőolajból, tehát rekordmennyiségű kőolajtartaléka van. Készült erre a helyzetre. Más kérdés, hogy az országnak az olajfogyasztása óriási, tehát a legnagyobb olajfogyasztó a világon, úgyhogy körülbelül 3 hónapra elegendő az a tartalék, ami nekik van. Hiába abszolút értékben óriási mennyiségről van szó, ugye a fogyasztás is óriási, tehát azért 3 hónap sem kevés. Mellette a hormuzi szoros lezárás óta növelte az orosz olajimportot, és van még néhány fontos tényező, ami miatt Kína ellenállóbb a többi országnál. Az egyik az elektrifikációnak az előre haladott volta. Például az autóknak, az újonnan eladott autóknak a körülbelül 60%-a elektromos meghajtású, és a teljes autóflottának a körülbelül 15-18%-a az. Tehát ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb kőolaj van szükség például a közlekedéshez. Illetve hát Kína nagy mértékben támaszkodik a megújuló energiaforrásokra is. Napelemek, szélenergia, stb., amiben ugye ezekben a technológiákban és termékeknek az előállításában is a világon is vezető szerepet tölt be. Úgyhogy mindezeknek a tényezőknek az eredményeként Kína kevésbé van rászorulva az olajimportra, illetve az olajfelhasználásra, úgyhogy ezért mondhatni, hogy ellenállóbb a válsággal szemben. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem maradhat akármeddig így. Tehát azért Kínában is emelkedik az üzemanyag ára, még hogyha nem is olyan mértékben, de azért, hogyha mondjuk még fél évig tartana a jelenlegi helyzet, akkor azt azért Kína is megérezni.
1: És a kínai gazdaság is megérezni.
2: Igen.
1: A lakosság nyomottáron kapja az üzemanyagot, vagy azért nekik is a pénztárcájukba kell nyúlniuk?
2: Van áremelkedés, ugyanakkor, tehát idén több üzemanyag emelés történt már, de amikor elkezdődött a válság, akkor a következő tervezett emelést, azt korlátozta a kormány. Tehát valamennyi könnyítés így jutott a vásárlóknak, ugyanakkor azért ott is emelkedik a benzinára.
1: India is egy hatalmas olajvásárló, a fejlődő gazdasága az rendkívüli mennyiségű olajat igényel, és a nyersolaj importjának a felét a Közel-Keletről szerezte be India. Most mit tesz? Ők tudják pótolni a kieső közel-keleti olajat?
2: India esetében az importfüggőség, a hormozi szoroson keresztüli importfüggőség főleg a gáz tekintetében jelentkezik, tehát a kőolaj kb. 40 és a gáz kb. 80%-a érkezik onnan. Ami a kőolajat illeti, gyorsan sikerült diverzifikálni az importforrásokat márciusban, tehát az addigi kb. 20 országból, most már kb. 40 országból szereznek be kőolajat, köztük jelentős szerepet játszik Oroszország, tehát ők is megnövelték az onnan érkező olajimportot.
1: Az amerikai szankciók hatására először lemondtak az orosz szállítmányokról, és most gyorsan, amikor könnyítettek a szankciókon, akkor újra vásárolnak?
2: Így van, így van. Amerika május közepéig meghosszabbította a már tengeren lévő orosz kőolajra vonatkozó szankciómentességet, tehát ez nyilván sok országnak könnyebbséget jelent. Más kérdés, hogy ez nem végtelen mennyiség, tehát ez előbb-utóbb el fog fogyni, de azért mégis nyilván átmeneti könnyebbséget jelent. Tehát India a kőolaj tekintetében diverzifikálta a forrásait, viszont a gáz tekintetében nagyobb a gond. Tehát például nagyon jelentős szerepe van az indiai gazdaságban a cseppfolyós PB gáznak, ezt főzéshez használják rengetegen, éttermekben és a többi. Ebből például hiány van, tehát országszerte sorokának gázpalackokért, Mumbai-ban, ami egy 22 milliós város, számos étteremben például vagy nincsen ilyen gáz, vagy pedig például hosszabb főzést igénylő ételeket nem lehet rendelni. Gujarat államban kb. 400 ezer ember megélhetése függ a kerámiaipartól, ami a gáz felhasználáson alapszik. Azoknak az embereknek a megélhetése az most egyértelműen...
1: Leálltak ezek a gyárak?
2: Vagy leálltak, vagy visszafogták a termelést, és ott is az a helyzet, mint ahogy egyébként gyakorlatilag ugye az egész világon és Ázsiában is ezzel a válsággal kapcsolatban, hogy az a kérdés, hogy meddig fog ezt tartani. Tehát most még tudják nagyjából kezelni az országok, hol jobban, hol kevésbé, de mondjuk negyed év múlva, vagy pláne fél év múlva sokkal rosszabb lesz a helyzet, hogyha nem változik semmi.
1: És ugye az indiai gazdaság a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága, hát nyilván akkor a növekedés is várhatóan visszaesik.
2: Persze, bizonyára.
0: Ez a Geotrendek.
3: Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
1: Vendégünk Csenger Ádám, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője. Témánk pedig, hogy miként kezeli Ázsia az olajválságot. Dél-Kelet-Ázsiából már tavasz elején gyakorlatilag a hormuzi szoros lezárása után aggasztó hírek érkeztek. Bezárt benzinkutakról, energiavészhelyzetről, meg kötelező home office-ról lehetett olvasni, ott nagyobb a baj, mint mondjuk Indiában, meg Kínában?
2: Mondhatni, hogy nagyobb, főleg Kínához képest, mert hogy ezek jellemzően szegény országok, akiknek egyrészt kevesebb a pénze arra, hogy most a drágább kőolajat megvegyek,

0: A Fülöp-szigeteken 98%-ban érkezik a hormozi szoroson keresztül a kőolaj, tehát ők teljes mértékben kitettek, úgyhogy értető volt ez a lépés.
1: De akkor most ellátási gondok is vannak?
0: Ellátási gondok még nincsenek igazából, viszont több mint a duplájára nőtt a benzinára, és nyilván egy szegény országban, mint a Fülöp-szigetek, ez óriási különbséget jelent. A fuvarozók és a szállítási iparban dolgozók már tüntetést is tartottak, mert hogy sokan egyszerűen nem bírják kifizetni a megemelkedett benzinárakat. A kormány nyújt valami segítséget, csak ezt a legtöbben elégtelennek érzik, úgyhogy sokaknak a megélhetése az egyértelműen kockán forog.
1: Van, ahol már ellátási zavarok vannak Dél-Kelet-Ázsiában?
0: Kifejezetten nincsenek, viszont van, ahol nagyon drasztikus lépéseket vezettek be a fogyasztás visszafogására. Tehát például Myanmarban a kormány által ellenőrzött területeken bevezették azt, hogy a személyautók aszerint közlekedhetnek egy adott napon, hogy a rendszámtáblájuk páros vagy páratlan számú-e. Tehát, hogyha páros számú autója van valakinek, akkor az egyik napon vezethet, utána a következő napon nem, és aztán
1: mint nálunk a smogriadók esetén.
0: Igen. Ahogy említette, voltak országok, ahol bezártak benzinkutak, mert nincs benzin. Vietnámban arra bátorítják a népességet, hogy csak a legszükségesebb esetben használjon személyautót, inkább használja a tömegközlekedést, vagy ha nagyon kell, akkor többen telekocsiként használjanak személyautót. Úgyhogy ilyen intézkedéseket a térségben bevezettek.
1: Van, ahol talán még a ruházkodásban is előírtak változásokat, meg a légkondi használatban.
0: Így van, Thaiföldön. Ott ugye gyakorlatilag állandóan hőség van, és füllett az idő, és ott arra bátorítja a kormányzat a lakosságot, hogy ne viseljenek kabátot vagy zakót. Tehát pólóban legyenek, mert hogy ugye ezzel kevésbé kell a légkondit használni.
1: Tehát és akkor az egész energiaellátás valamilyen módon a kőolajtól, földgáztól függ.
0: Igen, ott is alapvetően importra szorulnak, és a légkondi használat nyilván nagyon jelentős Thaiföldön, és azt is kéri a kormányzat, hogy a légkondit 26-27 fokra állítsák, ne alacsonyabbra, hogy ezáltal is kisebb legyen a fogyasztás.
1: Akkor most már a mindennapi élet sem a normális kerékvágásban megy, tehát nem nagyon tudnak úgy élni az emberek, mint eddig. Nem tudom, járnak mondjuk a mentők, a tömegközlekedés, az még mondjuk funkcionál, az élelmiszer tudják szállítani?
0: Hát funkcionál, csak vannak területek, ahol valóban vannak változások, tehát kevesebbszer tudnak az emberek elmenni például szórakozni, mert nem lehet autóba ülni, vagy éppenséggel úgy megdrágultak az árak, hogy nincs rá pénzük. De tehát alapvető ellátási problémák nincsenek, viszont mint említettem, itt is az a nagy kérdés, hogy mennyi ideig fog még a jelenlegi helyzet fennállni.
1: Ha ez elhúzódik, akkor azért társadalmi feszültségekre is számítani kell ezekben az országokban, nem?
0: Így van, hát a Fülöp-szigeteken volt is már tüntetés, ott nagyon jelentős a fuvarozóknak a létszáma, mert hogy sokan úgynevezett jeepnikkel közlekednek, ezek ilyen színes, feltűnő, hát nagyobb járgányok, sokan tömegközlekedésként használják őket gyakorlatilag. Tehát, hogy nagyon sok az ilyen jeepney vezető, és mint említettem, ők már tüntettek, tehát valóban, hogyha ez a mostani helyzet elhúzódik, akkor várható, hogy további ilyesmi megmozdulások is lesznek.
1: Japánban, Szingapúrban, vagy akár Dél-Koreában, ahol fejlett a gazdaság, a lakosság is jó módban él, mennyire érzik az olajválságot? Mert ezek az országok is a szükségleteik nagy részét importból, közel-keleti importból fedezik.
0: Így van, Japán például kifejezetten, tehát az egy nyersanyagokban kifejezetten szegény ország, gyakorlatilag mindenből importra szorul. És egyébként ennek megfelelően, meg hát ugye ők meg is engedhetik maguknak, mert egy gazdag országról van szó, Japán rendelkezik gyakorlatilag a világon a legnagyobb kőolajtartalékkal.
1: Tehát ők is fel tudtak halmozni akkor.
0: Igen, hát meg ők régebb óta ügyeltek arra, hogy legyen kellő mennyiségű, tehát a múlt hónapban kb. 250 napra elég kőolajtartalékuk volt, csak hogy ezt perspektívába helyezzük, a Nemzetközi Energiaügynökség 90 napnyi tartalékot tart, illetve javasol a tagországoknak. Tehát Japánt nem érinti annyira a válság, és ők is azért megnövelték az importot, tehát például orosz olajat is importálnak most már. Ugyanakkor ott is azért jelentkezik a válság hatása, tehát például az egészségügyben. Dél-Kelet-Ázsiában gyártanak számos olyan eszközt, például gumikesztyűket vagy különféle gépeket, amiket a japán egészségügyben használnak. és

0: mivel az ilyen különféle műanyagokból készült dolgoknak az alapanyaga sokszor a nafta, aminek az importja szintén elakadt a hormuzi szoros lezárása következtében, ezért ilyen műanyag termékeknek a hiánya is fenyeget, illetve az áruk felmegy. Japánban többek között ezért is, hogy biztosítsák a Dél-Kelet-Ázsiából érkező egészségügyi eszközöknek az importját, körülbelül 10 milliárd dolláros kölcsönt ajánlottak fel főleg a Dél-Kelet-Ázsiai országoknak. Tehát ezt meg tudja engedni magának Japán, illetve ott nem érzik közvetlenül még az állampolgárok a hatását a válságnak, bár mondom, az egészségügyben azért már lehet érezni, tehát például gumikesztyűkből, a tartalékokból jó sokat felszabadított már a kormány. Ami például Koreát illeti, ott a kormány arra kéri a lakosságot, hogy például rövidebb ideig zuhanyozzanak, a mosógépet csak a hétvégén használják, az állami alkalmazottaknak előírták, hogy csak minden másnap menjenek be az irodába. Úgyhogy ott ilyen intézkedésekre, vagy hát inkább felhívásokra került sor.
1: Ott is ez még csak óvatosság? Tehát nincs ellátási probléma, nincs. Csak igyekeznek takarékosan bánni a készleteikkel?
0: Így van, mert hogy Korea is nyilvánvalóan külföldi importra szorul, ők is diverzifikálják az ellátásukat. Ugyanakkor egy körülbelül 17 milliárd dolláros segélycsomagot is elfogadott a kormány, amivel a különféle iparágakat, illetve a szegény rétegeket segítik, úgyhogy ott is van azért hatása a válságnak, nyilván még hogyha nem is igazán húsba vágó.
1: Ausztráliát is érinti az olajválság, őket mennyire komolyan?
0: Őket is komolyan érinti, az is egy érdekes ország ilyen szempontból, mert hogy azt példázza, hogy hiába gazdag egy ország, hogyha nem diverzifikált az ellátása, akkor könnyen bajba kerülhet. És ez történt Ausztráliával, ahol az üzemanyagnak a kb. 90%-a az közvetetten a hormuzi szoroson keresztül érkezik, ugyanis először onnan eljut ázsiai olajfinomítókba, Szingapúrba, Koreába, Malajziába például, és onnan finomított formában érkezik Ausztráliába. És ott hát gyakorlatilag számos benzinkúton üzemanyaghiány van, tehát legalább egyféle üzemanyagot nem lehet kapni.
1: Ott is ez létszükséglet, nem? Olyan, mint az Egyesült Államokban, tehát gyakorlatilag a lakosság mozgása az autókra alapszik.
0: Alapvetően ez így van, ugyanakkor a legsúlyosabb problémát nem is a személyautóknak az ellátása jelenti, hanem a dízel hiány a legsúlyosabb, és igaz ugyan, hogy a legtöbb személyautó is dízel meghajtású, de az igazi problémát ez a szállítmányozás szerint jelenti, és ez egy ausztrál sajátosság, hogy miért olyan súlyos probléma ez, ugyanis az ország földrajzából fakadóan, tehát óriási, ugye egy kontinensről beszélünk, óriási országról beszélünk, ahol a népesség alapvetően partmenti nagyvárosokban koncentrálódik, és ezért gyakorlatilag bármilyen áru, ami Ausztráliába kerül, az egy teherautóról került le valamikor, teherautóval jutott el a felhasználási helyére. Úgyhogy nagyon fontos, gyakorlatilag az ausztrál gazdaság a szállítmányozásra alapszik, tehát óriási teherautókon, sokszor olimpiai medence hosszúságú teherautókon szállítanak óriási távolságokon át mindenféle árut, és ezek a teherautók dízellel működnek, és a dízelára elképesztő mértékben megugrott, illetve van, ahol hiány van belőle, úgyhogy ezt igencsak megérzi a szállítmányozás.
1: És ha minden ára megugrott, akkor nem?
0: Így van, illetve még ahol fontos szerepet tölt be a dízel, az az ország gazdaságának a pilléreinek számító bányászatban, illetve a mezőgazdaságban. Tehát a vasérc export adja a legnagyobb bevételi forrását az ausztrál gazdaságnak, főleg Kínába irányul a vasérc. Óriási bányák vannak ott, és azok is dízel alapúak, tehát a járművek, amik ott dolgoznak, a különféle gépek, amik ott dolgoznak, a tartalék energia forrás, az mind dízel alapú, a mezőgazdaságban nem különben. Úgyhogy ez a dízel függőség, ez most nagyon visszaüt Ausztráliára, illetve az ugye, hogy nem diverzifikált az ellátás, és meg azt is fontos megemlíteni, hogy az 1950-es, 60-as években épült jó pár finomító Ausztráliában, amik főleg hazai kőolajat dolgoztak fel. Ugyanakkor
1: vannak olajmezőik?
0: Van, nem túl sok, meg nem is igazán az a fajta, amire az ottani finomítók most már épülnek. 2000-ben 8 finomító volt, ezek a 2010-es évekig ezek közül 6 bezárt, tehát már csak 2 van üzemben, és ennek az a magyarázata, hogy a 2000-es évek körül Ázsiában megjelenő óriási finomítók egyszerűen olcsóbbak voltak, mint az ausztrálok. Úgyhogy egyszerűbbnek és olcsóbbnak tűnt oda kiszervezni a finomítást, és akkor mi majd onnan behozzuk az üzemanyagot, és ez is most visszaüt.
1: Szó van már arról, hogy akkor újra megnyitják ezeket a finomítókat, hogy a hazai kitermelést növelik? Mivel próbálkozik Ausztrália?
0: Ez nincs kizárva. Ugyanakkor egy olajfinomítónak a felépítése, üzembehelyezése az rengeteg pénzbe jár, és rengeteg időt vesz igénybe. Úgyhogy jelenleg rövid távon inkább arról van szó, hogy a meglévő finomítók kapacitásait kibővítenék, illetve diverzifikálnak az importforrásokat. Hosszabb távon, hogy mi lesz a megoldás, azt nem tudni, még azzal nem volt ideje foglalkozni a kormánynak, de elképzelések vannak, tehát hogy például nagyobb hangsúlyt kell fejezni a megújuló energiaforrásokra, akár biomasszát is fel lehetne használni energiaforrásként. Tehát vannak elképzelések, de rövid távon most inkább arról van szó, hogy talán bővíteni kellene a meglévő két olajfinomító kapacitásait.
1: És akkor van egy általános drágulás Ausztráliában, megy fel az infláció, ha jól gondolom. Igen, hogy viseli ezt a lakosság?
0: Hát ugye gazdag országról van szó, tehát nincsenek ellátási gondok, nincsenek kifejezetten ilyen súlyos problémák, ugyanakkor valóban nő az infláció, most tegnap emelt a jegybank kamatlábat például, tehát van egy drágulás, a miniszterelnök egy tévében közvetített beszédében, ami kivételesen ritka alkalom, akkor szokott csak előfordulni, tehát legutóbb a Covid járvány idején volt, hogy a néphez intézett beszédet, abban azt mondta, hogy ez a válság, ez hónapokig velünk fog még maradni, és ugye ez még az optimista forgatókönyv, mint már párszor említettem, hogyha ez a válság hosszabb ideig elhúzódik, akkor akárcsak az egész világon, az Ausztráliában is egyelőre nem látott következményekkel járna.
1: De mégis mik lesznek ezek a következmények?
0: Hát az, hogy drágul minden, adott esetben arra is kényszerülhet majd az állam, hogy mint ahogy az említett többi országban is, hogy mennyiségi korlátozást vezessen be a tankolás esetén. Egyelőre még Ausztráliában is elég volt az, hogy arra kérte nyomatékosan a kormányfő is, és más miniszterek is a lakosságot, hogy csak annyi benzint vegyenek, amennyi szükséges, mert hogy az említett hiány számos benzinkúton az nem az ellátás hiánya miatt alakult ki, hanem pánikvásárlás miatt. Sokan feltankoltak, és otthon a garázsba tárolják kanákban a benzint, és arra kéri a kormány a lakosságot, hogy ne tegyék ezt, mert így nem jut azoknak, akiknek valóban szükségük van rá, például a földműveseknek vidéken. Arra is kérik a lakosságot, hogy ha lehet, városokban tankoljanak, ne pedig vidéken. Úgyhogy egyelőre itt tartunk, de hogyha elhúzódik a válság, akkor ez lehet sokkal rosszabb is.
1: Hosszú távon milyen következményei lehetnek ennek az olajválságnak? Ázsiában fellendülnek majd mindenhol a megújulók, vagy éppen ellenkezőleg visszatérnek a szénhez egyes országok, mondjuk a szegényebb országok? Vagy majd megpróbál mindenki több forrásból szénhidrogént vásárolni?
0: Hát a szén felhasználás az már most növekszik egyes országokban, Tajföldön például, Indonéziában, stb. Az szinte biztosra vehető, hogy mindegyik ország diverzifikációra fog törekedni. Ez ugye már most történik, és ez egyre hangsúlyosabb lesz majd a jövőben. Az is valószínűnek tűnik, hogy azokban az országokban, ahol van szén, például Kínában, ott mindig is magas volt a szén felhasználás aránya, azzal párhuzamosan is a mai napig, hogy közben hihetetlen mértékűvé vált a megújuló energiaforrások aránya is az energiamixben. De hogy olyan országokban, ahol van kőszén például, vagy ahol nincs is esetleg, ott is valószínűleg nőni fog a kőszén importja, hogy több lábon tudjanak állni az országok, tehát ez is várható. Illetve várható az is, hogy a megújuló energiaforrásokra nagyobb hangsúlyt fognak helyezni, ugye, mint említettem, Kínában ez meghozta a gyümölcsét, csak hogy az meg drága. Ugye számos ország, szegény ország nem azért nem zöldíti a gazdaságát, mert nem akarja, hanem mert drága, és hogyha van kőszén, vagy azt olcsóbban tudja beszerezni, akkor jobb hiány azt fogja felhasználni. Tehát szerintem ezek a trendek egymással párhuzamosan fognak majd futni, és az, hogy melyik lesz hangsúlyosabb, az attól fog függni elsősorban, hogy melyik ország mit tud magának megengedni.
1: Köszönöm a beszélgetést. Csenger Ádámot, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Varga Mónika.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történő lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A tervezett módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. Kyriakos Mitsotakis miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme érdekében van szükség, valamint a mesterséges intelligenciának a demokratikus kormányzásra és az emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Hány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: A nap témája. Ma erről beszélnek. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ezzel a címmel vándorkiállítás érkezett a Miskolci Egyetemre. Az ünnep minden ember szívébe másként érkezik meg. A lelki elmélyülés mellett előhozza az együtt megélt pillanatokat, a csendes emlékeket és a békét adhat a léleknek, megnyugvást a szívnek, új értelmet a jelen pillanatban. Kezdte köszöntőjét professzor Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.
2: A Miskolci Egyetem kapott arra lehetőséget, hogy ezt a csodálatos kiállítást itt meg tudjuk rendezni, és önök pedig meg tudják tekinteni. Miért fontos ez nekem? Önmagában is mondjuk úgy értelmiségiként rendszeres kiállításra járó vagyok. Kiállítások között természetesen képzőművészeti, történeti, néprajzi és egyéb tematikájú kiállítások szerepelnek. A mai az nem csak az eszemhez, hanem a szívemhez is közel álló tematikával és alkotókkal tud megjelenni. Miskolci Egyetemet sokan ismerik, sokan nem ismerik, de kellő távolságból nyilván egy klasszikus műszaki egyetemről vannak információi az embereknek, és így is van, valóban büszkék vagyunk a műszaki hagyományainkra, ugyanakkor a 80-as, 90-es évektől az egyetemünk nyitott a társadalmi igények alapján humán társadalomtudományi képzések irányába is. Tehát azt mondhatni, hogy a mostani kiállítás fókuszában lévő társadalmi probléma nálunk élő gyakorlat, mind a képzések, mind a kutatások területén, nem beszélve arról, hogy elég beágyazott kapcsolatrendszerünk van. Itt pedig az, hogy a mai kiállításon olyan műveket tudunk megtekinteni, amit folyadékkal élő embertársaink készítenek, ez pedig külön felemelő, azt gondolom, számunkra. Úgyhogy én még egyszer a köszönetemet szeretném kifejezni, hogy itt lehetünk, és hogy ezt a kiállítást az egyetemen tudjuk megrendezni. Köszönöm a szervezőknek, köszönöm az intézményeknek, intézményvezetőknek, akik itt vannak, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban köszöntöm az alkotókat, akiknek a műveit meg tudjuk tekinteni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
1: Dr. Novák Krisztina, a Belügyminisztérium Integrált Jogvédelmi Szolgálat jogvédelmi biztosa nyitó beszédet mondott a kiállítás helyszínén a Miskolci Egyetemen.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon a 2026. évi országos ellátott vándorkiállítás második helyszínén. Az ünnep alkalom arra, hogy a szeretet körbeöleljen nem csak emlékeinkben, hanem valódi emberi közelségünkben. A kiállításunk címe Tudom, hogy van jogom, összeköt az ünnep. Ez a gondolat különösen erősen és hitelesen van jelen minden ember életében. A szociális alap és szakszolgáltatásban részesülő ellátottak, köztük az idősek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, a fogyatékkal élők által készített, most bemutatásra kerülő művei érzékeny, őszinte, sokszor megrendítő, megható szemüvegen keresztül világítanak rá az ünnepek erejére, a megtapasztalt életutakra és a vágyott odafordulásra. A tárlat a tavalyi évben megvalósult pályázatunk több mint 650 pályaművéből a legkiválóbbakat fogja egy csoportba. Ezek az alkotások egyszerre személyesek és egyetemesek is. Egyéni történeteket hordoznak, miközben mindannyiunkhoz szólnak. Számunkra megható öröm látni, hogy évről évre egyre több szívből fakadó alkotás születik az ország különböző ellátotti közösségében. Legyen szó irodalmi alkotásról, kézműves munkáról, művészeti előadásról, vagy akár bármilyen technikai megvalósításról, melyet ellátottjaink szorgalommal és odaadással hoztak létre. Ma már elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 év során összegyűlt közel 5000 pályázati anyagból akár egy szociális nemzeti galériát is létre tudnánk hozni. Addig mi országjáró tárlatként igyekszünk vinni ennek hírét és üzenetét újabb közösségekhez, újabb találkozásokhoz. Az ellátottakhoz fordulva szeretném megköszönni azt a bátorságot és őszinteséget, amelyet a pályázat során mutattak. Köszönöm, hogy műveikkel hozzájárultak ahhoz, hogy a mai naptól részesei lehetünk egy olyan gazdag tárlatnak, amely valóban összeköt generációkat, intézményeket, ellátottakat, családokat, barátokat és közösségeket.
1: A rendezvényen nem csak pályaműveket állítottak ki, hanem volt, aki szerepelt, mint ez a 85 éves néni, aki az egyik Miskolci intézményben él.
4: Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e úgy néha-néha rám? Mondjátok-e az este béd után beszélgetéstek, meghitt és vidám?
5: Látom, hogy tetszik tudni az egészet elmondani fejből.
4: Igen, úgy is kell.
5: Hallottam, hogy magyar tanár volt.
4: Igen,
5: aktív magyar. Életében? Hány éves tetszik lenni?
4: 85 éves vagyok. Szeretem az életet, a vidámságot, a dalokat. Amikor jönnek az óvodások, vagy a nagymamához, játszom velük a gyerekekkel. 6 éves koromtól tanár akartam lenni, és az is lettem. Sajnos 45 éves házasságból gyermekünk nem született, de megvoltunk, fogadtuk a rokon gyerekeket, és kirándultunk velük. És az a szeretet, amit kaptam 40 évig a gyerekektől, és azt kapom, abból élek most is.
5: És most az őszi napsugár otthonban tetszik lakni?
4: Nem. Aranykorba. 2 évig voltam a Fazolán, ott csak 80 voltunk, itt 100 vagyunk. De azért jöttem be, mert a férjem halála után barátnőim is elmentek, ugye gyerekünk nem született, és a közösségre vágytam. Mindig a gyerekeket most is nagyon szeretem. És ugye a főiskola szeptember 15-én kezdődött mindig. Igen, és az általános iskola, a Vasgyári Lányiskola, ott meg szeptember 1-én nyit a tanítás. És szeptember 1-én bementem, és 2 hétig hospitáltam a volt saját iskolámba. És 10 percben lementem az udvarra a gyerekekkel, és játszottam körjátékot. Azt mondták, ilyen tanárnő még nem volt, aki lejött velünk játszani. Igen.
5: Egy bemutatkozást tessék kedves mondani.
4: Csudai Pálné, születtem Hegyi Jolán, 1941. január 10. A Vasgyárba születtem.
1: És Jolán néni még a következőket mondta búcsúzóul.
4: Minden felnőtt ember olyan lesz, amilyen családba felnő. És történt olyan, hogy az elsős kisgyerek, első osztályos, odament a tanítónénihez, megölelte, és azt mondta, hogy édesanyám, édesanyám, mert a család a legfontosabb egy ember életébe, olyan lesz felnőtt korába, mint amit lát. Lát-e apai példaképet, anyai példaképet maga előtt.
0: Csillag.rádió, a város pulzusa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa. Pulzusa, pulzusa,
0: pulzusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: És a Rendelő című műsorunkban már is egy vendéget köszönthetek. Itt van velünk Bárdosné Erika, aki a Miskolci Szívesen Egyesületnek a koordinátora, és hát, hogy minek apropóján beszélgetünk erről az egyesületről, azt talán mindenki egyetért velem, hogy hát a szívünk egészsége az egy mindannyiunk közös ügye, és Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokoknak számítanak. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzés, és hát a prevenció. Nos, kedves Erika, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen az egyesületük mit tud tenni annak érdekében, hogy az emberek elmenjenek szűrésekre már, ami a szívünket illeti, illetve hát milyen munkájuk?
2: Én is köszönöm szépen a meghívást. Szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat. A Szívesenről összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy ugye ez az Országos Betegegyesület, a Szívesen Országos Betegegyesület 2011-ben alakult. A Semmelweis Egyetem munkatársai, betegei és a vezető koordinátorunk Bernát Lukács Ruzsa nevéhez fűződik. Ők voltak azok, akik próbálták felkarolni azokat a betegeket, akik szívinfarktuson átestek, vagy bármilyen szíveredetű megbetegedésben szenvednek. Céljuk az volt, hogy csökkentsük a információhiányból adódó esetleges félreértéseket, kiszolgáltatottságérzést, biztosítani a betegek számára, hogy legyen egy olyan összefogó csapat, akihez bármikor tudnak fordulni, akár életmódbeli, akár terápiás lehetőségek, akár rehabilitáció terén. A fő mottója a Szívesennek, a négy alappillére nekünk ugye az, a csapatunknak és a 15 koordinátornak, mert már az elmúlt években, hál' Istennek Zsuzsa szervezésének, Bernát Lukács Zsuzsa vezető koordinátorunknak a szervezésének, hogy 15 főre nőtt a országos lefedettségünk, úgymond.
1: Tehát minden 15, nagyvárosban
2: igen, lehetőség vannak. Szerint 15 helyen tudunk biztosítani szűréseket, vagy a régióban kijárunk a településekre, és az ott élő lakosságnak biztosítunk kardiovaszkuláris rizikós szűréseket.
1: Miből áll ez a szűrés, Erika? Mi történik?
2: Szűrések alkalmával, mivel én a borsodi régió vonatkozásában szeretném elmondani, ami részemről nagyon fontos volt a munkám során, hogy mivel a régió nagyban ugye az aluliskolázottság és a kicsit hátrányosabb helyzet, nehezen megközelíthető egészségügyi szolgáltató rendszer miatt, meg az úgymond előregedő lakosság miatt tűztem ki célul azt, hogy menjünk ki, mi ki az emberekhez, szólítsuk meg a lakosságot.
1: Milyen a fogadtatás egyébként? Hogy fogadják az emberek?
2: Nagyon pozitív, tehát jelenleg is folynak tárgyalások, pont egyébként Mezőkeresztes várossal, hogy ott is szervezünk majd még szűrést az idén. Elsősorban én az önkormányzatokat keresem meg, a polgármester urakat, vagy a jegyzőt, tehát felvesszük a hivatalokban a kapcsolatot, elmondjuk, hogy mi a célunk, mit szeretnénk. Nagyon nyitottak, nagyon segítőkészek, nagyon-nagyon örülnek a lehetőségnek, és akkor ők biztosítják számunkra a helyszínt, és mi a szervezetünk által minden eszközt, minden testcsíkot és egyéb szükséges eszközt, ami szükséges a szűréshez, azt mi visszük magunkkal. Ők megkérgetik a lakosság körében, úgyhogy mi az adott napon megjelenünk a kis csapatunkkal, és akkor a lakosok pedig jönnek.
1: Hogy milyen vizsgálatokat végeznek?
2: És amikor megérkeznek, ugye akkor mi a szűrésünk alkalmával? Vérnyomásmérés, testsúlymérés, véroxigén szint mérés csinálunk pulzoximéterrel, koleszterin szintet mérünk, és vércukrot, majd az utolsó állomás a szűrésnek Vive készülékkel, ez egy egycsatornás EKG, amivel elsősorban ritmuszavarokat lehet kiszűrni, azzal EKG-t készítünk. Minden esetben van velünk egy kardiológus szakorvos, és ugye a szűrésen résztvevő egyénnek, ahogy végigjárta a szűrés pontjait, az utolsó állomás az orvos, és akkor ott a mért értékek alapján doktornő vagy doktor úr, aki van éppen velünk, ő átnézi a értékeket, és az alapján konzultál a beteggel. A beteg is feltehet minden kérdését, vagy előzményeit elmondhatja, és tanácsokkal látjuk el a továbbiakra vonatkozóan, hogy vagy keresse fel házi orvosát, vagy sok esetben, amikor úgy látjuk, hogy esetleg kórházi háttér, vagy szakmaspecifikus, olyan szakmaspecifikus kérdések vannak, amit mi tudunk biztosítani, akkor az osztályunkra behívjuk.
1: Tehát van, amikor elég a házi orvos, mondjuk egy magas vérnyomást, amiről nem tud a beteg, ott nyilván elég, ha elmegy a házi orvoshoz.
2: Nagyon sok esetben, tehát az elmúlt, tehát 2023-tól csatlakoztunk a Szívesen Országos Beteg Egyesülethez, azóta 716 beteget szűrtünk meg, évi szinten ilyen 4-5 településen jelenünk meg csapatunkkal. Nagyon sokszor szűrtünk ki magas vérnyomásokat, emelkedett vércukorszinteket, magas koleszterin szintet, sőt, statisztikát is készítettünk belőle, hogy sajnos el kell, hogy mondjam, hogy a 3 év alatt elég, vagyis pontosabban a 2 évvel, 23 év elejétől mostanáig romlanak az értékek. Tehát egyértelműen az értékek mutatják azt, hogy az egészségi állapota a lakosságnak romlik.
1: Mi nem lehet figyelünk ennek oda az magunkra. Oka? Nem figyelünk?
2: Nem figyelünk oda magunkra eléggé. Hiába ez a sok szakmai prezentáció, előadások.
1: És hát ingyenes szűrések.
2: Ingyenes szűrések. De mégis én mindig azt mondom, hogy igenis mennünk kell ezen az úton tovább, tehát csinálni kell, hogy ott jelenjünk meg, vagy hívjuk be a betegeket, tegyük vonzóvá a betegek számára az, hogy igenis meg kell jelenni, és milyen jelentősége van, mert ha 2-3 betegnél is kiszűrünk egy-egy súlyos ritmuszavart, mondjuk egy pitfalfibrillációt, aminek későbbi következménye egy stroke lehet, ami több esetben elő is fordult, hogy a szűrésen ki tudtunk ilyet szűrni. Vagy rendkívül sok rizikóval, mondjuk 3-4 rizikóval rendelkező beteg ott szembesült az orvosunk által, hogy ő milyen veszélyeztetett a kardiovaszkuláris események terén. És ha céltérünk, mert igenis vannak települések, ahova mondjuk visszamegyünk, lehet, hogy egy év múlva, akkor mondjuk, ha ugyanaz a beteg eljön, akkor elmondja, hogy ő már elment, szedi a gyógyszert, de mégis nagyon nagy feladatunk még ugye természetesen az, hogy az adherencia, a beteg együttműködését elérni, hogy a gyógyszerszedésben, a terápiás lehetőségek alkalmazása a gyógyulásában, amit az orvos és a szakellátó rendszer kínál számára, nagyon fontos.
1: Van célcsoportjuk? Idősek vagy fiatalok inkább, akik elmennek a szűrésekre?
2: Konkrét célcsoportunk nincs, lehetne esetleg korhatárként is egy-egy szűrést megkérdetni, de mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek legyen meg a lehetősége. A tapasztalataink alapján elsősorban a idősebb korosztály az, aki megjelenik a szűréseken. Zömében a nők, tehát nagyon sok hölgy elmondja, hogy nem tudta rá, tehát rávenni a férjét, hogy igenis jöjjön el vele a szűrésre. Tehát nagyon kis százalékban jelennek meg. Tehát ilyen...
1: Érdekes pedig, talán a férfiak veszélyeztetettebbek, nem?
2: A férfiak veszélyeztetettebbek valóban, de így a korunk ezzel a fejlődő társadalomban elértük azt, hogy a nők felzárkóztunk a férfiakhoz sajnos, mert mi nők ugyanúgy involvával vagyunk mindenbe, amiben a férfiak. Tehát mi is dolgozunk, teljesítünk, gyerekeket nevelünk,
1: háztartást
2: vezetünk, tehát ugyanúgy minden plusz feladatot megcsinálnak a férfiak. Sajnos és a társadalomban kialakult az, hogy a nők is sokkal többet dohányoznak, akár bármilyen élvezeti szert fogyasztanak. Tehát ugye a régi időkben talán a nők védettekben voltak, meg ugye a menopauza az, ami egy védőgát nekünk, de sajnos ugye a újkori

0: szűrése. Nagyon-nagyon népszerű volt a megjelentek körében. 84 főt szűrtünk meg ott a expón, és ott viszont főleg fiatalok jöttek. És annyira jó volt számunkra ezt látni, hogy rengeteg fiatal jött oda hozzánk, hogy ő akkor, ha milyen jó lehetőség, ő szeretne ezzel élni. Úgyhogy ott viszont kifejezetten nagyon jó zömében, ugye egy ilyen szépségexpó, tényleg mindenféle korosztály megjelent, de hogy nem csak az idősek jöttek el, vagy az idősebbek, vagy a középkorosztály jelent meg a szűrésen, nagyon sok fiatal 20 évesek jöttek oda.
1: Azon nem gondolkodott még az Egyesület, hogy iskolai programokba részt vennének, és a fiatalság körében népszerűsítenék
0: de
1: magukat?
0: Számos törekvésünk van egyébként országos szinten. Tényleg 40, tehát ami még nagyon fontos, hogy tehát 40 kampányban részt vesz a Szívesen Beteg Egyesület. Rengeteg ismeretterjesztő edukációs előadást tartunk, ami online elérhetőségű, tehát bárki, aki a egyesület tagja, vagy egyesületi nem egyesületi tag, azok is megtekinthetik ezeket az online előadásokat. Itt tényleg a szívbetegségek, az egészségtudatos magatartás, az életmód, a táplálkozástól kezdve teljes mozgás, tehát egészséges mozgás, rehabilitációtól kezdve infarktus, tehát tényleg nagyon széles körben tartunk előadásokat a koordinátoraink és ők, vagy a mi munkatársaink által, orvosaink vagy szakdolgozóink által, és tényleg rendkívül sok lehetőség van arra, hogy próbáljuk a betegekben az egészség megőrzést, az egészségtudatos magatartást, a prevenció jelentőségét erősíteni, és kialakítani ezt a szemléletet, hogy ő maga is, vagy a környezetét is inspirálja arra, hogy menjenek el szűrésre, és vagy figyeljenek oda magukra.
1: Egyébként az orvosok az Egyesület munkáját mennyire értékelik? Tehát szívesen vesznek részt benne?
0: Igen, szívesen. Tehát én jó magam a saját osztályom tekintetében is több orvos kollégámat tudtam megkérni arra, hogy akár pacemaker beültetéssel, vagy pacemakert viselő emberek életmódjával kapcsolatban, szívelégtelenséggel kapcsolatban, akár még az osztályvezető főorvosuramat is meg tudtam kérni. Sőt, maga az egy nagyon óriási dolog, hogy az orvosaimat viszem magammal a szülésre, és jönnek velem, és ők is a szabadnapjukat áldozzák be erre, és boldogan ott vannak velünk, és segítik munkánkat.
1: Sokan ugye a koleszterinről, koleszterin világnap is van meg, nem tudom, sokat hallunk róla, és azt hallottam éppen egészségügyi körökben, hogy nagyon sok embernek magas a koleszterin szintje. Igen. Na most a koleszterin az egy, hát nem is tudom, örökölhetjük, tehát génekkel örökíthető dolog, vagy pedig az életmódunkkal.
0: Az az igazság, hogy a kardiovaszkuláris rizikókban vannak befolyásolható és nem befolyásolható tényezők. A nem befolyásolható tényezők azok az, hogy nőnek vagy férfinak születünk, vagy a genetikai állományunk, amit hozunk magunkkal. Igenis, sajnos van ilyen, hogy a családban halmozódott a szív- és érrendszeri megbetegedés.
1: Tehát valamiféle genetika.
0: Genetikai háttér, igen, sok esetben van a betegség mögött. Vannak befolyásolható tényezők, és akkor itt beszélhetünk arról, hogy a testsúlyunk, a vércukorszintünk, tehát az, hogy mennyi édességet fogyasztunk, hogyan táplálkozunk, mennyit mozgunk, tehát ezekkel viszont mi tudunk alakítani azon, hogy esetleg mennyire súlyos fokban szenvedünk el, esetleg még ha a genetikai állományunk olyan is, szenvedünk el mondjuk egy súlyos szívelégtelenségig eljutni, vagy magas vérnyomás, vagy szívritmuszavar, vagy bár, mondjuk a szívritmuszavart azt nem feltétlenül besorolnám, de bármilyen szíveredetű megbetegedés, ami infarktus, angina, ezeket tényleg az életmóddal nagyon tudnánk befolyásolni. És ami még nagy tévhit, hogy ugye amikor magas a koleszterin szintje a betegeknek, ezt is a szűrések alkalmával tapasztaltam, hogy abszolút elzárkódnak a koleszterin csökkentő gyógyszerek szedésétől.
1: Mert olyan sok rosszat lehetett erről hallani, igen, egy időben, tehát elterjedt,
0: igen,
1: hogy
0: nagyon sok rosszat
1: májkárosító hatása van, stb.
0: Igen,
1: ugye?
0: Igen, igen. De egyébként, hogyha bármelyik gyógyszernek megnézzük a beteg tájékoztatóját, akkor nagyon sok

0: kitalálva. Ugye ezeket a készítményeket úgy hozzák forgalomba, hogy millió egy kritériumnak meg kell felelnie, és tényleg a legapróbb rizikónak tűnő dolgot is meg kell említeni a tájékoztatóban.
1: Igen, mert ha egy ember tapasztalja
0: magán,
1: akkor ráírják.
0: Én munkám során ugye a kardiovaszkulár egy centrumban tapasztaltak alapján, és határozottan tudom mondani, hogy azok a betegek, tehát nagyon sok betegünk, aki elszenvedi az infarktust, és a továbbiakban azt a terápiás lehetőséggel nem él, vagy nem alkalmazza, amit az orvos hazabocsátásakor a zárójelentésén feltüntet, akkor azok sokkal hamarabb, nagyobb szövődményekkel fognak visszakerülni a rendszerben. És vannak nagyon sok betegünk, ugye, akiket így folyamatosan követünk a továbbiakban is, hogy azért azokonál a betegeknél, akinél működik az adherencia, tényleg igyekszik az utasításokat betartani, akár életmódjával és a gyógyszerrel együtt, és én emellett persze bármilyen alternatív gyógymód is szóba jöhet, de együtt komplexen lehet az egészségét megőrizni, és az egyéb szövődményeket elkerülni.
1: Nagyon kevés időnk van, de annyit még talán, hogy hogyan lehet jelentkezni az Egyesülethez, az Egyesület tagjaként, vagy akár az Egyesületnek a
0: tehát
1: programjait.
0: Bárki, igen, a szűréseken igyekszünk bevonni a betegeket egyébként. Több mint 3000 tagja van már a Szívesen Országos Beteg Egyesületnek. Egyébként nálam lehet jelentkezni, tehát a Szívesen Miskolc@ gmail.com e-mail címre bárki számára elérhető vagyok így a régióban, aki jelentkezni szeretne, vagy bármilyen egész, vagy szíveredetű megbetegedéssel kapcsolatos kérdése van, szívesen segítek bárkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm, Vádosné Erikának, hogy itt volt velünk, aki a Szívesen Egyesület miskolci koordinátora. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
3: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: És ismét egy vendéget köszönthetek a stúdióban. Itt van velünk Kós Marian, aki párkapcsolati mediátor. Nos, beszélgetni fogunk arról, hogy egy párkapcsolatnak milyen buktatói lehetnek, és hogyan lehet egy megromlott kapcsolatot helyrehozni. De kezdeném talán azzal, hogy ön hogyan lett, és miért párkapcsolati mediátor?
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mediáció az egy olyan közvetítői tevékenység, amely mindenféleképpen a vitás és a konfliktus helyzetekben egy közös megoldás segít hozni. És ez legyen bármilyen területén az életünknek, és mivel a család az nagyon fontos, és a családnak az alapja a párkapcsolat, ezért, és nekem is voltak nehézségeim a házasságban, voltak kudarc élményeim, és ez oda vezetett, hogy amikor én 2011-ben elindultam a mediáció útján, akkor a családi párkapcsolati mediáció az kiemelt fontosságú volt számomra.
1: Miben különbözik a mediáció a hagyományos párterápiától?
2: Alapvetően a mediációnak az a szerepe, hogy a felek között felépítse a kommunikációt, ami az alapja mindennek, és a kommunikáció az elég hamar el szokott tűnni a minőségi kommunikáció a kapcsolatokból.
1: Ennek mi az oka?
2: A mindennapi
1: rohanás,
2: a stressz, különösen akkor, amikor már nem csak egymásra figyelnek a párok, hanem érkeznek a gyermekek, akkor az már jelentősen megváltoztatja a kapcsolatnak a minőségét. Nem kellene, hogy megváltoztassa, de ha nem figyelnek oda a párok erre, akkor olyan nehézségekkel szembesülnek, amelyeket, ha nem figyelnek rá és nem kezelik tudatosan, akkor az eltávolítja őket egymástól, bármi furcsán is hangzik, mert a gyermek érkezésével a családba gyakorlatilag nem csak egy férfi és egy nő, mint pár léteznek együtt, hanem megjelenik egy új szerep, a szülői szerep is. És onnantól kezdve, ha eltolódik az ő kapcsolatuk a szülői szerepek betöltésének irányába, akkor sérül a férfi-nő kapcsolat.
1: Lehet kérdezni, hogy milyen típusú problémával fordulnak önhöz?
2: Általában sokszor nem tudják megmondani, hogy mi a gond. Egyszerűen csak érzik azt, hogy valami nem jó, nem működik. Sokasodnak a konfliktusok, ez egy nagyon jellemző tünet a kapcsolatokban.
1: Tehát már azért is össze lehet veszni, hogy miért itt van a sótartó, és miért nem az asztal másik
2: így van,
1: végén.
2: Pontosan. És ezek az, hogy nem érzi jól magát, különösen az egyik fél nem érzi jól magát a kapcsolatban, akkor eljönnek, és az párkapcsolati mediáció során az első ülésen föltérképezzük a kapcsolatot. Megkeressük azokat a pontokat, amelyek problémásak, amitől nem érzik jól magukat, vagy mind a ketten, vagy az egyikőjük nem érzi jól magát, attól az adott élethelyzettől, amiben vannak, és ez a föltérképezés, én azt szoktam mondani, hogy diagnosztizáljuk a kapcsolatukat, ez vezet oda, hogy tulajdonképpen látnak egy teljes képet arról, amit éreznek a mindennapjaikban, de így kimondva, így elmondva egymásnak azt, hogy mitől is érzem én magam így, ahogy, és ez az a kép, ami után el tudunk indulni azon az úton, hogy hogyan lehet ezen változtatni, min kellene, és hogyan tudnak változtatni.
1: A mediátor az tanácsot ad, vagy pedig csak közvetít a felek között?
2: Alapvetően közvetítünk. A tanácsadás az talán abban rejlik, hogy adunk javaslatokat, technikákat, amelyeknek a bevitelével a mindennapjaikba, amelyeknek a gyakorlásával lehet javítani a párkapcsolaton. Tehát javító technikákat, azokat teszünk javaslatként, hogy mit lenne célszerű tenniük annak érdekében, hogy például javuljon a kommunikáció. Azt szoktuk mondani, hogy megtanítjuk őket kommunikálni egymással, bármennyire is lehet, hogy már 20 éve együtt élnek.
1: Meg lehet, hogy az elején sikerült is, hiszen azért házasodtak össze. Hány alkalom szükséges ahhoz úgy általában, hogy ha önnél megjelenik egy pár bizonyos problémával, hány alkalommal kell még, hogy eljöjjenek, és nem tudom, beszámoljanak arról, hogy hogyan sikerül megoldani a közös gondjaikat?
2: Ez nyilván függ attól is, hogy milyen mélységű a probléma, illetve mennyi olyan nehezítő tényező van jelen a kapcsolatban, amin dolgozniuk kell. 3-5 alkalmat szoktunk javasolni egy 3 hónapos perióduson keresztül, hogy addig mindenféleképpen, ha ebbe belevágnak, addig ne szálljanak ki belőle. És utána meglátjuk, hogy hogyan tovább.
1: Találkozott olyannal, hogy egy kívülálló számára banális az a probléma, ami mondjuk a felek között majdnem, hogy váláshoz vezet?
2: Igen. Bár én nekem ugye, mint kívülálló, semmi sem banális, mert tisztában vagyok vele, hogy a legalapvetőbb például pohár ide, pohár oda, vagy ha hazajövök, akkor miért vannak még mindig a ruhák a szárítón, vagy a kanapén, és lépek a legóra, szanaszét a szőnyegen, ezek banálisnak tűnnek, viszont valójában nap, mint nap ismétlődően ezek folyamatosan rontják a komfortérzetét annak a félnek, aki
1: na de ilyenkor mi a megoldás? Azt lehet tanácsolni annak a félnek, akit zavar ez a dolog, hogy vagy pakolja el, vagy megkérjük a másik felet, hogy pakold el a nem tudom, a legót, vagy a poharat ne oda tedd. Tehát mi a megoldás? Mindkettőnek változni kell, nem?
2: Mind a kettőjüknek nincs olyan, hogy csak az egyiknek lenne tennivalója, akkor az nem fog működni. Ilyenkor meg szoktuk kérdezni azt, hogy lehetne ezt a helyzetet feloldani. Mit gondolnak ők erről? Hogyan lehetne ezen változtatni? Ki mit hajlandó ebbe beletenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon? És ők fogják saját maguk egymásnak elmondani azt, hogy ki mit kér, vár, javasol, és ebben a mediátor közvetít.
1: És mit tehetnek a párok, hogy ne mérgesedjen el egy kisebb konfliktus? Bocsánatkérés, az mennyire játszik szerepet a felek között?
2: Érzékeny pontra tapintottál, a bocsánatkérés az nagyon sokszor előfordul, hogy azt panaszolják, hogy képtelen a másik bocsánatot kérni. Vagy valaki fölismeri azt, hogy ő saját maga is képtelen bocsánatot kérni. A bocsánatkérésnek alapvetően nagyon fontos szerepe van. Ugyanakkor önmagában nem elég, tehát hogyha nap mint nap ismétlődik ugyanaz a helyzet, és mindig szívből bocsánatot kérnek érte, attól még az ugyanúgy métejezi a kapcsolatot. A bocsánatkérés mellé nagyon fontos, hogy ténylegesen, tevőlegesen történjenek meg változások, és hogy kiegyensúlyozottan kelljen mind a kettőjüknek hozzájárulni a változáshoz.
1: Ugye, mint az beszélgetésünk elején mondtuk, hogy vannak kisebb és nagyobb problémák egy-egy párkapcsolatban. Most az, hogy hol van a sótartó, vagy a pohár, vagy szanaszét van a legó a gyerekszobába, ezek most így kívülálló számára azt is mondhatjuk, hogy nem olyan lényegesek. Mi a helyzet a hűség kérdésével? Mert azért ezek már komolyabb dolgok. Valamelyik fél félrelép, ahogy szoktuk mondani hétköznapiasan. Meg lehet-e ezt bocsájtani? Meg kell-e? Vagy inkább akkor, ha az a megcsalt fér azt mondja, hogy ezt nem tudja feldolgozni, akkor jobb a válás.
2: Alapvetően a bizalom reng meg egy ilyen kapcsolatban, ezt tudjuk nagyon jól, és a bizalmat visszaépíteni, helyreállítani azt a legnehezebb a párkapcsolatban.
1: De lehet?
2: Van, ahol lehet, van, ahol nem lehet. Ez attól függ, hogy milyen szeretettankjaik hogyan vannak föltöltve, mind a kettőjüknek. Milyen érzelmi tartalékaik vannak, illetve mi vezetett a megcsaláshoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert a megcsaláshoz mindig az vezet, amikor valamilyen szükséglete nem elégül ki annak a félnek, aki végül külső vigasztalást keres a kapcsolatból. És az alapvető emberi szükségletek, hogyha nincsenek kielégítve a kapcsolatban, szeretet, biztonság, változatosság, kinek mi az az, ami a legfontosabb, akkor kívül próbálja megkeresni azokat az impulzusokat, amelyek kielégítik az ilyen szükségleteiket, és ebből a megcsalás szeretném hozzátenni csak az egyik. Lehet, hogy túl sokat fog eltölteni időt a testvérével, mert önálló találja meg a szükségletének a kielégítését. Lehet, hogy munkába temetkezik, és abban találja meg az elismerés és a szükségletének a kielégítését. Ezeket mind feltérképezzük, hogy egyáltalán mi vezetett oda, kinek mi a szükséglete, és kinek mi az, ami nem elégül ki a kapcsolaton belül. És hogyan lehet ezt helyrehozni. Nyilván, ha úgy jönnek a felek, hogy van egy harmadik fél jelen ebben a kapcsolatban, akkor azt szoktuk javasolni, hogy addig, amíg ez a harmadik fél jelen van, addig semmi értelme elkezdeni egy párkapcsolati folyamatot. Azt először zárja le, és utána lehet teljesen ráfókuszálni ismét a másikra, és dolgozni a kapcsolaton, újraépíteni a kapcsolatot. Addig nem.
1: De egyébként önnek biztos rálátása van, vagy neked, tegeződtünk ugye a riport elején is, a pároknak a válásában azért nagy részt, legalábbis valahol statisztikát olvastam erről, mégiscsak a harmadik fél megjelenése az, ami a váláshoz vezet. Tehát, hogy ez a leggyakoribb.
2: Igen, ugyanakkor nem ez az alapok, nem ez a gyökérok, nevezhetjük ezt így, ez már egy következmény. Következménye annak, hogy a kapcsolatban zavarok keletkeztek. Évek óta nem működik, nincs közös minőségi idejük. Nem beszélnek meg a logisztikán, a napi logisztikán, a vásárláson, a gyerek ide-oda szállításán kívül nem beszélnek egymással. A feleségről többet tud a barátnője, hogy éppen mi foglalkoztatja, milyen örömei vagy aggodalmai vannak, ugyanígy a férnél, a sörös cimborája, vagy bárki más a családból, ő többet tud a férről. Hogyha ez a helyzet előáll, akkor nyílik folyamatosan az ajtó, de ez is egy folyamat, nem egyik pillanatról a másikra, amikor ezek a hiányok keletkeznek, hogy nem tudnak egymáshoz kapcsolódni, nincs minőségi kommunikáció, nem ismerik egymás realitását, nem ismerik egymás valóságát, nem ismerik azt, hogy ki miben él nap mint nap, és ezt nem tudják empatikusan átérezni, és megbeszélni egymással, akkor ez majd vezethet, igen, ahhoz, hogy megjelenik a külső harmadik fél.
1: Fontos, hogy a párok egymás munkáját ismerjék, megbecsüljék, nem túlbecsüljék, de megbecsüljék.
2: Nagyon fontos, igen, hogy megbecsüljék a másikat a munkájában, hogy megbecsüljék abban, hogyha van valamilyen hobbija, bármiben, ami hozzátartozik a másik félhez, hogy tiszteljem őt, tartsam tiszteletben, és ahhoz tudnom is kell a munkájáról, hogy ott milyen nehézségei vannak. Ezért szoktuk azt javasolni, és ez egy technika, amikor a kapcsolat felépítését elindítjuk, hogy tanuljanak meg egymással kommunikálni, az egymás meghallgatásával kezdődik. Szoktuk javasolni, hogy esténként egy 10 percig mind a kettőjük külön-külön egymás után csak beszéljen a másiknak a saját magáról, a napjáról, arról, hogy mi érte, mi történt, mi foglalkoztatja, és hogy a másik fél ilyenkor nem szól hozzá, nem ad tanácsot, nem ad javaslatot, csak értő figyelemmel hallgatja végig. Nem megy közben a tévé, nem megy közben a rádió, a gyerekek már lefeküdtek, nem rohannak ki kakaót kérni, hanem ők ketten egymásnak vannak jelen abban a 10-10 percben, és ez rengeteget javít a kapcsolaton.
1: Amikor így visszatérnek önhöz a párok, vagy hozzád a párok, akkor miről szoktak beszámolni az elején, hogy nagyon nehéz ezeket a dolgokat betartani, sikerül általában, vagy ez annyira nehéz néha, mert hát ez annyira egyénfüggő, annyira emberfüggő, hogy ki mit ismer el, és ki mit, mert hogyha ma annyira elmérgesedett a helyzet a párok között, hogy hát igen, mondjuk az is egy dolog, egyik szavam a másikba öltöm, hogy eljutnak egyáltalán egy mediátorhoz. Ez az csak azt jelzi, hogy szeretnének együtt maradni.
2: Nem biztos. Lehet, hogy azért jönnek, mert azt szeretnék tisztába tenni, hogy akkor hogyan tovább. Gyakori az, amikor már elmérgesedett kapcsolatról beszélünk, hogy nem tudják, hogy szeretnének-e még együtt maradni, de kezdjünk el dolgozni rajta, és meglátjuk, hogy tudunk-e, akarunk-e, képesek vagyunk-e, és ez hova vezet.
1: És van, amikor egy mediátor is azt mondja, hogy hát ezek után jobb a válás?
2: Egy mediátor soha nem mond ilyet, hogy jobb a válás, vagy nem jobb a válás. Elvezeti a feleket oda, hogy ők jöjjenek rá arra, ők tapasztalják meg azt, ez alatt a 2-3 hónapos folyamat alatt, hogy mi a jobb nekik.
1: Hogy tudnak-e változtatni.
2: Hogy tudnak-e változtatni, igen.
1: Önnek vagy neked mi ad erőt ebben a munkában?
2: Azt, hogy segíthetek.
1: De tehát akkor vannak sikerélmények.
2: Abszolút, vannak sikerélmények. A sikerélmények azok abban is megjelennek, hogy együtt maradnak, azt nem tudjuk, hogy meddig, de amikor azt mondják, hogy ez nekik akkora élmény volt, és olyan sokat adott a kapcsolatukba, hogy sose gondolták volna, hogy a kapcsolatuk ilyen minőségű is lehet, mert hogy a kezdetekben sem volt ilyen. És egy nagyon komoly sikerélmény, amikor egy pár kapcsolatból, párkapcsolati mediáció során az egyik fél utána annyira sokat adott neki ez a mediációs folyamat, hogy ő maga is kedvet kapott ahhoz, hogy mediátor legyen, és mediációs tevékenységet folytasson.
1: Pár percünk van még. Van-e aranyszabály, amit minden kapcsolatban érdemes lenne betartani? Tudunk-e ilyet mondani a pároknak?
2: Igen, beszéljenek egymással. Hallgassák meg a másiknak a mondandóját, még akkor is, hogyha ez kritika. És hogyha valamelyik fél jelzi azt, hogy menjünk el, és kérjünk külső segítséget. Legyen ez hagyományos párkapcsolati terápia, legyen ez párkapcsolati mediáció, akkor ezt hallja meg a másik fél, és legyen nyitott arra, hogy menjenek el, és kérjenek külső segítséget. Ugyanis nagyon gyakori, amikor várválni jönnek a felek, akkor mindig jelzik, hogy az egyikőjük már egy évvel ezelőtt is szeretett volna külső segítséget kérni, de a másik akkor nem értette, hogy mi a gond, és nem volt nyitott arra, hogy elmenjenek akár egy terápiára, és egy évig magában aszalta, próbálta földolgozni az a fél, aki már nagyon rosszul érezte magát ebben a kapcsolatban, viszont az alatt az egy év alatt kiürült a szeretettank. És amikor a szeretettank kiürül, akkor onnantól kezdve már nincs igazából esély arra, hogy javítható legyen a kapcsolat, és egy év múlva már azzal áll elő az a fél, aki korábban még terápiát javasolt, hogy váljunk el. És akkor nem érti az a fél, aki nem akart eddig terápiában részt venni, hogy akkor most miért van ez, akkor menjünk el most terápiára, de akkor már késő.
1: Tehát akkor mondhatjuk aranyszabályként, hogy ezt a szeretett tankot, ezt mindig tankoljuk fel szeretettel.
2: Így van.
1: Legyen ez a végszónként. Köszönöm szépen Kós Mária mediátornak, hogy itt volt, és hallgatóinknak mondom, hogy 2 hét múlva, ha Isten is úgy akarja, akkor Marian ismét eljön hozzánk, akkor pedig a szülő-gyermek kapcsolatról fogunk beszélgetni. Köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

napon, nem köszöntem meg neked, de hálás vagyok nagyon. Nem tudom mikor, talán holnap ki tudja,

0: Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barrád,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz, ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kisgatyában.

0: lesz még rosszabb.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közelinek mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
2: Csillagpont Rádió FM 103.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak mondtak köszönetet a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában tartotta a Köszönet a gyógyítóknak címet viselő rendezvényen. Az immár hagyományá vált ünnepséget idén 21. alkalommal rendezte meg az Éltető Lélek Alapítvány. Az ünnepséget mindig Szent Lukács orvos evangelista emléknapjához közeli időpontban tartják. A ma már hagyományosnak mondható esemény dr. Berkes László atya, címzetes apát, pápai prelátus hívta életre. Idén adták át először a Köszönet a gyógyítóknak elismerését, amit Kovács Éva diplomás ápoló vehetett át, aki itt velem szemben. Szervusz Éva, jó reggelt! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Hallgatóinak mondanám, hogy azért fogunk tekeződni, mert nagyon régóta ismerjük egymást. Te pedig több mint 40 éve, egész pontosan 47 éve dolgozol az egészségügyben. Hogyan ért ennek az elismerésnek a híre?
2: Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon nagy öröm, és ahogy végig gondolom a pályámat, akkor én azt mondom ennek a kitüntetésnek, vagy elismerésnek kapcsán, hogy az emberség az még mindig érték, és érték marad.
1: Azt mondod, hogy végig gondolod a pályádat, ez az elismerés erre is alkalmat ad, hogy egy kicsit visszagondolj akár a kezdetekre?
2: Na, mindenképpen, mindenképpen.
1: És hogyan indult a te pályád az egészségügyben?
2: De érdekes volt, én tornatanárnak készültem, nekem a futás volt az életem, és az édesanyám korán itt hagyott minket, ezért a nagyszüleim neveltek. És már gyerekként is én szerettem őket tutolygatni, a nagymamámnak a tyúkszemét kezelni, mindenféle gyógynövényekkel levágni a körmét, a nagyapámat borotváltam, és ő mondta, ő a világ legjobb embere volt szerintem, csodálatos, jó lelkű ember volt, és ő mondta egyszer, hogy kislányom, én soha nem nyugszom meg még a sírban sem, ha te nem ápolónő leszel. De ez úgy elszállt, tehát én tovább futottam tovább, és ilyen területen szerettem volna tovább lépni, és nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Tehát én hiszek a sorszerűségben. Ide keveredtem a megyei kórházba. 79-ben.
1: Mert lehet, hogy ez a kis muníció, amit mondott, nem motoszkált.
2: Jött a barátnőm az édesanyjával egy vizsgálatra. Pontosan már nem emlékszem a sztorira. A lényeg az, hogy én az ápolási igazgatónál kötöttem ki. Hogy én itt szeretnék dolgozni. És akkor ugye képesítésem, szakmám ugye nem volt. Hát, hogy én konyhalány is, meg tehát nagyon fura dolog volt, és mondta nekem akkor még a Dongóni Katika volt, hogy hát azért ne a konyhára menjél már. És így kerültem a mozgásszervi rehabilitációra, mint segédnővért.
1: Tulajdonképpen tehát, akkor úgy érezted, hogy bárhol, bármilyen területen, igen, csak a kórházban dolgozhass?
2: Igen, csak valahogy nekem itt dolgoznom kell. Uh-huh. Nagyon érdekes volt.
1: És hogyan emlékszel a mozgásszervi rehabos időszakra, meg hogyan az indultak is aztán a tanulmányaid?
2: Nagyon, hát én első pillanattól kezdve imádtam. Én kivirultam a betegek között. Hát fiatal lány, teli energiával, mindennel, szeretettel, és minden pillanatát élveztem. Szerettek a betegek, én is őket, tettem a dolgomat. Aztán közben terhes lettem, és született egy fiam, akivel elmentem Gyesre. És a Gyes után, 2,5 év után, akkor nem volt lehetőség a rehabra mennem, akkor még ilyen szerződéses munkaviszony volt, és az urológián volt hely. Hát azt sem tudtam, mi az, hogy urológia, komolyan nem. És itt elkezdtem, és nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy engem oda terelt. A szomor főorvos úr osztályára.
1: Hát, és közben azért jöttek a tanulmányok, gondolom,
2: párhuzamosan. Aztán mivel egyre jobban ment a munka, tehát jobban beilleszkedve, átlátva, már amennyire segédnővérként az ember azért belelát dolgokba, én tettem a dolgomat, mint segédnővér. Tudomásul vettem,